0: Van ez egy nagyon fontos dolog, az evés, van is egy ilyen vicc, hogy minden ünnep arról szól, hogy ki akartak minket írtani, nem sikerült, akkor együnk.
1: És ezt minden, nagyon jól csináljuk.
0: És ezt valóban így csináljuk, és magamon is látom, hogy mi mindig túlzásba viszem, mindig kétszer annyit főzök, és a sabati asztal is olyan, hogy... Tehát mindig halálra dolgozom magam, mert persze imádom csinálni, aztán mindig elhatározom, azért ennyit nem fogok, de legközelebb megint megihlett valamilyen alapanyag, és még ezt is meg akarom csinálni, meg azt is, meg szeretném, ha azt is megkóstolnánk. Úgyhogy ez egy nagyon kitüntetett szerepe van a gasztronómiának a zsidóság életében.
1: Hamarosan újra beköszönt a Sábesz. Milyen édességet ajánlasz most a szombati asztalra, esetleg amit akár a te blogodon is megtalálhatunk, hogy elkészítsük?
0: Hát nagyon sok minden. Mostanában, amiket nagyon szeretem, egyrészt a kertészta, az örök szerelem, de mostanában ilyen könnyedebb édességek, ilyen verrinekkel valahogy azok ihletnek meg jobban. Ez azt jelenti, ez egy ilyen francia eredetű szó, a ver, a pohár és a terrin a pástétom kereszteződéséből alakult ki. Tehát ilyen régi szóval mondhatom, hogy pohár desszerteket készítek. És akkor abban bármit el lehet képzelni, ezek inkább ilyen gyümölcsösebb dolgok, valamilyen mascarpone, vagy tejszínhabbal, különböző rétegekkel, különböző textúrákkal, mindenféle színekkel, úgyhogy mostanában ilyen édességeket készítek.
1: Már is kezdek éhes lenni, úgyhogy most tartsunk ismét egy rövid kis szünetet, egy programajánló következik, hogy a jövő hét milyen izgalmas dolgokat tartogat számunkra a programok területén, illetve utána zenélünk egy kicsit, majd visszatérünk Rubin Eszterrel, ahol egy kicsit a már említett lakberendezés felé is vesszük a beszélgetés irányát, illetve a Tubisvát is szóba kerül.

0: A regényedről beszélgettünk, ott fejeztük be a beszélgetés fonalát, viszont most nagyon különleges dolgok történtek veled, hiszen Orlai Tibor egy színházi produkcióra készül, amelyet a Bárhez ihlet, tehát a Bárhez alapján egy monodráma, Csákányi Eszter személyesíti meg majd. Kinek a szerepét veszi magára? Az általad ihletett Kohav Virág?
1: Igen, tehát ő lesz a főszereplő. Hát ez egy nagyon nagy boldogság nekem, mert a Csákányi Eszter megkeresett, hogy szereti, és nagyon megihlette a regényem, és hogy tehát ezen dolgozunk most, ebből írok éppen egy monodrámát, ugye a regény is egyes szem első személyben íródik, úgyhogy a Csákányi Eszter lesz a főszereplő, aki elmondja ezt a Kohab és a Stier család krónikáját, és a főzés, és hát ez meg fog jeleníteni a színpadon. Ennek még nagyon az elején vagyunk, úgyhogy erről többet nem is tudok még, nem is szeretnék elárulni, de nagyon örülök neki.
0: De annyit elárulhat azért, hogy veled együtt készül, gondolom, ez az adaptáció, tehát, hogy említetted, te írod.
1: Persze, én írom, illetve együtt dolgozunk rajta.
0: Akkor azt még nem szeretnéd mondani, hogy hol és mikor láthatjuk.
1: Nem.
0: Jó, az biztos, hogy a Merkaba mindenképpen hírt fog erről az eseményről adni, úgyhogy figyelemmel követjük majd a Bárhez alakulását, de ha már itt tartunk, készül a második regényed is, ugye a Bégel.
1: Igen.
0: Mennyire folytatása ez a regény a Bárhesznek, vagy egy teljesen különálló történetként képzeljük el?
1: Hát ez egy teljesen különálló könyvként is abszolút olvasható. Aki olvasta az első regényemet, annak számára nem lesz idegen ez a picit újszerű nyelvezet, ez a nagyon erőteljesen szatirikus hangvétel, illetve nagyon sok gasztronómia, illetve az, hogy azért a főbb szereplők azonosak az előzőben és a másodikban, de annyit kell tudni, hogy a második részben sokkal inkább háttérbe szorulnak ezek a főszereplők, és teljesen új szereplők kerülnek a képbe. Úgyhogy ezzel a regénnyel most már a finishben tartok, és kb. Egy hónapon belül be fogom fejezni.
0: Akkor erre is nagyon odafigyelünk, úgyhogy reméljük, hogy majd akkor is ellátogatsz hozzánk, amikor megjelent a Bégel, hogy ismét nagyon finom dolgokról is beszélgethessünk. Viszont akkor kanyarodjunk vissza a Bárhezhez, hiszen életednek egy olyan részéről is beszámoltál ebben a regényben, ami nagyon mélyen érintett. Egy tragédiáról írsz, egy olyan gyászról, amely sokunk számára szinte tabu, hiszen azt hiszem, hogy ezt elmondhatom, egy egészen kisgyermek elvesztése, ez egy olyan fajta gyász, amit a társadalom vagy a közvélemény sokszor nem is annyira ért meg. Aki nem ment ezen keresztül, nem tudja, hogy mit jelent egy szinte alig megszületett gyermek elvesztése.
1: Igazából én úgy látom, hogy magával a gyászsal egyáltalán nem tudunk mit kezdeni, sőt a meghalással, a halállal nem tudunk mit kezdeni, de nagyon fontosnak tartok, hogy erről beszéljünk, hiszen a halál az életünk része, mindannyiunkkal megtörténik, és mindannyiunk elveszítjük nagyon a szeretteinket, tehát valahogy fel kellene készülni erre a gyászra. Én azt láttam, nekem meghalt valóban a kisfiam, és azt láttam, hogy a környezetem még nem nagyon beszélt róla, ami nekem nagyon-nagyon nehéz volt, de ami még nagyobb döbbenet volt, hogy a gyászt sem igen akarták engedni. Tehát nem véletlenül volt kitalálva ez a gyász év régebben. A zsidóságban is nagy hagyománya van ennek, hogy hogyan gyászoljunk, hogyan emlékezzünk meg a járcejtről, a halál évfordulójáról. Az én környezetem szinte alig engedte, hogy gyászoljak, ami nagyon jó dolog, hogy persze foglalkozzunk az élettel, koncentráljunk az életre, foglalkozzak a lányommal, aki akkor kicsi volt, de hogy egyszerűen, ha az ember nem tudja meggyászolni a szeretteit, akkor soha nem fog ezen túllépni. Ez egy szimbolikus módon, ez az egyéni tragédia össze van kötve a könyvemben azzal a zsidóság tragédiájával. Persze nagyon-nagyon a felszín alatt, hiszen tudatosan az egész könyvem során nem írtam azt a szót, hogy holokauszt, és nem is erről szól. De ugye, mint minden zsidó családban, az én családomat is érinti. Tehát az egész regényemnek az a vezérfonala, hogy minden egyes tragédia, hiszen mindannyiunkkal történnek tragédiák, hogy minden tragédia után kötelező az életet választani, mert csak egy életünk van, és a zsidók, akik hisznek Istenben, állandó kötelességük Istent keresni, és megtalálni, és ezzel az úton járni, és így aztán nincs is más választásunk, mint hogy mindig az életet válasszuk.
0: Igen, hiszen az élet is minket választott, úgy is mondhatjuk. Igen, nagyon különleges oldal ez a zsidó vallásnak, hogy vannak bizonyos szituációk, amikor az általános gyász szabályait nem engedik, vagy nem is lehet betartani az elhunytak után. Gondolom akkor, mint ahogy én sem, te sem értesz ezzel egyet, hiszen teljesen mindegy, hogy mikor és hogyan veszítünk el valakit, ennek akkor is időt és teret kell adni, hogy a gondolataink vissza tudjanak térni.
1: Így van, és azt látom, hogy nem nagyon tudunk mit mondani azoknak, akik gyászolnak, inkább az emberek elfordulnak tőlük, holott egy-egy őszinte gesztus, vagy csak egy-egy őszinte szó is nagyon sokat jelenthet. Amikor megjelent a könyvem, elképesztően sokan kerestek meg személyesen, vagy könyvbemutatókon, és mindenki fülembe súgta, átölelt, megosztotta velem, hogy neki is volt, hogy hány nő vesztette el a gyerekét párnaposan, vagy egész kiskorában. Tehát annyi emberben, annyi nőben van ilyen feldolgozatlan gyász, amiről nem tud beszélni, mert nem olyan a társadalomnak az állapota, amiben szokás, vagy lehetséges erről beszélni, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy tabuk nélkül lehessen.
2: De egy nagyon fontos dolgot említesz te is a könyvben, amiről beszéltünk, hogy egy bizonyos fajta természetességgel, és kicsit közelebb menni az általában tabunak tekintett témához, mi lehet az oka, hogy ennyire ózkodunk tőle, pedig tényleg hozzátartozik az életünkhöz?
1: Hát ugye nem szeretünk szembenézni azzal, hogy mi is meg fogunk halni, és ezért eltávolítjuk magunkkal ezt a dolgot, hogy szerintem nagyon jó lenne, hogyha az emberek inkább családi körben halhatnának meg, és nem magukban, egyedül, idegenek között, amit egyszerűen szörnyűnek tartok.
2: Ez azért van, mert ózkodunk a haláltól, vagy az életünket se teljesen természetesen éljük szerinted?
1: Hát persze, nagyon sok mindentől eltávolodtunk már, de ennyi okosságot azért nem szeretnék mondani.
2: A véleményedre vagyok kíváncsi, nem pedig... tehát te hogy látod ezt a dolgot?
1: Hát úgy látom, hogy hárítunk, hogy hajszolunk valamit, de nem azt a dolgot, amit kellene, vagy amiben ki tudnánk teljesedni. Tehát visszakanyarodok a beszélgetés elejére, hogy a zsidó identitás, tehát ami legfontosabb ebben, az az önazonosság. Annyira sok emberrel beszélek, akik azt kérdezik tőlem, hogy hogyan kell zsidónak lenni, segítsek neki, és elmondom, hogy hogyan, hogy például gyere el a zsinagógába, és akkor azt mondja, zsinagógába. Tehát az önazonosság, ha valaki menekül maga elől, menekül a zsidósága elől, szenved, menekül a halál elől, tehát minden elől lehet menekülni, de ezzel eltelik egy egész élet. Tehát mégiscsak jobb, ha megéljük az élet pillanatait, megéljük a zsidóságunkat, megéljük a halálunkat, a szeretteink halálát, el tudunk búcsúzni, mert ezek az élet természetes részei.
0: Ha valaki oda megy hozzád ezzel a kérdéssel, hogy hogyan kell zsidónak lenni, vagy hogyan kezdjem, te általában mit javasolsz? Vagy te hogy kezdted a visszatérést?
1: Hát én ilyen nagyon lépésről lépésre, egy zsidó fórumon sok ilyen zsidóval, vagy magát kereső zsidóval kezdtem társalogni, és utána elmentem a zsinagógába, ahol a rabbi elhívott. A párommal együtt mentünk el először, és ott is ragadtunk 10 évvel ezelőtt, azóta is oda járunk. Én azt gondolom, hogy a zsinagógától nem igen lehet eltávolodni, mert az, hogy én zsidó vagyok, de ez nem jelent semmit, tehát nagyon sok ilyet is hallok, csak nem látom, hogy ez olyan harmonikus lenne. Izraelbe is érdemes ellátogatni, ott az ember azért kap egy nagyon erős löketet arra, hogy ez egy nagyon-nagyon élő és erőteljes dolog. Tehát ha az ember zsidó szeretne lenni, akkor forgolódjon zsidók között, mert egyedül nem lehet zsidónak lenni, csak közösségben.
0: Köszönjük szépen a figyelmüket, a stúdióban vendégünk volt Rubin Eszter. A jövő héten is lesz Merkaba, várjuk Önöket sok szeretettel, de addig is, ha bármi kérdésük van, vagy bármit szeretnének megtudni a témáinkkal kapcsolatban, keressenek bennünket a facebook.com/Merkaba kontakt oldalon, illetve a kontaktradio.hu elérhetősége is állnak rendelkezésükre. Várjuk Önöket sok szeretettel a jövő héten is. A viszont hallásra búcsúzik Önöktől Ferenc Kuna Valéria
2: és Blejer Gábor.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Házasság és család. Előadó dr. Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm testvéreimet, a gyülekezetet, nagyon sok szeretettel köszöntöm tévénézőket. Egy régi történet jut eszembe, réges-régen történt, akkor még fiatalabb ember voltam. Volt egy kedves barátom, akit Mérei Ferencnek hívtak. Hosszú-hosszú barátság után egyszer megkerestem az elmegyógyintézetbe, ahol dolgozott. 1956 után oda száműzték, hogy ott a gyerekekkel nem foglalkozhat, bár a 20. századnak minden bizonnyal az egyik legjelentősebb gyermekpszichológusa volt. Nagyon jókat szoktunk beszélgetni. A szobája fenn a Lipót mezőn, ez egy kis múzeum volt, mindenféle nagyszerűbbnél nagyszerűbb emléktárgyakkal, világhíres professzorok dedikált fényképeivel, könyvtárba el nem érhető könyvek sokaságával. És egyszer belépek hozzá, és látom, hogy nagyon mérges. Leföl szaladgál egy eset miatt. Egy hölgy, aki arra hivatkozott, hogy ő vallásos, a vallás következtében neurotikus lett, és neki kellett kezelni. Ez a hölgy mindig a Bibliára hivatkozott, és ebből a Biblia álomból, mert ez nem valódi Biblia ismeret, nehéz volt kiszabadítani ahhoz, hogy meggyógyítani lehessen. Mérei, mikor meglátott, akkor azt mondja, na, végre itt vagy. Azt mondja, ezt csináljátok ti a Bibliával. Tönkreteszitek az embereket. Tönkreteszitek a házasságot. Mert a Biblia az egy teljesen életidegen könyv. Ehhez semmi köze nincsen a gyakorlati életnek. Kicsit hallgattam, de egy kicsit viccesen azt mondtam neki, te, fogadjunk, hogy a Biblia nem az, aminek te mondod, meg ez a hölgy mondja, akit kezelsz. Azt mondja, na jó, ne az énekek énekével jöjj. Mondom, nem, új szövetség ígért. Na, azt mondja, fogadjunk. Ha be tudod bizonyítani, hogy a Biblia modern, akkor 100 forintos fagylaltot fizetek. Ez akkor volt még, amikor 50 fillér volt egy gombóc fagylalt. Az ősrégen volt, a mai fiatalok el se hiszik. Pedig volt ilyen. Én nem szóltam semmit, levettem a polcáról a Bibliáját, az övét, nem az enyémet szándékosan, fellapoztam a Korintusi első levél 7. fejezetét, és a következőket olvastam onnan. Mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóképpen a feleség is a férje iránt. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje, és ugyanúgy a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Letettem a Bibliát, de Mérei azt mondja, ez nincs benne a Bibliában. Nem mond, hát a te Bibliádból olvastam. Oda jött, kiveszi a kezemből a Bibliát, olvas előről, hátra, hátulról, előre. Hát azt mondja, elvesztettem azt a 100 forintos fagylaltot, ez biztos. Azt mondja, de akkor mi nem ezt tanítjátok ti papok? Mi nem beszéltek erről az embereknek? Miért van annyi eszement ötlet, amit a kereszténységre fognak? Miért van ez az egész? Úgy gondolom, hogy ez a történet arra figyelmeztet, hogy a Biblia az valóban az életkönyve. És a Bibliával nem lehet visszaélni. A Biblia azért szent könyv, mert az élet gyakorlati oldalai között igazít el bennünket. Ezért hát kezdjük sorba a házasságról és a családról, mit tanít a Biblia. Kezdjük az alapfogalmakkal. A házasság két ellenkező nemű embernek, egy férfinak és egy nőnek egy életre szóló életközössége. És ebben a mondatban minden szónak súlya van. A két ellenkező nemű az azt jelenti, hogy két olyan embernek, aki nem tud egyformán gondolkodni, mert egészen másképpen, polárosan, ellentétesen gondolkodik egy férfi és egy nő, aki nem hiszi, járjon utána. Egy férfi másképp lát, férfi másképp beszél, másképp gondolkodik, és egy nő is másképp lát, másképp beszél, másféleképpen gondolkodik. Ha ezt nem szokták hinni az emberek, akkor mindig van a hűtőszekrény példám. Ha a feleségem azt mondja, hogy a hűtőszekrényből hozd ide a tejet, és az nem a helyén van, én nem látom meg. Ő nagyszerűen eligazodik a kézitáskába, ridiküljébe, amiben szerintünk, férfiak szerint olyan rendetlenség van, hogy ez nem igaz. Ő mindig megtalálja benne a telefont, ha cseng a telefonja, és véletlenül nincs ott, és meg kell keresni, akkor sose tudom felvenni, mert nem tudom, hogy melyik zsebbe, hol, mint, mert ez egy más logika. Isten viszont a házasságot azért alkotta, mert a házasságnak óriási szerepe van a mi Isten képűségünk helyreállításában. A mi Isten képűségünket elrontotta a bűn, a házasság pedig egy olyan nagy társas játék, hadd mondjam így, olyan nagy, egymásra figyelő, egymástól tanuló nagy játszma, amiben Isten segít nekünk abban, hogy az Isten képűségünket megtaláljuk. Visszataláljunk oda, ahonnan elindultunk. Visszataláljunk oda, amit elvesztettünk. Mert miben áll a mi Isten képűségünk? Senki nem gondolja, azt hiszem, ebbe a terembe vagy a tévé előtt sem, az Isten képűségünk abban áll, hogy az arcunk ugyanolyan, mint az Isten arca. Már a Biblia beszél Isten arcáról. Senki nem gondolja, hogy Istennek éppen olyan lába van, keze van, mint nekünk, bár Isten lábazsámoljáról is van a Bibliában, Isten kezéről, karjáról is van szó a Bibliában. Mert a Bibliában az Isten képűség valami többet jelent. Az Isten képűségünk abban van, hogy mi személyiségek vagyunk, és a Biblia szerint a mi személyiségünk a kapcsolatainkban rejlenek. Kapcsolatban, ahogy sokszor el szoktam mondani, Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagunkkal. Lényegében a házasságban erről a négy dologról van szó. Mert mind a négy dolog a szeretet négy arcát mutatja. Ha megkérdezik, hogy egy tökéletes házasság milyen, akkor négy mondattal lehet elmondani. Az első talán az, hogy szeretlek, mert az enyém vagy. Ez a materiális oldala a házasságnak. Ezt szokták szexualitásnak hívni. Szeretlek, mert enyém vagy. Aztán egy másik mondatot is lehet mondani, hogy szeretlek, mert társam vagy. Ez a szociális oldala a házasságnak, mert minden házasság akkor él, hogyha a másik, a másféleképpen gondolkodó másik, az az én legjobb barátom, akiben én egy másféle látásmódot tanulok, és akinek a segítségével én másképpen látom az életem. Erre is volt egy görög szó, a régiek erre mondták azt, hogy erosz, csak ez ma már egészen mást jelent, de ebben nem a görögök a hibásak. Ugyanakkor van a házasságnak egy harmadik oldala, mert egy harmadik mondatot is lehet mondani. Ez valahogy így van, szeretlek, mert ilyen vagy. Szóval az igazi szeretet az ott kezdődik, hogyha én a másik másságában felfedezem a szépet. És igenis, szükséges az, hogy a másikat szépnek lássam. A mai életben az a baj, hogy a szépséget csak testi tulajdonságokban látják meg az emberek. Ezért van az, hogy nagyon sokszor én az egyetemen a lányokat mindig arra okítom, hogy édesem, te, Ha valaki szeret téged úgy, ahogy vagy, szép vagy, ne akarj más lenni, mint ami vagy. Hanem éld meg önmagad. Önmagad jobbikényét. Mert ez valakinek szükséges. Valakinek, aki más, valakinek, aki másféleképpen gondolkodik, és valakinek, aki úgy gondolja, hogy éppen egy ilyen másra van szüksége. Ez a mentális oldala a szeretetnek, és ez az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen egy ember életében. De ugyanakkor a Biblia azt is tanítja, hogy a házasságnak van egy Istenre néző oldala is. És az Istenre néző oldal, az mindig a szeretet, mert Isten szeretet, és isteni szeretet az, amiben az istenséget mi megismerjük, ezért minden törvény betöltése a szeretet, ezért a menny alapelve, alkotmánya, így mondjam, a szeretet. És ezt a szeretetet valahol úgy kell megérni, hogy nem tudjuk, hogy hogyan. Akit szeretünk, azt nem tudjuk elmagyarázni, hogy miért. Szeretlek, mert szeretlek. Mert Isten is így szeret bennünket, nem az érdemeinkért. Ha érdemeinkért szeretne az Isten, akkor senkit nem tudna szeretni az Isten, mert minden ember bűnös. A szeretetnek, illetve a házasságnak ez a négyes szeretet kötele, az, ami a házasság lényege. És ez a négyes szeretet kötél egy életen át megvan. Természetesen különböző helyzetekben különböző oldalai jönnek elő ennek a négyes kötésnek. Öregkorban egészen másképp szeretünk, mint fiatalkorban, és így tovább, és ezt lehetne mondani. De a négyes kapcsolat, az sohasem szakadhat el, mert hogyha egyik oldalon megbetegszik, az egyik ilyen szeretett kapcsolat megbetegszik, előbb vagy utóbb megbetegíti a többi másikat. Ez az az alap, ahogyan Isten teremtett bennünket. Ez a mi életünkben, ez a négyes kapcsolat, az Isten képűség is, mert tessék csak megfigyelni. Egy ember is így ember, hogy nem csak biológiailag ember, nem csak szociálisan ember, nem csak mentálisan ember, van egy egyénisége, egy énje, és van egy spiritualitása, nyitva van a feje fölött az ég, és akkor tökéletes ember. Hanem nézzük meg, a teremtés is ilyen. Mózes első könyvének második fejezete, ami másodszor mondja el a teremtés történetét, az lényegében erről a négyes kapcsolatról beszél. Négy édeni örökségünk van. Ez a négy édeni örökséget fel lehet sorolni. Az első édeni örökség, hogy az vagyok, aki vagyok, nem egyszerűen egy teremtmény, hanem én vagyok. Megteremti az Isten a földporából az ember, biológiailag tökéletesnek, ő a tökéletes szobrász. Aztán életet kap ez az ember, orrába leheli az élet leheletét, és azt mondja a Biblia, hogy így lesz az ember élő lélekké. A héber nefes szó, ez azt jelenti, hogy személyiség. Azt jelenti, hogy egyed, én, ami megismételhetetlen. Olyan, mint te vagy, nincs még egy a Földön, és nem is volt. Ez lesz az ember. Ez az első ajándék az Istennek. Hogy ez az én, ez az egyet tudjon élni, ezért Isten belehelyez egy biológiai környezetbe, úgy mondja nagyon szépen a Biblia, hogy kertet ültet, és ebben a kertben, ami tökéletesen, belterjesen megművelt föld, belehelyezi az embert. És elrendeli az embernek az aktív kapcsolatát ezzel a kerttel, ezt úgy hívják, hogy munka. A második édeni örökségünk, a személyiségünk után a munka. Van egy mondás, hogy a munka teszi az embert, és én úgy folytatnám, ez a 21. századi kapitalizmusban nagyon időszerű, nem a pénz, hanem a munka, hogy én teszek valamit a másikért. Kifejezem magamat a munkával. Valamit adok a világnak, a másiknak. Ez a második édeni örökségünk. Azt mondja, hogy műveljed és őrizzed azt. Nem csak adja, hanem feladatot ad vele. Műveljed és őrizzed azt. ez a második édeni örökségünk, ami biológiailag, materiálisan összeköt a világgal. A harmadik édeni örökségünk az a szombat, amiben az Istennel való kapcsolatunk ápolására ad időt az Isten. Hogy én minden hatnapi munka után, ezért a negyedik parancsolat két dologról szól, a hatnapi munkát rendeli el, és a hetedik megpihenését. A hatnapi munka után én, és ez egy nagyon lényeges dolog, Istennel elrendezzem a viszonyom. Ez a tervszerű megelőző karbantartás, ahogy szoktam mondani, az emberi énnek a tervszerű megelőző karbantartása. És van egy negyedik dolog. Az, hogy én szociális lény legyek, ezért Isten adta a negyedik ajándékot az Édenben, a házasságot. Ezért hát, ha a házasságot meg akarom ismerni, hogy mi ez, és a családot, mert a család az nem más, mint a házasság kiegészülése, kiterjedése, akkor először az édeni örökséget kell megvizsgálni, és azután meg kell vizsgálni azt, hogy a bűn rontása következtében milyen veszélyek fenyegetik ezt a házasságot, és hogyan lehetne visszatalálni az édeni örökséghez. Ha most megnézzük az édeni örökséget, akkor ugye nagyon jól ismerjük, hogyha fellapozzuk Mózes első könyve második fejezetében azt a szakaszt, amiről beszéltem, hogy Isten a szociális világba hogy helyezi bele az embert, akkor azt olvassuk Mózes első könyve második fejezet 18. versétől, azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formálta tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az ég madarainak, és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsájtott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Amikor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez, akkor azt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Eddig az ige. Ha most tovább nézzük ezt az igét, illetve egy kicsit elmélyedünk, akkor az első kérdésünk a következő. Isten feledékeny volt? Hát amikor megteremtette a világot minden állatnak, teremtett egy párt. Az embernél elfelejtette? Miért van ez így? És itt van az első nagyon-nagyon fontos tanulság, amit látni kell. A házasság két ember szabad döntésének a következménye. Isten ez a szabad döntéshez minden lehetőséget megadott az embernek. Elvezette előtte az összes élőlényt. És az ember minden élőlénynek nevet adott. Ez az ókorban többet jelentett, mint egyszerűen egy ilyen nyelvi játékot, hogy mindennek legyen egy neve. Többet jelentett, mint az elnevezés. Ez az ókorban azt jelentette, hogy akinek én a nevet adom, a felett uralkodok. Isten az ember uralma alá vetette a világot. Ezt olvassuk már az első fejezetben. Azt mondja, hogy megteremtette Isten az embert a maga képére, és megáldotta őket, és azt mondja, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, a földön mozgó minden élő lényen. Az ember uralmi körében nincs a társa. Ezért Isten egy elvet mond ki, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ez bizonyára tapasztalta Ádám is. Ezért az Isten ajándékoz. Épp úgy tudott volna a földporából egy másik élőlényt formálni, épp úgy életet lehelt volna az orrába, épp úgy élő lélekké lett volna ez a másik, de Isten nem ezt teszi. Hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy mély álmot bocsájtotta Isten az emberre, kivette az oldalbordáját, és abból épített, az eredeti szövegnek a szava, ezt jelenti pontosan első szótári jelentésben, épített egy embert, egy asszony embert. Mi magyarban megkülönböztetjük a férfi és a nő, ez két különböző gyökből származó szó, a héberben nem így van. Héberben csak az is, az egy hímnemű alak, az issá, az egy nőnemű alak,

ez már testemből való test, csontomból való csont, és neveztessék ezért, így fordítja a mi fordításunk, asszony embernek, Issának, ugyanolyan, mint én. A házasság az két egyenrangú félnek a közössége. Egy tévedés a kereszténység körében évszázadok óta van. A két teremtés történetnek a harmóniáját, ugye az egy teremtésnek a két metszete, hogy így mondjam, az egyik az univerzum szempontjából mondja el a 6 plusz 1 napos teremtést, a másik pedig az ember szempontjából mondja el ugyanazt. Ez olyan, mint egy tervrajz, az egyik alaprajz, a másik egy homlokzati rajz. Épp úgy viszonylik a két teremtés története egymáshoz, és ez nem két külön dolog. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a férfi az az Isten képe, és az asszony pedig hát egy másolat erről az Isten képéről, ami kevésbé értékes. Ha valaki így gondolja, alkalmatlan a házasságra. A házasság ott kezdődik, hogy a másikban felismerem az egyenlőt, a más egyenlőt, a másféle egyenlőt. És ezt Isten biztosította. És ezért nem az Isten mondja ki, és erre is figyeljünk, Ádámnak kell kimondani azt, hogy az a másik még nem is ad nevet, érdekes módon az Éva nevet, Ádám mikor adja a feleségének? A bűneset után. A harmadik fejezetben le van írva, bűneset után történik az, hogy amikor kiűzi őket a paradicsomból, akkor ad nevet Ádám Évának, mégpedig a harmadik fejezet 20. versében az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Addig nem ad nevet. Miért? Mert nem ő uralkodik rajta. Nem ő uralkodik rajta. De azt kell elmondania, hogy ez testemből való test, csontomból való csont, és ő ugyanolyan, mint én, neveztessék asszony embernek. Más és ugyanolyan. Egy nagyon érdekes szójáték, és mindig eszembe jut, ezt sokszor elmondom, csak ez héberül lehet igazán jól érteni. Nem én találtam ki ezt a szójátékot, hanem a középkori zsidó filozófusok. Ez pedig úgy szól, hogy ha leírom héberül az, hogy is, és leírom, hogy issá, akkor mind a két szóban van egy betű, ami nincs meg a másikban. A is szóban, tehát a férfi nevében van egy jod, ami a nő nevében nincs meg. Az issában van egy helyi, egy H betű, ami nincs meg a férfi nevében. És ezt a két betűt egymás mellé teszem, J-H, Jah, ez az Istennek a rövidített szentséges neve. Viszont, hogyha ezt a két betűt kiveszem az isből és az issából, akkor mind a két szó egyforma lesz, és ezt úgy olvassuk össze héberül, hogy és. És az és az tüzet jelent. Ezért a régi rabik a következőt mondták. Ha a férfi és a nő kapcsolatából kiveszem az Istent, akkor marad a tűz. Ha beteszem, akkor marad férfi és nő, más és egy. És ez egy nagyon lényeges valami. Végső soron az első házasság szerzője maga az Isten volt. A házasságnak mélységesen több a célja, mint az utódok nemzése és fenntartása, ez is. De ennek az alapja a szeretet. Lényegében az utódok kérdése, a család kérdése, az nem más a Bibliában, mint a szeretetnek a gyakorlati megvalósulása, a szeretet gyakorlati alkalmazása.

0: És akkor történik egy csoda. Ez is benne van ebben a felolvasott szövegben. Megteremt Isten az asszonyembert, bemutatja a férjének, aki rájön arra, hogy ez csontomból való csont, testemből való test, és akkor azt mondja ezért, és elmondja a következőt. A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Ez az Édenben talán első pillanatra értelmetlen, mert Ádámnak nem volt anyósa például. Mégis egy nagyon fontos szabály. Minden jó házasság válással kezdődik, szoktam volt mondani. Elhagyván anyját, apját. Tudnélik, két ember közössége, és itt értünk el egy nagyon fontos dologhoz, ami a házassággal kapcsolatban nagyon sokszor sok baj okozója lesz, ez pedig az, hogy két embernek egy olyan életközössége a házasság, amikor a másik az kizárólagos társa. Ez úgy lehetne magyarul mondani, hogy minden házasságnak szükségszerűen van egy intim szférája. Egy olyan dolog, ami két emberre tartozik csak. Hogyha ezt valaki feltöri, akkor kezdődik a baj. Ha az Édenitől eltekintünk, most ellépünk a mai házasság valóságához, a bűnben élő ember házasságának a valóságához, akkor pontosan itt van az első számú probléma. Ugye nagyon sokszor szoktuk idézni a 10 parancsolatból, hogy ne paráználkodj. Ha pontosan akarjuk lefordítani héber szót, ez azt jelenti, hogy ne törj házasságot. Ez a pontos fordítás. Vagyis a 10 parancsolat arra utal, hogy egy férfinak és egy nőnek kialakult belső intim életközösségét feltörni egyenlő a rablással. És aki ezt megteszi, az az emberségünk legszentebb részét rombolja. Úgy kezdtem, és ezt megismételem újra, a házasság az tulajdonképpen nem más, mint két embernek egy életre szóló közössége, és ebben az életközösségben a lényeg az Isten képűség helyreállítása. Csak ebben az intim szférában, két ember belső lelki közösségében lehet találkozni közösen az Istennel. Ezt nagyon sok hívő ember is elfelejti. Attól még nem lesz egy házasság, Isten szerinti házasság, hogy egyforma keresztlevele van mindenkinek. Még attól sem, hogy mind a két fél azt mondja, hogy én hiszek az Istenben, még attól sem, hogy ezt is megcsinálom, meg azt is megcsinálom, hogy amazt is megcsinálom, hanem attól lesz, hogy ebben az Isten előtt vállalt intim szférában jelen van a harmadikként az Isten. De nem csak ez fér ebben. Vannak olyan dolgai az életnek, mind a testi életben, mind az emberi kapcsolatokban, ami nem tartozik egy harmadikra. A 21. századi ember házasságának pontosan az a baja, hogy azt akarja az utcán élni, ami a hálószobába tartozik. És fordítva. Amit az utcán kellene élni, azt meg csak otthon akarja vállalni. És ebből egy óriási zavar lesz. Tönkre megy az emberi kapcsolatok lényege. Mi házat akarunk építeni a kéménnyel kezdve. És majd az alapokhoz eljutunk egyszer. Soha. Én nem lehet házat építeni. Valahol az alapoknál kell kezdeni. Éppen ezért a Biblia a házasságot, két ember egymáshoz való ragaszkodását szövetségkötésnek mondja. A házasság egy igazi szövetség, amiben elkötelezem magam a másiknak, mert ő is elkötelezi magát én mellettem. Én adom önmagamat azért, mert ő is adja önmagát testileg, lelkileg, mindenben nekem. Ha ez nincsen meg, ha hiányzik ez a belső szövetségkötés, ez az intim szféra, ez az egy testé válás, akkor megtörik az, ami a lényeg, a szeretet, az isteni szeretet, ami összekapcsol. Mi a bűneset következménye a házasságban? Erről is kell néhány szót mondani. A bűnesetnek az a következménye, hogy a közösségek felbomlanak. Éva elköveti a bűnt Ádámmal együtt. Osztozik Ádám és Éva a bűnben, egyformán. Mi a következménye? Nagyon sok ember azt mondja, hogy megátkozza őket Isten. Nem erről van szó. Isten elmondja, kihirdeti a bűn következményét. A bűn következménye egy szóval kifejezve kapcsolat, rombolás. Felrobbannak a hídak. Tessék megnézni. Az ember kiesik a belterjesen megművelt földről. A Biblia ezt nagyon következetesen mondja. Kiüzeték a paradicsomból. A szántóföldre, pontosan az Adamára, tehát a megművelt földre. És amikor Kain vétkezik agyonüti testvérét, akkor kiüzetik Kain a szántóföldről, az erecre, a puszta földre. És ez a folyamat egészen a vízözönig tart. Az én bűnöm egyre jobban elidegenít a materiális világtól. Ennek nagyszerű tükre a mostani állapotunk a földön, nem? Ami bűnünk, tönkre teszi a földet, nem csak a mi életünket, a földet is. És nem véletlenül a Jelenések könyve 11. fejezete, az azt mondja, egy nagy összefoglaló versben, ahol elmondja a könyvnek a további tartalmát, hogy Isten elpusztítja az utolsó ítéletben azokat, akik a földet pusztítják. Az első tehát a bűnnek a következménye, hogy felrobban a természettel való kapcsolatom, kiüzetem a paradicsomból. De ez csak az első. Az ember szembe kerül önmagával, rejtőzni kezd az Isten elől, megbomlik az Istennel való kapcsolata. Azzal az Istennel, akinek a képére és hasonlatosságára teremtetett az ember. Én is mondhatnám, hogy a spirituális kapcsolatunk összetört az Istennel. A harmadik, az embernek felbomlik a másik emberrel is a kapcsolata. Nem én, az asszony, akit te teremtettél. És ebben benne van minden. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember szembefordul az Istennel. A bűn is úgy jött, nem a gyümölcs leszakítása a bűn, az a következmény. És a következmény az nem a bűn. A bűn az az, hogy az ember mást lát jónak, mint amit az Isten jónak mond. Egy szóval ez engedetlenség. Egy szóval az Isten törvényszerűségeinek a tagadása. És ennek a törvényszerűség tagadásnak az a következménye, hogy kikerülök a paradicsomból, materiális világgal szembe kerülök a másik emberrel, nem én az az, szembe kerülök az Istennel, rejtőzködni kezdek, és ott marad bennem a lelkiismeret furdalás. Neurótikus leszek, mert ezt így mondanák. Ime a bűn következménye. A bűn az kapcsolatrontás. A házasságon belül is az. Nagyon sokszor elkezdik mondani az emberek, hogy mi az, hogy paráznaság. Testi kapcsolat egy harmadikkal? Na, az is. De ez a jéghegy csúcsa. Hát akkor mi a lényeg? Én úgy szoktam a fiataloknak elmagyarázni, a házassági előkészítőkön vannak itt, akiket készítettem elő házasságra, hogy ott kezdődik a baj, hogyha a másik nincs veled, amikor nem vagy ott. Ez egy kicsit talányos mondat, de a társam az itt van, itt benne a szívembe. Ha a másik nincs ott, amikor nincs ott fizikailag, de nincs itt, ha nincs ott, akkor van a baj. A társ kapcsolat megrombolás nagy veszedelme az, ami tönkre teszi a házasságot. A Biblia többféle ilyen problémáról beszél. A házasság az mindig egy kicsit kultúra függő is, mert az ember dönt benne. Lehetne beszélni a többnejűségnek a problémájáról. Isten a Biblia elején elmondja, hogy egy ember a másik emberrel lehet igazán társ, és mégis beszél a pátriárkák korától, Dávid, Salamon példájára gondolunk a többnejűség kérdéséről. Persze ez is kultúra függés, sok mindent el lehetne mondani, de az ideális mindig az egy. Másképp nem megy. Isten így akarta. Jézus ezt úgy magyarázza, hogy szívetek keménysége miatt engedte meg az Úr. Azután lehetne beszélni nem csak a paráznaságról, hanem arról is, amit Pál apostol a római levélben felsorol, kezdve az erkölcstelen gondolatoktól, a vérfertőzésről, a válásról, a homoszexualitásról és szexuális visszaélések egész soráról. Ezeket én most nem sorolom fel, csak egy lényeges pontot szeretnék mondani, aminek a megértése vezet el a helyes döntéshez. És ez a lényeges dolog pedig a következő. Ha a másikból tárgy lesz valami a valaki helyett, akkor vétkeztem az Isten ellen, a másik ember ellen, de elsősorban önmagam ellen. Úgy szoktam mondani ezt a fiataloknak, hogy ma két P-betűs szörny az, ami pusztítja a házasságot. Az első P-betűs szörnyet úgy hívják, hogy pornó. A másik P-betűs szörnyet pedig úgy hívják, hogy prüdség. Valahol a keresztény emberek erről nem nagyon szeretnek beszélni. Nem illik róla beszélni keresztény embereknek. Egy Theodor Bové nevezetű nagyon híres házasságpszichológus és nagyon híres keresztény teológus is egyben írt egy mondatot, amit nem ártana megszívlelni. Amit az Isten megteremtett, arról nekünk kötelességünk kellő tisztelettel beszélni. És ez egy nagyon fontos elv. A prüdség az, hogy gyerekeinket nem tanítjuk arra, hogy mi a szexualitás, mi a házasság lényege. Igaz, hogy egy gyerek az sohasem azt csinálja, amit mondanak neki, meg tanítanak neki, mi se azt csináltuk. A gyerek az mindig azt csinálja, amit lát. A gyerek nem gondolatokat, hanem szerepeket vesz át. És itt van az óriási nagy probléma. Mit lát egy gyerek? Mit lát a házasságunkból a gyerek? Talán a civódásainkat? Mit lát? Mit vesz át? És még a tetejében nem is beszélünk erről, mert nem illik beszélni. És akkor mi következik? Jön a második számú rém, a prüdség mellett, ez a pornó. A gyerek érzi, hogy szüksége van valamire, belső elválasztású mirigyei elkezdenek dolgozni, és információt keres. Marad a pornó. A pornóban mi a baj? Nagyon egyszerű. A pornóban az a baj, hogy eltűnik az ember, és a másik az, a másik nem egy tárgy lesz. Csináltunk egy vizsgálatot Budapesten. Nem én, hanem Pokolnyi Zoltán még akkor az oktatáskutatóban dolgozott a mellettem lévő szobába. A budapesti gyerekeknek 22-23-24 évvel ezelőtti vizsgálat ez. Megnézte az erkölcsi fejlődését 5.-6. osztályba. Egy olyan nagy kérdőjéves vizsgálat volt. Nem mondom el az egész vizsgálatot, de egy adatot igen. Az az érdekes, hogyha megkérdezzük a gyerekeket, hogy a szexualitásra vonatkozó ismereteiket honnan szerezték be, elenyésző kis töredék mondja azt, hogy a szüleitől. Budapesten a 9. kerületben volt ez a vizsgálat, 9. kerületben 1,2% volt. A döntő többség az a pornó újságokból már akkor 24 évvel ezelőtt. Most mi a baj itt? Az a baj, hogy a pornó nem az, ami a szerelem testi oldala. És erről beszélni kellene. Az valami más. És mivel ezt a valami mást a gyerek nem fedezi fel magába, ezért maradnak azok a zsákutcák, amiben belefut az ember. Nagyon érdekes vizsgálatot végeztek Dániában. Dániában ugye állami anyakönyvezés van egészen a mai napig, tehát hogyha valaki házasságot köt, meghal vagy megszületik, akkor az evangélikus lelkész jegyzi ezt be minden vallásnál. Adventistának is el kell menni az evangélikus lelkészhez, az az anyakönyvvezető. És ezeket az anyakönyveket nagyon pontosan vezetik. És érdekes módon a 19. század közepétől jelezték azt, hogyha valaki homoszexuális. Erről pontos feljegyzéseink vannak. És az az érdekes, hogy a homoszexualitás száma az több mint egy évszázadig egy állandó volt, egy kicsi szám volt, nem ért el a 0,2%-ot se. Ezeket pontosan lehet tudni. Abban a pillanatban, amikor az úgynevezett szexuális forradalom jött, és elöntötte a dán újságárusok standjától kezdve a tévén, a rádión keresztül a pornó a társadalmat, ez a 0,1% felugrott 8-10%-ra. Miért? Az emberek úgy érzik, a gyerekek úgy érzik, hogy arra a teljesítményre, amit a pornó mutat, képtelen vagyok. Ezért keresek zsákutcát. Mi keresztények tudjuk, hogy a Biblia ezt zsákutcának mondja, egyszerűen bűnnek. Nem a bűnösöket utáljuk, hanem felelősségünk, hogy a bűnről elmondjuk azt, hogy bűn. Nem egyszerűen egy másféle életmód, hanem nem élet. És most figyeljünk a kettőre. Ez a két P-betűs szó, hogy pornó és prüdség, ez lényegében ugyanannak a fordítottja. Ha én egy képletet rajzolnék most egy táblára itt mögöttünk, akkor így írnám fel. Pornó egyenlő szex mínusz szerelem. Prüdség egyenlő szerelem mínusz szex. A két véglet összefügg. A kereszténységnek ma egy óriási küldetése az, hogy azokat az erkölcsi alapelveket, amelyek bennünket emberré tesznek, azt ne úgy mondjuk el, hogy tilalmak sorát soroljuk az emberek elő, hogy ez se szabad, meg ez se szabad, meg ez se szabad, meg ez se szabad. Mert akkor eltakarjuk a megajándékozó, a bennünket megajándékozó Istent. Isten nem elvesz, Isten ad. Azt mondja, hogy ne ölj, akkor az életemet védi, nem? Azt mondja, hogy ne lopj, akkor engem véd a tolvajoktól. Azt mondja, hogy ne paráználkodj, a akkor két embernek az egymás iránti szeretet közösségét védi. És ez a lényeg. Ha viszont én állandóan azt mondom, hogy mit nem szabad, akkor lényegében reklámot csinálok annak, ami tilos. Tessék kipróbálni a gyerekeken nem ilyenen, hanem máson. Állandóan azt mondom a gyereknek, ez se szabad, az se szabad. Ha az se szabad, akkor felébresztem benne az azért is dacot. Az okos szülő nem ezt csinálja, hanem pozitív irányba tereli a gyerek érdeklődését. Nem? Ez a pedagógia lényege, nem? Ezt nem teszem, akkor vétkes vagyok. És valahol a kereszténységnek ezt az egészséges emberséget kellene képviselni. Én nagyon sokszor úgy látom, hogy mi emberek, keresztény emberek szégyelünk embernek lenni. Pedig Jézus éppen a farizeusokat, és ez a Jézusnak ugye van 7 olyan története, amikor a farizeusi szombatünnepléssel ütközik. És ennek a feloldása pontosan az, hogy a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért, az embernek fia, a szombatnak is ura. Ugye Márk evangélium második fejezetének a végén, kalásztépés szombatnapon példázatnak a csattanója ez. És ez minden törvényre igaz. Az embert kell keresni. Az Isten által, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert. És ha a házasság pontosan ezért van kitéve a sátántól annyi támadásnak, mert, ahogy mondtam, emberré lenni tanít két ellenkező nevű embernek a közössége. És ezt az emberré levést, ezt teszi tönkre ma a sátán. Ezért hát erről a kérdésről igen, beszélni kell, nem csak a házasulandókkal. Nem csak akkor, amikor egy ember oda kerül a válás szélére, az éppen olyan, mint amikor már ég a ház, akkor előkeresni a poroltót. Hanem a házasságokat karban kellene tartani. Hogyan? A házasságnak mind a 4 oldalát, amit a bevezetőben mondtam, ápolni kellene. Nagyon sokat kellene erről beszélni. Meg kellene tanítani azt, hogy hogyan kell szeretni. Meg kellene tanítani azt, hogyan kellene megbecsülni a másikat. Meg kellene tanulni, hogy mit kell megtanulni a másik nemtől. Meg kellene azt is tanulni, hogy a másik nemnek egy másféle nyelve, most nem beszélt nyelvre gondolok, másik érzelmi nyelve van. Ezen hogy kell gondolkodni? Mi az, ami jó? És ha ezt nem tesszük, akkor az igének sok-sok gyakorlati tanácsát mulasszuk el. Mert az ige a testi, lelki, fizikai szerelemről nagyon sokat mond. Ezért hát többet kellene foglalkozni a családápolással. Mert a gyermek az tulajdonképpen egy közösségbe születik. És közösséghormonunk nincs. Az életet nem csak biológiailag adjuk tovább a gyermekeinknek, hanem átadjuk a kulturális közösségi érzésünket, sok mindent, hitünket, átadjuk az utánunk jövőknek. Milyen örökséget adunk? Csak egy kocsit, vagy egy lakást? Mit? Mi az, amit tovább örökítünk? Ez az, ami a keresztény életnek ma is az egyik döntő kérdése. És hogyha az igét tanulmányozzuk, akkor ezeknek az alapelveknek az alkalmazása nagyon sok feladatot ad nékünk. És én nem kívánok mást a gyülekezetnek, tévénézőknek sem, hallgatóknak sem, mint hogy Isten áldja meg ezt a tanulmányozást a mi életünkben, hogy így biztosan célba érjünk. Isten kegyelméből. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: nem a szavakból, nem a pofonból és nem a rángatásból lesz valaki elégedett, bár megelégelheti a verést. Nem ebből lesz, hanem abból, amikor látja azt az áldott példát, hogy te megelégedsz. Hogy ti megelégedett életet éltek a családban.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mennyire jellemez minket az elégedettség? Érdemes kicsit áttekintenünk különböző területeket, amelyeken a minket megkísértő elégedetlenség vagy túlzások helyett választhatjuk az Isten felé való hálát is. Győri János Sámuel, nyugalmazott evangélikus lelkész előadását hallhatják szerkesztett formában, amely egy korábbi Balatonnet evangéliumi találkozón hangzott el. A lélekhangoló második felében Jó Angelika tanárnőt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
0: Lelkész családba születtem, ami semmit nem jelent, sőt inkább Éli fiaira gondoló, inkább valami átkot is néha, vagy valami görbe utat, de hála Istennek az Úr Jézus elkapott 17 éves koromban, és a 119. Zsoltár 9. verse volt nekem az Úr Jézus melletti döntésem. Mi módon őrizheti meg az ifjú az ő útját, hanem a te beszéded megtartása által. És ez vezérelt engem az életem folyamán, és így örülök, hogy most itt lehetek közöttetek és szolgálhatok. A címe tehát a szolgálatomnak a megelégedett élet. Az embert a teremtő egy megelégedett, teremtett világba tette, vagyis egy megelégedett, teremtett világ veszi körül. És hogy ezt a témát elővettem, elkezdtem azon gondolkodni, hogy elég a természeti világban, ha elkezdem sorolni, hogy például a megfelelő anyagoknak a periódusos rendszerben megfelelő elég vegyértékük van, se több, se kevesebb. Elég a tömege, elég a távolsága a Földnek a naptól, pont jó. Elég a tengely dőlése a Földnek, hogy tavasz-nyár ősszél legyen, elég a vérnyomás, elég a testhőmérséklet, nem kell ennél melegebb, és az úgynevezett biológiai egyensúly is megvan a világban. A természeti világban ezek mind elegek a számunkra, és a Teremtő maga is egy megelégedett Isten. Már tudjátok, mire gondolok, ez az Isten, aki teremtés naponként mindig elégedett volt. Miért? Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Még utánunk is ezt mondta. Annyira szeret minket, ő olyan nagyon jónak tart minket. Sokszor mi legyengítjük, eléletlenítjük az evangélium üzenetét, mert ott a drága Úr Jézus annyiszor beszél az ember értékéről. A megváltottságról, hogy fölértékelt vagy. Hát drága áron váltattál meg. Nincs nálad értékesebb. És ezt mondja a 7 milliárd embernek, nekünk is személyesen, mindnyájunknak. Az elég egyensúly vesztése is bekövetkezett, bár a 7 milliárd ember arányos testű ember. Nincs itt, remélem, közöttünk senki olyan, akinek a jobb keze másfél méterrel hosszabb, mint a bal. Pedig lehetett volna. Én egyszer láttam egy ilyen pulóvert, elnézte a néni, és az egyik karját ilyen hosszúra kötötte, a másikat rövidre. Valami buta, humoros filmben láttam ezt. Testvérek, most olvastam például arról, hogy nagyon ritka betegség a különböző hosszúságú láb, akinek már egy pár milliméterrel hosszabb vagy rövidebb az egyik vagy másik lába, az már biceg. Ez a mi teremtőnk, hogy gondoskodik, micsoda tervezés. Mérnöki pontossággal vagyunk megteremtve, mindig szeretünk panaszkodni, hát ahhoz képest, hogy itt 7 milliárd ember van, alig van beteg. Ne panaszkodjatok, az emberbetegség még mindjárt, hogy mitől fáj a fejed, meg a füled, meg a derekad, de komolyan mondom, hogy ne erre koncentrálj, hanem arra, hogy Isten mennyien csodálatosan teremtett meg. Betegségnek számít viszont a 21. századnak is a legnagyobb betegsége. Sajnos én is voltam kétszer ezzel megvádolva. 27 éves koromban 3 hónapig Szeverenyi Jánosékkal együtt voltam ifjúsági körön Békés Csabán, és fejemre olvasták a máluszt, a tumort. Amikor elégedetlenség sátánya gonoszsággal költözik a testembe, és szaporítja a sejteket fölöslegesen. Mértéktelenül. És ez jó példa arra, hogy 20. századi ember, a te mértéktelenséged, itt van egy halálos betegség is. Mert Isten úgy adta, hogy csak annyi sejt osztódik, csak annyi keletkezik, amennyi kell. Ha több, az egy őrült, súlyos betegség lehet. de abból is lehet, mint hallottátok, szabadulni az Úr Jézus által. Bűneset, üzenet és elégedetlenség. Az ember bűnbe esése az nem egy történet, az ma is zajlik. És ma is üzeni nekünk az, amit a Szentlélek leíratott nekünk a Biblia elején, hogy vigyázz ember, így van körülötted mindig ott a személyes gonosz, a kísértő. A kígyó kérdése hazug volt, ugye ebben megegyezünk, mert lehet kérdéssel is hazudni. Valóban azt mondta az Isten, és csúszhatja a statisztikát, hogy a kertnek egy fájáról segyetek, micsoda negatív megfordítás. Az elégedetlenségre appellál a sátán akkor, amikor azt mondja, ugye te is mondtad már, hogy jaj, nekem semmi. Ugye mondtátok már, gyerekkortokban legalább valljátok be, hát nem mondjátok már, hogy itt megszégyenüljek, hogy egy olyan kérdést. Mondtuk, nem? Hogy igen, mert én soha nem mehetek. És nekem soha, ne, én soha nem kapok. Ki volt a Bibliában, a példázatban ilyen soha nem, meg nekem semmi? Ugye a tékozó fiúnak a bátyja. Minden esetre ez az elégedetlenségnek, a megelégedett életnek egy hatalmas kísértése, amikor az egy se és a minden. A kertnek egy fájáról se ehettek? És drága testvéreim, kedves Évák, bármilyen neműek is vagytok, itt nem elég Éva bebiflázott válasza. Nem elég. Az Éva az egy olyan eminens tanuló, hogy úgy betudta, bevágta, amit az Isten mondott, hogy a sátán is csak így, vagy a kígyó is csak így nézett, hogy hú, de tudja ez a leckét. Azt mondta, elmondta szépen, elhadarta az averbot, elhadarta a memoritert. Nem, az Isten azt mondta, hogy kertnek minden fájáról lehettek, de... És elég volt? Nem. Az elégedetlenségnek a magját elvetette a szívébe a személyes gonosz, mert igenis vett a fáról. Mindig az az egy kell, ami tilos. Ez egy másik dolog. Nem beszélve arról, hogy mindig a szomszédnál szebb a barack, meg a fű, meg stb. És mindig a másé az, ami éppen kell. Szeretem úgy magyarázni a bábeli történetet, ezt az ős történetet, hogy az ember összefog, mert elégedetlen. Mindig többet akar. Láttam is egy ilyen animációs filmet, angol nyelvű volt, de szenzációsan előjött benne az, hogy összefogtak ott a Sinár pusztáján, és mondták, hogy még több kell, még több kell. Nem elég. És drága fiatal szülők, vigyázzatok gyermekeitekre is, mert ez nem egyszerűen egy gyermeki szoktatás vagy nevelés, hogy nem bírtok végigmenni az ABC üzletben, mert a gyerek lerámolná az összes gondolát, és ott kell vele veszekedni. Hányszor hallunk ilyet, ugye, kiborult édesanyákat, amint azt mondja, hogy megraklak, meg nem tudom, miket mond már, gyere már, meg cipeli. Nem, szeretett testvéreim, felelünk ezekért. De nem az üzletbe kell ezt a Tesco-ban levezetni egy ordítással, vagy egy pofonnal ne talántán, hanem vajon én, mint édesanya, vagy édesapa, vagy szülő fegyelmezett életet élek-e? Mert nem a szavakból, nem a pofonból és nem a rángatásból lesz valaki elégedett, bár megelégelheti a verést, az világos. Nem ebből lesz, hanem abból, amikor látja azt az áldott példát, hogy te megelégedsz. Hogy ti megelégedett életet éltek a családban.

Gazdasági növekedés meddig? Figyeljetek, mert nem akarom vádolni a világi tudósokat, meg a politikusokat, de figyeljetek, mert állandóan erről van szó, hogy gazdasági növekedés. Hova? Hát az emberiség nem gondolt bele, mert persze benne nincs üdvtudata, nincs mennyországbeli célja, ezért azt hiszi, hogy amit hiányzik, az azért van, pedig a lelki hiányzik neki, azt próbálja anyagiakkal. Tudom, hogy most nagyon primitíven leegyszerűsítettem az egészet, de azért gondolkozzunk el, hogy itt vagyunk a 21. században, és az emberiség olyan csodálatosan élhetne, nem 7 milliárdot, hanem 20 milliárdot tud ez az Isten által megpördített földnek nevezett golyó ellátni, csak mi a kapzsiságunkkal és a feszegedésünkkel, mert nem az a baj, hogy van-e kenyér vagy nincs, hanem az a baj, hogy ha sok terem, akkor beleöntöm a tengerbe. És nem az a baj, mert az Isten nagyon jól pakol, az Isten nem PET palackban adta a vizet. Az Isten a gyümölcslevet sem abba adta, hanem nézzétek meg egy igazi barackot, egy őszi barackot. Most gondoljunk egy jó, húsos, édes levű őszi barackra. Megvan? Micsoda csomagolás? Mert mit csomagolt be? A magot. Becsomagolta, és egyúttal ilyen otromba alakott, mint az a négy végtagú ember, azt megeteti ezzel a PET palackkal, ezzel a húsos réteggel, és utána a magot valahol eldobják, és lesz belőle egy új élet. Szeretett testvérek, most nem akarok butáskodni, de sajnos csodálatos költőink is beleestek ebbe a hibába, mert jó lett volna egy kis evangelizáció már a 19. században is, főleg a költőknek. Azt mondja a drága Petőfi Sándorkánk, hogy ha majd a bőség kosárából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. De drága lélek, én úgy szeretem Petőfit, mert a feleségem ugyanabban a városban született, ugyanazon a napon, tehát január 1-én, úgyhogy nagyon közeli nekem a Petőfi Sándor, és nem is akarom őt cikkizni, világos, csak tényleg Jézus Krisztus nélkül itt nem áll össze a világ. Nem áll össze a Biblia nélkül, az evangélium nélkül nem áll össze. És ezért, drága Petőfit, ezért idéztem, mert nem is beszélek ilyesmiről, mint a kommunista drága testvérünknek volt a vágyálma, megint csak nem tudjátok, mert fiatalok vagytok, hogy az iskolában nekünk az 50-es években azt tanították, hogy 1960-as évektől, de legalábbis 70-től kezdve már az áruházban nem lesz pénztár. Bemegyünk az áruházba, ott lesznek sorban a kabátok, Győri János bemegy, megnézi melyikönnek, és azzal az egyel kisétál. Semmi csipogás, ilyen, hogy hívják, tudjátok, ez az áruháza van, hogy mész ki, és akkor becsipog, mert loptál, vagy valami. No, az azért nem tudjátok, mert nem szoktatok lopni, de tényleg a kiáratnál senki nem ér, mert te olyan csodálatos szellemű vagy. Már beragyogott a szellem a házad ablakán, annyira tökéletes vagy, hogy nem fogsz elvinni több kabátot, és főleg nem nagyobbat, mint ami rád fér, mert az még rosszul áll. No, ne vicceljünk tovább. Nagyon fontos, az emberi irigység az elégedetlenség katalizátora. Vagyis segíti. Az irigység az elégedetlenséget segíti. Ki ne emlékezne a 9.-10. parancsolatra, a szemek parancsolatára, ne kívánt fele barátod feleségét. Drága testvérek, még keresztény gyülekezetekben is, hogy marít a sátán? Másik, emlékeztek Nábot szőlőjére? A király Akháb olyan alázatos, hogy oda ment ez a komához, akit Nábotnak hívtak, hogy figyelj, hát nekem itt van a nyaralom, és a te szőlődet add már ide, nekem jó lesz az veteményes kertnek. Hát elég nagy lábon éltek Jézábellel, és hívták a oltottam mindenféle grillezés, meg stb. Hát jó lett volna, hogy lett volna ott mindjárt egy paradicsom, meg stb. Szenzációs tanítás. Oda megy a király, és alázatosan megkéri Nábot. Tehát Nábot visszaválaszol, hogyan adhatnám neked az én atyáimtól nyert örökségemet? Egy egész más kategóriában beszélt. Ő neki nem vagyona volt Nábotnak, hanem öröksége. Neki nem szőlője volt, öröksége volt. Neked van örökséged? Na nem az, amit a nagyomától kapsz, vagy az édesapától, ha meghal, hanem amit az Úr Jézustól kapsz. Örökség. Ez az, de most még nem menjünk tovább, és oda menjünk a Dávid, akinek a családjából születik a drága megváltó.
Emlékeztek rá? Az ocsmány bűnjére? Meglátja, elirigyeli a barátja feleségét, akit a háborúban direkt úgy küld, hogy meghaljon. Hitteus úriást. Elégedetlenség teszt a szőlőmunkások példázatában, Máté 21 következőkben olvassuk, hogy Jézus kitalál természetesen egy történetet, hogy van, aki egész nap dolgozik, de meg van fizetve. Megelégedett lehet? Igen, megkapta a pénzét. Te megelégedett, vagy megkapod a pénzedet mindig? No, nem sokan jelentkeznek. Tehát, elég az hozzá, hogy ezek elégedettek, de olyan ravaszan csinálja a példázat szerint az intéző, hogy lássák. Hát ilyet majd normális, civilizált KFT-nél, vagy gyárban, vagy nem tudom hol, nem csinálják, hogy sorban állunk, és nézem, hogy a kolléga mennyit kap. Nem, mert ez intim dolog, mert ne is kérdezzétek egymásról sem, mennyit kell. Mi talán magyarok jobban kérdezzük, de úgy hallom, hogy más országban nem divat megkérdezni, mennyit kapsz. No, Jézus úgy csinálja ezt a példázatot, úgy mondja el, hogy ott látják, így mered ki a szemük. Hát maguk már így toporognak, hogy hát én a tízszeresét kapom, mert 10 órával többet dolgoztam. Ne, ugyanannyit kap. Irítség. Egy jó elégedetlenségi teszt. Nem csak Máté 20-ban, hanem Balatonneten, meg otthon nálatok is, nálam is. Kell ez a teszt, hogy rádöbbenjek arra, hogy megkaptam, mindenem megvan. Még a vérnyomásom is jó. Még a vérképem is elfogadható, és türelmetlen, és ideges vagyok, és valamint hiányzik. Sose elég, és most már hadd ne beszéljünk idő rövidsége miatt a szenvedélyekről, és a függőségekről. Tarolnak a jóléti társadalmakban főleg.

0: Győri János Sámuel előadását hallják a megelégedettségről.
1: Megelégedés vagyon. Jézsás 55.2. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Elégíthet megelégedés. Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék a lelketek kövérségben. Igen, Istenre kell hallgatnunk. Szeretett testvérek, én azon elszörnyedek, hogy mennyi mindent költünk már körülbelül egy 50 éve, egyszerű tömegek, tehát én is a kiskeresetőekhez sorolom magamat, ami nem is szükséges, olyasmiket veszünk. Most nem beszélve arról a szenvedélyről és betegségről, ami általában nem is az asszonyokat, hanem a férfiakat kapja el, ugye, hogy szép ruhákat látnak a férfiak, meg ékszereket, és hát vesznek belőle, föl se veszik soha, csak addig volt jó, amíg hazavitték. Ugye férfiak így vagyunk ezzel. Hát nem olyan, hogyha az asszonyok is átalálják ezt, de tényleg egyformák vagyunk. Hát mi a kütyüt visszük, meg a pecafölszerelést, meg a modellvasutat, nem tudom micsodát. Igen, szükséged van rá? Nálunk a Pest Erzsébeti evangélikus gyülekezetben nagyon szépen megemelkedett az adakozás. Miért? Mert volt egy fantasztikus, meg van, éli még most is, egy szenzációs felügyelőm volt, és nem a lelkész beszélt a lelkipásztor arról, hogy a testvérek azért adakozzunk is, hanem ő mindig írt egy levet, hogy testvér, egy fagyi mennyibe kerül? Egy mozi jegy? És tudsz úgy viszonyulni az adakozáshoz, hogy mit bízott rád Isten? Csak postás vagy. Az nem a tied. Hát jól nézze ki, nem, hogy hozza a nyugdíjat a postás, nem adja oda nekem, hanem elfagyizza. Körülbelül majdnem olyan nyugdíjunk van, el lehet fagyizni, de hát torokfájással járna azért. Minden esetre a megelégedés és a vagyon kérdésében Ezékiel 45 azt mondja, ezt mondja az Úristen, legyen elég már nektek, Izrael fejedelmei, a törvénytelenséget, az erőszaktételt távoztassátok el, és cselekedjétek törvény szerint az igazságot, vegyetek le népemről sarcolásokat, ezt mondja az Úr. Most ez egy régi történet. Mit sarcolod a feleséged, a férjed, az édesanyádat, a rokonaidat, a környezetedet? Akinek van füle, hallja. Menjünk tovább. Megelégedés és a vagyonnál még mindig 1 Timóteus 6.6 és következők, de valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Ez ne egy dogmatikai tétel legyen, testvérek. Legyen bizonyságtételetek. Hányan drága bizonyságtételt hallottam, hogy nem volt semmi, és átéltünk, és megjött utolsó pillanatban, és valaki odaakasztotta az ajtóra a teli szatyrot, teli élelmiszerrel. Könnyeim potyognak, amikor ilyet hallok. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértetbe, meg törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, irítség, kívánság, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik, hát láttátok, látjuk. Jóléti társadalmak lebuknak, mert gazdagok akarnak lenni, mert csak hedonisták akarnak lenni, ez a minden a mai napnak érni. Híres mondásuk latinul carpe diem, ragad meg az alkalmat, a napot. Nem vagy éhes, de még egyszer vegyél, mert még lehet, ingyér van. Nem. Így voltunk a könyvekkel is. Drága özvegyasszonyok 2 fillérjén vásárolták a Vasfőgönyön túli testvéreink, nyomtattak ki evangélium iratmissziói könyveket. Én emlékszem rá, mint lelkipásztor, hogy volt, aki úgy vitte haza, hogy 1/2 métert markolt egyből. Nem a címét nézte így, mert ingyér volt. Mert jó lesz a könyvesporc, abból a zöldből még 3-at kérek. Nem beszélve a képes Bibliáról, az ment legjobban. Na, elég az hozzá, hogy az legalább Biblia volt. Elég az hozzá, hogy nagyon fontos dolog, hogy mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, ismeritek jól, mely után sóváragván némelyek eltévejednek a hittől. Nem a normális élettől, nem a normális gazdaságértől, a hittől. És magukat által szegezték sok fájdalommal. Karrier, 2 Királyok 14:10, megverted az edomitákat, ezért fuvalkodtál fel szívedben, elégedjél meg a dicsőséggel, és maradj otthon. Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni, hogy elessél magad is, és Júda is vele együtt? Mindig az a baj, hogy nem a saját bőrünket visszük itt a vásárra, hanem rántjuk magunkkal a drága családunkat és a többieket.

0: megelégedés és karrier. Ekkor hozzáment az Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, és leborulva kérte Jézus, képzeljétek el, mennek a Golgota felé, már szinte ott vannak a szenvedés történet küszöbén. Mit akarsz, mondja Jézus? Azt mondta neki, mondd, hogy az én két fiacskám üljön az országodban, egyik a jobb kezed felől, a másik a bal kezed felől. Protekció az evangéliumban. Megdöbbentő. Szeretett testvérek, megelégedés, Zsoltár 127.2. Hiába nektek korán kelnetek, ismeritek, ugye? Későn feküdnötök, fáradtságol szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. És ez az ige nem csak arra utal, hogy ne éjszakázz, hanem arra utal, hogy figyelj, te a kenyeret csak mozgatod. Nem a kombány termeli a kenyeret, nem a műtrágya, hanem az, aki megpöccintette az első gabonamagot, hogy azt mondta neki, hogy figyelj, ha földbe esel, ne maradj egy magad, teremél száz annyit. Ez a teremtő Isten. Ezt nem tudja a 20. századi pökhedi ember, aki teremtést tagad és Isten tagad. Vagy lehet, hogy nem tagadja ezeket, de olyan él, mint Marci Évesen, és nem jut eszébe naponta, hogy az Úr Jézus nem luxusból adta az naponként imádságodul a mi atyánkban azt, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mert ő adja. Ember, te csak a logisztikáért felelsz. A mozgatásért, hogy learatod, elveted, learatod, megörlöd, megsütöd. És vajon, drága testvér, vetsz keresztet a kenyére, mielőtt megszeged? Inkább ne vegyél ilyen mindenféle magos, beszort kenyeret, vegyél egy normálisat, és vesd rá kenyeret, mint a mi anyánk csinálta, és megszoktuk, hogy ez nem az apa kenyér keresetéből van, hanem az Úr Jézus adta. Fejezzük be azért egy konklúzióval, itt Pál apostolt látjuk. 2 Korintus 12.9-ben ezt mondja, azt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömös dicsekszem is azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Az elég nem mennyiségi, nem leltári, nem statisztikai kérdés. Nem is aszkézis kategória. Nem is lemondás kategória. Az elég a természetben a teremtettségi program, amit az Isten meglökött, beindított. Az embervilágban pedig életvitel. A megváltottság kérdése. Csak a megváltottság tud engem kielégíteni. Csak az, hogy rájöttem, hogy én neki drága vagyok, és ő meghalt értem, hogy van találkozásom színről színe, amiről most csak álmodom. Tudod-e, hogy neked megvan a helyed az Úr országában? A megváltottság elégedettsége ez tehát. Legyetek a szentek közössége itt most ebben a gyülekezetben. Legyetek a megelégedettek. A megelégítettek közössége. Az Úr Jézus nem csak földi kenyérrel elégített meg 5000 embert, talán itt 5000 ember megfordult az 5 nap alatt, hanem lelki kenyérrel. Meg kell szerezned az állampolgárságot Jézus Krisztus megelégedettség országába. Ez az állampolgárság tesz bennünket Krisztus tanítványaivá. Az embert egy megelégedett, teremtett világ veszi körül, így kezdtük. Mondtuk az elején, folytassuk azzal, hogy van azért egy várakozása ennek a világnak. Ez a világ sóváragva várja a romaiakhoz írt levél szerint az Isten fia megjelenését. Ma így mondom, a megelégedettségről tanúságot tevő Isten fiak megjelenését sóváragva várja a szomszédod, a főnököd, a munkatársad, az osztálytársad. És talán a gyülibe is vannak még sokan, akik még nem adták át teljesen az életüket, sóvárogva várják, hogy lássák, hogy megjelentek a megelégedett Isten fiak.
1: Pál apostol így írt a Filippi belieknek.

0: Lélekhangolunkban Győr János Sámuel előadásából idéztünk, amely a megelégedettségről szólt egy korábbi Balatonnet evangéliumi találkozón.
1: Ez itt a Lélekhangoló.
2: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
3: Szeretettel köszöntöm az
1: Evangélikus.
4: Önök továbbra is a Lélekhangoló
3: evangélikus műsort hallják.
4: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Az Evangélikus Rádió Misszió műsora szól Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. A közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodaikanal nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
5: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne. És így jutottunk el Indiába.
0: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
5: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket. De mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
0: Mennyiben éreztétek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
5: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani. Megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel. És a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódás a kollégákhoz és a kultúrába, így még inkább bele tudunk simulni.
0: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok azon, hogy külföldre mentek misszióba?
5: Indiába visszatérni valamennyire biztonságos döntésnek tűnt, mert ismertük azt a közösséget még korábbról, ahová a gyerekeinket vittük, és tudtuk, hogy ott angol nyelvtudás nélkül egy támogató közösségben megkapják a kisegítő, korrepetáló órákat. Viszont bevallom, hogy gondolkodtunk más országokon is, például Törökországon, vagy Ázsia más részein, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont zárodnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül

Egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akikkel kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a déli-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például törzsi falvakban gyógyítanak, és a gyerekeik nem járhatnak ott színvonalas iskolába, jó szívvel hagyhatják a kisgyerekeket a mi kollégiumunkban, mert itt világszínvonalú oktatásban lesz részük. Vagy más missziói vonalon is, hogyha például egy indiai keresztény elmegy Bangladesbe misszióba, akkor a gyerekét elküldheti a miben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Azaz Anglia, ami régen misszionárius küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.

0: az Evangélikus Rádiómisszió műsora szól. Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diploma munkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sokszínű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
0: Mivel bentlakásos iskola a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
1: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük, jobban megmutatják nekünk. Vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja, és a gyerek is szívesen mesélte arról, hogy milyen kisállatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12-ig ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, az sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.

0: Visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi Úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodálykanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki hindú vagy muzulmán háttérből jött, és Isten iránti szeretete, illetve Jézus iránti hitbeli meggyőződése olyan szintre jutott, hogy ő már inkább kereszténynek vallotta magát, akkor mi nem beszélhettük rá a keresztségre, hiszen kiskorúakról volt szó, és ilyenkor mindig a szülő beleegyezése is kellene hozzá. Így sokszor nem tudjuk, hogy az a mustármagnyi hit az fává cseperedette, vagy nem, de az Úr tudja, és van reménységünk arra, hogy beérik az a vetés, amit mi elkezdtünk.
0: Említetted a bibliaórákat, amiket nálatok az otthonotokban is tartottatok, vagy ifiket. Ott mennyire tudtatok elmélyedni az ige magyarázatában ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez talán teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tínédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tínédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tinédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen

0: Jó Angelika angol hittanszakos tanárt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
1: A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
2: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálat, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, hát egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiában voltunk 13 évet, kinek van még?
0: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
2: Számomra nagyon kedves ige a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
0: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
2: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon és ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk, több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a Küldetés Sátorban, vagy a Balatonneten, a missziói expón, és ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
0: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
2: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.

Kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Második vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen. A honlapunk címe missio.lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében,

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Mennyei harmat. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 28. verse, ahol az ég harmatot hint. Gondolatok az igéről. Ami a harmat a növényvilágban, az a Szentlélek áradása a kegyelem világában. Milyen nagy szükségem van erre a mennyei harmatra. Isten lelke nélkül kiárad, összezsugorodik az életem. Elkeseredtem, elbágyadok, meghalok. De milyen édes ennek a harmatnak az üdítése. Ha Isten megáld vele, vidám leszek, életem megelevenedik, megerősödöm, ennél többre nincs szükségem. A Szentlélek életet ad belém, mi többet kívánnék, hiszen minden élettelen számomra a Szentlélek harmata nélkül. Hiába hallgatom az igét, imádkozom, énekelek és járulok az Úr asztalához. Nem találok egyikben sem áldást, míg Isten lelke meg nem látogat. De amikor harmata megöntöz, a kegyelem minden eszköze drága és hasznos lesz számomra. Milyen nagyszerű ígéret ez! Az ég harmatot hint. A kegyelem meglátogat, nem hagy meg kiszáradt mi voltomban, nem tesz ki a világ perzselő hőségének, sem a sátáni kísértések forró szelének. Bár megérezném már ebben az órában az Úr szelíd, csendes, életető harmatát. Miért is ne érezném meg? Aki úgy éltet engem, mint a mező füvét, miért ne adná nekem is meg azt, amit a fűnek megad? Felülről fog felüdíteni, a fű nem kiált harmat után, mégis megkapja. Az Úr pedig, aki megáldja néma növényét, hogy ne áldaná meg hozzá könyörgő gyermekét is. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Programozók napja, vagyis a rendszergazdák világnapja. Egy évben kétszer is ünnepeljük a programozókat. Programozók napját tartanak minden évben január 7-én, és 2007-től az év 256. napján, ami szeptember 13-ára, szökő évben szeptember 12-ére esik. Ezért ezen a napon, mert a számítástechnikai 8 bites szabvány azt jelenti, hogy 256 féle számot tárolhat 0 és 256 között. Az ünnep célja felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a technika fejlődésében milyen nagy szerepet töltenek be ezek az emberek. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. A mélység még nem a vég.

Mire való világosság a nyomorultnak, és élet a keseredett léleknek? Azoknak, akik várják a halált, de nem jő, és ásva keresik, jobban, mint a kincset. Akik örülnének mérték nélkül, ha a sírt végre megtalálnák.

Jób harmadik könyve tulajdonképpen egy panaszének, amelyben olyan rettenetes szavakkal ömlik belőle a keserűség, hogy rossz azt hallgatni. Ez az ember eljutva teherbíró képességének a határára, hangos jajkiáltással átkozza meg azt a napot, amelyen erre a világra jött. Így szólt: vesszen a nap, amikor világra jöttem, az éj, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Igen, legyen az a nap sötétség. Az Isten odafenn ne törődjék vele, ne is ragyogjon fel annak a napnak a fénye.

Jobbnak igaza volt abban, hogy egy Isten nélkül való életnél még a halál is jobb. Csak abban tévedett, hogy azt hitte, az Úr megfeledkezett róla, és eltaszította magától. Olyan nagy volt a fájdalma, hogy nem látta ettől az ő teremtőjét. Nem tudott belekapaszkodni. Azt érzékelte, hogy ahhoz képest, amivel szenved testileg és lelkileg, a halál csak jobb lehet.

Lehet, hogy már te is voltál olyan nehéz és fájdalmas élethelyzetben, amikor azt kívántad, hogy bárcsak ne lennél, bárcsak meghalnál. Amikor nyomorúságosnak és kilátástalannak láttad az életedet. Amikor úgy tűnt, semmi sem sikerül. Azt érezted, hogy nincs semmi értelme az egésznek, és Jobhoz hasonlóan te is a halálodat kívántad. Az ördögnek az a célja, hogy tönkre tegyen, hogy az őrületbe kergessen téged. Minden lehetőséget kihasznál arra, hogy elvegye az életkedvedet, a békességedet. Isten azonban azt akarja, hogy életed legyen, és az bőségben legyen. Megígérte neked, hogy ha őt szolgálod, akkor teljessé teszi a napjaid számát. A kivonulás könyvében ezt olvashatjuk ennek kapcsán. Szolgáld tehát az Urat, a te Istenedet, akkor megáldom kenyeredet és vizedet. Távol tartom tőled a betegséget, és teljessé teszem napjaid számát.

Jób mélypontja nem a végpontja, és ennek a te életedben is így kell lennie. A sátán téged is megpróbál majd eltántorítani az Úrtól. A te életedet is megpróbálja megkeseríteni, de Isten kegyelméből ellenállhatsz nekem.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 13-a. Ézsaiás könyve 43. fejezet, 8-tól 13. versig. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Isten kérdése elgondolkoztató. Ki tud valódi bizonyságot tenni? A világ ma tele van mindenféle hanggal és véleménnyel, de ki az, aki valódi, megbízható tanúként szól? Isten választott népét azért hívja össze, hogy tanúságot tegyen róla, az egyetlen szabadítóról. A tanúságtétel nem elmélet, hanem megélt tapasztalat. Megismerni, hinni ő benne, megérteni és így tanúskodni róla, nincs más Isten. János apostol is a személyes megtapasztaláson alapuló tanúságról szól első levelében. Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel megtapintottunk. Az Istennel való személyes találkozás és kapcsolat az, amely tanúvá tesz. Nem másról szólunk, hanem arról, akivel közösségben vagyunk. A tanúság tehát egy folyamat. Nem csak szavakat jelent, hanem életet. Megélt valóságot, ahol Isten szabadítása kézzel foghatóvá válik. A világ ma is keresi az igazi szabadítót, és sokan csalódtak már. Küldetésünk, hogy felfelé nézve, felfelé mutassunk az egyetlen szabadítóra. Tanúként nem magunkról, hanem róla beszélünk, tényekről és tapasztalatainkról. A kérdés ma ez, a te életed miről tanúskodik? Isten tanúi, gyülekező. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Aleu Jebu Chirata írta Andhra Pradeshből, Indiából. Minden helyen. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetének 28. verse. Amikor a nyüzsgő városból, Chennaiból egy kis eldugott faluba költöztem, olyan volt, mintha visszaléptem volna egyet. Előtte kényelmes életem volt. Fejlődő karrierem, szerető gyülekezeti közösségem is, közeli barátaim is voltak. Amikor azonban elköltöztünk, 3-4 kilométert kellett gyalogolnom, hogy élelmet vásárolhassak. Más volt a nyelv, a kultúra, nem voltak ismerős arcok, akik közösséget vagy barátságot kínáltak volna. Magányosnak, bátortalannak és bizonytalannak éreztem magam. Bizonytalanságomban azt kérdeztem, Uram, mutasd meg, mit kell tennem ezen a helyen. Olyan sok csodálatos lehetőséget adtál nekünk a nagyvárosban, de itt mi a terved velem? Egy imádságos pillanatban elém jött a Róma 8:28, és belekapaszkodtam ebbe az ígéretbe. Kezdtem bízni, hogy Isten jót munkál az életemben, még ezen az ismeretlen helyen is. Lassan változni kezdtek a dolgok, ahogy Isten új ajtókat nyitott. Új barátaim lettek, új dolgokat fedeztem fel. Megtanultam kreatívabban főzni és magabiztosabban vezetni. Isten egy új, fejlődés időszakát hozta el a számomra. Amikor elbátortalanodom, emlékeztetem magam. Istenben vagyok, és Isten is bennem. Ez a bizonyosság pedig átformál, békét, örömöt és a hasznosságnak az érzését adja. Istenünk, segíts bízni terveidben, az ismeretlen környezetben is. Emlékeztess, hogy Te mindig velünk vagy. Amen. Napi gondolat, bárhol vagyok, Isten is ott van. Imádkozunk azokért, akik új helyen keresik életük célját.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: költészet hangján.
1: 1989. szeptember 13-án vettünk búcsút a próbáló sorsú és kemény hangú lirikustól, Ratko Józseftől. Szívesen közölték verseit a folyóiratok, az Alföld, az Újírás, a Napjaink, a Tiszatáj, a Kortárs és az Élet és Irodalom című heti lap is. 1969-ben kapott József Attila díjat. 2006-ban posztumusz Magyar Örökség díjban részesült. Szenvedélyesen szót emelt az abortusz ellen.

Ratkó József, ember, fa. Minden emberben fa lakik, ágaira fészkel a hit, s dalol, mint valami madár, míg le nem üti a halál. Minden fában lélek lakik, az emeli az ágait, és fészket óv, szélnek feszül, és szenved, már majdnem emberül. Úgy élni, mint a fák, igen, munkában szüntelen, termést nevelni, bármilyen kicsit, óvni, amíg megízesedik. Állni, túlélni öklelő vihart, visszaütve is, és kinőni a bajt. Évről évre újabb rügyekkel, sírméig nyúló gyökerekkel, elszántan, évelő reménnyel, megtelni fénnyel. Úgy élni, mint a fák, igen, magunkhoz s dolgunkhoz híven. Gondban ütve térdig, derékig, mégis égig emelve szívünk és agyunk. Hisz emberek vagyunk, s nem élhetünk lappangva félvadon. Előbb magunkban szabadon, s azután kint. Mert csupán így lehet elvégezni a teljes életet.

0: Isten elfogad bennünket az ő szeretet fiában.
1: Az igazság megszentelő ereje. Jézus így szólt hozzájuk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. János 14:16. Gondolatok az ígéről. Amikor Jézus a keresztsége után leborult a Jordán partján, megnyílt a menny. A Szentlélek leszállt galamb alakjában, s dicsősége aranyló fénnyel vette körül a megváltót. Isten hangja hallatszott a mennyből. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus Krisztus imája, amellyel az emberiségért könyörgött, megnyitotta a menny kapuit. Az Atya elfogadta az értünk mondott imát. Jézus úgy imádkozott, mint a mi helyettesünk és kezesünk, ezért most az egész emberi család az Atyához járulhat az ő szeretett fia érdemei által. Földünket a törvényszegés miatt száműzték a menny köréből, az ember és teremtője közötti érintkezés megszűnt. De most megnyílt az út, és az ember visszatérhet az atyai házhoz. Jézus az út, az igazság és az élet. Az Isten trónjától áradó fény bevilágít azok szívébe, akik szeretik őt, még ha e bűnnel fertőzött világban élnek is.

0: hosszú élet hit által.
1: Metuselah teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Mózes első könyve 5. fejezet 27. vers. Péntek van, közeledik a naplemente. A konyhából áradó sült paprika és krumplifőzelék illata összekeveredik a kemencéből frissen kivett kenyér illatával. Ez az én legkedvesebb gyermekkori emlékem. Ilyen nagy tatám volt a szakács. Sokat mesélhetnék róla, de legélénkebb emlékem vele kapcsolatosan az, hogy mennyire odaadóan szerette Istent és családját. 1911-ben született szegény családban. Megélhetése érdekében nagyon hamar elsajátította a kőműves mesterséget. Ifjú éveiben találkozott Ilinka nagymamámmal, a rettenthetetlen asszonnyal, aki 7 gyermekét 7 kerek éven át egyedül nevelte, míg nagyapám a fronton volt. A családból ő tért meg elsőnek. Hite nagyon sokszor meg lett próbálva. Ma is szeretnénk hallani elbeszéléseit a megpróbáltatásokról, amik az étrenddel kapcsolatos keresztény elvei miatt érték őt, de épp ezeknek köszönhetően tudta megőrizni tisztánlátását, és még a haláltól is megmentették. A seregben nem voltak ínyencfalatok, és a katonák sok esetben az általuk elfogott állatokat ették meg, általában disznót. Hitelvei sokszor életmentőnek bizonyultak, például amikor egy egész szakasz katona a mérgezett hús miatt vesztette életét. Engedelmeskedve Isten törvényének, inkább éhezett, néha pedig a mezőn talált zöldségeket vagy gyümölcsökkel táplálkozott. A háború borzalmait halála napjáig sem tudta elfelejteni, mint ahogy a fronton kialakult szokásait sem. Ott szokta meg az éhezést és a falánkságtól való megtartóztatást, és szintén ott szokta meg a test és az értelem számára is hasznos mozgást. Én még szemtanúja voltam annak, ahogy a 100 éves nagyapám szigorúan elvégezte minden reggel a torna gyakorlatot, és esténként szegényes vacsorát fogyasztott. A Jézussal való találkozás reménysége tartotta őt életben 102 éves koráig. A nyugalom, a hit és az egészség példaképeként emlegetjük őt ma is. Mire tanítanak bennünket a tapasztalataink? Arra, hogy az étrendre vonatkozó keresztény elveink révén másoknak is példát mutathatunk.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 13-án így szól Isten igéje. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. 9. Zsoltár 10. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. Jakab levele 1. fejezet 27. verse. Jakab Isten igéjének hallgatására és megtartására buzdít levele elején. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, szólít fel, amihez engednem kell, hogy Isten valóban formáljon igéje által, akaratához igazítva gondolataimat, érzéseimet és cselekedeteimet. Az apostol nem csak általánosságban beszél, hiszen a cselekvés irányát is megjelöli számunkra. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. Ahogyan Isten megszólít és munkálkodik bennem igéjén keresztül, úgy teszek én is a másik emberrel. Isten Jézusért megkegyelmezett nekem bűnösnek, felkarolt, mellém állt, gyógyító szeretettel vezet. Mindez akkor lesz életet meghatározó valóság bennem, ha én is ezt cselekszem. Felemelem az elesettet, segítem, krisztusi szeretettel szeretem a rászorulót. Ez az igazi Isten tisztelet, amikor Istennek az ő igéjében közölt könyörületessége bennem is könyörületességgé, szívből fakadó szolgálattá válik. Amikor hálából mindazért, amit tőle kaptam, odafordulok a másik emberhez. Ez mutatja meg, hogy valójában meghallottam az ő szavát. Lehet, hogy nem látványos szolgálatként, és nem várható érte viszonzás, de éppen ettől lesz valóban tiszta és szeplőtlen kegyesség, igaz Isten tisztelet. Imádkozzunk! Köszönöm, Istenem, hogy egyszülött fiad által megmutattad, milyen az igazi szeretet. Segíts szent lelked által, hogy magamtól elfordulva meglássam a rászorulókat, az elesetteket, és eszközöddé legyek, hogy megtapasztalják felkaroló, új életet formáló szeretetedet. Hadd legyen minden Isten tisztelet, ige hallgatás az új élet forrásává bennem, és hadd legyen ezáltal egész életem Isten tisztelet. Amen. Kondor Péter áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban.

Kisfiam, te most alszol. Én pedig halkan belopóztam ide a szobádba. Néhány perccel ezelőtt, ahogy a székben ültem, és az újságot olvastam, s lelkiismeret furdalás jött rám. Bűnösnek éreztem magam, és így bejöttem hozzád, ide az ágyadhoz. Arra gondoltam, milyen dühös voltam ma rád. Reggel, amikor az iskolába készültél, leszittalak, mert nem törölted meg rendesen az arcodat, csak úgy összecsapkodtad a törölközővel. Rendre utasítottalak, mert nem pucoltad ki rendesen a cipődet, mérgesen kiabáltam veled, amiért szétszórtad a dolgaidat a földön. A reggeli sem volt sokkal jobb. Kilöttyentetted a tejet, bekapkodtad az ételt, asztalra raktad a könyöködet, és túl vastagon kentél vajat a kenyérre. Aztán, amikor elindultál, és én a vonathoz készültem, visszafordultál, integettél, és azt kiáltottad. Isten legyen veled, apu! Én meg szigorúan, homlokomat ráncoltam, és azt feleltem. Húzd ki magad, fiam!

délután sem volt másképp. Amint hazafelé tartottam, megláttalak, ahogy térdelve golyózol az úton. Már is lyukas volt a nadrágod. Megaláztalak a barátaid előtt, és rád parancsoltam. Előttem menj haza! A nadrág drága, és jobban vigyáznál rá, ha neked kellene megvenned. Igen, ezt vetettem a szemedre, kisfiam. Emlékszel, később bejöttél a szobámba, ahogy az újságot olvastam. Félénken, szomorú tekintettel néztél rám. Amikor türelmetlenül felnéztem, mert zavartál, haboztál az ajtóban. Mit akarsz? Förmettem rád. Te nem válaszoltál, hanem ide rohantál, átölelted a nyakamat, adtál egy nagy puszit, és ahhoz az öleléshez hűen, amit Isten ültetett a szívedbe, és amit még az én ridegségem sem tudott elhervasztani, megöleltél. Aztán elmentél, és feltipegtél a lépcsőn.

Nos, kisfiam, az újság kicsúszott a kezemből, és szörnyű, dermesztő félelem fogott el. Mit tettem veled? A hibakeresés, a dorgálás rossz szokása lett úrrá rajtam. Azért büntettelek, mert gyerek vagy. Nem, mintha nem szeretnélek, csak éppen túl sokat várok el tőled. A saját éveim mértékével mérlek, pedig olyan sok jó, szép és nagyon becsületes dolog van a jellemedben. A szíved aranyból van. A természetes kedvességed mutatja, ahogy hozzám futottál, és egy csókkal kívántál jó éjszakát. Ma este semmi más nem számít. Eljöttem ide, a kis ágyadhoz a sötétben, és szégyen szemre letérdeltem. Ez a vallomás csak a vezeklésem egy része. Tudom, nem értenéd ezeket a dolgokat, ha nappal és hangosan mondanám el neked. Holnaptól azonban igazi apa, és a legjobb barátod leszek. Veled szenvedek, ha szenvedsz, veled nevetek, ha nevetsz. Inkább leharapom a nyelvemet, ha még egyszer türelmetlen leszek veled. Azt mondogatom majd magamban, hiszen ő csak egy gyerek, csak egy kisfiú még. Félek, felnőttként bántam veled. De most, ahogy itt látlak az ágyacskádban, fáradtan, összegömbölyödve, most látom, hogy még csak egy kisgyerek vagy. Túl sokat vártam el tőled. Nagyon sokat. Sajnálom.

történet a szülői szeretet és a megbocsátás fontosságát hangsúlyozza. Az apa belátja, hogy túlzottan szigorú és kritikus volt a fiával szemben, és megbánja viselkedését. A szülőknek türelmesnek, megértőnek, szeretetteljesnek kell lenniük, utánozva Isten szeretetét és türelmét. Nem csak gyermekeik oktatói és fegyelmezői, hanem barátai és társai kell, hogy legyenek. A kicsiknek biztonságos, támogató környezetben kell felnőniük, ahol szabadon kifejezhetik érzelmeiket, és hibázhatnak anélkül, hogy megaláztatásnak vagy túlzott szigorúságnak lennének kitéve.

történet megmutatja, hogy a folyamatos hibakereső módszer nem hatékony. Az apa rájön, hogy ez a rendszeres bírálat és dorgálás csak eltávolítja a fiát tőle. A szülőknek a gyermek jellemének formálására kell fókuszálniuk, nem csupán a hibái kijavítására. A nevelésnek kiegyensúlyozottnak kell lennie, magában foglalva a dicséretet, a bátorítást, ahelyett, hogy kizárólag csak a fegyelmezésre koncentrálna. A gyermekekkel való viselkedésben a szelídség és a megértés a kulcs. Az apa felismeri, hogy a fiától elvárta a tökéletességet, anélkül, hogy megbocsátást tanúsított volna. A vallomás, a bűnbánat az első lépés a megbocsátás és a gyógyulás felé. A szülők felelősek gyermekeik neveléséért, és a saját viselkedésük a gyermekek számára példaképként szolgál. Folyamatosan értékelniük kell a saját cselekedeteiket, és javítani kell a hibáikon, ha szükséges.

történet egy erőteljes üzenet a szülőknek és a nevelőknek. A szeretet, a türelem, az együttérzés elengedhetetlen a gyermeknevelésben. Az apa vallomása a megbánásról, a megbocsátásról és az önvizsgálatról szól, ami a lelki növekedés és a gyógyulás alapja. A szülőknek arra kell törekedniük, hogy Isten szeretetét tükrözzék a gyermekeikkel való kapcsolatukban.

ti apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Kolossé beliekhez írt levél, 3. fejezet, 21. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Gergely naptárban alig ha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindössze egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Itzsák Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó új év, Rosh Hashana alkalmából Itzsák Herzog, Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszpórában élő zsidósághoz. Beszédében a sófár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szemben határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sófár ősi megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kiózanító, egyben felemelő hang. Nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és a fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Megkezdődött a 20. Arsakra jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál tegnap, szeptember 12-én megkezdődött és 20-áig rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a program sorozatot. A jubileum év mottója: a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által.

de el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Péter második levele, 3. fejezet, 10-től 13-ig.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz tanú nem hazudik, de a hamis tanú hazugságot beszél. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 5. vers.

Ahogy már beszéltem róla neked, a szüleim kiskoromtól fogva őszinteségre neveltek. Annyira a természetemmé vált az igazmondás, hogy ezt a tanáraim is tudták rólam. Ha az osztályban történt valami, amikor a tanárok nem voltak jelen, és ki akarták deríteni az esetet, vagy arra voltak kíváncsiak, hogy egy bizonyos leckét feladtak-e, többeket megkérdeztek. Persze volt, aki egész mást mondott, mint a valóság. A végén mindig engem kérdeztek meg. Azt mondták, hogy rólam tudják, hogy én úgyis meg fogom mondani az igazat. Ezzel sokszor elég kellemetlen helyzetbe kerültem. Nem akartam spionkodni vagy árulkodni, mert ez nagyon távol állt.

tőlem. Azonban, ha megkérdeztek, egyszerűen nem tudtam megtenni, hogy mást mondjak, mint az igazat. Ezért a tanáraim szerettek. A diáktársaimnál azonban ez nem mindig aratott osztatlan sikert. Eleinte haragudtak rám, de mivel megtapasztalták, hogy ahol lehet, segítem őket, és nem akarok nekik rosszat, végül megszokták, és tisztelték bennem, ahogy kiállok az igazság mellett.

0: Ha te az Úrról akarsz tanúbizonyságot tenni mások előtt, akkor először a becsületes hozzáállásról kell, hogy megismerjenek. Ne feledd, hogy az igazság Istenét képviseled. Hidd el, ha felvállalod az igazságot, és őszintén elmondod, ha valami problémád van, akkor tisztelni fognak érte. Ne ijedj meg a kényes helyzetektől, ő veled lesz.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Legyünk lelkesek munkáinkban.
1: A mai ige apostolok cselekedetei 22:3. Buzgó voltam az Isten iránt, amint ma ti is mindnyájan azok vagytok. Gondolatok az ígéről. Mint nép nem szűkölködünk talentumokban. Vannak férfiak és nők közöttünk, akiknek munkálkodásait Isten elfogadja, ha felajánlják neki, de csak kevesen vannak, akikben az önfeláldozás lelkülete lakik. Néhányan készségesen adják eszközeiket, és úgy érzik, hogy amikor ezt megtették, többet nem kívánnak tőlük. Nincs semmilyen áldozathozatal ebben a tettben. A pénznek jó hasznát lehet venni, de ha nem társul személyes erőfeszítéssel, alig vezet oda, hogy lelkek az igazsághoz térjenek. Isten nem csak a pénzedre tart igényt, rád van szüksége. Miközben odaadod javaidat, önző módon visszatartod magadat. A szőlőskertben a legbuzgóbb munkás értékesebb 1 millió dollárnál emberek nélkül, akik végzik a munkát. Önmagunk átadása áldozattá válik, ha pontosan felbecsülöd a munkát, és megérted annak elvárásait. Sokan nem ébredtek rá eléggé kötelességükre, hogy végezzék a munkát, ahogy csak végezhetnék, ha ráébrednének, de akkor sem teszik, mert nincs bennük az önfeláldozás lelkülete. Isten felelősségre von embertársaik lelkéért. Jó munkát végezhettek volna Krisztussal egyesülve, és felszólítást nyernek, hogy adjanak számot arról a jóról, amit lelkekért tehettek volna, de nem tették. Az éjszaka nem sokára eljön, amikor senki sem munkálkodhat. Sátán buzgó, lelkes és álhatatos a munkájában. Ha nem viszi véghez célját először, megpróbálja újra. Más terveket is kipróbál, és nagy kitartással dolgozik, hogy különböző kísértésekkel csapdába ejtsen lelkeket. Soha sem bátortalanodik el annyira, hogy magára hagyja a lelkeket. Ha Krisztus követői erőfeszítéseikben, a lelkek megnyerésében olyan buzgók és álhatatosak lennének, mint Sátán a maga erőfeszítéseiben, hogy megcsaljon lelkeket örökvesztükre, százakat látnánk, akik megragadják az igazságot, ahol most egyet sem látunk.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám, és pihenj meg! Adj az elmédnek egy kis szünetet megszokott vélekedéseitől. Véleményt formálsz erről a helyzetről, arról a helyzetről, erről az emberről, arról az emberről. Véleményt formálsz magadról, az időjárásról is, mintha a bíráskodás lenne életed fő feladata. Pedig én mindenek előtt arra teremtettelek, hogy megismerj engem, és gazdag kapcsolatban légy velem. Amikor az foglal le, hogy ítélkezz, az én szerepemet bitorlod. Viszonyulj úgy hozzám, mint teremtmény a teremtőjéhez, juh a pásztorhoz, alattvaló a királyhoz, vagy agyag a fazekashoz. Engedd, hogy a saját módomon járjak el az életedben. Annak méricskélése helyett, hogy milyen módokon foglalkozom veled, inkább fogad azokat hálás szívvel. A meghittség, amit kínálok neked, nem arra szóló meghívás, hogy úgy viselkedj, mintha egyenlő felek lennénk. Imádj engem, mint a királyok királyát, miközben kéz a kézben jársz velem az élet ösvényén.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Máté evangéliuma 7. fejezet, 1. vers. János evangéliuma 17. fejezet, 3. vers. Róma beliekhez írott levél 9. fejezet, 20. 21. versek. Timóteushoz írott 1. levél, 6. fejezet, 15. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 40. rész. Ezékiel látomása az új templomról. Fogságunk 25. évében, az év elején, a hónap 10-én, 14 évvel azután, hogy bevették a várost ugyanazon a napon, megragadott és elvitt engem az Úr. Isteni látomásban elvitt engem Izrael országába, letett egy igen magas hegyre, amelynek a déli oldalán egy városhoz hasonló építmény volt. Oda vitt engem, és egy férfit láttam, amint állt a kapuban. Olyannak látszott, mintha ércből lett volna. Kezében lenzsinór és mérőnád volt. Ez a férfi így szólt hozzám: emberfia, nyisd ki jól a szemedet, és hallgass meg mindent figyelmesen. Jól figyeld meg mindazt, amit mutatok neked, mert azért kellett idejönnöd, hogy meglásd ezeket a dolgokat. Mindazt, amit látsz, mondd el aztán Izrael házának. A külső udvar kapuinak leírása. A templomon kívül körös körül várfal húzódott. A férfi kezében egy 6 könyöknyi mérőnád volt. Ez a könyök a szokásosnál egy tenyérrel hosszabb volt. Megmérte az építményt, 1 mérőnád széles és 1 mérőnád magas volt. Azután a keletre néző kapuhoz ment, fölment a lépcsőjén, és megmérte a kapu küszöbét. 1 mérőnád széles volt, és a másik küszöb is 1 mérőnád széles. Egy-egy őrszoba 1 mérőnád hosszú és 1 mérőnád széles volt. Az őrszobák közötti tér 5 könyök, a kapu küszöbe pedig a kapucsarnoka mellett a templom felől 1 mérőnád volt. Megmérte a kapucsarnokát a templom felől, 1 mérőnád széles volt. Megmérte a kapucsarnokát, 8 könyök volt, pillérei pedig 2 könyök vastagok voltak. A kapucsarnoka a templomra nézett. A keleti kapunak mind a 2 oldalán 3-3 őrszoba volt, mind a 3 azonos méretű, és a pillérek is azonos méretűek voltak mind a 2 oldalon. Azután megmérte a kapunyílás szélességét, 10 könyök volt, a kaputér pedig 13 könyök. Az őrszobák előtti terület 1 könyök volt, és 1 könyöknyi terület volt a másik oldalon is. Mindegyik őrszoba 6 könyök volt az egyik oldalon, és 6 könyök a másik oldalon is. Azután megmérte a kaput az egyik őrszoba hátsó falától a másiknak a hátsó faláig. 25 könyök széles volt, ahol egyik bejárat a másikkal szemben volt. Így járt el a csarnoknál is, az 20 könyök volt, a kapu csarnokát pedig udvar vette körül. A bejárati kapu elejétől a kapu csarnokának a végéig a távolság 50 könyök volt. Az őrszobákon kőkeretes ablakok voltak, meg a pilléreiken is belül, a kapu felé körös körül. Ugyanilyen ablakai voltak a csarnoknak is befelé körös körül. A pilléreken pálmadísz volt. Azután bevitt engem a külső udvarba. Ott kamrák voltak. Az udvarnak körös körül volt egy kikövezett része, és 30 kamra volt a kikövezett részen. A kövezet a kapuk oldaláig ért, és szélessége megfelelt a kaputér hosszának. Ez volt az alsó kövezet. Azután megmérte a szélességet az alsó kapu homlokzatától a belső udvar kapujának külső homlokzatáig. 100 könyök volt. Amilyen volt keleten, olyan volt északon is. Megmérte a külső udvar északra néző kapujának a hosszúságát és szélességét is. Ennek is volt 3-3 őrszobája mind a 2 oldalon, továbbá pillérei és előcsarnoka az első kapu méretei szerint. 50 könyök volt a hosszúsága, 25 könyök a szélessége. Ablakai, pillérei és pálmadíszei is megfeleltek a keletre néző kapu méreteinek. 7 lépcsőfok vezetett föl oda, ezek felől volt az előcsarnok. Az északi kapuval szemben is volt a belső udvarnak egy kapuja, ugyanúgy, mint a keleti kapunál. Egyik kaputól a másikig a távolságot 100 könyöknek mérte. Azután déli irányba vezetett, ott volt a déli kapu. Megmérte a pilléreit és az előcsarnokát. Ezek is ugyanolyan méretűek voltak. Ennek is meg az előcsarnokának is ugyanolyan ablakai voltak körös körül, mint amazok az ablakok. A kapu hosszúsága 50 könyök, szélessége 25 könyök volt. Följáratának 7 lépcsőfoka volt, ezek felől volt az előcsarnoka. Pálmadíszek is voltak a pillérein, mind a két oldalon. A belső udvarnak délfelé is volt egy kapuja. Egyik kaputól a másikig a távolságot délfelé is 100 könyöknek mérte. A belső udvar kapui és építményei. Azután bevitt engem a belső udvarba, a déli kapuhoz, és megmérte a déli kaput. Méretei ugyanazok voltak, mint a külsőknek. Őrszobáinak, pilléreinek és előcsarnokának ugyanazok voltak a méretei. Ennek is, meg előcsarnokának is voltak ablakai körös körül. A kapu hosszúsága 50 könyök, szélessége 25 könyök volt. Körös körül csarnokok voltak, hosszúságuk 25 könyök volt, szélességük pedig 5 könyök. A kapu előcsarnoka a külső udvarra nézett, pilléreim pálmadíszek voltak, és följáratának 8 lépcsőfoka volt. Azután elvitt engem a belső udvarban kelet felé, és megmérte a kaput, méretei ugyanazok voltak. Őrszobáinak, pilléreinek és előcsarnokának is ugyanazok voltak a méretei. Ennek és az előcsarnokának is voltak ablakai körös körül. 50 könyök volt a hosszúsága, 25 könyök a szélessége. Előcsarnoka a külső udvarra nézett, pilléreim pálmadíszek voltak mind a két oldalon, és följáratának 8 lépcsőfoka volt. Azután elvitt engem az északi kapuhoz, és megmérte, méretei ugyanazok voltak. Ennek is voltak őrszobái, pillérei és előcsarnoka, ablakai is voltak körös körül. 50 könyök volt a hosszúsága, 25 könyök a szélessége. Előcsarnoka a külső udvarra nézett, pálmadíszek voltak a pillérein mind a két oldalon, és följáratának 8 lépcsőfoka volt. Volt egy kamra is, amelynek az ajtaja a kapucsarnokára nézett. Ott mosták meg az égő áldozatot. A kapucsarnokának egyik oldalán is, meg a másik oldalán is volt 2 asztal. Azokon darabolták föl az égő áldozatot, a vétek áldozatot és a jóvátételi áldozatot. A külső oldalon, az északi kapu bejáratához vezető lépcsőnél is volt 2 asztal, meg a kapucsarnokának másik oldalán is volt 2 asztal. Egyik oldalon is, meg a másik oldalon is 4 asztal volt a kapu mellett, összesen 8 asztal. Ezeken darabolták föl az áldozatokat. Az égő áldozat számára 4 asztal volt faragott kőből, 1,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles és 1 könyök magas. Ezekre tették azokat az eszközöket, amelyekkel az égő áldozatot és a véres áldozatot földarabolják. A peremük 1 tenyérnyi volt, befelé hajlóan odaerősítve körös körül. Az asztalokra tették az áldozati húst. A belső kapu mellett volt 2 kamra a belső udvarban, az egyik az északi kapu oldalán délfelé nézett, a másik a déli kapu oldalán észak felé. Akkor így szólt hozzám az a férfi. Ez a kamra, amely délfelé néz, azoké a papoké, akik a templomban végzik tennivalójukat. Az a kamra pedig, amely északra néz, azoké a papoké, akik az oltárnál végzik tennivalójukat. Ezek Cádók leszármazottai. A léviták közül ezek járulhatnak az Úrhoz, a szent szolgálat végzésére. Azután megmérte az udvart, hosszúsága 100 könyök, szélessége is 100 könyök, tehát négyzet alakú volt. A templom előtt volt az oltár. A templom épület leírása. Azután bevitt engem a templom csarnokába, és megmérte a csarnok pilléreit. 5 könyök volt az egyik oldalon, és 5 könyök a másik oldalon. A kapu szélessége pedig 3 könyök volt az egyik oldalon, és 3 könyök a másik oldalon. A csarnok hosszúsága 20 könyök volt, szélessége 11 könyök, és 10 lépcsőfok vezetett föl oda. A pilléreknél oszlopok voltak, 1 az egyik oldalon, 1 a másik oldalon.

0: Mai szakasz, Ezékiel 40. rész. E 40. fejezet bevezeti Ezékiel könyveinek azt a részét, amely részletesen leírja a megújult templom épületét és szolgálatait, valamint beszél az új város fekvéséről és a helyreállított Izrael területéről. Ahogy a 40. fejezet látomása elkezdődik, néhány bevezető témát is említ a próféta. A látomás a nagy engesztelési napon kezdődik, föltehetően Krisztus előtt 537. október 22-én, ami Ezékiel próféta szolgálatának majdnem a legvégére tehető. A zsidó hit szerint ezen a napon a szentély megtisztul. A szentély megtisztítása mellett egy erőteljes látomást is találunk a felújított és helyreállított templomról. A látomás egy hegyen jelenik meg, ami gondolatainkba idézi a Sínái hegyet, ahol az izraeliták a törvényt és a szent sátor leírását eredetileg megkapták. Ott egy korábbi proféta, Mózes, Isten nevében beszélt, és most Ezékielnél nyilvánul meg ehhez hasonlóan. Amikor Ezékiel a látomást kapja, arra sürgetik, hogy szenteljen különös figyelmet a látomás részleteire, mert mindenről pontosan be kell számolnia Izrael népének. Fogolyként Babilonban, távol szeretett városától, Jeruzsálemtől és templomuktól Izrael népének reményteljes biztatásra van szüksége. Látniuk és hallaniuk kell annak szemléletes leírását, amit Isten a jövőben tenni akar értük. Ha saját helyzetünket nézzük ezen a világon, nekünk is igen nagy szükségünk van arra, hogy könyörögjünk Istennek, bátorítson bennünket az új égről és az új földről szóló tervével, amit számunkra készített.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zugolódás nélkül. Péter első levele, 4. fejezet, 9. vers. Nem tekintjük a vendégszeretet gyakorlását kiváltságnak és áldásnak. Nem vagyunk eléggé szívélyesek, és túl kevés hajlandóságot mutatunk arra, hogy szégyenkezés vagy fitoktatás nélkül helyet szorítsunk még 2-3 embernek családi asztalunknál. Néhányan azt állítják, hogy ez túl sok vesződtséggel jár. Nem lenne így, ha ezt mondanák. Nem készültünk fel különösebben, de amink van, azt szívesen megosztjuk. A váratlan vendég sokkal többre értékeli a szíves vendéglátást, mint akár a legkörültekintőbb előkészületet. Akik magukba zárkoznak, akiket nem lehet rávenni arra, hogy látogatókat vendégeljenek meg, azok sok áldást veszítenek. Az Úr elismer és méltányol minden szeretetteljes cselekedetet, amit az ő nevében teszünk. A szegénységünknek nem kell kizárnia bennünket a vendégszeretet gyakorlásának áldásából. Adjuk azt, amink van. Testvéreim, hívjátok meg otthonaitokba azokat, akik szeretetteljes figyelemre szorulnak. Ne erőltessétek ezt, de amikor szükség van rá, akkor hívjátok meg őket, és tanúsítsatok igaz, keresztény vendégszeretetet. A társas érintkezésben értékes kiváltságok rejlenek. Nem csak kenyérrel él az ember. Máté evangélium, a 4. fejezet, 4. vers. Amikor testi eledellel szolgálunk, szolgáljunk reménységgel, bátorítással és krisztusi szeretettel is.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A kis dolgok fénye. Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket. Molnár Ferenc.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Bizonytalan időkben bíz Istenben. Hitben járunk, nem látásban. Pál második levele a Korintusiakhoz, 5. fejezet, 7. vers. Próbálj meg csukott szemmel jönni-menni, és akkor lesz némi fogalmad arról, hogy mit is jelent hitben járni. Hogy miféle hitben? Az Isten változhatatlan természetébe, jóságába, szeretetébe és abba az igazságba vetett hitben, hogy ő mindig a legjobbat akarja neked. Isten mindig csak annyit árul el, amennyi éppen szükséges, és ő dönti el, hogy kinek, miről és mikor kell tudnia. Íme egy példa. A koreai gyülekezetnek el kellett döntenie, hogy a pogányokat is be kell fogadniuk. Hosszas imádkozás után ezt a levelet küldték ki. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is. Apostolok cselekedetei 15. fejezet 28-as vers. Micsoda, hogy jónak látták? Az egész emberiség jövője függött ettől a döntéstől, ők pedig aszerint cselekedtek, hogy mit láttak jónak? A gyülekezetvezetők mégis teljes lelki nyugalommal küldték el ezt a levelet. A jelek szerint Istennek úgy tetszett, hogy az övéi ne ismerjék pontosan az akaratát, vagy legalábbis ne minden részletre kiterjedően. Bizonyára tudta, hogy jobban épülnek abból, ha át kell gondolniuk és meg kell beszélniük a dolgokat, mintha csak utasítást kapnának. Úgy tűnik, ők maguk sem vártak teljes bizonyosságot, boldogan megelégedtek a szívből jövő engedelmességgel. Amikor Pál a hitben járásról beszél, az emberek körében ismert leglassabb közlekedési módra utal, és egyben egy olyan folyamatra, amely lépésekből áll. Isten a teljes utat látja maga előtt a mennyei műhold felvételen. Minden egyes lépést gondosan megtervezett az elejétől a végéig, és ezt mondja: tedd meg, amit eléd adtam, és ha elkészültél, megmutatom, mi legyen a következő.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szívhangrendelet. Megkezdődött a református kezdeményezésre indult egyeztetés a minisztériumban. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb, vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tisztelt

0: Református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet. Holnap, szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évben? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, már rutinos túlélője a vizsgaidőszaknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel szeptember 26-án ismét megrendezik. Ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Az időjárásról. Kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Mire való világosság a nyomorultnak, és élet a keseredett léleknek? Azoknak, akik várják a halált, de nem jő, és ásva keresik, jobban, mint a kincset. Akik örülnének mérték nélkül, ha a sírt végre megtalálnák.

Jób harmadik könyve tulajdonképpen egy panaszének, amelyben olyan rettenetes szavakkal ömlik belőle a keserűség, hogy rossz azt hallgatni. Ez az ember eljutva teherbíró képességének a határára, hangos jajkiáltással átkozza meg azt a napot, amelyen erre a világra jött. Így szólt: vesszen a nap, amikor világra jöttem, az éj, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Igen, legyen az a nap sötétség. Az Isten odafenn ne törődjék vele, ne is ragyogjon fel annak a napnak a fénye.

Jobbnak igaza volt abban, hogy egy Isten nélkül való életnél még a halál is jobb. Csak abban tévedett, hogy azt hitte, az Úr megfeledkezett róla, és eltaszította magától. Olyan nagy volt a fájdalma, hogy nem látta ettől az ő teremtőjét. Nem tudott belekapaszkodni. Azt érzékelte, hogy ahhoz képest, amivel szenved testileg és lelkileg, a halál csak jobb lehet.

Lehet, hogy már te is voltál olyan nehéz és fájdalmas élethelyzetben, amikor azt kívántad, hogy bárcsak ne lennél, bárcsak meghalnál. Amikor nyomorúságosnak és kilátástalannak láttad az életedet. Amikor úgy tűnt, semmi sem sikerül. Azt érezted, hogy nincs semmi értelme az egésznek, és Jobhoz hasonlóan te is a halálodat kívántad. Az ördögnek az a célja, hogy tönkre tegyen, hogy az őrületbe kergessen téged. Minden lehetőséget kihasznál arra, hogy elvegye az életkedvedet, a békességedet. Isten azonban azt akarja, hogy életed legyen, és az bőségben legyen. Megígérte neked, hogy ha őt szolgálod, akkor teljessé teszi a napjaid számát. A kivonulás könyvében ezt olvashatjuk ennek kapcsán. Szolgáld tehát az Urat, a te Istenedet, akkor megáldom kenyeredet és vizedet. Távol tartom tőled a betegséget, és teljessé teszem napjaid számát.

Jób mélypontja nem a végpontja. És ennek a te életedben is így kell lennie. A sátán téged is megpróbál majd eltántorítani az Úrtól. A te életedet is megpróbálja megkeseríteni. De Isten kegyelméből ellenállhatsz nekem.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 13-a. Ézsaiás könyve 43. fejezet, 8-tól 13. versig. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Isten kérdése elgondolkoztató. Ki tud valódi bizonyságot tenni? A világ ma tele van mindenféle hanggal és véleménnyel, de ki az, aki valódi, megbízható tanúként szól? Isten választott népét azért hívja össze, hogy tanúságot tegyen róla, az egyetlen szabadítóról. A tanúságtétel nem elmélet, hanem megélt tapasztalat. Megismerni, hinni ő benne, megérteni és így tanúskodni róla, nincs más Isten. János apostol is a személyes megtapasztaláson alapuló tanúságról szól első levelében. Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel megtapintottunk. Az Istennel való személyes találkozás és kapcsolat az, amely tanúvá tesz. Nem másról szólunk, hanem arról, akivel közösségben vagyunk. A tanúság tehát egy folyamat. Nem csak szavakat jelent, hanem életet. Megélt valóságot, ahol Isten szabadítása kézzel foghatóvá válik. A világ ma is keresi az igazi szabadítót, és sokan csalódtak már. Küldetésünk, hogy felfelé nézve, felfelé mutassunk az egyetlen szabadítóra. Tanúként nem magunkról, hanem róla beszélünk, tényekről és tapasztalatainkról. A kérdés ma ez, a te életed miről tanúskodik? Isten tanúi, gyülekező. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Aleu Jebu Chirata írta Andhra Pradeshből, Indiából. Minden helyen. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetének 28. verse. Amikor a nyüzsgő városból, Chennaiból egy kis eldugott faluba költöztem, olyan volt, mintha visszaléptem volna egyet. Előtte kényelmes életem volt. Fejlődő karrierem, szerető gyülekezeti közösségem is, közeli barátaim is voltak. Amikor azonban elköltöztünk, 3-4 kilométert kellett gyalogolnom, hogy élelmet vásárolhassak. Más volt a nyelv, a kultúra, nem voltak ismerős arcok, akik közösséget vagy barátságot kínáltak volna. Magányosnak, bátortalannak és bizonytalannak éreztem magam. Bizonytalanságomban azt kérdeztem, Uram, mutasd meg, mit kell tennem ezen a helyen. Olyan sok csodálatos lehetőséget adtál nekünk a nagyvárosban, de itt mi a terved velem? Egy imádságos pillanatban elém jött a Róma 8:28, és belekapaszkodtam ebbe az ígéretbe. Kezdtem bízni, hogy Isten jót munkál az életemben, még ezen az ismeretlen helyen is. Lassan változni kezdtek a dolgok, ahogy Isten új ajtókat nyitott. Új barátaim lettek, új dolgokat fedeztem fel. Megtanultam kreatívabban főzni és magabiztosabban vezetni. Isten egy új, fejlődés időszakát hozta el a számomra. Amikor elbátortalanodom, emlékeztetem magam. Istenben vagyok, és Isten is bennem. Ez a bizonyosság pedig átformál, békét, örömöt és a hasznosságnak az érzését adja. Istenünk, segíts bízni terveidben, az ismeretlen környezetben is. Emlékeztess, hogy Te mindig velünk vagy. Amen. Napi gondolat, bárhol vagyok, Isten is ott van. Imádkozunk azokért, akik új helyen keresik életük célját.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1989. szeptember 13-án vettünk búcsút a próbáló sorsú és kemény hangú lirikustól, Ratko Józseftől. Szívesen közölték verseit a folyóiratok, az Alföld, az Újírás, a Napjaink, a Tiszatáj, a Kortárs és az Élet és Irodalom című heti lap is. 1969-ben kapott József Attila díjat. 2006-ban posztumusz Magyar Örökség díjban részesült. Szenvedélyesen szót emelt az abortusz ellen.

Ratkó József, ember, fa. Minden emberben fa lakik, ágaira fészkel a hit, s dalol, mint valami madár, míg le nem üti a halál. Minden fában lélek lakik, az emeli az ágait, és fészket óv, szélnek feszül, és szenved, már majdnem emberül. Úgy élni, mint a fák, igen, munkában szüntelen, termést nevelni, bármilyen kicsit, óvni, amíg megízesedik. Állni, túlélni öklelő vihart, visszaütve is, és kinőni a bajt. Évről évre újabb rügyekkel, sírméig nyúló gyökerekkel, elszántan, évelő reménnyel, megtelni fénnyel. Úgy élni, mint a fák, igen, magunkhoz s dolgunkhoz híven. Gondban ütve térdig, derékig, mégis égig emelve szívünk és agyunk. Hisz emberek vagyunk, s nem élhetünk lappangva félvadon. Előbb magunkban szabadon, s azután kint. Mert csupán így lehet elvégezni a teljes életet.

0: Isten elfogad bennünket az ő szeretet fiában.
1: Az igazság megszentelő ereje. Jézus így szólt hozzájuk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. János 14:16. Gondolatok az ígéről. Amikor Jézus a keresztsége után leborult a Jordán partján, megnyílt a menny. A Szentlélek leszállt galamb alakjában, s dicsősége aranyló fénnyel vette körül a megváltót. Isten hangja hallatszott a mennyből. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus Krisztus imája, amellyel az emberiségért könyörgött, megnyitotta a menny kapuit. Az Atya elfogadta az értünk mondott imát. Jézus úgy imádkozott, mint a mi helyettesünk és kezesünk, ezért most az egész emberi család az Atyához járulhat az ő szeretett fia érdemei által. Földünket a törvényszegés miatt száműzték a menny köréből, az ember és teremtője közötti érintkezés megszűnt. De most megnyílt az út, és az ember visszatérhet az atyai házhoz. Jézus az út, az igazság és az élet. Az Isten trónjától áradó fény bevilágít azok szívébe, akik szeretik őt, még ha e bűnnel fertőzött világban élnek is.

0: hosszú élet hit által.
1: Metuselah teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Mózes első könyve 5. fejezet 27. vers. Péntek van, közeledik a naplemente, a konyhából áradó sült paprika és krumpli főzelék illata összekeveredik a kemencéből frissen kivett kenyér illatával. Ez az én legkedvesebb gyermekkori emlékem. Ilyen nagy tatám volt a szakács. Sokat mesélhetnék róla, de legélénkebb emlékem vele kapcsolatosan az, hogy mennyire odaadóan szerette Istent és családját. 1911-ben született szegény családban. Megélhetése érdekében nagyon hamar elsajátította a kőműves mesterséget. Ifjú éveiben találkozott Ilinka nagymamámmal, a rettenthetetlen asszonnyal, aki 7 gyermekét 7 kerek éven át egyedül nevelte, míg nagyapám a fronton volt. A családból ő tért meg elsőnek. Hite nagyon sokszor meg lett próbálva. Ma is szeretnénk hallani elbeszéléseit a megpróbáltatásokról, amik az étrenddel kapcsolatos keresztény elvei miatt érték őt, de épp ezeknek köszönhetően tudta megőrizni tisztánlátását, és még a haláltól is megmentették. A seregben nem voltak ínyencfalatok, és a katonák sok esetben az általuk elfogott állatokat ették meg, általában disznót. Hitelvei sokszor életmentőnek bizonyultak, például amikor egy egész szakasz katona a mérgezett hús miatt vesztette életét. Engedelmeskedve Isten törvényének, inkább éhezett, néha pedig a mezőn talált zöldségeket vagy gyümölcsökkel táplálkozott. A háború borzalmait halála napjáig sem tudta elfelejteni, mint ahogy a fronton kialakult szokásait sem. Ott szokta meg az éhezést és a falánkságtól való megtartóztatást, és szintén ott szokta meg a test és az értelem számára is hasznos mozgást. Én még szemtanúja voltam annak, ahogy a 100 éves nagyapám szigorúan elvégezte minden reggel a torna gyakorlatot, és esténként szegényes vacsorát fogyasztott. A Jézussal való találkozás reménysége tartotta őt életben 102 éves koráig. A nyugalom, a hit és az egészség példaképeként emlegetjük őt ma is. Mire tanítanak bennünket a tapasztalataink? Arra, hogy az étrendre vonatkozó keresztény elveink révén másoknak is példát mutathatunk?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 13-án így szól Isten igéje. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. 9. Zsoltár 10. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. Jakab levele 1. fejezet 27. verse. Jakab Isten igéjének hallgatására és megtartására buzdít levele elején. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, szólít fel, amihez engednem kell, hogy Isten valóban formáljon igéje által, akaratához igazítva gondolataimat, érzéseimet és cselekedeteimet. Az apostol nem csak általánosságban beszél, hiszen a cselekvés irányát is megjelöli számunkra. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. Ahogyan Isten megszólít és munkálkodik bennem igéjén keresztül, úgy teszek én is a másik emberrel. Isten Jézusért megkegyelmezett nekem, bűnösnek, felkarolt, mellém állt, gyógyító szeretettel vezet. Mindez akkor lesz életet meghatározó valóság bennem, ha én is ezt cselekszem. Felemelem az elesettet, segítem, krisztusi szeretettel szeretem a rászorulót. Ez az igazi Isten tisztelet, amikor Istennek az ő igéjében közölt könyörületessége bennem is könyörületességgé, szívből fakadó szolgálattá válik. Amikor hálából mindazért, amit tőle kaptam, odafordulok a másik emberhez. Ez mutatja meg, hogy valójában meghallottam az ő szavát. Lehet, hogy nem látványos szolgálatként, és nem várható érte viszonzás, de éppen ettől lesz valóban tiszta és szeplőtlen kegyesség, igaz Isten tisztelet. Imádkozzunk! Köszönöm, Istenem, hogy egyszülött fiad által megmutattad, milyen az igazi szeretet. Segíts szent lelked által, hogy magamtól elfordulva meglássam a rászorulókat, az elesetteket, és eszközöddé legyek, hogy megtapasztalják felkaroló, új életet formáló szeretetedet. Hadd legyen minden Isten tisztelet, igehallgatás az új élet forrásává bennem, és hadd legyen ezáltal egész életem Isten tisztelet. Amen. Kondor Péter áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban.

Kisfiam, te most alszol. Én pedig halkan belopóztam ide a szobádba. Néhány perccel ezelőtt, ahogy a székben ültem, és az újságot olvastam, s lelkiismeret furdalás jött rám. Bűnösnek éreztem magam, és így bejöttem hozzád, ide az ágyadhoz. Arra gondoltam, milyen dühös voltam ma rád. Reggel, amikor az iskolába készültél, leszittalak, mert nem törölted meg rendesen az arcodat, csak úgy összecsapkodtad a törölközővel. Rendre utasítottalak, mert nem pucoltad ki rendesen a cipődet, mérgesen kiabáltam veled, amiért szétszórtad a dolgaidat a földön. A reggeli sem volt sokkal jobb. Kilöttyentetted a tejet, bekapkodtad az ételt, asztalra raktad a könyöködet, és túl vastagon kentél vajat a kenyérre. Aztán, amikor elindultál, és én a vonathoz készültem, visszafordultál, integettél, és azt kiáltottad. Isten legyen veled, apu! Én meg szigorúan, homlokomat ráncoltam, és azt feleltem. Húzd ki magad, fiam!

délután sem volt másképp. Amint hazafelé tartottam, megláttalak, ahogy térdelve golyózol az úton. Már is lyukas volt a nadrágod. Megaláztalak a barátaid előtt, és rád parancsoltam. Előttem menj haza! A nadrág drága, és jobban vigyáznál rá, ha neked kellene megvenned. Igen, ezt vetettem a szemedre, kisfiam. Emlékszel, később bejöttél a szobámba, ahogy az újságot olvastam. Félénken, szomorú tekintettel néztél rám. Amikor türelmetlenül felnéztem, mert zavartál, haboztál az ajtóban. Mit akarsz? Förmettem rád. Te nem válaszoltál, hanem ide rohantál, átölelted a nyakamat, adtál egy nagy puszit, és ahhoz az öleléshez hűen, amit Isten ültetett a szívedbe, és amit még az én ridegségem sem tudott elhervasztani, megöleltél. Aztán elmentél, és feltipegtél a lépcsőn.

Nos, kisfiam, az újság kicsúszott a kezemből, és szörnyű, dermesztő félelem fogott el. Mit tettem veled? A hibakeresés, a dorgálás rossz szokása lett úrrá rajtam. Azért büntettelek, mert gyerek vagy. Nem, mintha nem szeretnélek, csak éppen túl sokat várok el tőled. A saját éveim mértékével mérlek, pedig olyan sok jó, szép és nagyon becsületes dolog van a jellemedben. A szíved aranyból van. A természetes kedvességed mutatja, ahogy hozzám futottál, és egy csókkal kívántál jó éjszakát. Ma este semmi más nem számít. Eljöttem ide, a kis ágyadhoz a sötétben, és szégyen szemre letérdeltem. Ez a vallomás csak a vezeklésem egy része. Tudom, nem értenéd ezeket a dolgokat, ha nappal és hangosan mondanám el neked. Holnaptól azonban igazi apa, és a legjobb barátod leszek. Veled szenvedek, ha szenvedsz, veled nevetek, ha nevetsz. Inkább leharapom a nyelvemet, ha még egyszer türelmetlen leszek veled. Azt mondogatom majd magamban, hiszen ő csak egy gyerek, csak egy kisfiú még. Félek, felnőttként bántam veled. De most, ahogy itt látlak az ágyacskádban, fáradtan, összegömbölyödve, most látom, hogy még csak egy kisgyerek vagy. Túl sokat vártam el tőled. Nagyon sokat. Sajnálom.

történet a szülői szeretet és a megbocsátás fontosságát hangsúlyozza. Az apa belátja, hogy túlzottan szigorú és kritikus volt a fiával szemben, és megbánja viselkedését. A szülőknek türelmesnek, megértőnek, szeretetteljesnek kell lenniük, utánozva Isten szeretetét és türelmét. Nem csak gyermekeik oktatói és fegyelmezői, hanem barátai és társai kell, hogy legyenek. A kicsiknek biztonságos, támogató környezetben kell felnőniük, ahol szabadon kifejezhetik érzelmeiket, és hibázhatnak anélkül, hogy megaláztatásnak vagy túlzott szigorúságnak lennének kitéve.

történet megmutatja, hogy a folyamatos hibakereső módszer nem hatékony. Az apa rájön, hogy ez a rendszeres bírálat és dorgálás csak eltávolítja a fiát tőle. A szülőknek a gyermek jellemének formálására kell fókuszálniuk, nem csupán a hibái kijavítására. A nevelésnek kiegyensúlyozottnak kell lennie, magában foglalva a dicséretet, a bátorítást, ahelyett, hogy kizárólag csak a fegyelmezésre koncentrálna. A gyermekekkel való viselkedésben a szelídség és a megértés a kulcs. Az apa felismeri, hogy a fiától elvárta a tökéletességet, anélkül, hogy megbocsátást tanúsított volna. A vallomás, a bűnbánat az első lépés a megbocsátás és a gyógyulás felé. A szülők felelősek gyermekeik neveléséért, és a saját viselkedésük a gyermekek számára példaképként szolgál. Folyamatosan értékelniük kell a saját cselekedeteiket, és javítani kell a hibáikon, ha szükséges.

történet egy erőteljes üzenet a szülőknek és a nevelőknek. A szeretet, a türelem, az együttérzés elengedhetetlen a gyermeknevelésben. Az apa vallomása a megbánásról, a megbocsátásról és az önvizsgálatról szól, ami a lelki növekedés és a gyógyulás alapja. A szülőknek arra kell törekedniük, hogy Isten szeretetét tükrözzék a gyermekeikkel való kapcsolatukban.

ti apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Kolossé beliekhez írt levél, 3. fejezet, 21. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Református Oktatási Konferencia 2026-ban. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de a

0: tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyen a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatta a Váci egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétellel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédettelenebbre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Velünk van egy különleges vendég is, mivel ma meghívtuk Nyári Attilát, aki az interneten keresztül csatlakozott hozzánk. Attila, köszöntünk az Érted Podcastben!
3: Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, és remélem, hogy jó kis hasznos beszélgetést kerekítünk.
2: Azok számára, akik nem ismernék Attilát, elmondanám, hogy ő a Kistarcsai Golgota gyülekezetnek az alapítója és pásztora, jelenleg pedig tartalomkészítéssel foglalkozik, és még egyebekkel is, de hagyom, hogy bemutatkozzon ő.
3: Köszönöm szépen. Igazából a Golgota Kistarcsának csak voltam pásztora. Tavaly szeptemberben átadtam ezt a szolgálatot a következő lelki pásztornak, mert Isten így vezetett. Úgyhogy ezzel egy időben körülbelül elkezdtem ezt érezni nagyon, hogy óriási nyitottság van az emberekben. Istenre igen, vallásra, gyülekezetre sokszor kevésbé. És ezért nagyon ráálltam erre, hogy online felületeken hogyan tudok szolgálni emberek felé, szóval ezzel foglalkozok, és egyébként egy nemzetközi missziós szervezetnek, a Luzán Movementnek az egyik szolgálója is vagyok, az inkább így a nemzetközi vonal. Nagyjából így röviden ez a bemutatkozás. Egy feleségű, két gyermekes férfi.
2: És azt is meg kell említeni, hogy Attilának is van egy saját podcastje, ami nemrég indult a Biblia Elvitelre, és a nézőinknek is ajánljuk, hogy nyugodtan nézzétek meg azt is.
3: Köszönöm szépen. Nem is gondoltam, hogy az első percben már a promóhoz eljutunk. Nagyon szuper.
4: Ez így a helyes szerintem. Mielőtt felvezetjük azt a témát, amiről beszélgetünk, mert lehet, hogy a jókedvünk egy kicsit alá fog hagyni, de mielőtt a podcastet neki fogtunk, hárman egyetértettünk abban, hogy ebből a tematikáról jó beszélni, és egy olyan téma, ami foglalkoztatja a mai fiatalokat, sőt, bennünket is. Szokták azt mondani, hogy egészséges emberek alkotnak egy egészséges gyülekezetet. Ma sokkal inkább arról szeretnénk beszélgetni veled, és szeretnénk ebben vezetni, hogy mit is jelent egy egészséges gyülekezet, hogyan válhatok én a részével, melyek a kritériumok, és ezzel kapcsolatos kérdéseket vagy tematikákat vizsgálnánk meg. Na, de mielőtt beleugrálnánk ebbe a témába, segíts nekünk abban, Attila, hogy tisztázzuk, mi is az az egészséges gyülekezet, vagy mitől egészséges egy gyülekezet. Nyilván egy evangéliumi újszövetségi gyülekezetre gondolunk, tehát ezt azért tisztázzuk, hogy evangéliumi gyülekezetről beszélünk, de ezen túl a mi olvasatunkban, keresztény olvasatban mit jelent az, hogy egészséges egy gyülekezet?
3: Igen, azért vállaltatok némi rizikót, hogy ugye meghívtok vendégeket, és a keresztények ezt a kérdést különböző módon látták szerintem az elmúlt 2000 évben, hogy egyáltalán ha feltesszük ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy mi a gyülekezet, akkor erre szerintem különböző felekezetek, különböző háttérből különböző választ fognak adni. Tehát nem biztos, hogy egyetértetek azzal, amit én fogok mondani. Én nyilván azt gondolom, hogy a gyülekezet új szövetségi értelemben az Krisztus teste, Krisztus megváltottjai, Isten gyermekei alkotják a gyülekezetet, és a nagy kérdés az mindig az, mert idáig szerintem minden keresztény egyetért, de hogy ennek a helyi lecsapódása. Tehát azok a helyek, ahol mondjuk vasárnap 10 órakor történik valami Isten tiszteletnek nevezett, vagy bármilyen más névvel illetett dolog, hogy az pontosan micsoda. Én egyébként úgy látom, hogy szeretek úgy gondolkozni, szeretek így mindig visszamenni az abcselbe és így az első időkbe, ahol belegondoltok, amikor mondjuk Pál apostol írt egy gyülekezetnek egy levelet, mondjuk nem tudom, Korintusba, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy Korintus főútján ott volt egy épület, és ki volt ráírva, hogy korintusi gyülekezet, és akkor egy volt, hanem hogy ezek különböző házaknál, különböző helyeken, de hogy a Korintus városában élő összes tanítvány az volt a korintusi gyülekezet. És ezért én így látom ma is az egyházat, meg a gyülekezetet, és ezeket a helyi közösségeket inkább ilyen egy-egy tanítvány csoportnak látom, akiket valamilyen szervezőelv összeköt, azon belül, hogy a Krisztus nagy teste, és a nagy kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk egészségesen megélni. Szerintem, ha jól gondolom, akkor erre vonatkozva
4: a nyilván, de én úgy gondolom, hogy kimondhatom Márk nevébe, hogy ezzel mi maximálisan tudunk azonosulni. Tehát a gyülekezet fogalmát szerintem nem szabad összemosnunk a felekezet fogalmával. Mert azt is ki kell mondanunk, hogy van olyan felekezet, ami azt mondja, hogy gyülekezet, de nem gyülekezet. Tehát, hogy nem ettől ez gyülekezet, hogy gyülekezet, hogy valamilyen vallási felekezethez tartozik, hanem nyilván, hogy a Krisztus testéhez tartozzon, és akkor ennek van egy fizikai megnyilvánulás egy adott városrészben, egy adott faluban, egy adott vidéki városban, stb. Stb. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a helyi megnyilvánulás a gyülekezetnek, ami teljesen egészségesen fogalmaztál meg, mitől lehet egészséges? Tehát az a kis populáció, úgymond, ami megjelenik a nagy gyülekezeti fogalomban, az mitől egészséges?
3: Azért szerintem azt is jó, ha ide teszem az asztalra, bár egyébként nekem a szívem az ilyen nagyon nyitott minden gyülekezet felé, meg sokféle keresztény felé, de ugye én alapvetően egy golgotás közegből jövök. Számunkra nagyon-nagyon sokat jelent az az Apcsel 2.42, ahol leírja, hogy a korai tanítványok hogyan élték meg a kereszténységüket. Ugye ott konkrétan négy dolgot mond, hogy kitartóan részt vettek az ige tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ez az egyik pillér, a másik pedig az Efézus 4-ben, ahol ugye elmondja, hogy Isten adott különböző szolgálatokat, de azért, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Ezért én igazából úgy látom, hogy egy egészséges gyülekezetnek ezek az ilyen nagyon alap, meg nagyon leegyszerűsített módon a komponensei, hogy valahol, ahol nagyon hűségesen és igazából tanítják a Bibliát, olyan módon, hogy az életeket átformál, és az igéhez hű, meg az egyház, most a jó értelembe vett 2000 éves ortodox tanításához hű, tehát hogy nem megy el valami furcsa irányba, ahol van egy közösség az emberek között, ahol folyamatosan ott van az úrvacsora miatt Jézus Krisztus áldozat így a központba, tehát hogy ez nem arról szól, amit mi teszünk Istenért, hanem amit ő tett értünk. Ott van az imádkozás, és ott van az, hogy az egésznek a célja az nem egy önmagát szolgáló dolog, hanem hogy szolgáljunk kifelé. Tehát, hogy az egyház egy küldetésben van a világon, hogy elérjük az evangéliummal az embereket, és igazából a gyülekezet vagy a helyi összejövetelek ezt a célt szolgálják. Hogyan készülünk fel, hogy menjünk és csináljuk a dolgunkat.
2: Igen, abszolút én is így látom, és van az a mém, hogy miért vagyunk itt, azért gyűltünk, hogy ne legyünk szétszórva, és nem jó, hogy a gyülekezet csak úgy összegyűl, és nem csinál semmit. És nyilván az adja meg az egésznek az eszenciáját, hogy mégis mi történik ott abban a kis gyűlés során, és igen, nagyon jól mondtad, hogy valóban Krisztusra kell tekintsen, és alapul vehetjük itt az Apcsel 2.42-t, és egy másik dolog az egészben, amit észre kell venni, az egymással való közösség és kapcsolat is. Ugye egyrészt nyilván kapcsolatot kell teremteni Istennel, tanításokon keresztül, az imádkozáson keresztül, az úrvacsorán keresztül, és hogyha ez nincs meg, akkor már alapból bukott az egész, de az se jó gyülekezet szerintem, ahol meghallgattuk az igehirdetést, és megyünk haza. És nem is tudjuk, hogy a másikkal mi van, nem tudjuk, hogy miért kell a másikért imádkozni, nem tudjuk, hogy miben szenved, csak mi ott vagyunk, hogy mi kapjunk. Tehát elengedhetetlen számomra az is, hogy a gyülekezet az egy olyan hely legyen, nem hely, egy olyan kapcsolódási pont legyen, ahol tudunk egymásról valamit. És egyszer hallottam talán egy olyan megfogalmazást, hogy a gyülekezet az, akik észreveszik, hogyha valami gond van. Tehát akár testileg, akár lelkileg, akár anyagilag ott vannak mellett, és tudják, hogy veled valami gond van, és tudnak rajtad segíteni is. Ugye milyen szép volt az Apcselbe is azt olvasni, hogy közös volt mindenük, és eladták, és segítették egymást. És ugye kitérnék kicsit arra is, hogy miért nem jó ilyen szempontból az online gyülekezet. Mert lehet, hogy te csatlakozol egy online gyülekezethez, és hallgatsz onnan tanításokat, de az nagyon egyirányú. Tehát úgy, hogyha lesz valami bajod, vagy nem tudom, szükséged van egy imádkozásra, egy lelki ápolásra, akkor nem fognak tudni rólad semmit. Lehet, hogy te kapsz információt, kapsz inputokat a te részedről, de viszont nincs meg ez a kétoldalú kapcsolódási pont. Tehát gyülekezetnél mind nagyon fontos számomra az, hogy megfigyeljük azt is, hogy ott milyen lelkület van az emberek között, mennyire figyelnek oda egymásra, és mennyire van meg ez az összhang közöttük.
3: Hát ugye Jézus talán erre is mondta azt, hogy onnan fogja a világ megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha ti egymást szeretitek. Most távolról nagyon könnyű egymást szeretni, közelről egy kicsit nehezebb.
2: Abszolút.
3: és talán ez is, amire utalsz most.
4: Teljesen egyetértek veletek, srácok. Meg mi is meg kell valljuk. Mi egy baptista közösségbe járunk, nem azért, hogy reklámozzuk, ott épülünk, és ott próbáljuk ezt a négy alappillért gyakorolni, ami néha hagy maga után kívánni valót, de igyekszünk helytállni, és kivenni a részünket ezekben a dolgokban. Akár az imádkozásban, akár a kenyér megtörésében, az igeolvasásban, vagy a közösségben. De én azt tapasztalom, még akár, hát főleg hitetlen embereknél, de újonnan megtérteknél is, hogy olyan félvára veszik azt, hogy milyen gyülekezetbe járjuk, hogy édes mindegy az. Sőt, egy főbejáró bűnnek látják azt, főleg nálunk itt Erdélyben azért az emberek többsége valahova meg van keresztelve gyerekkorában, és ezzel nem akarok semmilyen egyházra apelálni, vagy ilyesmi, de én is ebből a tapasztalatból jövök, és akkor van egy ilyen mondás, hogy a legnagyobb bűn az az, hogyha elhagyod a saját felekezetet, és váltasz. Tehát, hogy van fura, hogy az ember, az átlagember igényes arra például, hogy hova járjon munkába, és egyáltalán nem mindegy neki. Vagy hogy hol lakjon, kik legyenek a szomszéd, stb. És nagyon sokszor nem igényes a gyülekezetre is. Itt adódik az a kérdés, amit szeretnék veletek átbeszélni, srácok, hogy miért fontos egy keresztény embernek egy egészséges közösséget találni, egy olyan közösséget, amelyre jellemzők ezek az alapillérek, amit az előző kérdéskörben említettünk. Ha erről egy kicsit beszélnénk, hogy miért fontos egy jó közösséget, egy egészséges közösséget találni, és oda csatlakozni, és abban növekedni, és kivenni a részünket.
3: Igen, hát amit említettél, az ugye a Zsidók 10-ben van egy ilyen rész, hogy ne hagyjuk el a gyülekezetünket, mint szokások némelyeknek. Talán erre a versre építik legtöbben ezt a gondolatot.
4: Bár csak erre építenék, de kevesen építik erre, de van egy ilyen réteg is, így van Attila.
3: De hogy ugye ott szerintem inkább arról szól az a rész, hogy az egész zsidókhoz írt levélnek a kontextusát megnézzük, hogy ott olyan keresztények voltak, akik az üldöztetés miatt vonzó volt számukra a gondolat egyre inkább, hogy lehet, hogy hagyjuk ezt a Jézus dolgot a csodába, és menjünk vissza a törvényhez, meg a judaizmushoz, és őket bátorítja a szerző, hogy ne, föl ne adjátok a hiteteket, tehát ne hagyjátok el a gyülekezetet. De hogy ez nem egy konkrét helyi összejövetelről szólt. Viszont szerintem épp ez az, amiről mégiscsak beszélnünk kell ma is. Hallottam egyszer egy ilyet, hogy azt mondják a társadalomtudósok, hogy az 5 ember, aki legközelebb áll hozzád az életben, az ő átlaguk lesz igazából a te életed. Tehát, hogyha mondjuk körbeveszed magad 5 emberrel, aki mindig kicsúszik hónap végén a pénzügyekkel, és nem tudja beosztani, akkor te is ebbe a kategóriába leszel. Hogyha olyan 5 ember van körülötted, aki nem tudom, olvas és művelt, akkor te is ilyen próbálsz majd lenni, és persze el lehet ezt vinni sok végletbe, de szerintem az a nagyon veszélyes, amit ti is mondtok az online, csak online kereszténységnél, hogy nincsenek igazából körülötted azok a hívő testvérek. És szerintem nagyon nagy hatása van a gyülekezetnek arra, hogy megmaradunk-e egyáltalán Jézus mellett. És nem csak fejbe, hogy még mindig hiszem, hogy ő meghalt, feltámad, hanem hogy igazán szívből szenvedéllyel követem-e őt. Szerintem ebben nagyon nagy szerepe van egy helyi gyülekezetnek. És akkor csak még egyet hagy hozzak a kérdésedre, vagy felvetésedre. Dr. Szalai Andrástól hallottam egyszer ezt a mondatot, hogy amilyen az Istened, olyan az életed. És szerintem egy gyülekezetnek ebbe van óriási szerepe, hogy milyen Isten képet épít fel benned, vagy erősít, vagy bont le. És szerintem itt van az, hogyha egy egészségtelen gyülekezetbe jársz, akkor még az is lehet, hogy te hívő vagy, de az életed egyre inkább egy savanyú uborka, mert így tudod, így nem egy egészséges Isten képet kapsz. Míg hogyha egy olyan gyülibe vagy, ahol egy egészséges Isten képet kapsz, az meg felszabadítja az életedet, és örömmel, szenvedéllyel, odaadással, elköteleződéssel követed az Urat.
2: Én kicsit visszább lépnék egy-két lépéssel, és azt a kérdést tenném fel, hogy kinek kell gyülekezetet keresnie. Mert ugye említette Lóri is, hogy van az a szituáció, amikor beleszületsz egy gyülekezetbe. De mikor van az, mikor kell keresni a gyülekezetet? És ugye ez nagyon fontos azok számára, akik mondjuk valamilyen helyi szinten máshova költöznek. Legyen szó egyetemistákról, azokról, akik munkát váltottak, akik máshova költöznek. Szóval számukra égetően fontos, hogy találjanak és keressenek tényleg egy olyan gyülekezetet, egy olyan közösséget, ahova be tudnak épülni, ahol tudnak hallani Krisztustól. Viszont ott van a másik fajta ember is, akit emlegettetek, aki már beleszületett egy gyülekezetbe, egy közösségbe. És mikor kell ugye neki keresnie más közösséget, vagy kell egyáltalán kell nekik közösséget keresnie. Nos, én úgy látom, hogy nyilván említettük azt, hogy egy gyülekezet Krisztus központú kell legyen, viszont igen, ezt meg kell vizsgálni, viszont hogyha ez megvan, akkor mégis mit tegyek, hogyha nekem személyes preferenciáim alapján nem tetszik egy gyülekezet. És én azt látom az igéből és Krisztus szavaiból, hogy ezáltal is akar minket formálni az Úr. Azáltal, hogy a gyülekezet nem feltétlenül olyan, ahogy mi elvárjuk. Vagy nem tetszik minden attribútuma, minden jellemvonás annak a bizonyos gyülekezetnek. És lesz ilyen, hogyha elmész, hogyha maradsz. És azt is veszem észre az igéből, hogy ő mindig arra szólít fel minket, hogy abban a szituációban, azon a helyzetben, ahol vagyunk, azon javítsunk. Azokat a kapcsolatokat hozzuk helyre. Ugye miért hozta volna fel azt a példát Krisztus, hogy Krisztus az egyház mennyasszonya. Tehát annyira közelség van és olyan kapcsolat van közöttük, hogy hogy ez egy nagyon szoros és nagyon intim kapcsolat, és ezen dolgozni kell. Nem tehetjük meg azt folyamatosan, hogy felrúgunk minden szabályt, kapcsolódást, amit eddig felépítettünk, és keresünk saját kényünk, kedvünk szerint olyan gyülekezetet, olyan közösséget, ami nekünk tetszik. Szóval arra is bátorítanám az embereket, hallgatókat, hogy ha valami nem tetszik, akkor ne feltétlenül ugráljunk ide-oda gyülekezetekből, hanem próbáljunk meg valamilyen szinten, ameddig a mi hatáskörünk elterjed, javítani azon a helyen, ahol mi vagyunk.
3: Abszolút egyet kell, hogy értsek, és tudod, az a nehéz ebben az egész témakörben szerintem, hogy itt mindenkinek van egy útja, meg egy személyes sztoria, és nagyon nehéz ugye olyat mondani, ami se bántó ne legyen, se kioktató, de se túl megengedő, úgymond. De hogy azt látom, hogy az új szövetségi értelemben, ha nézzük, akkor szerintem nincs olyan, hogy gyülekezet nélküli keresztény. Tehát ez egy nem létező fogalom. Most nyilván a modern korban ez nagyon érdekes, hogyha mondjuk te kapcsolatot tartasz 4-5-6-10 keresztény baráttal, tudod, időnként mondjuk összejártok egy házi csoportba imádkozni, akkor ezt gyülekezetnek vesszük-e, vagy konkrétan valahol vasárnap, vagy nem tudom, szombaton kell járnod. Ez érdekelne egyébként. Én a beleszületős fajta voltam, tehát én felnőttem egy közösségbe, most már nem oda járok, de hogy alapvetően én mindenkit arra bátorítanék, hogy keressen gyülekezetet, és ne maradjon egyedül. És akkor be lehetne hozni ilyen képeket, tudjátok, hogy az egyedül lévő hasába az elalszik, hogyha együtt vannak, akkor lángolnak. De ennek tényleg van alapja. Meg hagyj hozzak ide egy kutatást, hogy volt egy ilyen amerikai kutatás, arról szólt, hogy emberek, akik kiestek a gyülekezetből. Azt találták a kutatók, hogy 15-20 évvel később az ő hitük az még mindig erős volt a legtöbbjüknek. Tehát, hogy valahogy nem vesztették el, viszont a gyerekeik már nem lettek hívők, nagyon nagy arányban. Szóval szerintem itt bejön az is, most nem tudom, hogy tudod, ki az, aki egyedülállóként hallgatja, ki az, aki családosként, de mi sokszor vagyunk úgy a feleségemmel, hogy már csak a gyerekeink miatt is muszáj az, hogy nem ugrálunk ide-oda, hanem ahol vagyunk, ott hűséggel igyekezni, beletenni, amit csak tudunk, szeretni a testvéreket, stb.
4: Teljesen egyetértek veletek, és én is ezt mondom, hogy elsőbben építenünk kell a közösséget, igényünk kell legyen a közösségre, a gyülekezetre, tehát hogy Krisztus képviselje, Krisztust emelje fel, ezzel legyen a lényeg, és ahol nem kapod meg ezeket az alappilléreket, amelyeket mondtunk, huzamosan ideig, folytonosan, tehát direkt kikerülik, tudom is, hogy milyen okok miatt, akkor van olyan helyzet, John Stott is mondja ezt, a Hiszek az igehirdetésben, a Szem című könyvében, hogy fel kell állni. Tehát, de úgy hiszem, hogy ezek az esetek a ritkábbak, bocsánat, mind Magyarországon, mind Romániában azért elég szépen adott a lehetőség arra nézve, hogy egy evangéliumi gyülekezetbe járhass, ahol épülhetsz, és ezt a négy dolgot gyakorolhatod. Mégis beszéljünk egy kicsit erről, hogy van-e olyan pont, amikor valakinek fel kell állni? Melyek azok a tolerancia határok, ameddig azt mondod, oké, ennek a gyülekezetnek is van hibája, a mi gyülekezetünk sem tökéletes, szerintem a Golgota sem tökéletes, és ezt látjuk, és ezt nem azért mondjuk, hogy csak mondjunk valamit, hanem ha most nagyon belemennénk, lehet tudnánk is mondani példákat, hogy miben vagyunk fejlődés alatt, vagy mi az, amin változtatnunk kell. De mégis hol az a pont, ahol esetleg fel kell állni valakinek, vagy mondhatja azt egyáltalán, hogy elég volt, vagy eddig tartott, és most én megyek tovább.
3: Figyelj, lehet, hogy ezt egy kicsit ilyen úgy fognám meg, hogy szerintem nincs olyan, hogy igen, nem. Tehát ez nem annyira fekete-fehér ez a téma. Hogyha ez megtörténik, akkor mindenképpen álljál föl. Hanem egy kicsit olyan, mint amikor elmész egy orvoshoz, tudod, és azt mondja, hogy van egy egészségügyi problémád, de annak vannak különböző szintjei. Hogy ez egy enyhe dolog, és ha még tudod, tudsz vele együtt élni, vagy tudsz ellene tenni, vagy ez már olyan dolog, hogy tudod, menj a kórházba azonnal, vagy olyan, hogy 3 napod maradt. Nem mindegy.
4: Igen, ez nagyon jó ez a példa, köszi Attila.
3: Csináltam a TikTokon nemrég egy videót, hogy mik azok a dolgok, ami miatt jobb, ha menekülsz egy gyülekezetből, és halljátok, kaptam hideget, meleget. Nem tudom, mondjak ebből egy pár.
4: Persze, kérünk nyugodtan.
3: Például egy ilyen volt szerintem, hogy ha azt mondtam az egyik pontnak, hogy ha a vezetőt vagy a vezetőséget nem lehet megkérdőjelezni, mert mondjuk valami nagyobb tekintélyre, felhatalmazottságra, kenetre hivatkoznak, és emiatt ugye ők tévedhetetlenek, akkor szerintem az egy nagyon veszélyes dolog egy gyülekezet életében. És ennek is vannak szintjei. Tehát, hogy van olyan, hogy a lelkipásztor testvért azért nem illik megkérdőjelezni, meg van olyan, ahol ki van mondva, hogy ez az Isten embere, és ha bárki felmer tenni egy kérdést, akkor az lázadó. és azért szerintem nagyon nem mindegy, de például ez egy ilyen dolog. Vagy hogyha egy gyülekezetod úgy értelmezi, hogy csak mi látjuk helyesen a Bibliát, és minden más keresztény gyülekezetről lenézően, megvetően, ítélettel vesz, és szerintem az is egy ilyen piros zászló, hogy jobb, hogyha onnan elmész. És vannak még ilyen szempontok szerintem. De mindegyik egy spektrum, és én arra bátorítanék mindenkit, hogy ez ugyanúgy, ahogy Oké, tehát ma az emberek elmennek orvoshoz, úgyhogy elmondják, hogy mi a diagnózis. Mert ugye Dr. Google segít, és beírod a tüneteidet, és már tudod, hogy mi a bajod. De sokkal jobb, ha elmész egy szakemberhez, és ő kimondja, hogy neked mi a bajod. És szerintem ugyanígy arra bátorítanék mindenkit, akiben most ül egy gyülekezetben, és úgy ott van, hogy hát lehet, hogy váltanom kéne, hogy ezt nehogy saját szakállára hozza meg, hanem beszélgessen olyan érett testvérekkel, lehetőleg más és több közösségből, akik tudnak neki visszajelzést adni arra, és én azt látnám ilyen döntő vonalnak, ahol érdemes elgondolkozni a gyülekezetváltáson, hogyha így mások véleménye, akik érett keresztények, és mások véleménye alapján az jön ki, hogy ahol most vagy, az konkrétan veszélyezteti a tél lelki egészségedet, vagy a hasznosságodat az Isten országába. Szerintem ez az, ami miatt érdemes felállni.
4: Nagyon jó. Ez szerintem egy nagyon jó tanács, ezt alá is húznám, Attila, engedd meg, hogy ismételek, hogy kérd ki más keresztények, érett keresztényeknek a tanácsát, akik kapcsolatban vannak veled is. Mert nagyon sokszor úgy váltunk, megsértődtünk, nem tetszett valami, tehát hogy a hibákat felnagyítjuk, tehát sérelmek miatt. Nagyon kevés az olyan váltás, aki ezért váltok, mert itt nem Krisztusról szól a dolog, vagy itt abszolút tekintélyen a vezetőségnek, és nem lehet semmit megkérdőjelezni, vagy nincs imádkozás, stb. Tehát, hogy ilyen személyes sérelmek miatt. És ez egy nagyon jó szűrő lehet, ami segít ebben. Meg én úgy gondolom, hogy a életvitelünk kapcsán legtöbbször nem azt a kérdést kell feltenni, hogy na, hova meneküljek, hol váltsak, hanem mi az, amiben Isten engem felhasznált. Tehát lehet, hogy a hibák felismerését azért engedi meg Isten az életembe, mert engem és mondjuk néhány embert a közösségből felhasznált abban, hogy ezt orvosoljuk, vagy ennek a változtatáson segítsünk, hogy elkezdjünk érte imádkozni. De ez nagyon jó tanács, Attila, köszönjük.
2: Igen, én is úgy látom ezzel kapcsolatosan, hogy mikor magával az egyénnel van gond, akkor két probléma adódhat. Hogy vagy csak ő látja a problémát, vagy csak ő nem látja a problémát. És az a megfelelő orvoslás, hogy ti is mondtátok, hogy kérjünk egy külső véleményt, hogy figyelj, itt van ez a gyülekezet, de én azt látom, hogy ebben és ebben a pontban nem felel meg. Tényleg így van ez? És hogy azt mondják, hogy igen, és tudnak tanácsot adni, hogy hogyan lehet ezen változtatni, akkor lehet változtatni nyilván. Vagy van a másik oldala is, mikor maga a gyülekezet annyira, hát így elbabusgatja az embert, és annyira mindent a feneke alá tesz, hogy minden jó legyen számára, és nem beszélnek olyan dolgokról, hogy bűnbánat, nem beszélnek olyan dolgokról, hogy bűn, hogy mit kell megbánni, mit kell változtatni az életedbe, hogy te egy nagyon tök jól elkényelmesedsz oda, és nem akarsz változtatni. De lehet, hogy egy külső ember látja, hogy figyelj, ez a gyülekezeted szokott erről is erről beszélni. Hát nem, de hogy mi szeretjük ezeket, meg szeretjük azokat, és ilyenkor is kell kérni a szellemnek a felvilágosítását, hogy uram, én jó helyen vagyok, én változom valamit az utóbbi életben, vagy csak járok egy gyülekezetbe, ahol tök jól érzem magam, ahol jó a dicsőítés, ahol jó a tanítás, mert tök jó pszichológiai gondolatokat mondanak, meg olyan gondolatokat, amiket tudok tenni Instára, és ez tetszik az embereknek, és növekszik a gyülekezet, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy olyan építő közösség, ami közelebb fog vinni téged a mennyországhoz. Mert végső soron ez is a gyülekezetnek a célja, hogy úgy faragjon téged, hogy te gondolkodás nélkül bejuss a mennyországba.
3: De egyébként annyira érdekes ez, hogy nálunk is volt olyan a Kistarcsai Golgotában, aki mondjuk odajött, és azt érezte, hogy felszabadult az élete, kivirágzott, végre a helyére került, és volt olyan, aki pedig innen ment el úgy, hogy úgy érezte, hogy ez neki egy egészségtelen hely. Szóval akarok transzparens lenni, tudod, hogy nem olyan nagy mellénnyel jönni, hogy na, nálunk tényleg minden tök jó, mert valakinek igen, valakinek meg nem. És nagyon szerintem az a nehéz, hogy honnan látod azt, hogy itt az illető nem tesz bele eleget, vagy tudod, túl kritikus, mert van ilyen, tehát hogy hogy tudjátok, a kritikusnak mindig rossz napja van. és hogy van olyan, hogy igazából ennek az embernek egyik gyülekezet se lenne jó. És volt, hogy így lelkipásztorként, amikor szolgáltam, jöttek hozzám emberek, hogy annyira örülünk, hogy megérkeztünk ide, mert nem tudod elképzelni, hogy mi volt az előző gyülekezetünkben. És ahogy így beszéltek, így mondtam nekik, hogy figyeljetek, garantálom, hogy egy hónapon belül csalódni fogtok itt ebbe a gyülekezetbe. Mert szerintem nagyon nem mindegy, hogy úgy jövök, hogy hozzá akarok tenni ehhez a gyülekezethez, és persze szeretném is, hogyha itt felkészítve lennék a szolgálatomra, de hogy alapvetően egy ilyen maximális csak elvárással jövök, Vagy úgy látom, hogy igen, ez egy kétirányú utca, és én is hozom, amit bele tudok tenni.
4: Igen, de örülök, hogy ezt így felvállaltad. Azért nagyon nehezen éljük meg mi ezt vezetők. Én ifjúsággal foglalkozok, ifjúsági vezető vagyok. Amikor látod azt, hogy a báránykád feláll és máshol megy, vagy máshol folytatja, nehéz ezt megélni. Van ebben egy emberi oldal. Tehát, hogy ez a, tudod, hogy a mennyiségből veszítesz, de nyitottak kell legyünk, hogy Isten valakit tovább vezet. Nekünk volt ilyen tapasztalatunk az ifjúságban, hogy valaki nem azért állt fel, mert elege lett belőlünk, hanem Isten úgy vezette, hogy egy másik közösségben kell szerepet vállaljon, szolgálatot vállaljon. És én mikor beszélgettem, én azt mondtam, hogy én hátrahúzódok. Tehát ha Isten vezetett tényleg, akkor én ennek örülnöm kell. Azóta eljön még a közösségünkbe. Nyilván ő ahhoz a közösséghez csatlakozott, tehát már ott van testületileg, meg annak a szerves része. De ezt ugye meg kell harcolnunk vezetőknek, hogy legyen egy ilyen nyitottság bennünk, meg szembenézünk, tükörben nézzünk, hogy na mi miatt állnak fel az emberek. Mert ez is egy kérdőjel lehet, amikor folyamatosan apadnak. Tehát az nem normális, hogy mindig csak mennek el tőlünk, és senki nem jön. Tehát hogy meg kell vizsgálnunk magunkat vezetőként, hogy figyeljetek, minket változhatunk. És itt nem arról beszélek, hogy igazodni az emberek elvárásaihoz, vagy a korszellemhez, vagy valami modern dolgot tegyünk. De én azt látom, például az Abcset tanulmányozom most, hogy döbbenet, hogy ott mekkora változásokon vitte keresztül a léleküket. Tehát ott van Péternek a látomása, tudjátok, és el kell menjen Kornélius házába, bemerít őket. Tehát az apostolok, amikor ezzel szembesülnek Jeruzsálembe, ott kell pipák, kiakadnak. Tehát nem hiszik el, aztán megint küldenek, hogy tényleg így van. És átformálhatók, tehát a lélek át tudta őket formálni, hogy igenis, a pogányoknak is adott ott az evangélium, és belelkesednek. És akkor bennem az volt imaként, hogy Uram, mi az, amit most nekünk meg akarsz mutatni? Miben vagyok én berögződve? Miben kell átformálni, átgyúrj engem? Hogy erre legyek nyitott? Tehát, hogy kell egy nyitottság bennünk legyen. És erről beszélek, hogy néha álljon a vezetőség, vagy álljon mi a tükör elé, Isten elé, és mutassa meg, hogy mi a miatt felállnak. És akkor itt jön egy kérdés, amit behoznék. Engedjétek meg nekem, hogy azért én tapasztalom ezt, akár a saját bőrömön is néha, de főleg az utána következő generációban, hogy nagyon sok mindenről beszélnek lelkesen, de ha megkérdezed őket, hogy melyik gyülekezetbe jártok, vagy a szüleit hova járnak, mert lehet még nem tagok, nálunk, meg nálatok is úgy tudom, hogy a tagság feltétel az a bemerítkezés, az új szövetségi bemerítkezés, nem beszélnek úgy de lelkesen. Tehát mintha arról kérdezed őket, hogy neked is lyukas az oknit? Tehát hogy erről ne beszéljünk. Hogy miért van ez, hogy van egy következő generáció, de nem csak, azért vannak az elődjeink közt is olyanok, akik nem beszélnek lelkesen a gyülekezetre, vagy nem is járnak szívesen a gyülekezetbe. Tudom, hogy ez megint egy nagy téma, de mégis ha mondanánk egy-két dolgot, hogy látjátok ti ezt? Biztos van hasonló tapasztalatotok, ismertek ilyeneket.
3: Van ez a tanmese, amikor ugye két kutya harcol egymás ellen a mezőn, és nem tudom, így tépik egymást, és akkor egyszer csak megmozdul a bokor, és kiderül, hogy ott van egy nyúl, és hirtelen mind a két kutya így elkezd utána futni, és most már együtt üldözik, és egy csapat ők ketten, mert van egy közös cél. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor merül ez fel ez a téma, vagy ez az első dolog, ami eszembe jut, amikor így nagyon öncélúvá válik egy közösség, és nincs egy cél előtte, nincs egy küldetés, amiben együtt részt vennénk. És szerintem azt tapasztalom egyébként, főleg a fiatal generáción, hogy ők ügyeknek élnek. Ők még nem cinikusak, ők még nem fejlesztették azt ki, hogy nem az igazi, de nem baj, csináljuk, menjünk, mert mindig is mentünk, hanem ő nekik nagyon fontos, hogy tehát még munkahelyre is nem csak úgy vannak, hogy menjünk el és dolgozzunk valahol, mert kell a pénz, hanem hogy olyan helyre nem jelentkezik, ami mondjuk nem egyezik az ő világképével, vagy ahol nem tud valamit hozzátenni a nagy egészhez. Tehát ők nekik nagyon fontosak az ügyek, és szerintem itt van egy óriási lehetősége a gyülekezeteknek, meg szerintem minden vezetői csapatnak, hogy hogyan tudjuk. Nyilván nem nekünk kell kitalálni, mert Jézus megadta a küldetését a gyülekezetnek. De hogy a mi kontextusunkban, a mi helyünkön, ennek a helyi közösségnek, ennek a tanítványcsapatnak mi az a cél, ami lelkesíti az embereket. Mert ha ez tényleg csak egy ilyen szokás, hogy bejárunk vasárnap, az szerintem tényleg elég hamar unalmassá tud válni.
4: Lekoptatja. Sőt, itt még behoznék valamit, így a gondolatot kapcsán ugrott be, de javíts ki, ha nem értesz vele egyet, Attila. Tehát ezt nagyon konkrétan megfogalmazni előttük, hogy mi a cél, mi a küldetésünk, merre megyünk, és bevonni őket. Én tudom, hogy itt vannak, akik vitáznak velem, hogy jaj, hát még ha nincsenek megtérve, meg ilyesmi, de hogy a tinédzsereknek is, meg a fiataloknak is adni lehetőséget. Tehát valaki úgy fogalmazott egyszer egy pszichológus, hogy rizikót vállalni akár, hogy feladatokat adunk nekik. Nem azt mondom, hogy ők prédikálnak, vagy hogy a következő gyülekezeti őrát ők tartsák meg, de hogy érezzék, hogy szerves része, és valamit hozzáadnak, ahogy mondtad te ezt. de nem tudom, hogy egyetértesz ezzel, vagy hogy látod?
3: Én teljesen egyetértek. Tehát én úgy látom, mi nekünk az volt így az elméletünk ebben, az most nem tudok bibliai alátámasztást mondani, de hogy nyilván úgymond színpadi szolgálatot, tehát ami másoknak a szellemi vezetése, olyat nem bízunk nem újjászületett emberre, de egyébként meg minden másba abszolút vonjuk be őket, mert úgy látom egyébként, hogy Jézusnak is, szokták ezt mondani, hogy a vallásnak az a logikája, hogy tudod, hogy először viselkedj, tudod, aztán ide tartozhatsz, és higgyél, és akkor lehetsz így velünk, de Jézusnak meg az volt a logikája, hogy gyere, legyél itt velem, majd elhiszed az evangéliumot, és az majd át fogja formálni az életedet. És én nagyon azt gondolom, hogy a gyülekezetben is ez van, hogy minél inkább be tudjuk vonni az embereket, hogy így vállalj valamit, vagy legyél a része, annál jobb, mert ott fogja megtapasztalni igazán a szeretetet a többiek részéről. És lehet, hogy azt gondolkoztatja el, nem is a prédikáció, így első körben. Ami persze pásztorként tök nehéz ezzel szembesülni, de hogy láttam ilyeneket.
2: Ja, én is egy perspektívába helyezem a dolgokat, az jut eszembe ilyenkor, hogy miért van az, nem csak mások, az én életemben is, hogyha reggel van egy foci meccs, vagy egy Forma 1 meccs, akkor tök szívesen felkelek, de hogyha gyülekezetbe kell menni, akkor nem olyan szívesen, vagy úgy húzom a számat, vagy hogyha találok egy kitérőt, akkor lehet, hogy inkább azt választom. És hogy mégis miért van ez? És nyilván az első ok az, amit ti mondtatok, hogyha nem kapcsolódunk a gyülekezethez, hogyha nem érezzük a magunkénak az egészet, akkor nem fog érdekelni, mert akkor nem lesz egyéb, mint hogyha egy most értsetek, hogy moziba mennénk, vagy egy műsorra mennénk. Nyilván teljesen más a kontextus, mert Krisztus igéjét halljuk, ami megérinthet sokkal jobban, mint egy film, de hogy mégis az én részemről ugyanannyi az input, hogy elmegyek, leülök és végighallgatom. És ez nem nem jó. A másik pedig, hogy nem látjuk ugyanazt a lelkesedést, nem látjuk ugyanazt az energiabevitelt, ugyanazt a lelki öntetet, amit látunk sokszor egy ilyen helyzetben, mert ugye tudjuk, hogy egy meccsre, vagy bármire, egy ilyen nagy eseményre rengeteget készülnek. És feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi, mint olyanok, akik tagja vagyunk a gyülekezetnek, nem szolgálunk, készülünk-e annyira rá a gyülekezetre, imádkozunk-e annyit érte. De a másik oldalról is ugyanígy érvényes, hogy én, mint szolgálattevő, készülök-e annyit a szolgálatomra, hogy ez megnyerje az emberek tetszését, hogy az Istennek tetsző legyen. Tehát így két oldalú az egész, de bennünk is megvan a hiba, nyilván, de a gyülekezet is kell tegyen azért, hogy az egész gyülekezet az olyan legyen, hogy az emberek kapcsolódjanak és vágyanak oda menni.
4: Márk, ezt nagyon szépen mondtad, és ezt ki kell így mondanunk, hogy ez egy kétoldalú felelősség. És ha így állunk hozzá, pezsegni fog a szívünk a gyülekezetért, meg azokért, akik ott vannak.
3: Csak szerintem az a hiba lehetőség ebben, hogy általában mindegyik oldal a másiktól várná a fejlődést. Tehát mi pásztorként azt mondjuk, hogy miért nem jönnek ezek lelkesebben, meg miért nem készülnek jobban, meg imádkoznak a gyülekezetért. Ők pedig ugye, nem tudom, ránk néznek. És szerintem tök jó, hogyha egy kicsit mindenki magával foglalkozik ebből az értelemben, hogy pásztorként nyilván ti is úgy vagytok, amikor készültök egy ifi alkalomra, vagy én is készülök egy prédikációra, vagy akár egy podcastre, hogy annyira az az imám, hogy Uram, segíts, hogy olyat mondjak, ami most tényleg valódi segítség lesz a te igédből ezeknek a drága embereknek, akik érte az életetet adtad. De hogy nekem meg kell állni itt, hogy én csak szolgálok, és adom a lehető legjobbat, amit tudok. És a gyülekezet pedig szerintem reagál erre azért. Tehát, hogy meg ott vannak a testvérek között, egymást tudják bátorítani, hogy amikor meghallják, hogy valaki megoszt, hogy fú, hozzám így szólt most ez a tanítás, és a másik hallja, és azt mondja, tényleg én közben a nappalimat rendeztem be fejbe, mert annyira nem voltam ott, tudod. Akkor rágondol, hogy lehet, hogy tényleg többet tudnék kapni én is az Isten tiszteletből, ha így jönnék. Na, csak mindegy, azt gondoltam így hozzátenni, hogy jó, ha mindenki a saját részére fókuszál, és nem a másik oldalt hibáztatja.
4: Így van. Így
2: ez
4: van.
2: Nagyon jó.
4: Tehát itt bejön az igaz, hogy egymás különleg tartva. Tehát, hogy, és akkor, ha értékeled az igéhirdetőt, értékeled az ajtónálót, értékeled az ének csapatot, a dicsőítő csapatot, értékeled az egyszerű tagot, akkor ez hoz egy ilyen varást a gyülekezeti életbe. Hadd osszam meg veletek egy nemrégen történt tapasztalatomat, és ezzel zárhatjuk is a beszélgetésünket. Egy ifi után oda mentem valaki, ez, aki először volt ifin, és nagyon lelkesen beszélt az alkalomra, hogy fáj, olyan otthonosan érezte magát meg, hogy annyira gyakorlati volt neki az alkalom, és annyira jól esett ez. És úgy megfogadott bennem, hogy fú, milyen jó lenne, ha kimondanánk mi is ezt, akik már 10 éve, 5 éve oda járunk, hogy így bátorítsuk is egymást, hogy nagyon jó volt a mai alkalom, és olyan jó, hogy eljöttem, olyan jó, hogy találkozhattam veled, olyan, hogy ma valamit Isten általad megértetett velem. kívánom azt, Attila, a te életedbe is, miénkben is, meg a kedves hallgatók életében, hogy egészséges gyülekezetbe járunk, ahol otthonosan mozgunk, és valóban mindannyiunk számára Krisztusnak a dicsőség a legfontosabb, és ezért mindent megteszünk és engedelmeskedünk neki. Köszönjük, hogy találkozhatunk és beszélgettél velünk.
3: Isten áldjon. Én is köszönöm. Isten áldjon titeket, meg az egész podcastet és az összes hallgatót.
4: Viszont kívánjuk, testvérünk.
2: Sziasztok.
4: Sziasztok.
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd meg fogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Bizonytalan időkben bíz Istenben. Hitben járunk, nem látásban. Pál második levele a korintusiakhoz, 5. fejezet, 7. vers. Próbálj meg csukott szemmel jönni-menni, és akkor lesz némi fogalmad arról, hogy mit is jelent hitben járni. Hogy miféle hitben? Az Isten változhatatlan természetébe, jóságába, szeretetébe és abba az igazságba vetett hitben, hogy ő mindig a legjobbat akarja neked. Isten mindig csak annyit árul el, amennyi éppen szükséges, és ő dönti el, hogy kinek, miről és mikor kell tudnia. Íme egy példa. A koreai gyülekezetnek el kellett döntenie, hogy a pogányokat is be kell fogadniuk. Hosszas imádkozás után ezt a levelet küldték ki. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is. Apostolok cselekedetei 15. fejezet 28-as vers. Micsoda, hogy jónak látták? Az egész emberiség jövője függött ettől a döntéstől, ők pedig aszerint cselekedtek, hogy mit láttak jónak? A gyülekezetvezetők mégis teljes lelki nyugalommal küldték el ezt a levelet. A jelek szerint Istennek úgy tetszett, hogy az övéi ne ismerjék pontosan az akaratát, vagy legalábbis ne minden részletre kiterjedően. Bizonyára tudta, hogy jobban épülnek abból, ha át kell gondolniuk és meg kell beszélniük a dolgokat, mintha csak utasítást kapnának. Úgy tűnik, ők maguk sem vártak teljes bizonyosságot, boldogan megelégedtek a szívből jövő engedelmességgel. Amikor Pál a hitben járásról beszél, az emberek körében ismert leglassabb közlekedési módra utal, és egyben egy olyan folyamatra, amely lépésekből áll. Isten a teljes utat látja maga előtt a mennyei műhold felvételen. Minden egyes lépést gondosan megtervezett az elejétől a végéig, és ezt mondja: tedd meg, amit eléd adtam, és ha elkészültél, megmutatom, mi legyen a következő.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ugye önök is úgy látják, hogy nem épp a legjobb irányba megy a világ. De tudják, miközben mi keresztények alig vagy nagyon visszafogottan beszélünk azokról a dolgokról, ami körülvesznek bennünket, közben úgy tűnik, hogy a világ elkezdett valamilyen módon ráérezni, hogy itt talán másütt van a baj, és lehet, hogy a megoldást is másütt kellene keresni. Honnan gondolom én ezt? Az elmúlt napokban a kezembe került egy írás, ami az egyik nagyon ismert hírportálon jelent meg, és a hírportál világi szerkesztője a proféciák beteljesedésének lehetőségeit elemezte. Természetesen felhasznált ehhez amerikai forrásokat, és sok minden van, ami egyértelműen arra utal, hogy hívő közegekből emelte át a magyarázatokat, na de mégiscsak arról szól a dolog, hogy, és talán meg fogják érteni, hogy így mondom, Isten, mintha egy másik irányból elkezdte volna az embereket ébredgetni, hogy de hát az, ami történik most a Közel-Keleten, meg úgy általában a világban, az nem valamiféle hirtelen jött és soha előre nem látható dolog volt, hiszen a proféciák beszéltek ezekről. Ez a bizonyos írás előhozza Ézsaiást, Ezékielt, a Tesszalonikai levelet, az Úr Jézusnak a szavait, amit a Máté evangélium a 24. fejezetében mondott el, és nem csúfolódó és gúnyolódó megjegyzésekkel, hanem ott hagyva nyitva azt a kérdést, hogy vajon az, amit most látunk, nem ezeknek a proféciáknak a beteljesedése? Tudják, nagyon mélyen a szívemben markolt ez. Már csak azért is, mert a világnak az ébresztése, az üzenet átadása, az a mi feladatunk lett volna. És most is az lenne. És tudják, amikor fiatalabb voltam, nem egészen értettem, hogy is lehetséges az, hogy amikor majd visszajön az Úr Jézus, akkor a föld királyai és fejedelmei azt fogják kiabálni, hogy halmok essetek ránk, mert ő jön. Mintha előbb ismernék fel, hogy ő jön, mármint aszerint, ahogy megígérte, jön vissza Krisztus, mint azok, akiknek ezt föl kéne ismerni, a vallásos tömegek. Azok, akik Istenre hivatkozva, de úgy tűnik, hogy mégis nagyon sokszor Isten nélkül élnek. Nem ez az első a történelemben, amikor el kell azon gondolkozni, hogy vajon azokhoz az eseményekhez, amik zajlanak, mi köze és van-e köze az Istennek. Amikor ezen gondolkoztam, a kezembe került Jeremiás próféta könyve. Egyik reggeli áhítat kapcsán olvasgattam, és megdöbbentő volt, hogy hogyan beszél Isten arról, hogy eljuthat a bűn, az Isten nélküliség, a hitehagyás egy olyan szintre, amikor azt mondja Isten, hogy akkor most elszámolunk egymással. És Jeremiás, miközben látja népének az Istentől való elfordulását, eljut odáig, hogy hát értem, Uram, amit mondasz, de ez borzasztó, és tessék csak hallgatni, valamiféle összegzésként, imádságban így szól az Úr előtt a 10. fejezetben. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit. Fenyíts minket, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy. Vajon, ami most történik, nem a büszkeségünk, nem az istentelenségünk, és mondjuk ki, bálványimádásunk miatt van? Azt mondja az Isten igéje, hogy amikor az emberek azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor tör rájuk a veszedelem, mint a fájdalom a szülőasszonyra. milyen korban is élünk. Biztosításaink vannak mindenütt, mert hogy anyagi biztonságot meg kell teremteni. Hatalmas technikai felkészültségünk van, mert az információ szabad áramlásának a biztosítása kötelező. Hatalmas eszközparkunk van a közlekedésre, az oktatásra és mindenre, és ezt mind-mind azzal a felkiáltással, hogy békesség és biztonság. És mi ezt meg tudjuk tenni, és meg is fogjuk teremteni magunknak és a következő generációnak is. És miközben ezekről beszélünk, tessék mondani, a pénzügyi biztonsággal hogy is állunk? Néhány óra leforgása alatt összeomolhat a tőzsdére épült világ. Hogy is állunk az energiabiztonsággal? Hát most a Hormuzi szorosban kényszerűségből horgonyzó több száz tanker, ami tovább se tud indulni, a több millió hordó olajjal talán el tudná mondani, hogy milyen biztonság is az, ami közben folyamatos rakéta fenyegetettséggel van megterhelve. Ugye önök is úgy emlékeznek, hogy az olaj jól ég, még a víz tetején is. Hogy vagyunk az elektromos áramunkkal? Ó, van, persze. És hogyha elzárja valaki a lehetőségét, hogy hozzáférjünk? Lassan kifele megyünk a télből, de egész télen téma volt a fűtés, a gáz és egyebek. És közben hatalmas szózatok hangoznak el a levegőtisztaság, környezetvédelem és mindennel. És tessék mondani, mi van, hogyha emögött a probléma mögött, amit most látunk, az az Isten van, aki Jeremiásnak azt mondta, hagyd abba az imádkozást. Mert ha maga Mózes és Sámuel imádkozna, ebben a helyzetben őket se hallgatnám meg. De hát ilyet nem tehet az Isten. Hát az Isten szeret bennünket. Igen. Odaadta még az egyszülött fiát is. Tessék mondani, kedves nézőm, kedves hallgatóm, annak az egyszülött fiúnak a szabálya, rendje szerint élünk. Azt az áldozatot komolyan véve akartuk, hogy másfajta életet élhessünk, mutassunk gyermekeinknek, unokáinknak, adjuk örökül, és ezt hirdessük. Nem lehet, hogy megváltoztattuk az üzenetet. Ott, ahol Isten bűről beszél, mi elfogadásról, befogadásról, megértésről beszélünk az Isten nevében, Isten helyett. Ott, ahol az Isten ítéletet hirdet, mi azt hirdetjük, hogy Isten ezt nem tudja tenni, meg nem is akarja tenni, hiszen az ő szeretete sokkal nagyobb annál, semmint, hogy ítéletet hirdessen. Ha megváltoztattuk az élő Istenről szóló üzenetet, miért várjuk azt, hogy Isten megváltozzon maga is? Hogy is imádkozott Jeremiás? Tudom, Uram, hogy az ember nem ura az élete útjának. Nem tudjuk befolyásolni magyarul azt, hogy mikor születtünk, hol születtünk. Az a környezet, ami körülvesz bennünket, társadalmi folyamatok és egyebek merre tartanak, ehhez mi túl kicsik vagyunk. A rajta járó, mármint az életúton járó, nem maga irányítja lépteit, bár ezt nagyon szeretnénk. Fenyíts minket, Uram, de mértékkel. Hogy is hangzik az ősi imádság? Két szó. Uram, irgalmaz. És ez nem azt jelenti, hogy rettegnünk kell és félnünk kell, hanem ahelyett, hogy egymást okoljuk és hibáztatjuk minden dologért. És minden szempontból a magunk hasznát, a magunk jólétét próbáljuk pusztán keresni. Oda kellene menni az Úrhoz és azt mondani, Uram, légy irgalommal, jogos, amit most üzensz. De kérünk, hadd legyen lehetőségünk még a megtérésre. Hadd legyen lehetőségünk még a változásra. Nevess el bennünket. És mi a reménységünk? Az, hogy Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. És mi azt hirdetjük, mert ez az üzenet, hogy ebben az órában még van lehetőség a megtérésre. De ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Mennyei harmat. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 28. verse, ahol az ég harmatot hint. Gondolatok az igéről. Ami a harmat a növényvilágban, az a Szentlélek áradása a kegyelem világában. Milyen nagy szükségem van erre a mennyei harmatra. Isten lelke nélkül kiárad, összezsugorodik az életem. Elkeseredtem, elbágyadok, meghalok. De milyen édes ennek a harmatnak az üdítése. Ha Isten megáld vele, vidám leszek, életem megelevenedik, megerősödöm, ennél többre nincs szükségem. A Szentlélek életet ad belém, mi többet kívánnék, hiszen minden élettelen számomra a Szentlélek harmata nélkül. Hiába hallgatom az igét, imádkozom, énekelek és járulok az Úr asztalához. Nem találok egyikben sem áldást, míg Isten lelke meg nem látogat. De amikor harmata megöntöz, a kegyelem minden eszköze drága és hasznos lesz számomra. Milyen nagyszerű ígéret ez! Az ég harmatot hint. A kegyelem meglátogat, nem hagy meg kiszáradt mi voltomban, nem tesz

0: néma növényét, hogy ne áldaná meg hozzá könyörgő gyermekét is. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Programozók napja, vagyis a rendszergazdák világnapja. Egy évben kétszer is ünnepeljük a programozókat. Programozók napját tartanak minden évben január 7-én, és 2007-től az év 256. napján, ami szeptember 13-ára, szökő évben szeptember 12-ére esik. Ezért ezen a napon, mert a számítástechnikai 8 bites szabvány azt jelenti, hogy 256 féle számot tárolhat 0 és 256 között. Az ünnep célja felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a technika fejlődésében milyen nagy szerepet töltenek be ezek az emberek. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Filippiekhez írt levélben, és ott a második fejezet 5. versétől a 8. verséig terjedően a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintett zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megörösítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig.

0: Kedves Urunk, Te tudod, hogy alig-alig tudjuk mi érteni, hogy mit jelent ez az elképesztő áldozat, amit értünk hoztál, ahogy a menny dicsőségét fölcserélted, és emberi formát vettél magadra, és emberként se valamiféle magasrangú, dicsőséges, hatalmas uralkodóként érkeztél ide, hanem a legegyszerűbb emberi testet és a legegyszerűbb emberi közösséget, szegény állapotot, sokszor hajléktalan állapotot vállaltál, hogy még a fejedet se volt hova lehajtani, azért, hogy tudj rajtunk könyörülni. És hogy egyikünk se mondhassa azt keserűségében sem, hogy is érthetné ezt az Úr, hiszen mindent átéltél hozzánk hasonlóan. Uram, szeretnénk nagyra becsülni azt az áldozatot, amit hoztál. És szeretnénk úgy beszélni róla, mint akik tudják, hogy ezen függött a megváltásunk, és ezért lehet örök életünk. És ezt az örök életet hirdetjük, a Te megváltó kegyelmedet azoknak, akik hallgatnak, akármilyen csatornán is bennünket, bárcsak lennének, akik megtalálnak Téged. Amen.
1: Ugye, Jézus Krisztus is azt mondta, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja az ő barátaért. És Isten Jézus Krisztusban önmagát adta mindenkiért, nem a felesleget adta.
2: Szépen, Szigeti István.
3: Három rövid gondolatom lenne, az egyik az, amit te bevezetéssel mondtad, hogy sáfár, sáfárkodik című fogalma. Én ebből két nagyon fontos támpontot emelnék ki. A sáfárkodik azt jelenti, hogy gazdálkodik, tehát nem pénzelő, és felelősséggel, ezt is nagyon alatt, felelősséggel gazdálkodik. Anikó említette ezt a ígét, amikor a gazdag létére Jézus szegény életé. Én ezt talán úgy fogalmaznám meg, hogy lemondott gazdagságáról, hogy másokat lelkileg meggazdagítson. Tehát lemondott már másoknak a javára. És a Tibor, amit említett, én azt villant fel bennem, hogy tulajdonképpen ez a nagy lelkűség nem pénz kérdése, hanem mindig a szeretet, odaadó szeretetnek a kérdése.
2: Köszönjük szépen, menjünk tovább. Motiváció. Korintusi második levél 9. fejezet 8. versétől a 11. verséig. Tokics Marika.
4: Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké, aki pedig magot ad a megvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadás szül Isten iránt.
2: Nagyon szépen köszönöm. Tehát minden, amit teszünk, az egy motiváció, vagy a pozitív tartományban, vagy a negatív tartományban. Tibor?
0: Van itt egy furcsa kifejezés. Istennek van hatalma arra, hogy minden szükségesen rendelkezzetek. Szerintem ezt a szükséges úgy szívesen elengednénk a fülünk mellett, és sokkal jobban tetszik nekünk, a mindenben gazdagok leszünk, és mindennel rendelkezünk. Pedig nem egészen erről szól a dolog. És eszembe jutott egy kisfiú. Ha az embernek van egy napra való ozsonnája, amit éppen csak be tud osztani, miért kéne azzal az ozsonnával másokat megajándékozni? Tessenek ezeken elgondolkozni, és hogyha valaki nem tudja, hogy kiről beszélek, András vitte ezt a kisfiút az Úr Jézushoz, amikor már kiderült, hogy egyáltalán semmiük nincs, csak 5000 vendég csak férfiból, akinek enni kéne adni, és ez a kisfiú odaadta az uzsonnáját. És aztán az Úr Jézus kezében ez kiderült, hogy azért 5000 embernek is elég tud lenni, ha az Úr áldja meg. És ez a lemondás, vagy ez Krisztus kezébe tevés kell, hogy azzal a lelkülettel is párosuljon, hogy amire szükségem van, az a rendelkezem. És nem húzom magasabbra az igények mértékét, mert különben akkor ez soha nem lesz kielégíthető.
2: Köszönöm szépen. Marika?
4: Eszembe jutott az, hogy amikor a rendszerváltáskor

0: lehetőség nyílt arra, hogy könyvmisszióval hát házról házra járjunk, és árusítást is végezhessünk a könyvekkel, és elkezdte az Adventista Egyház egy kiadót építeni, aminek az lett a neve, hogy Advent Kiadó. Igen, de nagyon kevés pénz volt arra, hogy egyáltalán elkezdhessék ezt a kiadónak az építését. Ha jól emlékszem, valami 3500 forint volt.
1: És elkesedés, mint az adomány.
0: Igen, így van. És amikor megláttuk ezt az összeget, és a lelkész testvér elmondta nekünk az irodában, akkor azt is elmondta, hogy tudjátok, hogy honnan van ez az összeg? Egy idős nénitől, egy özvegyasszonytól, aki félretette ezt a pénzt a temetésére. Hát abban az időben még azért olcsóbbak voltak a temetkezések, és mikor meghallotta azt, hogy könyvmisszióra lesz lehetőség, és még több könyvet nyomtathatnak, akkor ő nagyon belelkesedett, és úgy érezte, hogy az Úr őt arra indítja, hogy legyen ez az első adomány, amivel elindulhat ennek a kiadóhivatalnak az építése, ami aztán egyre több embert buzdított arra, hogy támogassák, és motivált, ahogy most ugye erről szó is van a Biblia tanulmányunkban, és hát fel is épült a kiadóhivatal, és működik a mai napig.
1: Nekem egy másik történet jut az eszembe. Albániában David Curry kezdte a politikai változás után az igehirdetést, a missziót. És David Curry Angliában lakott, és mindig Magyarországon keresztül ment, és vitte az utánfutóval az adományokat, és mindig nálunk szállt meg, és egyszer, akkor jött visszafele, akkor elmondta, ő egy ausztrál lelkész testvér volt, hogy találkozott egy 100 éves hölgyel, és ez a 100 éves hölgy gyerekkorában adventista volt, és utána jöttek a változások, és stb. És ő minden hónapban félretette azt az adományt, azt a tizedet, amit az Úrnak szánt, amit az ő szüleitől gyerekként látott, 10-12 évesen. És mit hozott az élet? Amikor David körével összetalálkozott, akkor hozta egy nagy fadobozban azt a hosszú évtizedes adományt, és azt mondja David Curry, hogy attól féltem, hogy úgy remeg a kezem, hogy nem tudom fogni, hiába fogtam, úgy érzem, kicsúszik, mert nyilván ez egy olyan motiváció volt számára, és úgy elindult a misszió, az emberek egy ilyen 100 éves idős néni, aki még jó néhány évig élt, de úgy motiválta a fiatalokat, amit azóta sem lehet elfelejteni. Szóval motiválunk a jóra is, most a jóról beszéljünk, de sajnos motiválhatunk a rosszra is, amiről most ne beszéljünk inkább. Marika?
2: Hát az adomány az egyrészt hálaadomány, tehát nem lehet elvárni, kikényszeríteni, nem mondhatom meg, hogy a te anyagi helyzetedből adódóan mennyit várok tőled, hanem mindenki úgy, ahogy szívében eltökélte. És hogyha valaki erején felül ad, akkor is az Úr kipótolja azt, amire neki szüksége van. Tehát nem túl buzgóságosan marad minden, hanem csak amire szüksége van. És ez fölveti az adomány kezelőknek a felelősségét is, hogy amit arra a célra valaki szeretne biztosítani, mert az Úr munkájához bizony sok anyagi javak is kellenek, hogy azt felelősséggel használják fel, mert akkor az még inkább ugye buzdítja a többieket. De ha nem így látják, akkor bizony elkedvetlenednek az adakozók.
1: Köszönöm szépen. Drábik László.
3: Az adományainkat, és most a tizedet teljesen figyelmen kívül hagyok, mert ugye arra van rendelkezés, azt az Úr rendelte tized. Az adományainkat nem tehetjük függővé attól, hogy az Isten mennyire teljesíti a mi kérésünket.
1: Magyarul mennyire a mi szájízünk szerint adja az áldást. Igen, Anikó?
4: Bár a legtöbb esetben valóban pénzben mérjük az adományt, azért én szeretném hangsúlyozni, hogy az is adakozás, ha mondjuk egy festő, most a hasamra ütöttem már, bocsánat, azt mondja, hogy ő kifesti Isten házát, úgy szeretetből. Nem adott úgymond effektíven semennyi adományt, és mégis nagyon sokat adott. És ezt így mindenki, ki mit kapott? Nagyon sokféle ajándékot elhelyezett ilyen értelemben is Isten népe között, akkor azzal szolgáljunk, amink van. És akkor azzal ugyanúgy tudunk a missziót, ugyanúgy tudjuk támogatni és előmozdítani az Úr ügyét.
1: Köszönöm, Tibor, és menjünk tovább.
5: Itt szeretnék ráerősíteni, hogy minden olyasmi, amikor a képességünket és vagy a képzettségünket használjuk föl Isten országának a javára, az ugyanebbe a kategóriába tartozik.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor a tervezés. Korintusi második levél, 9. fejezet, 7. verse, Varga Gyöngyike.
6: Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon-nagyon szép, és el kell mondani azt, hogy én láttam, voltam ilyen konferenciákon külföldön, ahol tényleg a tehetősebb testvéreink erő felett adtak, és erő felett olyan projekteket, missziókat indítottak el. Szóval jó látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem erőtelenségből, hanem az Isten hívásából. Soha nem felejtem el, egyszer egy ilyen evangelizációs sorozatot tartottam Szabadkán, és a befejezési szakaszban volt egy hölgy, egy idősebb hölgy, aki egy ilyen kis zacskót adott át nekem, és mondom, mi van benne? Hát azt gondoltam, valami személyes dolog, egy alma vagy valami. És akkor azt mondja, hogy hát én fiatal korom óta nagyon szerettem az ékszereket, és úgy döntöttem, lelkész úr, hogy az ékszereimtől megválok, hogy ez a munka tudjon folytatódni, amit önök csinálnak. Ott állt mellettem a helyi lelkész, mondtam, akkor ezt neki adjuk át, és majd ő folytassa. És tehát amikor az Úr lelke valakit arra indít, hogy adjon, akkor nem szabad belső gátakat elengedni, hanem azt úgy kell elengedni, ahogy a lelke indítja. Ezért mondja, hogy mindenki úgy adjon, ahogy eldöntötte szívében. És ez egy, úgy tudom mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon áldott ige.
5: Tibor? Egy mondatot hát tegyek hozzá. Azt mondtad az előbb, hogy ahogy az Úr lelke indít. De az nem az Úr lelkétől való, hogyha rá akarok licitálni a testvére, hogy annál én tudok többet vagy mást. Tehát amikor, bocsánat, de a gentry lélek visz, hogy hadd mondjak már nagyobbat, vagy hagyd tegyek már nagyobbat, abból nem szokott áldás kijönni, mert akkor nem az a belső késztetés, aminek kéne. Nem a helyes motiváció szerint megy.
1: Köszönöm szépen. István?
7: Ez az ige szerintem a sáfárság egyik alapvető igéje. Tulajdonképpen, mert mindig felvetődik ez a probléma, hogy biztos mindenki találkozott fel, mennyit kell adni című történet. Ez ennél jobb alapelvet, én mindig ezt szoktam idézni, mindenki úgy jön, hogy eldöntött a szívében. És a másik alapelv, amit már korábban is említettük, amit a kapcsolódok a Tibor által mondottakhoz, amilyen van, nem az szerint, amilyen nincs. Tehát ez nem azt jelenti, hogy amennyi pénzzel vagy adjakadunk, amennyi valamit az Anikó is mondott, hogy munkával, hozzáért adása mindenféleképpen lehet adakozni. Ez nem csak pénzbeli kategória.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Hát nem az Istennek van szüksége az adományra, azt tudni kell. Az ő munkáját gazdagítja, amit adunk, de ő bármit meg tud tenni. És sokszor hallom azt, hogyha valaki bajba van, és segítségre szorul, és ugye sokszor vannak ilyen jaj Istenem keresztények, akik a baj közepette ígéreteket tesznek, hogy ha megszabadulnak, akkor mi mindent fognak az Úr munkájának adni, és valahogy a szándék az valahogy elhalványul, és a megvalósítás csak egyre késlekedik. Tehát úgy ígérjünk, úgy tervezzünk, hogy azt meg is tudjuk valósítani. És csendben, szerényen a jó dolog ügyében adni, akár céladományt is kijelölni bizonyos dolgokra, tehát az kedves az Úrnak.
1: Köszönöm. Parancsolj!
3: A Marika által felvetett gondolathoz annyit fűznék, hogy nem kötelező fogadalmat tenni az Istennek. De ha fogadalmat tesz, akkor azt teljesíteni kell, mert lehet, hogy az Úr számunk kéri.
1: Köszönöm szépen, és ez már elvezet a következő gondolatsorhoz, hozzáállás. Korintusi második levél 8. fejezet, és ott az első 5 verse. Tokics Marika.
0: Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából.
1: Köszönöm szépen. Szóval nagyon fontos a hozzáállás, és ezt nagyszerűen észreveszi Pál. Úgy gondolom, hogy a mi hozzáállásunk is alapvetően, kicsit visszatérve, motivál vagy nem motivál. István?
7: Itt a felolvasott igében is alapelvek vannak megfogalmazva. Az első az, hogy örömmel adakoztak. A második, hogy nagy lelkűen adakoztak. Tehát ez azt is jelenti, hogy nem csak elhatározták, hogy adakoztak, hanem tulajdonképpen válasz is Isten kegyelmére. Tehát kaptam valamit, és adok is valamit. Tehát ez a kettő összefügg. Aztán önként adakoztak, ez is egy nagyon fontos dolog, nem kényszerből. Itt megad az alapel mindenki úgy, ahogy eltökölt az ő szívébe. És azzal a tudattal alapultak, hogy tulajdonképpen ez egy kiváltságuk nekik, hogy egyáltalán adakozhatnak. És végül van az, hogy maguk akarták, hogy teljesen Istennek szentelve éljük az életüket. Tehát én azt mondom, hogy az igazi adakozás a szív ajándéka, nem a bőségnek az ajándéka. Tehát a szívből jön. Tehát ez nem a bőségnek a bőségből való juttatás, hogy finoman fejezem ki magamat.
1: Parancsolj, Tibor.
5: Csak eszembe jutott az, hogy ez a bőkezűség, meg jókedvűség, meg ez az önkéntesség, amit például a macedón testvérek gyakoroltak. Talán senki nem veszi tőlem rossz néven, az egyik unokám jutott eszembe. Van egy egyességünk, hogy bizonyos segítségeknél lehet bizonyos zseppénzt is kapni. És amikor rám nézett, azt mondta, hogy most már nekem is van pénzem, papa, Ez azt jelenti, hogy a következő Isten tiszteleten már én is adakozhatok, most már nem az apáéból, hanem a sajátomból. És kíváncsi voltam rá, hogy mit gondol ő erről. És a következő Isten tiszteleten, amikor eljött a gyűjtés ideje, leskelődtem. És a teljes összeget betette, amiért dolgozott. És utána azt mondta, hogy most én is adhattam az Úr Jézusnak valamit. Pici gyerek, 5 éves vagy 6 éves volt akkor. De az az öröm, ami látszott az arcán, abban semmi számítás nem volt, és semmi olyasmi, hogy most aztán nem legót vettem, vagy nem tudom, tehát abból nem is tudott volna, de szóval nem azt számolgatta, hogy mit veszített. Győztesnek, nyertesnek érezte magát. És én azt hiszem, hogy ezt a lelkületet érdemes komolyan venni.
1: Köszönjük, Székely Marika.
2: Igen, mert adni nagy öröm, és aki szegény, az is tud valamit adni, és ne az legyen a álláspontunk, hogy kifogásokat keresünk, hogy nekem olyan kevés van, hogy abból én nem tudok semmit adni, mert az Úr mindig kipótolja. Tehát ne kifogásokat keressünk, hanem adjunk bátran, mert hogy a pénzen kívül mennyi minden van. Egy kedves szó, egy simogatás, az időráfordítás, a vigasztalás, a vendéglátás. Ha valakinek van valamilyen szakértelme, amivel a másikat tudja segíteni, ezek mind adománynak jelentenek.
1: Köszönjük szépen, László.
3: Jobb adni, mint kapni. Én az Úr Jézusnak arra a felhívására utalnék, amikor arról beszélt, hogyha vendégséget tartasz, akkor olyanokat hívjál meg, akik nem tudják viszonozni. Legyen bennünk is ez a lelkület.
1: Köszönöm szépen. Egység. Római levél, 15. fejezet, 26. és 27. verse, Kulcsár Anikó.
4: Makedónia és Akhája ugyanis jónak látták, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is ezzel nekik, mert ha a népek részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak is azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik.
1: Köszönöm szépen. Az egyik, hogy a tehetősebbek észreveszik a szükséget. És nem azért adnak, mert a jeruzsálemiektől küldöttség érkezik, és azt mondja, hát adjatok, mert éhezünk a gyerekeink, stb. Hanem csak hallják a hírt, és eldöntötték magukban, hogy adnak, adománnyal támogatják. És én azt hiszem, a kereszténység mindig így ment előre. Észreveszem, hogy hol van a szükség, de nem azért, mert az kiabál hangosan, mert az, aki kiabál, annak valószínűleg nem kell adni. Aki csendben van és összeszorítja az arcát vagy a fogait, na valószínűleg ő van a legnagyobb ínségben.
5: A mai kereszténységünk egyik legnagyobb baja, hogy majd szóljál testvér, ha segíthetek. Mikor fog szólni az, aki valóban rászorul? És én azt hiszem, hogy ezzel, mintha az imádságot akarnánk megspórolni, ne haragudjon érte meg senki. Nem lehet, hogy nekem szólt már rég az Úr, hogy segíthetek? Egy kislány jut eszembe, aki azt mondta az édesapjának imádság után, hogy apa, elkérhetném a pénztárcádat? És megkérdezte, minek? Meghallgatnám belőle az imádságodat a szomszédnéniért.
1: Aranyos. Marika?
0: Egyetlen mondatot szeretnénk a Biblia tanulmányból felolvasni. A becsületesség a pénzügyekben nem csak a csalás kerülését jelenti, hanem az evangélium hitelességének megőrzését, a közösségen belüli bizalmat célozza meg.
1: Nagyon szép mondat, köszönjük szépen. István?
7: Én csak egy gondolatot vettetek fel, hogy tulajdonképpen mindig azt mondjuk, hogy adjunk, adjunk, adjunk. Ez az egyik probléma. És most nem veszük figyelembe azt, hogy mindenki úgy, ahogy eltökönt az ő szívébe. És a másik probléma a céllal van. Ugye néha olyan célokra kérünk adományt, amivel finoman fogalmazva nem értünk egyet. De gondolom, hogy mindenki megtapasztalta a saját praxisában, életében azt, hogyha egy jó célt jelölök meg, akkor mindenkinek megnyílik a szíve és a pénztárca is egyaránt. Tehát nagyon fontos, hogy olyan célokat jelöljük meg, és ez a felolvasott igében is, hogy ez evangéliumi hirdetését szolgáló célokra, vagy a előbb említett advent kiadóról, és ha jó cél van, akkor az emberek mindig megnyitják a szívüket.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Az adomány célja az egység, az összetartozás érzésének felébresztése volt. Azt akarta, hogy ezzel ők is bekapcsolódjanak a misszióba. Be akarta mutatni, hogy a pogány hátterű gyülekezet épp úgy része Isten családjának, mint a zsidó hívők Jeruzsálembe. Vagyis akik korábban ellenségek voltak, már valóban hittestvérekké lettek Isten új szövetségi maradékában.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan halljuk most az összefoglalást?
8: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretett titkáról, és ott a 204. oldal. Az egyház egysége megvan, csak láthatóvá kell tenni. Az egyház test és nem testület, nem hierarchikus szervezet, hanem élő szervezet, aminek feje Krisztus. A főpapi imában Jézus az egység megvalósulásáért imádkozott. Ez nem az az egyház szervezetek egyesítését jelenti, hanem a hitvalló emberek szeretetben történő egymásra találását. Aki a szervezeteket akarja egyesíteni, lehetetlenre vállalkozik. Egymással, egységben nem lévő inaktív tagokból akar élő közösséget formálni. Jézus főpapi imádságából három lényeges elemre figyeljünk. Az egységnek láthatónak kell lenni, mivel a világnak látnia kell, hogy mit jelent a gyakorlati szeretet. Az egyház egysége és bizonyságtétele összetartozik. Ha valaki képtelen a másik másféleségének elfogadására, képtelen lesz Krisztusról bizonyságot tenni. Az egységet csak a szeretet parancs hatálya alatt lehet megélni. Az egység célja nem az egyház szervezet megerősítése, hanem a szeretet uralmának helyreállítása. Az egység alapkérdése nem az egyetértés, hanem egymás önkritikus megértése.
1: Nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat, bibliaverseket. Mindenkit hívunk és várunk. A hamis tanítók gondolatsorral fogjuk jövő héten folytatni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a sáfárság és a misszióról tanulhattunk. És amikor szükséges, Urunk, akkor add, hogy mi is látó szemmel, halló füllel és érző szívvel adjunk a miénkéből, nem az egyházéből, nem a közösségéből, hanem a sajátunkból, oda, ahova te szükségesnek látod. Áld meg életünket, Krisztus követésünket, Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Megkezdődött az 5787-es zsidó újév, amely most jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz, a 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban alig ha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindössze egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Itzsák Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó új év Rosh Hashana alkalmából Itzsák Herzog, Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszpórában élő zsidósághoz. Beszédében a sófár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szemben határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sófár ősi megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kiózanító, egyben felemelő hang. Nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és a fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért

0: Ítenek a hit világához. A fesztivál tegnap, szeptember 12-én megkezdődött, és 20-áig rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei arszakra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileum év mottója: a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Reményik Sándor, jó akarat. Én jót akartam, s minden rosszra vált. Van-e szörnyűbb szó, szörnyűbb tördöfés, melyel a szív magának át halált, s önnön hajába markol szaggatón a kétségbeesés? Én jót akartam, zefírt vetettem, és vihart arattam. Szóltam a földnek, gyorsabban forog, s megindult alattam, mint a horkoló paripa vadul. Egy tégla nem tetszett a templomfalban, megmozgattam, s a templom összedőlt. Én jót akartam. Mikor eljő az ítéletnek napja, a végső nap, s a maga jussát minden szív kikapja, mikor a bíró rátekint merőn, egyensúlyozni bűnök tonna súlyát egy hópehely a másik serpenyőn. Lángtengerek közt keskeny tejfolyó, kárhozat földjén üdvösség barázda. Jó akarat, elég lesz ez a szó.
1: József Attila, imádság megfáradtaknak. Alkotni vagyunk, nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket, s mi, atyánk, a te gyermekeid vagyunk, hiszünk az erő jó szándokában, tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted, akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, sóban, vagy mi bennünk. Te is tudod, hogy ha mi sírunk, ha arcunk fényét pár könycsepp kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak, de erősebbek vagyunk gyönge életünknél, mert a fűszálak sose csorbulnak ki, csak a kardok, tornyok és ölő igék. Most mégis, megfáradván, dicséreteddel keresünk új erőt, en magunk előtt is térdet hajtunk, mondván, szabadíts meg a gonosztól. Akarom.
2: Revicki Gyula, rossz istenek. Veszélyes istent hármat ismerek. Jaj, annak, akit elveszítenek. Megmételyezve vérét, gondolatját, agyát lenyűgzik, szívét fogva tartják, behálózzák idegzetét, velőjét, s melyet beszí, megrontják levegőjét. Rabjuk marad, míg végsőt nem lehel. Báb volt, míg élt, s áldatlanul vesz el. S kit megrontott, így az istenek, nevetnek rajta és nem érzenek. A fény is szennyes és a lég dohos, hol az első uralg, a potrohos, terpeszkedő, nagyhangú és rekett, szemében láthatók a vérerek. Az éjszaka, a lárma kedvelője, az arca puffadt, vérszínű a bőre. Nem kell neki se napvilág, se nő. Rebújokban van jó kedvében ő. Felfordul minden, ahol ő tanyázik. A szelíd emberből garázda válik. Bukfencezik a mélabús. Merengő, szótlan, fecsek, pajkosból lesz pityergő. Ki máskor légi utakon repül, lerogy a sárba, a szemétre dül, s kit hevülésbe nem hoz, csak az eszme, őrjöngő lesz, delíriumba veszve. Az Istennek mindez csak tréfaság. Megrándítja a hörgő babát. Mulatság néki, hogy rabláncokat húz. Evickélhet. Nem tágít tőle Bakhusz. Látszólag oly szelíd a második. Ki látja, üdvösségről álmodik, rád néz elbűvölőn, szívet fogón, s ellágyulsz, mint az érc izzó kohón. Asszony, de szebb, mint hitvesünk, anyánk, a szeme csillag, sóhajtása láng. Pogány korában hab volt a ruhája, ma csipke, bárson, persze jól kivágva, amerre járt, rózsák pirulva nyíltak. Ma ott kolónk is él is pézsma illat. Bódító, észbontó, megmérgező, a férfiak bűbájos réme ő. Ma célos elme elpuhul ölében, s ki élhetett hon békén, boldogan, családját hagyja veszni, rongyban, éhen. El nem riasztják börtön és a szégyen, csak az imádott nő után rohan. És mikor felébred lomha álmiból, s a kórház várja, hogy a vitriol, Vénusz közömbösen tovább lebeg. Az égiek ma is részvétlenek. A legkegyetlenebb a harmadik, mint vámpír ül meg, véret szívja ki. Nyomását érzed, bárhová szaladj, s még áldod őt, hogy kínos rabja vagy. Az életrajzból elhurcol magányba, hogy lelked annál jobban szétzilálja. Az élet öröméből mit se juttat. Szomjaznod kell, szánalmas Tantalusznak. Te Isten arcát együgyűn imádod, elhagyva érte nőt, otthont, családot. Szent kéj fog el, ha szempillája rebben, mindenre alkalmatlan és ügyetlen, elkésel élni, csak hitedbe gazdag, terhére vagy társaidnak és magadnak. Játéka vagy csak, nem hozzá hasonló, kit összetörvén elhajít Apollo.

0: íge hirdetésének egyik mondata hozott ide.
1: Örülök, hogy eljött. Foglaljon helyet. Mondja el, mi volt az a mondat?
0: A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és azt hiszem így hangsúlyozta, gyűlölet lesz belőle, s azt öli, aki gyűlöl. Lassan, de biztosan. Ugye Pál apostolt idézte, a nap le ne menjen a ti haragotokon.
1: Erről is szó volt, de gondolom, mást is szeretne még mondani.
0: Igen, kérdezni szeretnék. Kétszer elvált asszony vagyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természete miatt bomlott föl, akivel együtt kellett laknunk. Nem volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt elvágni a lelki köldökzsinórt, szinte pórázon tartott vele, mint kisgyermekkoromban. Azt pedig egyik veje sem tudta elviselni, hogy elsősorban anyám kislánya legyek a házasságban, és ne feleség. Merem állítani, mindketten anyám elől menekültek el. Már évek óta egyedül élünk, anyám és én. Egy fedél alatt, de némán és acsarkodva, keserűen, robbanékony légkörben. Hónapokkal ezelőtt rémülten döbbentem rá, rettenetes kimondani is, hogy gyűlölöm az anyámat kétszer tönkretett életem miatt. De ez a gyűlölet valójában engem öl. Míg házasságban éltem, jóformán sosem voltam beteg. Most kétségbejtően rossz alvó vagyok, s szüntelenül fáj valamim. Szédülök, a vérnyomásom ugrál, szorongásaim vannak, megromlott az egészségem, és egyre fogyok. Már orvoshoz sem megyek, mert minden leletem negatív. Csak éppen én vagyok pozitív beteg. Érzem, hogyha nem történik valami, a magam gyűlölete öl meg. Mondja, mit tegyek?
1: Mit tett eddig?
0: Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat.
1: Mióta imádkozik ezért?
0: Amióta tudom, hogy gyűlölöm.
1: Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje?
0: Nem. Olykor, ha tudtam, azért is, hogy szeretni tudjam.
1: Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a kérésnek a teljesítését? Tulajdonképpen mit várt?
0: Hát, hogy szeretni tudjam.
1: Tehát valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így mondom, valami jóleső, meleg, bizsergésre várt a szíve körül, ugye? És az elmaradt. Így van?
0: Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalódtam az imában.
1: Szeretnék valami mást is ajánlani.
0: Azért jöttem.
1: Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy Isten tegyen az életével valamit. Így van?
0: Igen. Körülbelül így.
1: Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban.
0: A kereszten?
1: Ott. És ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik, hálából. Édesanyjáért kellene valamit megtennie még, mert legtöbbször az érzésekből lesznek a cselekedetek, de olykor az elkezdett cselekedetekhez csatlakoznak az érzések, vagy váltanak ki érzéseket.
0: De mit tegyek?
1: Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen jót édesanyjával, és eközben imádkozzék érte, ha még tud.
0: Én mondtam, hogy gyűlölöm.
1: Meg akar gyógyulni?
0: Igen.
1: Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként Jézus is mondott egyet s mást, még az ellenség szeretetéről is.
0: Mit tegyek hát?
1: Ha most orvos lennék, és receptet írnék, biztos gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen kiváltaná?
0: Kiváltanám.
1: Bevenné?
0: Bevenném.
1: Akkor ott van papír meg toll, diktálnék egy receptet. Írja?
0: Írom.
1: Tessék. Hétfőn reggel mosolyogva köszöntöm őt, és megkérdezem, hogy aludt. Kedden kitakarítom az ő szobáját is. Szerdán két szelet süteményt hozok neki. Írja, csak írja. Csütörtökön elhívom sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek, és hagyom őt, csak őt beszélni. Pénteken megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt, amit gyermekkoromban szokott.
0: Már évek óta nem zongorázik.
1: De kérnie szabad. Szombaton megkérem, hogy segítsen jó túrós gombócot főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt. Betakargatom és megcsókolom. Pont. Ismeri ezt a zenei kifejezést? Da capo al fine. Elejétől végéig. Nos, a következő héten ugyanígy vagy hasonlóan da capo al fine. És egy hét múlva felkeres, és megbeszéljük a többit.
0: A csókot is kell?
1: Igen.
0: Jaj.
1: Miért jaj?
0: Mert évek óta nem csókoltam meg.
1: Vállalja ezt a hetet így?
0: Megkísérlem.
1: Isten segítse, várom.
2: A lelkész hiába várta a hölgy jelentkezését. Hetekig nem jött. Aztán egy hétfő reggel telefonált.
0: Mikor tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény anyám fölült az ágyban, és magához ölelte a fejemet. És éreztem, hogy könnyes a szeme, és azt mondta, de jó vagy mostanában hozzám. Akkor évek óta először éreztem, hogy szeretem az anyámat.

utas vagyok csak ebben a világban. Egészen magányosan vándorló utas, aki megnézhet mindent, amit látni módjában van, de semmit magával el nem vihet, semmit félre nem tehet, semmihez hozzá nem kötözheti magát, bármennyire is megszerette azt, vagy amazt. S lassan, lemondó szomorúsággal kialakult bennem az úti terv is. Az ember éppen csak gyönyörködik abban, ami arra való. Néhány dolgot megjegyez magának, egészen rendszertelenül és minden értelem híján, s igyekszik kissé megszépíteni azt az utazást, amennyire lehet. Átballag az életen, éppen mintha tóparton menne. Váltakozó arcú dombok között mindig lát valami újat, és mindig elbúcsúzik valami régitől. S legokosabb, ha mindezt úgy cselekszi, mint a világ legtermészetesebb dolgát. Mintha nem lenne abban semmi szomorú, hogy az idő búcsúzással telik, hogy minden hajnal egy alkonyatnak a sarkára hág, s hogy vannak virágos tájak, amiket megszeretünk, s a táj elmosódik a múltba.

Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt túl. Őt a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Azon imádkozott nap, mint nap, hogy jöjjön és mentse meg valaki. Minden nap kémlelte a horizontot, hát ha meglát egy hajót, ami megmentheti, de hiába. Végül, beletörődve sorsába, épített magának egy kis kunyhót a szigeten. Aztán egy napon, amikor elment halászni, hogy legyen aznapra is mit ennie, szörnyű dologra ért vissza. Az egész kunyhó lángokban állt. Teljesen leégett. Úgy, hogy csak hamu maradt belőle. A hajótörött teljesen elkeseredett. Nem csak, hogy hajótörést szenvedett, de mire beletörődött sorsába, és épített magának egy kis zárt menedéket, az is oda lett. Hogy tehetted ezt velem, Istenem? Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat? Pedig már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét gondolatával, és olyan jól éreztem magam ebben a kis kunyhóban. Miért kellett ezt is elvenned tőlem? Kiáltott fel, elkeseredve. Másnap, kora reggel, mikor kisírt szemét kinyitotta, arra ébredt, hogy kiköt egy hajó. Nem hitt a szemének. Amikor felszállt a hajóra, megkérdezte a kapitányt, hogy honnan tudták, hogy ő ott van. Abból a nagy füstből, amit csináltál, abból láttuk, hogy van itt valaki a lakatlan szigeten, felelte a kapitány. Az ember életében mindig vannak olyan időszakok, amikor mindent elveszettnek érez, mert annyi rossz dolog történik vele. De az életnek minden negatív történésre van egy pozitív válasza.

0: Sziráki Dénes Sándor, Káin-Ábel harc. Káin volt a kételj, Ábel a hit. Amit az egyik tagadott, a másik erősen hitt. Ha Ábel vidult, hogy szárba szöknek a kalászok, Káin magára vette az irítség palástot. Ha Ábel szívében szerelem növény csírája nőtt, Káin állította, rosszak a nők. Ha megtermett az alma Ábel áldott gondolatfáin, fanyarszájú kritikus lett Káin. Jaj, szomorúvá sápadt Isten képmása az arcod. Káin győzött, s te feladtad a harcot.
1: Vince Ernő, a pénz. Ti, emberek, kik végtelen sorban itt küzdötök e szürke földi porban, és hittel, kínnal, szenvedéssel, alázattal, megvetéssel, bányák mélyén, hegyek ormán, de mindig minnyájan egyformán imádkoztok hozzám. Csatáztok értem, száz köznapi harcon. Nézzetek rám, ma megmutatom az igazi arcom. Amióta áll az emberi világ, én vagyok az óhaj, én vagyok a vágy, én vagyok a kezdet, én vagyok a vég, én vagyok a minden, a sors, a lét. Engem mindenki szerelme vár. Én vagyok az érték, a díj, az ár, az út meg a cél, a bolt meg a bér. A gát, a vész, az egész, a rész, a bank, a rang, a kincs, a nincs, a pénz. Ti teremtettetek, de én uralkodom. A szíveteken, az agyatokon, mert értem vesztek kenyeret és rózsaillatot. Az éhező, dolgozó kenyerek vad vágya én vagyok. De csak magamat szeretem. És fázom egyedül. Csak ahhoz megyek szívesen, ki telizsákon ül. Én mindennél több vagyok, de sohasem elég. Mert a kincses krőzusok is harácsolnak még, és akiknek nem jut, nem telik, csak garasos robot, az éhes gyomrukon verik a lázadó dobot. Apa fia ellen, kés a testvér mellen, a világ áll vérben, értem, értem. Mert imádtok, és megvettek. Gyűlöltök és szerettek. Egymás zsaroljátok, nők arcába vágtok, bemocskoltok vérrel, és értem zsarolt kéjjel leánysikolyt vesztek. Becsületet, hitet. Értitek? A zsebetek tátong, az öklötök kemény. Látjátok? Tudjátok, hogy mivé lettem én? Rimánkodtok térden, embert öltök, értem, s templomok tornyáról lehull a kereszt. Emberek, emberek, én tettem ezt! De ti voltatok, akik bemocskoltatok, ha én szemét és mocsok vagyok. De mindenütt értem, rólam szól a dal, az ó, a jaj, a hely, a haj. Mert én vagyok a gond, a baj, a bank, a rang, a kincs, a nincs, a pénz. Pénz, papír, ezüst, arany. Ó, hogy szégyellem magam.

Siklós József, Valósággal szabadok. Ha bilincsként nem kényszerül elmédre bűnös gondolat, szennyes, fertőzött képzelet, akkor vagy igazán szabad. Ha nem kötözik nyelvedet csúf, bántó, illetlen szavak, s hazudni sem vagy kénytelen, akkor vagy igazán szabad. Ha öklöd nem sújt gonoszul, nem rántja görcsbe markodat zsugori önzés, adni tudsz, akkor vagy igazán szabad. Ha kísértés lejtőire ingatag lábad nem szalad, s jár béke hűség útjain, akkor vagy igazán szabad. Ha rontó, vesztő szenvedély forgószélként el nem ragad, mert van erősebb őriződ, akkor vagy igazán szabad. Ha éjsötét tömlődsz be már, gyűlölet, gyilkos indulat be nem falazza szívedet, akkor vagy igazán szabad. Halálfélelem rabjaként figyelsz sötétlő árnyakat, húsvéti fény, ha rád ragyog, akkor vagy igazán szabad. Jaj, rabbá tesznek bűneink mindnyájunkat a nap alatt. Kit Isten fia szabadít, az lesz valósággal szabad.

0: Isten temploma. Nem attól lesz egy ház az én házammá, hogy benne rólam hangzik sok beszéd, ének, zene vagy vers dicsérget engem, csiszolva vendégem szívét, eszét. Enyém mi akkor lesz és otthonommá, ha benne mindig szívesen lakom, szeretteim háláját nem szavakban, nékem szolgáló tettekben kapom. Isten háza is akkor lesz-e hajlék, ha benne ő szívesen van jelen, s hálám gyümölcse sem csupán szavakban, de őt szolgáló tettekben terem. Ám van Urunknak ennél véglegesebb, mégis közelben lévő otthona, amelyben ettől távol is velem van, ha szívem lesz állandó temploma.
1: Egy gazdag holland kereskedő egy bizonyos fajta gyémántot keresett a gyűjteményébe. Egy híres New York-i ékszeres talált egy ilyen példányt, és fölhívta, hogy menjen és nézze meg. A kereskedő azonnal New Yorkba utazott, ahol az eladó a legjobb gyémánt szakértőjét bízta meg az üzlet lebonyolításával. A holland miután végighallgatta, ahogy a helyettes szakmailag tökéletes részletességgel leírja a gyémánt értékét és szépségét, úgy döntött, hogy nem veszi meg. Azonban mielőtt elment volna, a kereskedő odament hozzá, és megkérdezte őt. Megengedné, hogy még egyszer megmutassam a gyémántot, mielőtt távozik? A vevő beleegyezett. A tulajdonos egyetlen dolgot sem ismételt meg abból, amit a szakértő elmondott. Egyszerűen kezébe vette a gyémántot, ránézett, és úgy írta le a szépségét, hogy nyilvánvalóvá vált, miért tűnik ez ki az összes többi közül, amit élete során látott. A kereskedő azonnal megvásárolta, miközben a szerzeményét elrakta, megkérdezte az eladótól. Hogy lehet az, hogy ön el tudta adni nekem a gyémántot, míg a szakértője nem? A tulajdonos így válaszolt. Ő a legjobb szakemberem. Többet tud a gyémántokról, mint bárki más, magamat is beleértve, és én jól megfizetem a tudását, szakértelmét. De szívesen fizetnék kétszer annyit is, ha valamit átadhatnék neki abból, ami nekem megvan, de belőle hiányzik. Tudja, ő ismeri a gyémántokat, én pedig szeretem őket. Amikor bizonyságot teszünk másoknak Jézusról, nem az a lényeg, hogy mennyi mindent tudunk róla, hanem az, hogy mennyire szeretjük őt. Ha igazán szeretjük Jézust, másokat is szeretünk, és ezáltal terjed az evangélium

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szívhangrendelet. Megkezdődött a református kezdeményezésre indult egyeztetés a minisztériumban. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülés-orvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerint rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének külföldi hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet. Holnap, szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évben? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, már rutinos túlélője a vizsgaidőszaknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben.

0: szólítani, elérni. A rendezvény ötlet gazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Pasaréti Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Cseri Kálmán lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 215. éneket, az első versét így fennállva, a többit majd helyünket elfoglalva. A 215. ének így kezdődik: eltévedtem, mint juh, a bűnösök útjára.

Így ülve maradva imádkozzunk. Istenünk, áldunk azért, mert ennek az életnek a sivatagában Te el tudsz vezetni minket szép kies helyekre. Köszönjük, hogy a Te igédet sokszor a vízhez hasonlítod, ami nélkül nincs élet, de ami életet támaszt a sivatagban is. Ajándékozz meg minket most olyan igével, ami a Te szádból származik, mert csak arra érvényes a Te ígéreted, hogy nem tél hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz. És mi tudjuk, hogy mindig jót akarsz nekünk. Hisszük, Urunk, hogy a hit is hallásból van, mégpedig a Te igét hallgatásából. Teremts bennünk hitet, vagy erősítsd meg a mi hitünket kegyelmesen, igéddel és szent lelkeddel. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele első részéből olvasom, az első rész első 7 versében, így hangzik Isten igéje. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szent lélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, amikor nemrégiben olvastuk napról napra Pál apostolnak ezt a leghosszabb levelét, feltűnt, hogy mindjárt itt a bevezetőben, az előjáróban valamire fölhívja a figyelmünket. Nem is ő, hanem Isten szent lelke, aki ezt a levelet adta az ő elméjébe is. Mégpedig arra, hogy Isten tetteit mindig követik olyan tettek, amiket ő parancsol a benne hívőknek. Majd remélem, hogy ez mindjárt világosabb lesz. Most, amíg rátérünk erre az igére, szeretnék előtte 2 bibliai igazságot említeni, amik segítik jobban megérteni a felolvasott igeszakaszt. Az egyik ilyen bibliai igazság az, hogy a Szentírás úgy mutatja be nekünk Istent, mint aki mindig valami jót akar ajándékozni az embernek. Mindjárt a legelején, a teremtés után azonnal azt olvassuk, hogy Isten ezt mondta az embernek, mindent neked adok, ami van a földön és a vizekben. Befejeződik a teremtés csodálatos, egyedülálló nagy isteni műve, Isten mint egy meózza, megállapítja, hogy minden jó, és utána azt mondja az embernek, ez a tied. Nektek adok mindent, ami van a földön és a vizekben. Ez az Isten gondviselő szeretete. Az meg az Isten megváltó szeretete, ahol szintén ajándékot ad. A Biblia legismertebb mondata foglalja ezt össze, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán vannak olyan igék, amelyek egy mondaton belül szólnak arról, hogy Isten gondviselő és megváltó szeretete egyaránt adni akar nekünk. Még olyan is van, hogy mindent nekünk akar adni.
A Róma 8.32-t sokan tudják könyv nélkül is. Aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, ez a megváltó szeretet ajándéka, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ez meg a gondviselő szeretet ajándéka. Meg nem is lehet ezt úgy élesen szétválasztani. Egymásban van ez mind a kettő. Istenről azt tanítja a Szentírás elejétől a végig, hogy ő adni akar nekünk. Nem bottal közelít hozzánk úgy, ahogy megérdemelnénk, hogy elverje a port rajtunk a bűneink miatt. Nem törvénykönyvvel, hogy számon kérje törvényszegéseinket, és nem tilalom táblákkal szegélyezi azt az utat, amelyikre hív, hanem valóban úgy, ahogy sokszor halljuk ezt a kis verset Ady Endrétől, csöndesen és váratlanul átölel, és ajándékot nyújt. A baj csak az, hogy az Istentől elszakadt, és az ő szeretetétől elszokott ember bizalmatlan vele szemben. És még amikor ajándékot nyújt is, fenntartásaink vannak, gyanakszunk. Megszoktuk, hogy ingyen senkitől semmit nem kapunk. A legtöbb ajándékozónak van valami hátsó szándéka, valami számítás vezeti. Magunkról is tudjuk, hogy ez így van. De az a csoda, és Isten szeretetének a végtelen nagyságát mutatja ez, hogy sokszor még a hitet is megadja ahhoz, hogy elfogadjuk az ő ajándékát. Mert az ő ajándékait nem szólja bele azért úgy a vakvilágba. Ezek személyre szóló ajándékok, és ezeket személyesen lehet átvenni. A Biblia azt tanítja, hogy az a kéz, amivel mi átvesszük Isten ajándékait, ami hitünk. De még hitet is ő teremt bennünk, és erősíti meg újra és újra. A másik bibliai igazság az, hogy Isten azért ad nekünk ajándékokat, mert arra akar ránevelni, képessé tenni, hogy ezeket továbbadjuk másoknak. Hogy a benne hívők, mint egy az ő képviseletében, az ő ajándékozó munkáját végezzék itt az emberek között. Csak hogy mi magunktól csak magunkat tudjuk adni, abból meg nem kér senki. Ami nekünk Isten nélkül van, az másoknak is van. Nagyon igaz az a kis ének, csak úgy adhatsz másnak, ha tőle veszel, átformál téged, és mássá leszel. Isten ajándékozó munkája azzal is együtt jár, hogy átformálja azt, akit megajándékozott, és az ilyen ember magától, a legtöbbször minden noszogatás, biztatás nélkül indítást érez arra, hogy másokkal is megossza, amit kapott. Élvezi ő is, de tudja, hogy nem minden az övé, amit Istentől kapott, csak nála tette le egy részét, hogy továbbadja azt. Ezért mondott Jézus több példázatot is a sáfárok életéről, Isten sáfárnak teremtett minket. Amikor legutóbb így este együtt voltunk, részletesen emlegettük a samáriai asszony történetét. Ő gyönyörű példája annak, hogy amikor fölismerte Jézusban a messiást, az Isten fiát, és benne a kegyelmes, bűnbocsátó Istent, akkor megfeledkezett mindenről, ott maradt a korsó a kútnál, nem a víz volt a fontos, amiért jött, hanem futott vissza a faluba, és hívta Jézushoz a többieket is, mert olyan nagy kincset kapott, hogy azt meg kellett osztani másokkal, meg egyszerre szeretet és felelősség ébredt a szívében, még azok iránt is, akik pedig neki rosszakarói voltak, azért ment egyedül délben a kútra, azokat is szeretni kezdte, akik az ellenségei voltak, és az a vágya volt, hogy ugyanezt hadd kapják meg minél többen. Senki nem mondta neki. Nem mondta Jézus, hogy na most akkor innen fölállsz és siess vissza. Semmit nem mondott, csak megajándékozta. De az akkora ajándék volt, hogy muszáj volt megosztani másokkal, és szerette volna, hogy mások is kapják. Vagy ritkán gondolunk arra, hogy amikor Pál apostol, így olvassuk, öldökléstől lihegve
ment Damaszkuszba, hogy összeszedje Krisztus tanítványait, és minél többeket a halálba küldjön, akkor ott az úton megállítja őt a dicsőséges Krisztus, és elhívja a maga szolgálatába, ahogy itt olvastuk. És néhány nap alatt átdolgozza a maga teológiáját, és ott megkapja a küldést is, hogy menj a pogányokhoz. És amikor visszanyeri a látását, az első dolga, hogy ott mindjárt helyben, Damaszkuszban elkezdi hirdetni azoknak, akik ezt nem tudták és nem hitték, hogy bizony Jézus ám a Messiás, ő az Isten fia, az ő halálának és feltámadásának az erejét hirdette ott, felszólítván őket, hogy higgyenek benne. És amikor onnan elment Jeruzsálembe, ott is ugyanezt kezdte tenni. Senki nem mondta neki. Azaz, hogy úgy látszik mégis. Isten szent lelke belülről indította erre, és akik Istentől ezt a nagy ajándékot, az új életet, a vele való kapcsolatot, a benne való hitet, ebbe becsomagolva a bűnbocsánatot, a békességet, a reménységet hittel elfogadják, azokat már belülről kezdi vezetni Isten szent lelke. Az én vezérem bensőmből vezérel. És átélik azt, hogy nem külső parancsok, hanem belső késztetés teszi könnyűvé az Istennek való engedelmeskedést. Először a dicsőséges Krisztus cselekedett mindkét említett ember életében, de utána azonnal ők kezdtek cselekedni, mert Isten bennünk elvégzett munkájának mindig ez a folytatása, és mindig van folytatása. Aki szeretne ott megállni, hogy mennyire szeret engem Isten, milyen sok jót tett értem, hiszen bűneim bocsánatát, az tulajdonképpen nem fogadta még el igazán, vagy nem tudja, hogy mit kapott ajándékba. Aki tudja, azt nem kell biztatni, az azonnal igyekszik továbbadni. Egy kicsit álljunk meg itt, és hadd kérdezzem, hogy hogy állunk mi ezzel. Egy hónappal ezelőtt így este arról volt szó, hogy ti, akik már elfogadtátok a Krisztus Jézust, mint Urat, most már éljetek is ő szerinte. Elfogadtuk-e mi a Krisztus Jézust, mint Urat, aki parancsol? Ismerjük-e mi az Isten kimondhatatlan ajándékát? A korintusi levélben nevezi az apostol így Jézus Krisztust, az Isten kimondhatatlan ajándéka, akivel együtt mindent nekünk akar adni Isten. Ezt hallottuk az imént a Róma 8.32-ből. Vele együtt és benne mindazt, ami hiányzik az életünkből. Mindazt a békességet, Jézus azt mondja, hogy az ő örömét kínálja nekünk. Az elveszített kapcsolatot, az elveszített otthont, ami miatt mi is azt mondjuk Kosztolányival együtt, hogy itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben, visszaadja az elveszített otthont, s mondjuk az apostollal együtt, hogy a mi országunk a mennyekben van, itt is helytállunk, amíg itt tart minket, de tudjuk, hogy elkészített helyünk van oda át, semmi ok az aggodalomra, a szorongásra, a sok csüggesztő körülményen is túllátunk, és reménység van bennünk, nem földiekkel játszó égi tünemény, hanem megalapozott reménység, ami Isten ígéreteire épül, és egy pillanatra sem maradunk egyedül, mert az, aki azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amiket én mondok nektek, az velünk van minden napon. Ismerőse ez nekünk? Ennek az örmében élünk-e, miközben betegség, anyagi gondok, nehéz szomszédok, családban betegek, meg sok minden megterhel bennünket, aközben kapjuk-e az erőt ebből a közösségből, az élő Krisztussal való lelki közösségből. Azért jöttünk-e ide ma este is, hogy az ő ajándékaiból még többet kapjunk. Nos, ennyit bevezetőül, és ezek után nem lesz nagyon hosszú a következő rész. Ebben a szakaszban, amit hallottunk, Pál apostol különös hangsúllyal ír arról,
hogy nem két különböző dologról van szó, amikor Isten tetteit és az azokból következő saját feladatainkat nézzük, ez egy. És mindig következik belőle. Akinek az életében Isten cselekedett, annak az embernek ő parancsokat ad. De annak az embernek új lehetőségeket is nyit meg a szeme előtt. És élni fog ezekkel a lehetőségekkel. Itt néhány mondaton belül, 7 mondaton belül 5-ször ismétli az apostol, hogy Isten tett valamit, azért, hogy. És akkor jönnek ezek a célhatározói mellékmondatok, azért, hogy ti is ezt meg ezt tudjátok cselekedni. Ő adott nektek valamit, azért, hogy. Ne sopánkodjatok nincstelenül, hogy nekem sincs, amire neked szükséged lenne, hanem tudjatok adni örökké való mennyei értékeket, amiket csak Istentől lehet megkapni. A sorrend megváltoztathatatlan. Először mindig Isten cselekszik. Nála nélkül mi semmi igazán jót, maradandót, szépet, igazat nem tudunk cselekedni. Vannak emberek, akik nagy jó szándékkal szeretnének másokért élni és segíteni. És adjunk hálát Istennek azért, hogy ennyi még megmaradt a bűneset után is bennünk. De nem adhatok más, csak mi lényegem. Mi nem tudunk magunktól mennyei kincseket adni. Előbb nekünk is azokat el kell fogadnunk, és Isten azokat újra és újra egyre nagyobb bőségben adja a benne hívőknek, akik azt továbbadják másoknak. Tehát magától senki nem tud ilyet adni, tud valami mást. És ugyanakkor van olyan is, hogy valakinek van hite, de megakadnak nála Isten ajándékai, és nem adja tovább. Erre mondja Jakab apostol, hogy az ilyen hit halott. Ő igaznak tarthat sok mindent, vagy mindent, ami a Bibliában van, úgy elméletileg. De nem lesz belőle élet, cselekvés. Nem enged annak a késztetésnek, ami megszólal benne, vagy nem is ismeri azt, amikor Isten lelke belülről kezdi vezetni. Aki viszont ezt ismeri, az sok olyat tud cselekedni, sőt a leghétköznapi dolgai is ilyenné válnak, ami dicsőíti Istent, meggazdagítja mások életét, és miközben ezt cselekszi, aközben bontakozik ki ő is, és lesz azzá, akinek Isten teremtette. Mindig ez a három jellemzi ezt. Dicsőíti Istent, az, amit csináltam, meggazdagítja mások életét, kicsit nagyon még jobban, ezt nem méricskéli az ilyen ember, és aközben leszek azzá, akinek Isten eltervezett. Az újjáteremtés eközben bontakozik ki, miközben engedelmes valaki Istennek. Hadd soroljam el ezt az 5 mellékmondatot, ami itt van a Bibliában, ami mindegyikről érdemes lenne részletesen beszélni, de most inkább csak röviden említsük őket. Azzal kezdi Pál, hogy ő Jézus Krisztus szolgája és apostola. Elhívott szolga, azt mondja, elhívta őt Jézus, miért? Azért, hogy elküldje. Az apostolos azt jelenti, hogy küldött. Azért hívta el, hogy elküldje. Először ő élte át azt, hogy milyen az visszatalálni Istenhez, milyen az, amikor nem a saját lihegő, dühe, gyilkos indulata vezeti, hanem Isten szent lelke vezeti, milyen az, amikor potenciális gyilkosból valaki lélekmentővé és életmentővé válik, először ő élte át ezt. De nem kell hosszan magyarázni neki, hogy erre sokaknak, másoknak is szükségük van. Akkor menjünk és mondjuk el ezt a lehetőséget nekik. És miközben ezt hirdetjük másoknak ebben a küldetésben, mint küldött apostol, aközben Isten őket is elhívja majd, aztán utána küldi másokhoz. És így megy az evangélium szívtől szívig. Elhívta azért, hogy elküldje. És ebben a küldetésben járt ő végig. Aztán azt olvassuk a továbbiakban, hogy kiválasztott engem Isten arra, hogy hirdessem az ő evangéliumát. Kiválasztotta őt,
hogy hirdesse. Mit? Azt, hogy ki választotta? Nem azt kell hirdetnie, azt neki tudnia kell. Arra nagy szüksége van mindenki választott újjászületett hívőnek, hogy az életünk kríziseiben, a szolgálat legnehezebb helyzeteiben is tudjam, hogy én hozzátartozok, és nem én döntöttem így, ő döntött így, és ő nem változtatja meg a döntéseit. Nem ezt kell prédikálni, ezt nekem kell tudnom és hinnem, hanem mit kell prédikálni? Azt mondja, hogy hirdessem az ő evangéliumát, amelyet a szent íratokban előre kijelentett, az ő fiáról szól ez az evangélium. A Szentlélek szerint a halottak közül feltámadott, Isten hatalmas fiának bizonyult, ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet is nyertünk. Jézusról kell beszélnie. Jézus halálának és feltámadásának az erejét, az értelmét, a jelentőségét kell megismertetnie azokkal, akik ezt még nem ismerték, akik eddig félreismerték, mert olyanok is voltak, akár keresik őt, akár ellenállnak, vagy közömbösek, ez az ő dolguk. A küldött dolga pedig az, hogy hirdesse ezt az evangéliumot. Aztán azt olvassuk itt később, az 5. versben, ő általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Egy mondaton belül kétszer is ez, hogy Isten cselekszik, és ebből az következik, hogy én is cselekedhetem, vagy cselekednem kell azt, amit ő mond nekem. Először azt mondja, hogy kegyelmet és apostolságot kaptunk. Előbb kapom a kegyelmet, a kegyelem átformál, új emberré tesz, krisztusi jellem formálódik ki abban, aki hitetlenből hívővé lett, és utána rádöbben nem csak a nagy Pál, hanem minden hívő, hogy apostolságot is adott. Küld engem másokhoz. Talán ahol a legnehezebb, mindjárt otthon, a családban. És aztán mindenütt, ahol ő használni akar. Hogy másokat is ő hozzáhívjak, hogy azok is kegyelmet nyerjenek, és apostollá váljanak. És ebben a hívogatásban is azt mondja, hogy ez a sorrend, hogy hitre és engedelmességre hívjunk mindenkit. Először hiszek, a kételjeim, a lelki üresség, a hitetlenség helyére átgondolt, megalapozott Krisztusban való hit jön, és szinte észre sem veszem, már engedelmeskedni kezdek neki. Nem én vagyok a magam ura, addig sem én voltam, hanem aki azt hiszi, hogy az azt a bűn irányítja, hanem Jézus az én uram, és neki engedelmeskedem. És ez nem kényszer, ez öröm. Önként kezdtem el, és nem is akarnék más tenni, nem cserélem fel semmivel. Aztán azt mondja, hogy titeket is elhívott és megszentelt. Nem csak Pált hívta el, mindenkit hívogat. Ma este mi közülünk is sokakat hívogat. De nem csak elhív, hogy közössége legyen a hitre jutottnak Jézussal, hanem megszenteli, ami azt jelenti, hogy felkészíti a szolgálata, és ha szabad ilyen hétköznapiasan mondani, felpakolja mindazokkal, amiket aztán oszthat másoknak. Felkészít és megajándékoz, gazdaggá tesz. Ezt jelenti itt az, hogy megszentel. És a végén még ez a köszöntéssé vált mondat is erre utal, hogy kapok valamit, hogy tudjam adni tovább. Kegyelem néktek és békesség. A kegyelem vertikális irányú, mindig függőleges, onnan felülről kapja minden hívő Istentől, Istennel hozza rendbe a kapcsolatunkat, a békesség meg önmagunkkal és egymással rendezi a kapcsolatot. És ez a sorrend még a versben is, hogy békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ez a sorrend. Először kegyelmet kapok, Istenre figyelek, kezdem érteni őt, és egyetértek vele, engedelmességgel kész vagyok, aztán elindulok, és nem csak, hogy igyekszem békességben élni másokkal, hanem a békéltetés szolgálatát is
elkezdem végezni. Kicsoldul belőlem az a békesség, amit a kegyelem, a Krisztussal való közösség ad. Én újra és újra megállok annál a mondatnál, amikor olvasom a korintusi levelet, ahol Pál felsorolja, hogy milyen mérhetetlen sok szenvedésben volt része, aztán utána megbánja, azt mondja, ti kényszerítettetek rá, de kár volt ezt mondani, mert nem akarok én sem dicsekedni, sem panaszkodni, de mindegy, akkor már leírta, és utána azt mondja, hogy de, jön egy ellentétes kötőszó, de, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Ami azt jelenti, hogy több örömöm van, mint amire nekem szükségem van. Kicsordul, kifolyik, és az már nem az enyém. Na de ez a cél, hogy jusson nektek is ebből az örömből. Minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Ez Istennek a célja, nem csak az örömmel, minden mennyei örökkévaló értékkel. Először meg akarja ajándékozni, ami egyébként nagyon szegényes lelki életünket, és utána ebből a gazdagságból tudunk gazdagítani másokat. És ezt látva dicsőítik az ő nevét, aki pedig ezt végzi, az kibontakozik. Azzá válik, akinek Isten elgondolta. Az ilyen ember nem önmagát valósítja meg, hanem Isten megvalósítja benne az ő tervét. És az elveszített Isten képűsége jelenik meg újra. Először tehát azt tudjuk meg, hogy mit tett Isten éltünk, de utána elhangzik az, hogy mit kíván tőlünk. És ezt nem szabad sem elválasztani, sem egyiket a másik rovására hangsúlyozni, azt meg végképp nem szabad, ami most kezd világszerte divatossá válni, hogy hol az egyiket, hol a másikat egyszerűen elhagyják. És csak a feléről beszélnek. A fél igazság az nem igazság semmiképpen. Tudnilik, azért a Biblia beszél a mi felelősségünkről is. Hát akire nagy értékeket bíznak, az azért felelőssé válik, és azt néha elszámoltatják. És a Biblia szól arról, hogy Isten számon kér rajtunk. Mit? Nem azt kéri számon, amit ő tett, hanem azt, amit nekünk lehetővé tett. Hogy őt megismerve most már másként tudunk élni, most már olyat is tudunk adni másoknak, amink nekünk nem volt. Ami nem velünk született, hanem az újjászületésben kaptuk. Ha már ő képessé tett arra, hogy szeress, akkor kezdjél el szeretni, még az ellenséget is. Ha ő neked ilyen radikálisan megbocsátotta az egész megbánt múltadat, akkor kezdjél megbocsátani. Annak is, aki nem kér bocsánatot. Annak is, aki naponta megbánt. És így tovább. Akkor élj ezekkel a lehetőségekkel. Ez néha elsikkad, mert ezt már nem olyan szívesen halljuk, mint azt, hogy vele együtt mindent nekünk ajándékoz Isten. De ez nem kettő, ez egy igazság. Amit Isten lehetővé tesz, azt számon kéri, és azzal éljünk boldogan. Ez a magyarázata annak, hogy a római levél, amelyben Pál apostol a legrészletesebben ír Isten kegyelmi kiválasztásáról, amit itt Pál is említ, az utolsó néhány fejezetében csak arról szól, hogy akik így visszataláltak Istenhez, azok mi mindent tehetnek, sőt, mi mindent tegyenek. És itt nem kell ezt se tompítani, hogy Isten parancsol. Előbb ajándékoz, aztán megmondja, hogy mit csináljak azzal a sok ajándékkal. És ez pedig számon kéri rajtam. De aki ővele csak ugyan élő kapcsolatban van, benne hisz, és neki hálás, és az ilyen ember kimondhatatlan hálás. Annak az életében ez szinte nem probléma. Az boldogan adja tovább, amit kell, és oda indul, ahova őt küldi az ő ura, és nem megy oda, ahol nem akarja látni őt az ő ura. Nem mindig sikerül, néha ez lelki harcokat jelent, de megint mondom, mivel eközben bontakozik ki, és lesz igazán önmagává, ez örömöt is jelent.
Ezt csak úgy megemlítem, és nem olvasom föl most már, otthon tessenek elolvasni, hogy a Római Levél 12. részének a végén 25 olyan feladatot sorol föl az apostol, amiket Isten azoknak ad, akiket ő megajándékozott, akik tőle kegyelmet nyertek, akiket kihívott a bűnből, és akiket most már küld. Itt nincs szó arról, hogy Isten milyen ajándékokat ad, ez egy parancs lista. És ez a magyarázata mindegyiknek, hogy mivel most már Isten képesekké tettiteket arra, hogy szeressetek, hogy megbocsássatok, hogy segítsetek, akkor most már szeressetek, bocsássatok meg, és segítsetek. És rájöttök, hogy ebben is ő segít mindig, és rájöttök, hogy milyen öröm lesz az, hogy azt csinálhatom, amire magamtól képtelen voltam, és eközben tanulja meg a hívő, hogy mi mindenre tett engem képessé az én Uram, nem is gondoltam, engedelmesség közben bontja ki igazán az ajándékok csomagját is, hogy mi minden van ott még. És annyira ismeri az apostol az emberi lelket, miután ezt a 25-öt szépen, részletesen, nagyon világosan, konkrétan felsorolja, azt mondja, de mindezt valóban tegyétek is. Mert hát mi is el tudunk sorolni sok mindent, de más lenne itt az élet, hogyha az emberek szeretnék egymást, meg hogyha az emberek így, meg úgy. Miért én nem vagyok ember? Hogy az emberek, hogyha én szeretnék, meg megbocsátanék, meg tudnék szívesebben segíteni. Ezért mondja, hogy de mindezt valóban tegyétek is. És hogyha mindezt néhány rövid mondatba kell összefoglalni, akkor három ilyen rövid felszólítást szeretnék mondani. Nekem ebben summázódott ennek az igének az üzenete, és szeretném ezt nagyon komolyan venni. Az első mondat így hangzik, hogy ne maradj szegény. Mert olyan szegénynek születünk, hogy tele van mindig panasszal a szánk, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, és olyan kevés bennünk például a béketűrés, hogy nagyon hamar kijövünk a béketűrésből, és így tovább. Ne maradj szegény, amikor Isten mindent neked akar adni, de csak vele együtt. Vele együtt, Jézussal együtt, mindent. A minden azt jelenti, hogy mindazt, amire nekünk szükségünk van ebben az életben és az örökké valóságban, és mindazt, amit másoknak továbbadhatunk. Ne maradj szegény. A másik az, hogy ne légy önző. Ne akard magadnak megtartani azt is, amit másnak kézbesíthetnél. Ettől az örömtől fosztod meg magadat, és nem vagy engedelmes. Ne légy önző. És a harmadik az, hogy ne légy lusta. Nem kell halogatni, hogy majd talán egyszer, most még nem egészen kész az én szívem, most még túl kicsi a hitem, most ezeknek, akik között most vagyok, hát talán majd más környezetbe helyez az én Uram. Ez mellébeszélés, ez az engedetlenségnek a védőbeszéde. Ne légy lusta. Amikor hallod, akkor kell elindulni. Amikor egy csendes imádság közben Isten eszedbe juttat valakit, akkor vedd komolyan azt, hogy neki mivel szolgálhatnál. Ne maradj szegény, ne légy önző, és ne légy lusta. Isten szent lelke segítsen minket, hogy örömmel tudjunk egyre többet elfogadni, és amit tovább kell adnunk, azt örömmel továbbadni. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy olyan sok ajándékot kaptunk már tőled eddig is. Bocsáss meg, amikor hálátlanul elmentünk ajándékaid mellett. Bocsáss meg, ha sokkal több a követelőzés és az elégedetlenség a szívünkben, mint a hála és az elégedettség. Szabadíts föl minket arra, hogy nyújtsuk a hitünk kezét, hogy megajándékozhass minket egyre gazdagabban. És szabadíts fel arra, hogy amit nem nekünk szántál, csak nálunk tetted le, azt örömmel továbbadjuk másoknak, és legyünk a te képviselőid ezen a világon. Kérünk, ébersz a mi szívünkben felelősséget és szeretetet azok iránt, akik között élünk,
és akik lelkileg szegények. Köszönjük neked, megváltó Urunk, hogy gazdag lévén szegénnyé lettél, élettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Könyörgünk hozzád a betegeinkért. Könyörgünk egy asszonyért, aki olyan sokat szolgált itt, és most nagyon súlyos állapotban van. Könyörgünk egy fiatal férfi testvérünkért, aki súlyos műtét után van. Könyörgünk egy lelki pásztorért, aki hosszú idő óta szenved. És könyörgünk hozzád azokért, akik ezen a nyáron is csendes heteken vehetnek részt. Munkálkodj hatalmasan, újjáteremtő igéddel. És kiáltunk hozzád, Urunk, azokért, akik háborúban állnak és gyilkolnak. Teves véget a vérontásnak. De kérünk, teves véget a mi nehézkességünknek, a bennünk lévő sok keserűségnek. Hadd tudjunk mi örömmel szolgálni neked. És ebben a csendben segíts most válaszolni a te megszólításodra. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás előtt énekeljük a 299. éneket, amelyik pontosan erről szól, amiről mai igénk. Azzal kezdődik, hogy Jézus hív, aztán azzal folytatódik, hogy Jézus küld, és a végén elhangzik egy rövid imádság. Legyen ez a saját szívünkből is fölszálló imádság: hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. 299. éneke.

Kérjük Isten áldását. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!

Kedves hallgatóink, a Pazsaréti Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Cseri Kálmán, lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mennyei harmat. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 28. verse, ahol az ég harmatot hint. Gondolatok az igéről. Ami a harmat a növényvilágban, az a Szentlélek áradása a kegyelem világában. Milyen nagy szükségem van erre a mennyei harmatra. Isten lelke nélkül kiárad, összezsugorodik az életem. Elkeseredtem, elbágyadok, meghalok. De milyen édes ennek a harmatnak az üdítése. Ha Isten megáld vele, vidám leszek, életem megelevenedik, megerősödöm, ennél többre nincs szükségem. A Szentlélek életet ad belém, mi többet kívánnék? Hiszen minden élettelen számomra a Szentlélek harmata nélkül. Hiába hallgatom az igét, imádkozom, énekelek és járulok az Úr asztalához. Nem találok egyikben sem áldást, míg Isten lelke meg nem látogat. De amikor harmata megöntöz, a kegyelem minden eszköze drága és hasznos lesz számomra. Milyen nagyszerű ígéret ez! Az ég harmatot hint. A kegyelem meglátogat, nem hagy meg kiszáradt mi voltomban, nem tesz ki a világ perzselő hőségének, sem a sátáni kísértések forró szelének. Bár megérezném már ebben az órában az Úr szelíd, csendes, életető harmatát. Miért is ne érezném meg? Aki úgy éltet engem, mint a mező füvét, miért ne adná nekem is meg azt, amit a fűnek megad? Felülről fog felüdíteni, a fű nem kiált harmat után, mégis megkapja. Az Úr pedig, aki megáldja néma növényét, hogy ne áldaná meg hozzá könyörgő gyermekét is. Megkezdődött az 5787-es zsidó újév, amely most jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz, a 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban aligha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek

0: Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Itzsák Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó új év, Rosh Hashana alkalmából Itzhak Herzog, Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszpórában élő zsidósághoz. Beszédében a sófár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szemben határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sófár ősi, megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kiózanító, egyben felemelő hang. Nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és a fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Szívhangrendelet. Megkezdődött a református kezdeményezésre indult egyeztetés a minisztériumban. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb, vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülés-orvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerint rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének külföldi hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is.
1: Kulturális programajánló.
0: Megkezdődött a 20. Ars Sacra jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál tegnap, szeptember 12-én megkezdődött és 20-áig rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileum év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken,

0: kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel szeptember 26-án ismét megrendezik. Ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Református Oktatási Konferencia 2026-ban. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédettelenebbre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Frontokkal tarkított kora őszi időnk van. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségében, melyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A kis dolgok fénye. Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket. Molnár Ferenc.

kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Szeptember.

Kányádi Sándor, szeptember. Tele a hombár, tele a raktár, tele a kaptár, tele a csűr. Rászáll a nyár a legelső sárga levélre, s elrepül.

0: Szeptember az év 9. hónapja a Gergely naptárban, és 30 napos. E hónap neve a latin septem szóból ered, amelynek jelentése 7. Mivel szeptember eredetileg az év 7. hónapja volt a római naptárban. A népi kalendárium Szent Mihály havának nevezi.
1: Szeptember 1. A II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban az emberiség legszörnyűbb tragédiája a világtörténelemben. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el.
0: Somjó Zoltán, nyugodj meg, hogyha tudsz. Részlet. Ez már az első őszi szín. Ez. A nyár vég halksárgával színez virágot, levelet. Ez már az első őszi illat. Az igazi nyár már elillant a háztetők felett, megint lehűl felpesdült véred. A körte már kásásra érett, s túlérett vagy te is.
1: Szeptember, iskolakezdés, tanévnyitó. Az óvodától az általános és középiskolákon át az egyetemekig szeptember elején, közepén indul a tanév.
2: Vörös Sándor, kezdődik az iskola, részlet. Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom, bontom, kezdődik az iskola, csak a szondom. Kora reggel rohanás, rontom, bontom, nem könnyű a tanulás, csak a szondom.
1: Szeptember 8. Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja. 1965. szeptember 8-án az UNESCO úgy döntött, hogy e napot az írni-olvasni tudás nemzetközi napjának nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig 1 milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő.
0: Tóth Árpád, őszi kérdés, részlet. Jártál-e mostanában a csendes tarlón este, mikor csillaggal ékes a roppant tiszta tér, s nagy lassú szekerek ballagnak haza, messze, s róluk a széna illat meghalni visszatér? És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve, hogy reszket agfeje az ezüstös fehér, s hogy édes életednek újra egy éve veszve, mert viszi már szeptember a nagy szénás szekér?

0: Szeptember 14. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptembere óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban. Jézus azért imádkozott az atyához, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek. A keresztény egységről szóló nyilatkozatokban elgondolkodtató, hogy a különböző egyházak lényegében változatlanul megőrizték elkülönítő teológiai dogmatikai felfogásukat.
1: Szeptember 21-e a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése arra kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának.
2: Tompa Mihály, őszi képek. Részlet. A gólya vándorútra kelt, de még zöldel hegy és mező. Minő szép nyájas ősz vagyon. A napsugár az ágakon, másod virágot csalt elő.
0: Szeptember 16 és 22, Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét. A rendezvénysorozat célja a társadalom környezet tudatosságát erősíteni és felhívni a figyelmet többek között a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra. Szeptember 3. hétvégéje az Európai Örökség napok. Az Európai Tanács kezdeményezésére a tagországok részvételével 1991 óta minden év szeptemberében megrendezik az Európai Örökségnapok, Nyitott kapuk című programot. Múzeumok, emlékhelyek és műemlékek nyílnak meg ilyenkor ingyenesen a közönség számára. Petőfi Sándor, szeptember végén. Részlet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesen, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet keblemre tevéd le, holnap, emomorsz-e síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet? Rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet?

0: Szeptember utolsó vasárnapja, a hallássérültek világnapja.
1: Vas István, a süket néma kislány, részlet. Ó, milyen volt a mosolya, ahogy valakihez odaszaladt. Kezét kezembe adta, tekintete a nyílt, a védtelen ajándék volt. Biztonság, bizalom, hogy ember és ember közt van remény.

0: Szüret. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéshez kapcsolódnak. A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel, itallal, a szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeznek.
1: Babits Mihály, szüret előtt. Sötét zöld színű és tömött a tő. Egy-egy vörös levéllel néha tarka, édesen lankad, érve csüggedő kékes fürtjével a nemes kadarka. Oly mézes forrós, drágán töppedő, mint szenvedélyes szerető vad ajka, s várakozásban ég a hegytető, s mosolyog a nap, a lángtejű dajka.
2: Szeptemberben búcsúzik a nyár, beköszönt az ősz. Az ember, ha van rá benső késztetése, megélheti a teremtett világ szívmelengető bőségét.
0: Csorba győző, szeptember. Részlet. Körték, szilvák megérnek, a lágy szőlőszemek sárgáján tiszta fények szikrái zengenek. Bimbóit fölnevelte az őszi rózsasor, ezer szín tört a kertre, a nyári zöld alól.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska,
1: Nyári István
0: és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk együtt, szoros barátságban a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszerethessük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, szokásunk a szíven először, vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy tanuljatok meg önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a mennyurának. És ne feledjük, hogy most még mindig húsvétra gondolva arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. No, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen, hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime a három válasz a múlt heti kérdésekre. 538. kérdésünk volt. Kicsoda nekünk Jézus? A válasz. Nos, a fentiekben már beszéltem nektek erről, de van még mondani való bőven. Ő az, aki a mi rossz tetteinkből ki tudja menekíteni a lelkünket, hogy el se kövessük. Persze csak akkor, ha mi is így akarjuk. Kicseréli a szívünket, és ezzel egy tiszta, szép és új életet tud adni nekünk, ahol abban leljük örömünket, amit barátunk Jézusom ott nekünk, és amiért igen hálásak vagyunk. Hogy érte el ezt? Úgy, hogy az atyánál elvállalta, hogy helyettünk minden büntetésünket elszenvedi, ezért halt meg a keresztfán helyettünk. Nekünk nem kell részletedni a szenvedés történetet, hanem inkább azt kell kiemelni, hogy csak a célját és az eredményét lássuk, hogy ő mindezt a szenvedést értünk és helyettünk vállalta. Minden rosszaságunkat a vállára vette. Bűné tette magát értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. Ő benne. Ha igényeljük ezt az ingyen fölkínált ajándékot, bocsánatot nyerünk a vétkeinkre, megszabadulhatunk a büntetéstől. Jézus feltámadása a győzelem híre számunkra, maga a szabadulás. Nem a halálé, hanem az életé. A végső szó nálunk van. Jézus föltámadása és a sok megváltozott élet hirdette a világnak, hogy az atya elfogadta fia áldozatát, és az ember számára mindig van remény egy új életre, egy megtisztult, önzetlen, szép és tiszta életre. Hála Istenünknek! Ötszázharminckilencedik kérdés. Miért Jézus halt meg a kereszten helyettünk? A válasz. Mert egyedül ő volt bűntelen földi élete során. Nos, akkor nézzük csak a részleteket. Hiszem, hogy megértitek. Minden ember a saját bűnéért felel, igaz? Ha már csak egy rosszat is elkövet, az felségsértés a világ királya ellen, és már egyért is halálbüntetés jár. Ezen senki se csodálkozzon, hiszen a történelemben, a mesékben, ó, hányszor volt olyan, hogy a király ellen lázadtak, de csak egyszer, mert azoknak akkor már annyi volt, mindenüket elveszítették, a vagyonukat, a hírnevüket, a családjukat, az életüket, mindent, a fejüket is. Nos, mi már annyi sok rosszat elkövettünk, hogy még magunkért se tudnánk kiállni a büntetést, nemhogy másokért is átvállalni. De Jézus, mivel ő bűntelen volt, tiszta és szent, ő átvállalhatta mindenki büntetését. Szeretetből. És azért is, mert ő Isten, és igen, igen nagyon szeret minket. Nos, ezért vállalta mindezt, megváltónk lett a messiásunk. Ötszáznegyvenedik kérdés. Van-e a húsvéti történetnek mai hatása? A válasz. Hát hogyne, hát nagyon is van. Ha nem lenne, semmi értelme se volna az egésznek. Miért? Mert Jézus Urunk a földön akkor élt, a földről akkor már eltávozott, és a földre még meg nem született embereknek is minden büntetését elvállalta, vagyis Ádámtól és Évától, az első emberektől, az utolsó emberig, aki a földre születik. No, ebből kifolyólag, és amit már elmondtam, azt kell kijelentenünk, hogy a megváltás történetének nagyon komoly hatása van a mi életünkre is.
amire csak ennyit tudunk mondani, köszönjük Istenünk. Mert korábban a zsidó nép bárányt és más állatot is áldozott a saját bűnei miatt, vagyis egy másik életet ontottak ki, vagy ajánlottak föl a maguké helyet. De miért? Hiszen az az állat védtelen volt, nem ő követte el a gazságokat. Éppen ezért, hogy megértsék, milyen szörnyű büntetés várt volna rájuk, és hogy a helyettes halált is értsék már meg. Mert Isten megígérte a bűnös emberiségnek, hogy amikor eljön az ideje, küld egy olyan igazi bárányt, akinek az életét egyszer kell feláldozni, az atya elfogadja mindenki helyett. Azt pedig senki ne kérdezze, mert élő ember meg nem értheti, hogy lehet a mennyei atyába, Jézusban és a Szentlélekben ekkora szeretet felénk, hiszen mi az emberek kutya ütő rossz természet vagyunk, akik már rengeteg fájdalmat okoztak Istennek. Bizony, sokszor olvassuk is a Bibliában, hogy az Úr szíve szomorú, panaszkodik is, hogy mit tegyen még, hogy mi a jó útra térjünk. Hát akkor legalább mi vigasztaljuk meg az atya szívét, hadd érezze, hogy mi szeretjük, mert Jézussal élve megtehetjük. Tegyük is meg! És akkor íme már is itt vannak a kérdések már erre a hétre. 541. Mit jelent a nagy csütörtök? A válasz. Mondhatjuk, hogy a nagy csütörtök a nagypéntekről kapta a nevét, hiszen ez a pénteki nap volt az egyiptomi nagy szabadulás ünnepe. Ezért lett nagy, mert sorsdöntő esemény volt, sorsfordító. Akkor az előtte lévő napon egy igen fontos dolog történt Egyiptomban. Már a 10. csapásnál tartott a Teremtő Úr, mert a fáraó kemény szíve nem értette meg, hogy van hatalom felette, és nem akart engedelmeskedni a Teremtőnek. Nem engedte el népét az országából, azokat, akiket 400 éve odavitt az Úr, hogy áldásuk nyomán Egyiptom megmaradjon, virágozzon és otthont adjon Jákob atyánknak és 12 fia családjának. Azóta szép néppé szaporodtak a héberek, és a fáraó rabszolgái lettek. Nos, Isten a 10. csapásra készült, vagy mondhatjuk kényszerült, melynek során büntető angyal járta végig a házakat, és minden első szülöttet megölt, a legkisebb békától a legnagyobb családig. De aki az áldozati bárány vérével bekente az ajtófélfát, azt a házat az angyal elkerülte, és a nép megszabadult. Nos, ekkor meghalt a fáraó kisfia is, és aztán a fáraó csak elengedte a népet, belátva, hogy Isten hatalmasabb nála. Reggel kivonultak és elindultak a nekik megígért hazafelé. Nos, ezt a lapot minden évben megünnepelték a zsidók Jézus életében is. És ő is fölkészült erre az ünnepi páska vacsorára. A 12 tanítvány ekkor volt utoljára együtt Jézussal, mert jöttek a véréért a gonoszok, amit, mint áldozati bárány, oda is adott. Tehát az új szövetségben az utolsó vacsora történt nagy csütörtökön. És aztán még kimentek az olajfák hegyére. Jézus imádkozott az atyához, hogy jaj, talán lehetne más megoldás is, mint ez a kereszt, és az a szörnyű bűntenger, ami elárasztja és ami rávár, de nem volt. Jöttek, elfogták, megkötözték, elvitték,
még akkor éjjel a főpaphoz, hogy kihallgassák. De miért? Mert a főpapok, akik éppen az ő emberei lettek volna, vagyis istené, elhatározták, hogy megölik őt. Teljesen mindegy, hogy milyen vád alapján. Csak legyen már meg. Kihallgatták, és minden hazugságot ráfogtak? Igen. Aztán vitték tovább a másik főpaphoz. Verték, pofozták, gúnyolták, kikötötték, hamisan vádolták. Ezzel telt el a nagy csütörtök. Vagyis fölkészültek a gonoszok arra, hogy másnap Jézust kivégezzék. Nos, a zsidó emberek másként számolják az időt, mint mi. Mi nálunk úgy van, hogy évfélkor vége van a napnak, és már is kezdődik az új nap 0:00. De a zsidók nem így gondolkodnak. Náluk naplemente a nap vége, amely minden nap ugye változó időben van, hiszen nálunk is van tavasz, nyár, ősz, tél, és mindig máskor sötétedik. Tehát naplemente idejéig nagy részt ezek történtek. Összeznegyvenkettedik kérdés. Mit jelent a nagypéntek? A válasz. A húsvét ünnepének és a mi életünknek is egyik legfontosabb napja a nagypéntek. De miért? Nos, előbb nézzük csak meg, hogy mi történt. Ugye akkor már a sötétség utáni idő az péntek volt, pénteknek neveztük. A kihallgatás és az ide-oda hurcolás ideje volt. Júdás akkor már elárulta Jézust, vagyis megmondta a főpapok katonáinak, hogy hol tudják elfogni őt. Addigra már Péter apostol is háromszor elárulta Jézust, amikor ijegységében háromszor tagadta le, hogy egyáltalán ismeri őt, éppen ott a főpap udvarában, ahol arra várt, hogy mi lesz Jézus sorsa. Aztán fogták urunkat, és elhurcolták a római helytartóhoz, hogy mint az állam ellenségét ítélje már halálra. Azzal vádolták, hogy lázadt a császár ellen, és azt mondta, hogy nem is kell neki adót fizetni, meg így tovább, de hát persze ez is hazugság volt. Pilátus nem akart belekeveredni az ügybe, mert látta, hogy tiszta gonoszság az egész, és fölajánlotta, hogy szabadon bocsátja Jézust, de a lefizetett tömeg nem engedte. Akkor átküldte őt Herodeshez, a helyi királyhoz, hogy csinálja már vele, amit akar. De Herodes meg visszaküldte ő hozzá. Ekkor a főpapok ismét erőszakoskodtak, és a helytartót arra kényszerítették, hogy beleegyezzem. Jó, hát feszítsék meg, csak hagyjanak már békén. És reggel 9 órakor az Isten fia, aki emberformába jött el közénk, hogy tanítson, szeressen, gyógyítson, megváltson minket bűneinkből, hogy ő halljon meg minden ember személyesen elkövetett tettei miatt, már a kereszten függött. Tanítványai mind elfutottak. Csak János és Mária, Jézus édesanyja, valamint egy-két nő tanítvány volt vele a kereszt alatt. De Jézus még akkor is az emberi lelkek megmentéséért fáradozott, még így haldokolva és rettentő kínok között szenvedve is. Így aztán a mellette megfeszített két bűnöző, úgy mondjuk, hogy Lator közül, az egyik fölismerte benne a megváltót, és megtért. Őt is magával vitte Jézus a mennyek országába. Aztán irtozatos földrengések lettek, megnyíltak a halottak sírjai, és kijöttek belőle az elhunytak. A világ elsötétült, és délután 3 órakor Jézus urunk meghalt, kimondva azt az egyetlen szót, amiért erre a világra született. Elvégeztetett.
elvégeztem a dolgomat, édesatyám. Két nagyon gazdag főúri tanítványa látta ezt, Arimátriai József és Nikodémus, a főpapi bíróság tagjai, és levették Jézus testét a keresztről, 34 kilogramm illatos kenőcsbe tekerték, és elhelyezték Arimátriai József vadonatúj barlang sírjában. És az asszonyok mentek utánuk, és nézték, hogy hová viszik a világ Krisztusát. Sírtak, zokogtak, majd hazamentek, hiszen jött az alkonyat, és törvényeik szerint megkezdődött a szombat, amikor már nem volt szabad dolgozniuk, meg sokat járkálni se. Hazamentek iszonyatos fájdalommal a szívükben, és gyászoltak a többi tanítvánnyal együtt. Harmadik kérdés. Mit jelent a nagy szombat? A válasz. Nos, már tudjátok magatok is, hogy a nagy szombat a következő nap. Mondhatnánk, hogy hát semmi se történt, mindenki otthon pihent, de ez korán sem így volt, mert a megváltó ellenségei, a főpapok tovább áskálódtak. Amikor Jézust eltemették, a főpapok még mindig össze-vissza idegeskedtek ám, mert pontosan tudták, hogy ők az Isten fiát gyilkolták meg. Féltek a büntetéstől, és jogosan. Eszükbe is jutott, hogy Jézus ezt mondta korábban. Harmadnapra fel fogok támadni a halottak közül. Ezért megint elrohantak Pilátushoz, a helytartóhoz, hogy ugyan már őriztesse a sírt, mert a tanítványok biztosan ellopják majd a testet, eldugják, és azt fogják híresztelni, hogy Jézus föltámadt és él. Igen ám, de Pilátusnak már nagyon tele volt a hócipője ezekkel a szörnyű emberekkel, és ez zavarta őket. Csináljatok, amit akartok, oldjátok meg a dolgot. Vannak nektek is templom katonáitok. Na, így aztán nagy dühösen kirendelték a saját katonáikat a sírhoz, hogy őrizzék, vigyázzák. A sír elé, a kor szokásának megfelelően a barlang szájához egy óriási nagy kerek követ gördítettek, hiszen oda nem mentek sebe se ki a halottak. Ezért elmondom nektek, hogy ott nem olyan temetés voltám, mint náluk. Ott egy sziklaszerű barlangba temették a halottat, bekenték mindenféle csoda illatos kenettel, hófehér gyolcsba takarták, lefektették egy kőágyra, és magára hagyták egy évig. Ezen idő alatt az ottani meleg klímában már csak a csontok maradtak. Akkor egy év után bementek, és nagy tisztelettel összeszedték a csontokat, és egy értékes kőedénybe tették. Fölrakták, és ezzel vége volt a temetésnek teljesen. Tehát napszálltakkor kezdődött a vasárnap. A mai ünneplők közül kevesen gondolnak arra, hogy a szombat is milyen eseménydús volt. Sokuknak csak a péntek és a vasárnap számít, pedig érdemesen figyelni a folyamatot. Nos, drágáim, akkor most itt vannak a következő kérdések is a jövő hétre. 544. Mi történt húsvét vasárnap? 545. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Jézus és az isteni atya ezzel az eseménnyel kapcsolatban? 546. kérdés. Mi lett a nép sorsa, aki így elárulta Krisztusát, az Isten fiát?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszonthallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a Tis Éva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni mesé című műsorban minden szombaton délután 2 órakor. Na, jó, lehet, hogy 1-2 perccel később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30, vagyis 12 óra után 00:30. Ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia 2026-ban. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyen a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétellel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédettelenebbre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Krisztus szolgálata a mennyei templomban. Előadó dr. Tokics Imre.
1: Jézus Krisztus mennyei templomi szolgálatáról lesz szó. Lényegében ez egy olyan meghatározott bibliai tanítás, amelynek egyes gyökereit az Ószövetségben, más vonatkozásban pedig az Új Szövetségben találjuk meg a tanrend tanítását. Egy a lényeg, a mennyben van egy szentély, egy igazi templom, amelyet annak idején Mózes a Sínai hegyen megláthatott lélekben, és ebben a szentélyben van egy főpapi szolgálat. Ebben a mennyei szentélyben a feltámadt Jézus Krisztus végzi a főpapi szolgálatát. Nagyon jól tudjuk a zsidókhoz írt levélből, és több újszövetségi gondolat is ezt alátámasztja, hogy Jézus a mennyei szentélyben mennyei főpapként végzi közben járói szolgálatát. Krisztus előtt 457-ben hitünk szerint elindult az a Dániel könyvében lefektetett 2300 éves profécia, amelynek van néhány állomása. Az egyik jelentősebb állomás Krisztus után 27-ben, amikor a Messiás elkezdte földi szolgálatát, 31-ben, amikor megáldoztatott, illetve 34-ben, amikor Istvánt megkövezik. És ugyan ehhez a proféciai időszakhoz tartozik lényegében az 1844, amikor is lejár ennek a 2300 éves vázlat proféciának az ideje, és hitünk szerint Jézus ekkor a szentélyből a szentek szentjébe lépett, hogy elvégezze ott is közben járói feladatát és szolgálatát. Lényegében a földi sátorban, szent sátorban, vagy a földi templomban a főpap tevékenysége a mennyei főpap tevékenységének lényegében a megfelelője. A szentély az nagyon fontos tárgy volt, ami a megtisztításnak, a bűntől való megtisztításnak lett az egyik fontos jelképévé, hiszen minden bevallott és megvallott, megbánt bűn az Ószövetségben a szentélyre hárult. Éppen ezért a szentélyről le kellett venni ezt a bűnt, és meg kellett tisztítani. Ugyanígy van egy ilyen jelképes megtisztítása a mennyei szentélynek is. Azt szoktuk mondani, hogy elkezdődött a vizsgálati ítélet 1844-ben, amikor a szentélyből Jézus a szentek szentjébe lépett be. Persze azt kell mondjuk, hogy nem a legszerencsésebb a magyar nyelvben ez a kifejezés, hogy vizsgálati ítélet, mert igazából ez nagyon pontatlan jogi kifejezés. De ha a kifejezéstől eltekintünk, akkor azt látjuk, hogy lényegében elkezdi 1844-ben Jézus a meghalt igazak feletti ítéletet. Mind azok felett, akik akár a Messiás eljövetele előtt, tehát az ószövetségi időszakban éltek, akár a Messiás eljövetele utáni, tehát Jézus kereszthalála és feltámadása utáni időszakban éltek, mindazok felett ítélet mondatik ki, akik a megadott világosság, számukra megadott világosság szerint élnek. Ez lényegében nyilvánvalóvá teszi, hogy kik azok, akik alkalmasak

0: lesznek arra, hogy majd Isten országába bemehessenek. És hogy mikor fog ez az ítélet a meghalt igazakról az élő igazakra áttérni, arra nem tudunk semmilyen pontos választ adni, még csak következtetésünk sincs. Egy biztos, hogy egy bizonyos idő bekövetkezése után az élők is meg fognak mérettetni. És mindazok a jelenések könyvében leírtak alapján, akik megtartják Isten parancsolatait, és mindazok, akik Jézus hitéhez ragaszkodnak, akik a saját lelkiismeretük szavát fogják követni, azok valamilyen módon felmentést kapnak bűnük alól. Ezek az emberek sem tökéletesek a szó igazi értelmében. Ezek az emberek is követtek el kisebb-nagyobb bűnöket, hibákat az életben. De mégis olyan hűséges életet éltek, amiben Isten biztosítja számukra az örök életet. Nyilvánvalóvá fog lenni egy napon, hogy ki az, aki az Isten oldalán állhat meg majd, és ki az, aki bár lehet, hogy egy életen át vallásos életet élt, külső szemmel tekintve talán hűséges vallásos életet élt, de mégis Isten ebben az ítéletben másképp fogja látni. Szóval a hűségesek és csak is a hűségesek fogják elnyerni Isten országát. És lényegében ez a második adventkor fog kiderülni, hogy kik azok, akiket az Isten méltónak és alkalmasnak talált arra, hogy az ő országába jussanak. Annak idején, amikor Jézus kereszt halálával jelképesen megáldoztatott, hiszen minden ószövetségi áldozatban benne volt egy előremutató irányultság, amely az eljövendő messiást jelképezte, és lényegében Jézus kereszt halálával egy áldozati rendszer teljesedett be a maga valóságában. És minden ott és akkor Jeruzsálemben készen állt arra, hogy fogadják az új ünnepet. A pap a jeruzsálemi templom udvarán állt, a körülötte lévő nép és hatalmas tömeg csöndben, meghitt szemmel, félénken, visszahúzódva, semmilyen örömet ki nem mutatva, hanem aggódva figyelte a papnak a tevékenységét, amint bemutatta a bárányt áldozatul, és amikor fölemelte a kezét és rátette az állat fejére a kezét, és elmondta Izrael mindazon bűneit, amelyek az elmúlt egy évben típusosan megjelentek. Egy ilyen bűnkatalógust mondott el, akkor bizony nagyon sok embernek gyorsabban verhetett a szíve, mert ezekben a bűn katalógusokban felismerhették az emberek az ő személyes vétségüket és hibájukat. Egy biztos, amikor ezt az áldozatot bemutatta a pap, akkor a nap elsötétedett, hatalmas földrengés rázta meg a környéket, de ez a földrengés nem pusztította romba a szent várost, de elég erős volt ahhoz, hogy az emberek érezhessék és elgondolhassák, hogy mi történt. A templom is látszólag sértetlenül került ki a földrengésből, csupán egy láthatatlan kéz a szentélyt és a szentek szentjét elválasztó kárpitot hasította ketté. Ezzel valamit kifejezett, hogy valami beteljesedett, valami megvalósult, mindaz, ami az Ószövetség áldozati rendszerében volt, az eljövendő messiás áldozatára, kereszt halálára és feltámadására utalt. Egy biztos, A városon kívül is fekete felhők tornyosultak. Krisztus után 31 húsvétján, vagy ahogy a zsidók nevezték akkor, Peszach ünnepén, és ez az emberekben rossz előjelt, további borzongást, félelmet, láthatatlan félelmet mutatott, erősített meg a földrengés, a napelsötétedés, a viharfelhők mind valami kozmikus jelként azt sugalták az embereknek, hogy valami rendkívüli helyzetnek a részeseivé váltak, csupán azzal, hogy ott megjelentek Jeruzsálemben. Hiszen egy jelkép találkozott a valósággal. És talán elmondhatnánk azt, hogy soha azelőtt és soha azután a jelkép és valóság ennyire tökéletesen nem tudott találkozni. És megtörtént a templomi szolgálat, és talán a hivatalban lévő főpap és segítői, akár a léviták, akár egyéb papok nem gondoltak arra, hogy valami olyan fog beteljesedni, olyan teljesedett be azokban a pillanatokban, ami az egész világ menetét alapvetően be fogja folyásolni, és meg fogja változtatni. A megváltó befejezte haláltusáját, meghalt, kimondta a nagy szót, hogy elvégeztetett, kullach, ahogy ez héberül hangzik, befejezte a megváltó engesztelő helyettes áldozatát, és ez azt jelentette, hogy minden korábbi áldozat, rítus, szokás, papi cselekmény elérte célját. A fájdalom, hogy igazából senki nem ismerte föl, ott és akkor, talán egyetlen ember, a jobbik lator, aki Jézusra tekintett, aki a halálon túl tudott látni, aki azt tudta mondani, hogy Uram, emlékezzél meg én rólam a te országodban, amikor majd eljössz. És akkor Jézus azt mondta a nagyon sokat vitatott mondatot. Bizony-bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. A megváltás története természetesen Krisztus után 31 húsvétjához képest sokkal gazdagabb volt. Az ott és akkor nagyon fontos jelentőséggel bírt, de túlmutatott. Nem lehetett egy történelmi időszakra, nem lehetett egy történelmi ténybe bezárni magát a megváltást, hiszen a megváltás az egy világra szóló esemény volt. Nem csupán a zsidósághoz szólt, hiszen néhány év múlva Pál apostol is, akkor még Paulosz meg fog térni, és el fog indulni, a kereszténység üzenetét fogja majd elvinni a pogány világba, és a pogányok százai, ezrei, tízezrei fognak megtérni. És ha ezt nem tette volna Pál, akkor nem tudom, hogy ma, 2012, de lassan hozzá kell szokjunk egy újabb dátumhoz. És mire talán ez a műsor sok tévébe bele fog kerülni, addigra már ezt fogjuk leírni, hogy 2013. Szóval, ha 2013-ban beszélhetünk kereszténységről, ez mindenféleképpen annak a következménye, hogy a pogányság egy jelentős része a Római Birodalomban megtért. Tehát Jézus Krisztus kereszthalála, a messiás kereszthalála nem csupán a zsidóság számára volt örömhír. Igen, a zsidóság számára is, és azt olvassuk az apostolok cselekedetéből, hogy szinte az egész Jeruzsálem megtért. Ezrek és ezrek. Persze ott és akkor ők úgy gondolták, hogy ez a zsidóságnak az egyik hitelve, ez a zsidóságnak az egyik belügye, hogy volt egy ember, aki meghalt és feltámadt, és ő a messiás. de szép lassan, sajátos körülmények miatt a zsidóság és a kereszténység elkezdett távolodni egymástól, és az első századnak a végére már ez be is következik. Úgy mondhatom, két közösség az, amelyik a második századot elkezdi. A zsidóság és a zsidóságból kifejlődött kereszténység, amely kicsinke kis vessző szálacska még. Még sem virágot, sem leveleket nem tudott hozni, hiszen több száz évig fog majd eltartani az a hatalmas nagy birkózás, ami a római birodalomban a keresztény üldözés során kialakul. Egy biztos, amikor a názáreti Jézus feltámadt, akkor ő nem csupán bárányként, hanem messiásként támad fel. És mint messiásnak több tisztsége volt. Volt proféta, király, és a legfontosabb pap, főpap. És ebben a funkciójában kell ma este végignézzük, hogy mit jelent a názáreti Jézus főpapi küldetése és főpapi szolgálata. Beszélnünk kell tehát a mennyei templomról. A mennyei templom, ahogy korábbiakban beszéltünk és megemlítettük, Mózes által látott valóság volt, és a földi templom a mennyei mintájára készült el. Miután a honfoglalás megtörténik, kialakul a kora királyság, Dávid már szerette volna felépíteni a földi templomot, de majd csak a fia, Salamon király lesz az, aki minden királyi hatalmát, erejét, vagyonát, tekintélyét latba vetve megépíti az ókor egyik legszebb templomát, amelyik nem a nagyságáról, nem a hatalmas falairól vált híressé, szerénységében, egyszerűségében, hanem a benne lakozó Istenről vált híressé. Néhány évszázaddal később Nabukodonozor többszöri próbálkozás után vérbe folytja a zsidók ellenállását, és 586-ban a földdel teszi egyenlővé nem csupán Jeruzsálemet, hanem a Szent templomot. 538-ban, amikor véget ér a zsidók fogsága, hazavonulnak a zsidók, több alkalommal, több kisebb mozgalommal indulnak haza, és a hazatérők nagyon keserves, fárasztó, irtózatosan szegény körülmények között felépítik a második templomot Esdrás és Nehemiás idejében, 515-ben. Mi történik a második templommal? Miközben a felszenteléskor az idősek, az aggok sírnak, és amikor megkérdezi őket, Esdrás és Nehemiás, hogy miért sírtok, akkor azt mondták, hogy azért, mert olyan szegényes a második templom az elsőhez képest. És akkor a proféták, Aggeus azt mondja, ne sírjatok, Izrael fiai, mert a második templom dicsőségében felül fogja múlni az első templomot, mert a második templomban fog megjelenni majd az eljövendő messiás. Örömkönnyekké váltak a zsidók szemében a sírás. És mi történt a második templommal? Jézus halála előtt megáll a templom udvarának a szélén, és azt mondja a tanítványainak, nézzétek ezeket a hatalmas köveket. Bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, legó hűmin. Nem marad itt kőkövön, mert minden leromboltatik. 66-ban a zsidó szabadságharc elindul, Krisztus után 66-ban. Először Vespanzianus, a keleti légiók, Egyiptomban tartózkodó légiók egyik nagyon nagy tapasztalt hadvezérét küldik, aki nem bír a szabadságharcért minden áldozatra kész kis maroknyi néppel, a zsidósággal, közben császárrá kiáltják ki, ezért fiára Tituszra bízza az ostrom befejezését. Titus pedig parancsba adta a katonáinak, hogy egyetlen egy dolog van, minden körülmények között meg kell akadályozni a templom elpusztítását. De hiába tette a világ legnagyobb hatalmának, legnagyobb hatalmával rendelkező katonai politikusa Titus. Hiába adta ki ezt a parancsot, ha már a názáreti Jézus évtizedekkel korábban azt mondta, hogy bizony-bizony mondom néktek, itt kő kövön nem marad. Egy eldobott fáklya meggyújtotta a kárpitokat, a kárpitok lángba borították a belső faborításokat, és Titus még egy pillanatra beléphetett, amint látta, hogy a falakról az arany, a megolvat arany patakokba folyik alá, és azt mondta, hogy az emberiség egyik legcsodálatosabb építménye válik a tűz martalékává. De ha valaki erről bővebben szeretne olvasni, akkor nagyon tudom ajánlani Josephus Flavius, a zsidók háborúja című, nagyon korhű és rendkívül érdekesen megírt könyvét. A Szentírás folyamatosan kutatja az újszövetségi Szentírás a mennyei templomot. A legtöbb újszövetségi szentírás akkor keletkezik, amikor még a földi második templom áll. Tehát az összes páli levelek ezelőtt keletkeztek. Jó néhány irat lehet, hogy átcsúszik a templom pusztulása utáni időszakra. Akár az evangéliumok, akár az összes evangélium is elképzelhető, hogy Jeruzsálem pusztulása utáni időkben keletkezett. Akár a zsidókhoz írt levél, vagy több János írat, de egy biztos, az újszövetségi szentírók nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a mennyei szentélyről híradásukban értesítsék az olvasókat. Egy biztos, a szentírás, az Ó és az újszövetség együttesen beszél számunkra egy mennyei templomról, egy valóságos mennyei templomról, egy helyről, amelyet nem jelképesen kell értelmeznünk, hanem valóságosan. A mennyei templom Isten elsődleges tartózkodási helye. Ebben a mennyei templomban foly egy liturgia. A liturgia pedig, így fordíthatnám magyar nyelvre, papi cselekmény, szent helyen végzett papi cselekmény. És a templomnak volt egy üzenete, a magyar nyelvben a templom annyit jelent, latinból átvéve, mint egeket felszakítani. Ezért minden templomnak egy nagy tornyot tesznek, és ez a torony hegyesen végződik, hogy fel tudja szakítani lényegében az eget. Hogy a templomban elmondott imádság a tornyon keresztül valahogy eljusson az égig. Természetesen ez szimbólum. De az nem, hogy a földi templom és a mennyei templom között valamilyen kapcsolat kell, hogy legyen. Nézzük a helyettesítő áldozatot. Jézusnak a bűn bocsánatáért történt halálát nevezzük helyettesítő áldozatnak. Ez nagyon furcsa. A mai jogrend, és azt is mondhatnám, hogy az emberi jogrend ezt nem ismeri. Hiszen mindenki tett felelősséggel áll az igazság szolgáltatás elé. Ez a tett felelősség azt jelenti, hogy mindenki a saját maga által elkövetett tettért kell, hogy vállalja a felelősséget. És a Szentírás arról beszél, hogy helyettesítő. Kérem szépen, senki nem mehet be a büntetés végrehajtási intézetbe a gyereke helyett leülni X esztendőt. Nem lehet. Senki nem fizethet ki más helyett olyan cselekedetért, amelyet nem ő követett el. Mindenkinek saját magáért kell vállalni a felelősséget. És akkor jön a zsidóság, és akkor jön az Ószövetség, akkor jön az Új Szövetség, és teljesen ellentmond a világ korábbi jogi gondolkodásának, és azt mondja, hogy helyettesítő áldozat. Ez azt jelenti, hogy valaki más meghal helyette. És ha megnézzük az Ószövetség áldozatrendszerét, erről szól, hogy egy ártatlan meghal a bűnös helyett, miatt, véget. Csak gondolkozzunk el, tehetett arról valamit az az ártatlan bárány az Ószövetségben, hogy mondjuk valaki valakit becsapott, hamis mérőeszközt használt piacon, vagy a tíz parancsolat ellen vétett, vagy valamelyik más mózesi törvényt nem tartotta be, tehetett erről az a bárány? Nem. Semmilyen kapcsolata nem volt a báránynak és a bűnösnek. És mégis kihalt meg? Hát a bárányt mutatták be áldozatként. Mit kellett csinálni a bűnösnek? Oda kellett menni. Rá kellett tenni az egyik kezét az állat fejére. És el kellett mondani a bűnét. Na, ez külön érdekesség lenne, ha ma lenne ilyen. El tudnám gondolni, hogy mennyire szimbolikusan mondanánk el ezeket a bűnöket. Hogy Uram, te tudod, hogy én milyen bűnös vagyok, de bűnös az egész föld. Úgyhogy légy szíves, Uram, bocsáss meg nékem. Na, ez nem így ment az Ószövetségben, hanem úgy, hogy konkréten, in concreto, és nem in abstracto, tehát nem általánosságban, hanem konkrétan el kellett mondani, meg kellett nevezni, hogy a törvényből, a Tórából, melyik a több mint 600 rendelkezés közül, melyiket nem tartotta be a bűnös? Rá kellett tenni az állatnak a fejére a kezét a bűnösnek, elmondani a bűnét, és utána fel kellett áldozni az állatot. És miközben az állat agonizált és halál tusáját járta, végig kellett nézni a bűnösnek, hogy helyette egy ártatlan hal meg. Mert úgy gondolom, hogy a jó érzés, a halál látványa az mindig megdöbbenti az embert. És az állat, a bárány jelképezte az eljövendő messiást, hogy valamikor a messiás el fog jönni, és a bűnös emberek helyettesítő áldozat, meg fog halni, föl fogják áldozni, úgy, mint ahogy a pászka bárányt föláldozzák. És lényegében a bűnössel úgy bánnak, ahogy az ártatlannal kellene bánni, az ártatlannal pedig úgy bánnak, ahogy a bűnössel kell bánni. Igazság ez? Valahol nem. Miért is a bűn az igazság? A bűn sem igazság. És a matematikában van egy olyan, hogy mínusz szor mínusz az plusz. És az Isten kénytelen az igazság, a nem igazságot a földi igazság szolgáltatás szempontjából egy helyettesítő, egy látszólag nem igazsággal helyrehozni. És Isten a saját fiát, az egyszülött fiát messiásként elküldi erre a földre, hogy igazságtalanul meghaljon. Helyettesítő áldozatként meghaljon. Isten elítélte a bűnt, mert minden bűn egy mély lázadás Isten ellen. És Isten a legkisebb kompromisszumot sem tudja kialakítani a bűnnel. Nincs kompromisszum az Isten világában a bűnnel. Ez csupán olyan, mintha azt mondanánk, hogy hát, most csinálunk egy nagyon szép születésnapi tortát. A legfinomabb anyagokból fogjuk előkészíteni. Mindenből a legtökéletesebbet használunk ehhez a tortához. Csak a végén egyetlen egy erős csepp mérget beleteszünk. Csak egy csepp. Hát mi az a 2-3 kilós tortához képest? De az az egyetlen csepp méreg felszívódik a süteménybe, és aki ebből a süteményből csak egy falatot is eszik, mert vannak ilyen mérgek, ami egy csepp méreg, akár több száz, több ezer embernek a halálát is okozhatja. Gondoljunk csak a kígyó méregre, egyetlen csepp kígyó méreg a szervezetünkbe jut. Ugye? Azonnali halált okoz. Néhány perc múlva leáll a légzés. Tehát Isten egyetlen egy csepp bűnt. Az Isten országának a tortájában nem tűrhet meg. Mert ez veszélyeztetné azt a világot, amelyet Isten a tökéletes világban alkot. Még egyszer nem fordulhat elő a bűn. Potenciálisan igen, mert Isten országában szabadság lesz. Épp olyan szabadság, mint amely szabadságot kapott Ádám és Éva az Éden kertjében. De még egyszer a bűn nem fog előfordulni. Krisztus helyettesítő halála azt jelenti, hogy mindaz, aki elfogadja Krisztus halálát, Krisztus halálában saját maga halálát kell, hogy lássa, és feltámadásában saját maga feltámadását kell, hogy lássa. Korintus első levél 15. fejezet 3. verse azt mondja, Krisztus pedig meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Tehát a helyettesítő áldozatban beszéltünk Isten ítéletéről a bűn felett, beszéltünk Krisztus helyettesítő haláláról, és beszélnünk kell, hogy Isten gondoskodik az engesztelő áldozatról. Mert Krisztus, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Figyelem, itt szeretnék egy különbséget érzékeltetni. Nem azt mondja a szöveg, hogy bűnössé tette érettünk, mert a bűnös az egy személyes felelősséggel rendelkező élőlény. Bűnné tette érettünk. Mert világunk, a megromlott világunk, a bűn által megromlott világunk, a természet által megrontott világunkban bűnként jelent meg Jézus. Olyan emberként, aki megtapasztalta a bűnnek minden ezernyi ágát, és mégis azt mondja a Filippi beliekhez írt levél, de bűn nem találtatott benne. Ez a kettőség. Bűnné lett érettünk, és bűn nem találtatott benne. A földi templom áldozati rendszerre épült. És ezek a szertartások több mint 1000 éven keresztül az Izrael minden napjait jellemezték. És ezzel szemben ott van egyetlen egy áldozat, a Kálvária áldozata. Krisztus halála nem ismételhető meg, egyszer áldoztatott meg, és ez az egyszeri áldozat tökéletes áldozatot jelent. Egészen Ádámig visszanyúlt, és az utolsó ember születéséig előre tud tekinteni. Jézus, mint papi közbenjáró volt. A papok az Ószövetség egyik legfontosabb személyei voltak. Ők voltak a kohének. A papság mellett Lévi fiait is meg kell említsük. Nagyon érdekes, ma egyre inkább csak lévitákról beszélünk, még az új fordítás is elveszi ennek a szónak a gazdag jelentését, hogy azt mondják, hogy Lévi fiai. Itt van valami családi összetartozás. Van valami Lévihez való tartozás. Egyetlen egy törzsnél sem beszélhetünk ennyire kifejezetten. Még Áron fiai is megjelennek, de általában áronitákról beszélünk. De Lévi fiai az egy nagy nyomatékkal jelenik meg. Egy biztos, a papra nagy szükség volt az Ószövetségben, hiszen minden hétköznapi értelemben vett áldozatot a papok segítségével mutattak be, a főpap pedig egyetlen egy napon, a nagy engesztelési napon, a Jom Kippuron, akkor mutatta be az áldozatot. Először önmagáért, és utána Izraelért. Ismerjük az összes főpapnak a nevét. Árontól fogva a második templom pusztulásáig az összes főpap neve születési adatai a rendelkezésünkre állnak. Minden főpap ezen a napon, a nagy engesztelési napon, a Jom Kippuron átélte, hogy ő egy olyan népet vezet, amely erkölcsileg tökéletesnek kellene lennie, mert azt mondja ugye az írás, hogy és lesztek papok birodalma, és szent nép és nemzet, megtartásra való nép. És ehelyett a főpap tökéletesen tisztában volt Izrael bűneivel. A legkisebbtől a legnagyobbig. Mennyire sokkolhatta a papi közbenjárásában. És talán egy-egy főpap átélte azt, hogy nemhogy ezek a bűnök csökkennének évről évre, hanem bizonyos gazdasági felemelkedéssel együtt járnak bizonyos gazdasági bűnök. És mindent megtesz a papság, hogy kevesebb legyen a bűn, és a főpap azt látja, hogy a bűnök pedig növekszenek. Ezért a főpap közben járó. A názáreti Jézus is, mint mennyei főpap, egy közbenjárói szolgálatot végez. Ma egyre divatosabb ez a kifejezés, hogy mediátor. Különböző iskolák vannak, szakok vannak, és ezek a mediátorok egy bizonyos jogvita esetén a felperes és az alperes között végeznek közbenjárói szolgálatot, hogy ne kelljen az igazságszolgáltatás bonyolult és hosszadalmas medrébe beterelni. És ha van egyesség, akkor megállapodnak. Tehát a közbenjáró is egy ilyen mediátor. Melyik a két fél? Azt is mondhatnánk, itt is van egy felperes, és van egy alperes. Hát a felperesben benne van, hogy az a teremtő. Általában a jogi világban az a felperes, akinek az érdekeit nagy mértékben megsértette ki, hát az alperes. Azért indítja vele szemben. Tehát a közben járó, a felperes, Isten, és az alperes, az emberiség között végzi a közben járói szolgálatot. De azt is mondhatnám, hogy csak azoknak, akik igényt tartanak. Mert ha valaki nem tart igényt Jézus közben járói szolgálatára, akkor ő érte Jézus nem fog közben járni. Még egy Bibliában található elég furcsa és nehézkes kifejezést kell megmagyarázzunk. Az engesztelés. A kiengesztelés. És lehet, hogy ehhez rossz asszociációk fűződnek, akár a hallgatóság, akár talán a mai társadalom szempontjából. Tehát az engesztelés azt jelenti, hogy egymástól két elidegenedett, perben, feszültségben, haragban álló ember között, vagy embercsoport között létrejön egy békességes helyzet. Na ez, ami az Isten és az ember között a názáreti Jézus kereszt halálával végbe menő esemény elnevezése. Isten a bűn láttán haragra indult. Mit mondott az Isten, amikor látta az emberiség bölcsőjénél, a bábeli toronynál tevékenykedő embereket? Megbántam, hogy teremtettem az embert. Nyilván ezekben vannak költői túlzások. De mégis a Szentírás azt mondja, hogy Isten megbántódott a bűn következtében. Tehát a közben járói engesztelés a názáreti Jézus életén keresztül valósul meg, és azt is mondhatnánk, hogy Jézus, mint mennyei főpap, közben jár azokért a bűnösökért, akik felismerik bűnösségüket, akik változni, változtatni akarnak az életükön, szokásaikon, akik nem egyeznek ki a bűnnel, akik nem érzik jól magukat a bűn közegében, na azokért Jézus közben jár. A megbánt és az elhagyott bűnökért Jézus közben jár. Éppen ezért a zsidókhoz írt levél, amely a nagy mennyei főpapról szóló írás, és azt is mondhatnám, hogy egész érdekes szempontból egy picit más oldalról közelíti meg, mint a páli gondolkodás, azt mondja, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül, ahogy mondja ez zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse. A földi templomban a papok és a lévi fiai kétféle papi szertartást végeztek. Az egyik a naponkénti szolgálat volt, a reggeli és az estvéli áldozás, ez olyan fontos volt számukra, hogy amikor a legnagyobb éhség volt az izraelitáknál, akár beszélhetnénk mondjuk az asszírok idejében, Ezékiás király idejében, vagy a második templomnál a rómaiak idejében, amikor nem volt mit enni, akkor is a naponkénti áldozatra, a reggeli és az esti áldozatra biztosították a bárányokat, a papok egy föld alatti hatalmas, nagy üregben, ahol több száz állatot tartottak. A szent helyen végzett szolgálat. Tehát azt látjuk, hogy a földi templomban, három részre osztható volt a szentély. Az egyik volt az úgynevezett pitvar. Ma azt mondanánk, hogy udvar. Amely körbe volt véve, el volt különítve, szent térként volt kezelve. Ezután volt a szent hely. A szent helyben három nagyon fontos eszköz, tárgy volt található. A szent kenyerek asztala, a gyertyatartó és a füstölő oltár. A szentek szentjében pedig a szövetség ládája volt található a 10 parancsolattal együtt. Tehát, ahogy az előbbiekben már mondtam, amikor a bűnös elvitte az áldozati állatot, rátette a fejét, az áldozatot bemutatta, akkor a pap a szentét és a szentek szentjét elválasztó kárpit felé hintett a vérből, így jelképesen a szentélyre, a szentek szentjére terhelődött ez a bűn. A nagy engesztelési napon, a Jom Kippuron két kecske bakot vettek, sorsot vetettek rá. Az egyik az Úré volt, a másik pedig Azázel bakja volt. Azázel magyarul annyit jelent, mint a sivatag szelleme. Az Úrét bemutatták áldozatként, majd a főpap a szentek szentjébe való belépés után, és az ott elmondott liturgikus imádság után kijött, jelképesen minden bűn, amelyet az elmúlt egy évben Izrael elkövetett, rajta volt, a szentek szentjének kárpitjáról ráterhelődött, majd rátette Azázel bakjának a fejére mindkét kezét, elmondta azokat a bűnöket, talán sírva, amelyek típusként megjelentek Izraelben az elmúlt 12 hónapban, szökőév esetén 13 hónapban, és utána mit csináltak az Azázel bakjával? Elkergették a pusztába, hiszen a sivatag szelleme, a puszta szelleme, ez volt Azázel bakjának a neve, és azok a férfiak, akik kilettek választva, elvitték a pusztába, és ott vigyázták napokon keresztül, hogy ez a bak nehogy visszajöjjön, mert ez a bak hordozta immár jelképesen, szimbolikusan azt a bűnt, amely a szentélyről a főpapra, a főpapról pedig Azázel bakjára lett téve. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt megjelenik az egyéni felelősség már az Ószövetségben, de megjelenik az egyéni felelősséggel együtt, talán még hangsúlyosabban, a közösségi felelősség is. És bizony, a főpapnak a ruháján kis apró csengők voltak. Miért? Azért, mert senki nem láthatta, csak hallhatta, hogy a főpap mozog. Sőt, a derekára, az övére egy hatalmas nagy kötelet is feszítettek. Mert mi történik akkor, ha a főpap a szentek szentjében hal halált? Ennek a lehetőségét nem lehetett kizárni. Ezért nem volt ember, aki bemehetett volna, mert abba a szent helyben, az Istenen és a főpapon kívül senki emberfia be nem léphetett. Azért volt ez a kötél rajta, hogy akkor esetleg kihúzzák. A legjobb tudomásunk szerint semmilyen közvetlen bizonyítékunk nincs arra vonatkozólag, hogy ez valaha be is következett volna. Tehát a legjobb tudomásunk szerint minden főpap a szentek szentjéből élve tudott kilépni. És amikor meglátta a nép, hát azt nem tudom elmondani, leírni, hogy milyen öröm újongással fogadták. Én egyszer jártam Izraelben abban az időben, amikor Jom Kippur volt. A Jom Kippur első napján, amikor az emberek még a saját bűnök terhével vannak elfoglalva, az arcok rezzüléstelen szigorúságát, a szenvedést, az önkontrollt lehetett látni. Viszont, amikor a Jom Kippur beteljesedett, amikor úgy érezte mindenki, hogy az elmúlt egy év bűnét a Teremtő levette a vállairól, én olyat még soha életemben nem láttam. Az emberek, akik nem ismerik egymást, megfogták Izraelben egymás kezeit, és körtáncot énekelve, idős, gyerek, fiatal, férfi, nő, turista, nem turista, körtáncot jártak, boldogan énekeltek. Tehát valami olyan állapot lehetett, amit talán azt mondom, hogy majd az Isten országában fogunk teljes mértékben átérezni. Boldogság, öröm és felszabadultság. Az egyik legnagyobb probléma, hogy a mai világban mi már nem félünk a bűntől. Nem. Annyira természetessé vált, annyira megszoktuk. Szerintem, ha nem látnánk, már hiányozna. Elvonási tüneteink lennének. Mi nem a bűntől félünk, hanem a bűn következményétől. Viszont azt látjuk, hogy mindenki a bűn következményéből vagy től próbál kibújni. És én azt szeretném a mai előadásnak záró gondolatának elmondani, hogy ne a bűn következményétől féljünk, magától a bűntől. Mert a bűn az közénk és az Isten közé áll. De minden bűnre van megoldás. Nincs olyan bűn, a Biblia egyetlen egyet tud mondani, a Szentlélek elleni bűn, aminek most nem szeretnék belemenni a fejtegetésébe, amelyet gondolatom szerint csak egy mélyen vallásos ember követhet el, egy felszínes vallásos ember nem is tudja elkövetni. Vannak olyan bűnök, amelyek csak meghatározott pozícióban követhetők el. Így például azt mondanám, hogy hivatallal való visszaélést. Csak olyan ember követhet el, akinek van hivatala. Katonai bűncselekmény csak katona követhet el. Egy hétköznapi civil ember nem követhet el. A Szentlélek elleni bűnt csak olyan ember követheti el, aki nagyon jól ismeri a Szent Lelket. És azt mondja a Szentírás, hogy minden bűn Istennél bocsánatot nyerhet. De csak akkor, ha őszinte és tiszta szívvel kérjük ezt. Higgyük el, és tudjuk, hogy a mennyei szentélyben van egy közben járónk, a Messiás, a názáreti Jézus, aki közben jár érettünk. Féljünk a bűntől, de ha mégis elkövetjük, higgyük azt, hogy Jézus közben jár érettünk. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Mennyei harmat. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 28. verse. Ahol az ég harmatot hint. Gondolatok az igéről. Ami a harmat a növényvilágban, az a Szentlélek áradása a kegyelem világában. Milyen nagy szükségem van erre a mennyei harmatra. Isten lelke nélkül kiárad, összezsugorodik az életem. Elkeseredtem, elbágyadok, meghalok. De milyen édes ennek a harmatnak az üdítése. Ha Isten megáld vele, vidám leszek, életem megelevenedik, megerősödöm, ennél többre nincs szükségem. A Szentlélek életet ad belém, mi többet kívánnék, hiszen minden élettelen számomra a Szentlélek harmata nélkül. Hiába hallgatom az igét, imádkozom, énekelek és járulok az Úr asztalához. Nem találok egyikben sem áldást, míg Isten lelke meg nem látogat. De amikor harmata megöntöz, a kegyelem minden eszköze drága és hasznos lesz számomra. Milyen nagyszerű ígéret ez! Az ég harmatot hint. A kegyelem meglátogat, nem hagy meg kiszáradt mi voltomban, nem tesz ki a világ perzselő hőségének, sem a sátáni kísértések forró szelének. Bár megérezném már ebben az órában az Úr szelíd, csendes, életető harmatát. Miért is ne érezném meg? Aki úgy éltet engem, mint a mező füvét, miért ne adná nekem is meg azt, amit a fűnek megad? Felülről fog felüdíteni, a fű nem kiált harmat után, mégis megkapja. Az Úr pedig, aki megáldja néma növényét, hogy ne áldaná meg hozzá könyörgő gyermekét is. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt, az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Programozók napja, vagyis a rendszergazdák világnapja. Egy évben kétszer is ünnepeljük a programozókat. Programozók napját tartanak minden évben január 7-én, és 2007-től az év 256. napján, ami szeptember 13-ára, szökő évben szeptember 12-ére esik. Ezért ezen a napon, mert a számítástechnikai 8 bites szabvány azt jelenti, hogy 256 féle számot tárolhat 0 és 256 között. Az ünnep célja felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a technika fejlődésében milyen nagy szerepet töltenek be ezek az emberek. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Műsorunk meghívott vendége Henzel Edit, a Párkapcsolatok iskolája. Egy pillanatra odaadnám a mikrofont Editkének, hogy pár mondatban a hallgatóknak mutatkozzon be.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ahogy elmondta, Henzel Edit vagyok, Párkapcsolatok iskolája megalapítója, alapvetően magyar pedagógia szakos tanár, és a tanítás mellett emberekkel foglalkoztam, hát körülbelül 20 éve, 20-25 éve már, és azt vettem észre, hogy a legnagyobb probléma az emberek életében, az egyik legnagyobb probléma az a párkapcsolatok területén van, ezért specializáltam magam erre a területre. Így alapítottam meg a Párkapcsolatok iskoláját.
0: És mióta foglalkozik ezzel a témakörrel, hogy párkapcsolatok?
1: 2014 óta, tehát pont 10 éve.
0: És milyen előzmények vitték erre a területre, hogy a pedagógusi pályát ott hagyját? Mondjuk a pedagógusi pálya most nem olyan népszerű, de ezer oka van ennek, de most ne térjünk be. Tehát mi volt az oka, hogy a párkapcsolatok?
1: Hát először is azért azt szeretném elmondani, hogy pedagógusként is tanár továbbképzéssel foglalkoztam elsősorban, tehát felnőtt oktatással, felnőtt képzéssel, és később pedig emberi problémák kezelésével és megoldásával, mert nekem gyerekkoromtól kezdve volt egy olyan célom, hogy segítsek az embereknek abban, hogy egy kicsit boldogabb életet éljenek. És amikor az emberi problémákkal foglalkoztam egyes emberekkel, akkor rájöttem arra, hogy nem is tudunk igazából érdemben beszélgetni, mert állandóan úgy jöttek hozzám, hogy hát összevesztem a feleségemmel, vagy problémák vannak a férjemmel. Tehát ez volt az előzmény, és így ugattam ki arra, hogy akkor egy kicsit alá kell menni ennek a dolognak, és meg kell nézni, hogy mit lehet tenni a párkapcsolatokért.
0: Generáció függő a munkája? Hol kezdődik? Tehát mi a limit határ? 4 éves, 6 éves, 14 éves, 70 éves, 90 éves?
1: Szerintem egyébként el kell kezdeni az iskolában már az oktatását annak, hogy hogyan éljünk együtt egy másik emberrel. És én azt vettem észre, hogy a régi korokban ez meg is történt. Tehát múlt században például, ugye a lányokat nevelték arra, hogy hogyan kell feleségnek lenni, és a fiúk is kaptak valamennyi oktatást erről. Manapság ez egyáltalában nincs meg. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk a limit 14 éves kor, most mondtam egy számot, de az, hogy edukáljuk az embereket, a gyerekeket arra, hogy hogyan kell majd felnőttként együtt élni valakivel, hogyan kell feleségnek lenni, férjnek lenni, háztartást vezetni, ez manapság hiányzik, és én azt látom, hogy az edukáció hiánya egyenes arányosságban van azzal, hogy a problémák nőnek.
0: Egy gondolat jutott eszembe, hogy hallgatom magát, Editke. Agykontroll. Hát én elvégeztem az agykontrollt, kíváncsi voltam, hogy a konkurencia hogyan dolgozik és mind dolgozik. Egyik szünetben odajött hozzám három hölgy, és megkérdezték, hogy én kicsoda, meg micsoda. Elmondtam, hogy én kicsoda, micsoda. Visszakérdeztem, hogy és ők, hát ők gyerekagykontrollal foglalkoznak. És hát micsoda a gyerekagykontroll? Mondják nekem a hölgyek, hogy annyira jó nézni az óvodába a gyerekeket, hogy a fiúk azok leülnek, és csak szépen csendesen játszanak. És mivel játszanak szépen? Hát babáznak, meg ilyen jellegű játékaik vannak. Elmondták a kis mondókájukat, hölgyeim, most akkor beszélhetek én, kapok másfél percet? Persze, hogy ne. Van akkor a férfi entitás, van a női entitás. A női entitás a baba, a csicsi, a babúja, megfőzöm, megetetem, várom a férjemet oda-haza. A férfi entitás az a puska, kard, tépik egymást emberi módon a

0: gyerekek, ugye az én házam, az én családom, az én váram és az én hazám. És tudják, kedves hölgyeim, maguk a férfi entitást veszik el már az óvodásoktól. Mm-hmm. Tehát megnyomorítják félig meddig a gyereket. Azért az, hogy jobb agy féltek meg bal agy félteket, nem mi találtuk ki. Így vagyunk teremtve, tehát teremtővel egy síkon hogyan tudnak mozogni a nagyszülők és a szülők.
1: Hát szerintem egyébként összefoglalva dióhéjban az, hogy jó példát kellene mutatni elsősorban. Tehát én azt gondolom, hogy egy gyerek minden viselkedési mintát legalapvetőbben a családból hoz. Tehát, hogyha otthon azt látja, hogy a apuka, a férfi, ő az, aki vezeti a családot, az anyuka a nő, ő pedig ugye a finomabb oldalát képviseli egy családban a szerepeknek, illetve a nagyszülőktől is ezt a példát hozza, ezt látja, akkor ebben szocializálódik. De egyébként, György, mi köze van az agykontrollnak ahhoz, hogy egy fiú babával játszon az óvodában?
0: Mert rászoktatták, tehát az agykontrollnak, a gyerek agykontroll arról szól, hogy elveszik a fiús játékokat, és olyan játékokat magyarázzák el, hogy kell neki játszani. Ja, jó volt a kérdés, köszönöm szépen. Hogy olyan játékokkal kell játszani. Ez a Domján-féle agykontrollnak a egyik reinkarnációjáról beszélek, nem is tudom, minek nevezzem pontosan. Uh-huh. Itt vannak különböző irányzatok az agykontrollon belül, de
1: ez azért haszontalan. Uh-huh. Nem?
0: Pigeted?
1: Hát ez haszontalan, igazából. Tehát pontosan egy párkapcsolatban nagyon-nagyon meghatározó, hogy vannak férfi szerepek, vannak női szerepek. És ezt a gyerekek is pontosan tudják, látják. Tehát, hogy miért kell arra szocializálni, vagy abba az irányba vinni egy gyereket, mondjuk egy fiút, hogy babával játszon?
0: Elképzelni nem tudom, tehát én mélységesen felháborodtam ezen a kis történeten, ez egy agykontroll tanfolyamnak a szünetébe esett meg velem, én csak pislogtam, meg úgy néztem belülről kifelé, hogy ja igen, bocsánat, és ezért fizetnek.
1: Tehát egy gyerek, amikor megszületik, én azt látom, meg ahogy nő fölfelé, tehát hogy annyira képviseli a saját nemének az értékrendjét. Tehát automatizat, tehát 99,9%-ban azt látjuk, hogy a fiúk, igenis, hogy fiús dolgokkal játszanak, a lányok lányos dolgokkal, és néha bele-bele kóstolnak egymás játékába, aminek egyébként, amivel semmi probléma nincs szerintem. Tehát egy fiú, aki a fiús játékokkal játszik, néha kipróbálja a babázást, nem gond ez, mert az életben is majd szembesül ezzel a fajta történettel, ugye nagykorában, és a lányok is kipróbálják az autókázást, vagy mondjuk harcolnak egymással, vagy kardoznak, ezzel nincs baj, szerintem. Tehát a gyerekek ösztönösen nagyon-nagyon jól tudják, hogy milyen úton kell járniuk. És a problémák később kezdődnek, én azt gondolom.
0: Volt egy riportalanyom, egy hölgy pedagógus, ő mesélte a következő történetet, hogy próbaképpen ez Izraelben történt ez a kísérlet, de ez a világ bármely pontján meg lehet csinálni óvodában. A lányoknak fiús játékokat adtak, ilyen 10-12 kislánynak, a fiúknak meg a lányos játékokat. Becsukták az ajtót, hagyták őket szépen, hogy játszanak. Majd negyed óra múlva mentek, megnézték a lányokat, hogy hogyan játszanak. Hát bepelenkázták a tűzoltóautót, csicsi a babujjal, cumisüveggel próbálták megetetni. Na, most menjünk, nézzük meg a fiúkat. A fiúk a Barbie babának kihajtották a két karját, az volt a kard, és akkor kardoztak egymással.
1: Mert ez az irányultsága a gyereknek. Tehát alapvetően ott van belsőleg, ösztönszerűen az, hogy milyen irányba kell, hogy menjen, nem?
0: Hát ilyen balliberális gondolkodók rájuk szóltak ezekre a pedagógusokra, hogy túl kicsi a hely az óvodának az udvarán, mert ilyen kis elkerített rész volt. És elmagyarázták, hogy ez nem jó, nem szabad nagy térre kiengedni a óvodásokat, nem találja a helyét. csináltak egy kísérletet. Fölszedték a kerítéseket, kiengedték a nagy placra a gyerekeket, és a gyerekek összebújtak egymás mellett. Tulajdonképpen egy tudatalatti félelem volt talán bennük, de nem mertek úgy játszani, mint egy kisebb bekerített térbe. Azt mondják a pedagógus hölgy, akivel ezt a riportot csináltam, hogy fokozatosan kell kinyitni a teret a gyerekeknek. Uh-huh. Hogy a tudatuk és a látóterük bekerüljenek a megoldandó problémák. Mostanában egyébként, hogy túl sok mindent ráengednek a gyerekekre, tehát elengednek. De nincs követelés, nem követelnek meg semmit. Mi lehet ennek az oka, és mi lehet ennek a végkifejleménye?
1: Szerintem egy kicsit azért szűkítsük, mert ez igaz. Én inkább azt, hogy kik azok, akik túl sok mindent megengednek a gyereknek, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy itt a szülőkön van a felelősség, mert azért az iskolában még nem teljesen jellemző, hogy mindent megengednének neki. De én azt látom, hogy ez egy óriási probléma, hogy tényleg már egészen pici babáknak odaadják a mobiltelefont, odaadják még az internetet is, hiszen az a pici baba elkezd nyomogatni rajta, mert bekapcsolja neki a szülő mondjuk a mesét, ugye az megy az internetről, és a gyerek elkezdi nyomkodni a készüléket, és akármi be tud neki jönni. Tehát én ebben látom az, hogy igen, nagyon tágak a határok, amit a szülő enged. Tehát én azért mondom, hogy szűkítsünk egy kicsit, mert azért az iskola az valamilyen keretet szab a gyerekek működésének, viszont otthon, hogyha tényleg a szülőnek nincs ideje arra, hogy figyeljen a gyerekre, vagy foglalkozzon a gyerekkel, akkor nekiül, és 12-18 órán keresztül is a gép előtt ül, és onnantól kezdve ömlik rá minden, amit el tudunk képzelni.
0: Hát én kicsit szkeptikus vagyok ezzel a magyarázattal, és azért, mert az írott emberiség történetében az elmúlt 10 évben jelent meg először olyan, hogy iskolarendészet. Uh-huh. Most akkor a következő az lesz, hogy HIMARS rakétavetőket is, meg mozsárágyút is adunk a iskolarendésznek, vagy hogy működik ez? Tehát milyen alapelvek mellett, tehát honnan merészelik venni emberek azt, hogy pedagógus a kezet emeljen? Ez csak röviden ennyit lenne a kérdésem. Honnan merészelik venni emberek azt, hogy megkérdőjelezzék a pedagógusnak a munkáját? És egy ego, egy valamilyen rózsaszín ködbe urkolja önmagát és a saját gyerekét. Nincsen, nem létezik az az önkontroll, hogy emberek ezt tudják. Mi erről a vélemény az iskolarendészet?
1: Hát az iskolarendészetről megmondom őszintén, hogy nincs úgymond véleményem, hanem inkább azt látom, hogy tehát itt minden összefügg mindennel. Ugye egyrészt még az én időmben egy pedagógusnak szava volt, értéke volt, tisztelték őt. Aztán azt gondolom, hogy nyilván az oktatás ügy is felelős azért, hogy talán nem úgy sikerült azoknak a gyerekeknek az élete, akik ma már felnőttek, és nem úgy állnak hozzá az iskolarendszerhez. Tehát kikerültek az iskolából, és van egy olyan tapasztalatuk, egy olyan érzésük, hogy az iskola mint olyan rossz, és a tanárok rosszak. És ugye ez megint egy általánosítás, és minden, ami általánosítás, az kevés igazságot tartalmaz, pontosan azért, mert általánosítás. De van egy ilyen elképzelés, mert hogyha megkérdezi bárkit, hogy milyen érzés volt iskolába járni, akkor azt fogják mondani, hogy úristen, szörnyű. Tehát kevés ember mondja ez, hogy imádtam az iskolás éveimet, sajnos. De van ilyen is, mondjuk én is szerettem. És akkor ugye a mai generáció egy kicsit lazábban neveli a gyerekeit, jobban igazat ad a gyerekének, éppen ezért az a gyerek azt érzi, hogy ő bármit megtehet. Tehát, hogyha hazamegy, és azt mondja, hogy jaj, ez a tanár, nem tudom, rosszat szólt nekem, vagy rossz jegyet kaptam, akkor nem azt mondja neki a szülő, hogy hát akkor tanulj többet, vagy mit csináltál, hogy ez a tanár rád szólt, hanem azt mondja, hogy hát ez a hülye tanár, már megint kibabrált. Érti? Tehát, hogyha a szülő nem a tanár pártján áll, hanem a gyerek pártján, akkor a gyerek bemegy az iskolába, és tudja, hogy a szülő mögötte van, és meg fog csinálni bármit. Itt ez a probléma.
0: Igen, ez teljesen logikus, ahogyan tetszik mondani, de mégis visszakanyarodnák az előző kérdés, hogy az írott emberiség történetében most van először, hogy ilyen szinten van szabadjára engedve, de az ég egy a világon minden. Gyerekek, ha nem kapja meg az átlag gyerekhez, hogyha az óvodába, bemegyünk egy óvodába, akkor a szülők visznek csokoládét a gyereknek minden áldott nap. Világon mindent megkapnak. Tehát azért van egy olyan, hogy tanfelügyelő, van egy olyan, hogy oktatási miniszter, nem? Tehát azért valakinek valamilyen szinten azért felelősséget kellene vállalnia, illetve meg kellene tudni határoznia, hogy mi a helyes irányvonal. Most nem azt mondom, hogy Makarenko után, és nem azt mondom, hogy a görögöknél a spártai nevelés legyen, ahol ugye tudjuk, hogy elég radikálisan nevelték a fiúkat, de megnevelték. Jó pár évvel ezelőtt bőven elegendő volt, hogyha a tanítónéni bement a osztályba, úgy, ahogy tetszik mondani, milyenek a lányok azok, beszélgetek hangosan. Elegendő volt annyi, hogy fölemelte a jobb kezét, az ujját, és még csak el se kellett pisztentenie magát. A mozdulatból látták mindenki, hogy akkor most csendbe kell lenni, mert a tanítónéni azt akarja, hogy csendbe legyünk.
1: Igen, így van. És hál' Istennek még vannak ilyen tanítónénik, mert én nagyon sok ilyen tanítónénit ismerek, akik kiváló kontrollt tartanak fent. A kontrollt olyan értelemben értem, hogy nem fegyelmezési értelemben, hanem képesek irányítani a gyerekeket. Tehát képesek elérni azt, hogy a gyerek tényleg azt csinálja, amit ők mondanak. Na de emiatt van kevés jó tanár, mert nem tudja tartani a kontrollt. Elveszíti. Még ez alsó tagozatban nagyon egyszerű, és tényleg ez a tanítónéni, akiről például most beszélek, vagy akire gondolok, ő olyan volt, hogy minden egyes gyerekben egyformán hitt. Tehát, hogyha ott anyák napja volt, akkor ez a tanítónéni nem három gyereket kiválasztott, hogy mondjon egy-egy verset, hanem minden egyes gyerek mondta a verset, mert ő minden egyes gyerekben hitt, és minden egyes gyereket megbízott azzal, hogy tanulja meg azt a verset, és meg is tanulták, és boldogan mondták a verset, énekeltek. És ez a tanítónéni gondot fordított arra, hogy minden egyes gyereket fölhozzon arra a szintre, amit ő elfogadható színnek vélt. Tehát volt olyan, hogy én mementem a gyerekért, és ez a tanítónéni ott ült három más gyerekkel délután, és korepetálta őket a saját szabad idejében. Tehát, hogy mondjam, tehát ez egy felelősség kérdése. Tehát, hogy egy tanár mennyi felelősséget vállal a saját munkájáért. Mennyire fontos neki az, hogy ő magából is a lehető legeslegjobbat hozza ki, ami a gyerekeken látszik. Hiszen egy gyereknek az értelmi képessége, az osztályzata, az, hogy ő milyen sikereket ér el az iskolában, az a tanáron múlik nagyon nagy mértékben, és nyilván valamilyen szinten a szülőkön is. Én ezt így látom, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége abban, hogy a gyerekből mi lesz, meg hogy lesz. A szülőknek, a pedagógusoknak, a tanfelügyelőknek, az oktatási minisztériumnak, tehát mindenkinek. Ön nem így látja?
0: Hát valami homokszem van a rendszerben, és azért van homokszem a rendszerben, mert felmérések szerint jelenleg 12-14 éves generációs korosztály 75-80%-a funkcionálisan analfabéta.
1: Igen.
0: Ahonnan ezt a tudást fölcsipegettem, szintén egy pedagógus, aki ezzel a témakörrel foglalkozik. Sajnos még nem tudtam vele riportot csinálni, de majd azon vagyok, hogy de vele is tudják csinálni riportot. Ijesztő dolgokkal hívta fel a hallgatóknak a figyelmét. Nevezetesen, hogy a 4 éves kortól, tehát a születéstől 4 éves korig, az a nagyon fontos, illetve végig fontos ugye a gyerekeknek az asszociációja, de 4 éves, most 4 éves gyerekeknél még rosszabb a helyzet. Tehát, hogyha a jelenleg 4 éves gyerekek elérik a 14 éves kort, hát lehet, hogy egy postai csekket nem fognak tudni kitölteni, vagy egyáltalán semmit nem fognak tudni csinálni. Én úgy látom, hogy ennek valahol kell lenni felelősének. Tehát ez nem lehet úgy lerázni magunkról, mint annak idején Csehák Judit, egészségügyi miniszter lerázta a Csernyovil után a felelősséget. A Csehák Juditnak annyit kellett volna csinálni, kiállni az erkélyre és elmondani, hogy és most a óvodások és a kisiskolások nem játszhatnak 2 vagy 3 hétig a parkba. Ezt nem tette meg. Most meg lehet nézni a jelenleg 35-40 éves generáció. Olyan betegségeik vannak, hogy egészen szörnyű és elképesztő. Tehát
1: igen.
0: Úgy vannak vezető beosztásban tanfelügyelők, pedagógusok, minisztériumi alkalmazottak, hogy semmi felelősség tudat. Tehát ennek őrületesen komoly következményei lesznek, hogy funkcionálisan analfabéták a gyerekek. Jó, egy kicsit ugorjunk tovább a párkapcsolat, tehát kezdtük azzal, hogy a párkapcsolat a óvodásoknál a férfi entitás és a női entitás. Tud ehhez még valamit hozzászólni?
1: Mindjárt hozzászólok, de az előző is hadd mondjak valamit, jó? Tehát egyetértek önnel, György, hogy megvannak a felelősök. De azért nézzük már meg azt, hogy a szülőnek a felelősségét sem lehet kivenni a történetből. Tehát, hogyha megnézzük, az első 3, illetve az első 6 év a gyerek életében nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy az első 3 évben mennyire találkozik könyvekkel például, mennyire lát írott szöveget az a gyerek, hogy a szülő leül vele, egy könyvet tart a kezébe, együtt lapozgatják, a szülő olvas, mutogat közben a képekre, és együtt nézegetik, ezek nagyon pozitív hatást tudnak eredményezni a gyerek életére, mert hozzászokik ahhoz, hogy könyv, írott oldal, stb. És most már az van, ugye én említettem az internetnek a káros hatását, hogy ahelyett, hogy ezt csinálna a szülő, leül a gyerekkel, és a kezébe adja a mobiltelefont. Tehát azért ez is hatással van. Úgyhogy nem lehet kivenni a szülőfelelőt. De a másik oldalon ott van az is, hogy egy szülő sem kap oktatást arra vonatkozólag, hogy hogyan legyen jó szülő. Mit kell csinálni a gyerekével? Érti? Tehát itt nagyon-nagyon sok tényező van, amire oktatni kellene az iskolában a gyerekeket, akik majdan szülők lesznek, illetve párkapcsolatban fognak élni. Én azt látom, hogy a 18 és 24 éves korosztály nagyon nem tudja, nagyon elveszettek, hogy egyáltalán hogyan találjanak párt, hogyan kommunikáljanak egymással, hogyan építsék fel az életüket egyáltalán. Szükség van-e most nekik párkapcsolatra, vagy a karrierjükkel foglalkozzanak? Hogyha párkapcsolatban élnek, akkor meglehetősen, hát hogy mondjam ezt, picit önzőek, mert nem tudják, hogy együttesen hogyan kell felépíteni az életet, nincsenek tisztában azzal, hogy egy párkapcsolat arról szól, hogy mi együtt fogjuk megoldani a problémákat, együtt megyünk keresztül az élet nehézségein, és azért vagyunk ott egymásnak, hogy egymást segítsük ezen az úton, hogy együtt tudjunk fejlődni. Tehát alapelvekkel nincsenek tisztában. Ugye én mindig azt mondom, hogy egy párkapcsolatnak az alapvetése, amin múlik, és ezek a fő alappillérek, hogy legyenek a felek nagyon-nagyon erkölcsösek, vállaljanak egymásért felelősséget, és tudjanak kommunikálni. Na most ez a 3 alapelv olyan szinten hiányzik, hogy nem tudják, hogy mi az, hogy erkölcs. Konkrétan mit jelent erkölcsösnek lenni, és ezen belül hogyan határozzák meg önmaguk és egymás számára az erkölcsös viselkedést, illetve hogyan jelölik ki a határokat a párkapcsolatban. A következő, hogy Ha megkérdezem, hogy mit jelent az a szó, hogy felelősség, akkor ezt nem valószínű, hogy tudják. Mit jelent a felelősség teljes viselkedés egy párkapcsolatban, és a harmadik, a kommunikációról sincs elképzelésük. Tehát, hogyha ez a három nem működik, akkor hiába beszélgetünk az összes többi problémáról, amit egyébként szoktak a nyakamba zúdítani, mert elveszünk a problémák tengerében.
0: Klientúrája milyen generációval tevődik össze? Ugye valahogyan párt találnak, és kialakul egy valamilyen kapcsolat, megjön az első gyerek, megjön a második gyerek, ugye a családi tűzhely melegétől a férfi általában el szokott kacsintani, vagy a nő szokott elkacsintani a családi tűzhelytől. Milyen problémák szoktak lenni, és melyik generációnál?
1: A klientúrám az 18-tól 50 éves korosztály, akik engem megkeresnek. A 18-20 évesek általában azzal keresnek meg, hogy hogyan találjanak maguknak párt, hogyan találjanak megfelelő párt. A 20 és 30 éves korosztály azzal keres meg, hogyha van párkapcsolata, hogy nem tudnak egymással kijönni. Rengeteget veszekednek, nem tudják, hogy a másik hazudik-e, becsapja-e őket. Tehát ezek az általános problémák vannak ott. 30-tól olyan 40 éves korosztálynál az van, hogy kihűlt a párkapcsolat, unalomba fulladt az egész, mit csináljanak, és 40-től 50-ig azt látom, de egyébként ez 30 év, meg 20 évesekkel is megtörténik, hogy hát sajnos bekövetkezett a drámai fordulat, bekövetkezett a megcsalás. És rákérdezett, hogy itt mik az arányok. Sajnos én azt látom, hogy a nők, hát 60%-ban a nők mennek félre, 40%-ban a férfiak. De egyébként, hogyha beszélgetek a férfiakkal, nőkkel, akkor mindig egymásra mutogatnak, hogy a férfiak azt mondják, hogy csak a nők csalnak, a nők azt mondják, hogy csak a férfiak. Én ezt látom, hogy 60%-ban megy félre a nő, és ez azért van, mert egy férfi az... Hogyha nem jól működik a párkapcsolata, akkor ő megoldja másképp. Most itt gondolok arra, hogy gyakrabban nyúl a pornóhoz. A nők általában nem nyúlnak a pornóhoz. Ők is szokták használni, de kevésbé, mint a férfiak. Tehát ezért gondolom én, hogy azért 60%-a a nőknek fordul egy másik férfi felé, mert ő nem használja a pornót mondjuk a házas életének a megjavításához. Érti?
0: Teljesen világosan értem, hogy ne. Alkohol befolyásoltság?
1: Hát alkoholt azt általában fogyasztanak az emberek 90%-a, de ahol alkohol problémák vannak egy párkapcsolatban, tehát arról beszélgetünk, hogy függőség van, akkor ott annak a kapcsolatnak a mélyén, vagy magában az egyénben sokkal mélyebb és sokkal komolyabb problémák vannak. Tehát ahhoz, hogy alkoholhoz nyúljon valaki, mint megoldás, akkor az alatt kell lennie egy olyan problémának, amit ő nem tud kezelni az életében. És ugye egy párkapcsolatnál elsődlegesen az hozza föl, hogy mondjuk a férjem alkoholista, vagy a párom drogokhoz nyúlt és drogozik. De ugye én azt mondom, hogy egy jó párkapcsolatban egymást segítjük át az élet nehézségein, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy segíts abban a párodnak, hogy leszokjon a függőségéről, és aztán találjuk meg, hogy miért nyúl ő az alkoholhoz. Mi az az életében az a probléma, amivel nem akar szembenézni, hanem ehelyett ő fogja magát, és iszik, vagy drogozik. Mert mindig meg lehet találni, hogy mi van a mélyén. De ugye ideig általában nem szoktak eljutni. Ez a baj.
0: Igen, elgondolkoztató. Az alkoholfüggőség, illetve egy alkoholfüggőségbe élő emberrel együtt élni, vagy hogyha mind a ketten alkoholfüggők, ezt most mondom a kedves hallgatóknak itt bele a mikrofonban, ha valaki rendszeresen megiszik egy pohár bort este, vagy délután, az alkoholfüggőség.
1: Ez így van, ez a meghatározása az alkoholistának, hogy rendszeresen fogyaszt alkoholt. A drogfogyasztó pedig rendszeresen használja a drogot. Ez a meghatározás a szótár szerint.
0: Ugorjunk egy kicsit a generációkkal följebb. 70 és 80 év közötti párkapcsolati problémák. Itt azért figyelembe kell venni, hogy a 60 év fölött azért az már kifutó széria, hogy úgy mondjam, a csikó éveiket már megélték azok az emberek, és elég sok mindenen keresztül mentek. Itt a gyertyafényre gondolok elsősorban, nem akarom kimondani. Tehát az özvegy embereknek a párkapcsolati problémái. Itt egy olyan problémára szeretnék rávilágítani, hogy tudomásom van arról, nem egy, nem kettő, nem három esetben, hogy megtalálták a párjukat 60 év fölött, és bizony a gyerekek beleszóltak. És bizony a gyerekeknek nem tetszik az, hogy az anyunak egy új pasia van, az apunak egy új csaja van, és hogy ezek kéz a kézbe járkálnak, és hogy micsoda undorító dolgokat művelnek. Hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni?
1: Hát ezeket a problémákat is azt gondolom, hogy kommunikációval kell kezelni, és ezt sajnos én is látom, hogy a gyerekek egyre inkább beleszólnak a szülők életébe, holott semmi közük nincs hozzá. Tehát én is találkoztam egyébként már olyannal, hogy egy nagyon rossz, bántalmazó kapcsolatban élő hölgy azért nem vált el a férjétől, mert a gyerekei megmondták neki, hogy ha elválnak, akkor ők minden kapcsolatot megszakítanak azzal az anyával, aki szeretetben nevelte föl őket. Tehát igen, ez egy probléma, hogy beleszólnak, de az a helyzet, hogy ezt kommunikációval kell kezelni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy problémát jelent az egy fiatalnak, hogyha a szülője próbál beleszólni a kapcsolatába, vagy egy szülő nem fogadja el az ő férjét vagy feleségét, ugye ez egy állandó, stabil párkapcsolati probléma. Tehát ez az elsődleges, ami egyébként elő szokott fordulni. Ugyanígy meg kell értetni egy gyerekkel, hogy ha ő beleszól a párkapcsolati életébe, azzal tönkreteszi a saját szülőjének az életét. Tehát kommunikációval úgy lehet kezelni, hogy leülünk, és megkérdezem, hogy mondd el, hogy mi a bajod. Mondd el is, hagyom, hogy elmondja. Hadd legyen neki igaza. Nem mondok rá semmit, nem állok bele abba, hogy de már pedig ez nem így van, de már pedig nézd meg, hogy a Julika mégiscsak milyen kedves, nem állok bele, hadd mondja el. Mert én azt tapasztaltam, hogyha hagyom, hogy egy másik ember elmondja az ő nézeteit, akkor képes változtatni a gondolkodásmódján. Hogyha folyamatosan harcolok valakivel, és be akarom bizonyítani a saját igazamat, akkor abból mindig csak harc lesz. Én azt látom, hogy az a jó, hogyha elengedem, és megengedem a másiknak, hogy hadd legyen igaza, mondja el, hogy ő hogy gondolja, mint gondolja, és lehet, hogy menet közben rájön, hogy hát végül is a Julika tényleg, apukám, hogyha te vele vagy boldog, akkor örülök a te boldogságodnak. De hogyha ez nem működik, hát akkor tovább kell lépni, vagy pedig szűkíteni kell a kapcsolódási pontokat. Tehát akkor lehet, hogy nem fogunk olyan sűrűn találkozni, vagy akkor találkozunk a gyerekekkel, amikor a Julika nincs jelen.
0: Gondolom, hogy a kedves hallgatókhoz átment a tudás, hogy ez hogy működik, és ha megvan a két gyerek 20 és 30 éves házaspárok esetében, tehát előbb beszélgettünk, illetve feltettem a kérdést, hogy a jobbra kacsintok és a balra kacsintok. Az ilyen eseteket hogyan lehet kezelni? Mit javasol a kedves hallgatóknak, hogy írgom, burgom, elválunk, ásó kapa, szerte szét, vagy a megbocsátás?
1: Én hiszek a megbocsátásban maximálisan, igen. Hiszek benne. Én hiszek abban, hogy ha két ember nagyon szerette egymást, kezdetén is, alapvetően stabil a párkapcsolatuk, csak arról van szó, hogy unalomba fulladt az egész, már nem lelnek egymásba olyan nagy örömöt, elkezdett kihűlni az egész, az intimitás megszűnt, és ugye ezek az apró lépések vezetnek el odáig, hogy valaki kikacsincson a kapcsolatból, és ugye ilyenkor nagyon könnyen bejön egy kívülálló harmadik, aki elkezdi felébreszteni a szenvedélyt valamelyik félben, és azt érzi, hogy ő szerelmes, és ez ugye egy nagyon-nagyon vágyott érzés, hogy szerelmesnek lenni, hogy valaki engem elkezd újra csodálni, elkezd rám odafigyelni, törődni velem, meglátni bennem a nőt, hogyha a nőről van szó, vagy meglátni a férfiban a férfit. Ez egy nagyon vágyott dolog, és mivel a saját párkapcsolatában nem kapja meg, ezért ilyenkor hajlamos arra, hogy valóban el is csábuljon. De tapasztalatom szerint az van, hogy soha ennek nem lesz jó vége. Tehát, hogyha el is hagyja valaki a családját, az új emberrel, hát csak úgy, mint a saját párjával elmúlnak ezek az érzések. És nem biztos, hogy egy olyan stabil kapcsolatot fel tud építeni velem, mint mondjuk egy 10 vagy 20 éves házasságot a saját párjával, ahol mondjuk gyerekek is vannak. Tehát egy ilyen kapcsolatban rengeteg a sérült fél. Mert ott van a saját párja, ott vannak a gyerekek, ott van a másik oldalon a párkapcsolat, meg az abból származó gyerekek, tehát itt nagyon-nagyon sok sérülési lehetőség van, és én tényleg merem állítani tapasztalatomból kifolyólag, hogy azok a felek, akik úgy döntöttek, hogy véget vetnek a saját házasságuknak, és új életet kezdenek a másik féllel, nem jól sikerül az a párkapcsolat, az új. Azok, akik pedig maradnak a saját párjuk mellett, és tényleg egy új dimenzióra képesek emelni a kapcsolatot, mert egy kicsit tanulnak arról, hogy hogyan kell jól működtetni a párkapcsolatot, sokkal boldogabb életet tudnak élni, hiszen most átmentek egy krízisen, kijöttek ebből a krízisből, picit tanultak önmagukról, egymásról, a párkapcsolatukról, és komolyan mondom, sokkal boldogabb kapcsolatban élnek most, ezek után.
0: Körülbelül egy ilyen tréning, az hogyan néz ki?
1: Hát ugye én általában egyénileg foglalkozom a párokkal. Tehát mondjuk hármasban ücsörgünk, hat szem közt, vagy pedig szemináriumokat, vagy előadásokat tartok, illetve ugye ingyenes videóim vannak, ahol szösszenetekről mesélek, esetekről, illetve filozófiai kérdésekről, ami a párkapcsolatot illeti. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek tanuljanak arról, hogy mit jelent párkapcsolatban élni. Hogyan tudják kezelni a felmerülő problémákat, nehézségeket, és hogy megtanuljanak kommunikálni egymással. Tehát, hogy mit is jelent a kommunikáció egy párkapcsolatban. Az nem azt jelenti, hogy beszélünk egymáshoz, úgyhogy meg se halljuk a másikat, hanem az onnan kezdődik, hogy odafigyelünk egymásra, hogy képesek vagyunk egymás szemébe nézni, hogy képesek vagyunk figyelni a másik kommunikációra, szándékkal kommunikálni a másikhoz, képesek vagyunk arra, hogy betartsunk egy megfelelő távolságot, mert ugye az se jó, hogyha a férj meg a feleség három emeletnyi távolságból próbál kommunikálni egymással, aztán állandóan összevesznek, mert ilyen banális, apró dolgok is kiderülnek ám, hogy a kommunikáció milyen problémákat tud előhozni, tehát ezekről tanulni kell. Tehát ami előadást vagy szemináriumot tartok, az ilyen. Kommunikációt például nem lehet csak élő formában tanulmányozni, sem online előadás formájában nem működik, hanem csak élőben. Tehát azt gyakorolni kell, meg kell tanulni az elméletét, és aztán gyakorolni kell. És azt látom, amikor a párok együtt csinálják végig a kommunikációs tanfolyamot, akkor olyan magas szintre tudnak érzelmileg emelkedni, hogy ez valami hihetetlen, hiszen most először történik meg az, hogy esetleg órákon keresztül egymás szemébe néznek. Tényleg, jól megnézik egymást. És kiderül, hogy hát valójában ők már évek óta nem néztek igazán egymásra. Tehát ilyen banális dolgok derülnek ki. Ugye, mert egy párkapcsolat kezdetén mi történik? Összejönnek szerelmesek egymásba, és egyfolytában nézik egymást, csodálják egymást, igaz? Aztán ez szépen elmúlik. Évek múltával elmúlik, és észre se veszi egymást a két ember. Nemhogy nem veszi észre azt, hogy milyen jó tulajdonságok vannak a másikba. És akkor utána beszélhetünk arról, hogy már csak a rosszat látják egymásban, és állandóak a veszekedések. Állandó az, hogy hibáztatják a másikat, és ez nem vezet sehová. Na, szóval ilyen kérdésekről szoktunk beszélgetni a párokkal, meg ezeket a kérdéseket veszem át, hogyha előadást vagy szemináriumot tartok.
0: Előbb említette, hogy filozófiai kérdésekkel is foglalkoznak a párokkal, illetve felmerülnek. Milyen filozófia? Tehát Kant, Laplace?
1: Nem megyek be ilyen mély filozófiába. Azért sem, mert azt látom, ugye visszakanyarodva a beszélgetésünk kezdetéhez, hogy funkcionális analfabetizmus van. Ez az igazság. Tehát én megpróbálom a legesleg alapvetőbb nyelvezetet használni. Megpróbálok mindenféle olyan idegen szavaktól mentes szöveget adni az embereknek, amit nagyon könnyen megértenek. És nagyon-nagyon sok példát. Tehát én például, hogyha azt mondom, hogy filozófiai kérdésekről, már az eleve egy filozófiai kérdés, hogyha meghatározzuk azt, hogy mik az erkölcsök. Mit jelent az, hogy erkölcs, vagy felelősség? Vagy mit jelent az, hogy az összetartozás gondolata? Érti? Tehát én ilyen alapvető dolgokról beszélek. Mit jelent az, hogy megérteni a másikat? Egyetértésben lenni a másik emberrel? Már csak, hogyha ezeket a fogalmakat letisztázzuk, de szótárból, úgy, hogy meg is értsék, óriási felismeréseik és nyereségeik vannak. Tehát el tudja képzelni, hogy megérti valaki azt, hogy az erkölcs pusztán annyit jelent, hogy tudod, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Nézzünk rá példát, mi a helyes viselkedés, mi a helytelen viselkedés. Akkor nézzük meg azt, hogy egy párkapcsolatban mit jelent helyesen viselkedni, mit jelent az, hogy helytelen. Mit jelent az, hogy te képes vagy a határaidat kijelölni, hogy megbeszéled a pároddal azt, hogy neked mi fér bele, neki mi fér bele, és ezen az úton gondolkozni, és ezen az úton menni tovább. Mit jelent az, hogy elköteleződni egy párkapcsolatban? Tehát ilyen alapvetéseket tisztázunk le.
0: Elköteledettség, érdekes kérdés, és visszakanyarodtunk a történetünknek az elejére. Vallási hovatartozás mennyiben gátolja a hosszú távú párkapcsolatot, vagy mennyiben segíti ezt?
1: Én azt gondolom, hogy a vallás nagyon fontos minden ember életében. Egyrészt azért, mert ad egy erkölcsi tartást, ad egy nagyon magas értékrendet, amit mondjuk a két fél képvisel. Az nagyon-nagyon jó, hogyha két ember, mind a kettő vallásos. Mert ugye egyrészt van ez a, hogy ők hisznek valamiben, járnak egy bizonyos úton, ezen kívül tartoznak egy közösséghez. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát nagyon sok párkapcsolati probléma abból fakad, hogy unatkoznak az emberek. Nincs mit csinálniuk. És amikor unatkoznak, ugye mit csinál egy unatkozó gyerek? Egy unatkozó gyerek felmászik a csillárra, és lerángatja a csillárt, rosszalkodni fog. Így van. Na most egy unatkozó felnőtt ugyanígy rosszalkodni fog. De amikor emberek tartoznak egy közösséghez, és van egy céljuk, amit csinálnak, ami lelkesíti őket, akkor azokat a energiákat, amit mondjuk arra pazarolna, hogy ő összeveszik a párjával, tehát neki nincs ideje arra, hogy ő a párjával veszekedjen, összeveszten, mert ő neki dolga van az életben, tudja? És az is nagyon jó, hogyha valakinek persze a munkahelye megadja ezt a célt, tehát ő azzal a lelkesedéssel jár dolgozni, hogy ő motivált, el akar érni valamit, céljai vannak, akkor az szintén egy kicsit mentesíti a feleket attól, hogy házassági problémáik legyenek. Tehát én egy kicsit azt látom, hogy azoknak vannak problémái, akiknek nincsenek céljaik, nem járnak valamilyen úton, és nincs egy lelkesítő közösség, akikhez tartoznának. Szóval a vallás szerintem nagyon sok mindenben segít. Szerintem az egy fantasztikus dolog, hogyha valaki tudhatja magát valamilyen felekezethez tartozónak.
0: Hit, erkölcs, önkontroll?
1: Igen, ez egy jó dolog, ez egy jó alapvetés szerintem. Mert ugye az, hogy vallásos vagyok, istenfélő vagyok például, akkor az ad nekem egyfajta kontrollt a viselkedésemben. És pontosan tudom, hogy mi helyes, mi helytelen. Hiszen egy vallásban ezt megtanuljuk. hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen. Tudjuk, hogy másnak a párját ne szeressük el, másnak a vagyonát ne tulajdonítsuk el, de az az igazság, megmondom őszintén, hogy sajnos azt is látom, hogy vallásos emberekkel is megtörténik az, hogy elcsábulnak, de ővelük sokkal könnyebb. Őket sokkal könnyebb visszatéríteni a helyes útra.
0: Esettanulmányok. Tud-e valami olyan esettanulmányal kedveskedni a rádió hallgatóknak, ami felkelti a hallgatók érdeklődését, hogyha valakinek valamilyen ilyen problémája van, akkor hova tudjon fordulni?
1: Henzel Edith vagyok, a Párkapcsolatok Iskolájának a megalapítója, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen megkeresésre, lehet engem keresni, és akkor visszatérek ahhoz, hogy esettanulmány. Kettőt elmondanék, jó? Mert mind a kettő nagyon jól végződött, és mind a kettő egy drámai helyzetből indult. Ugye, mit nevezek én drámai helyzetnek? Hát amikor valaki vagy elkezd már valamilyen harmadik fél felé fordulni, még esetleg nem csalta meg a párját, de már kifelé kacsingat, vagy konkrétan megcsalta a párját. Na most nézzük az első esetet, amikor az történt, egy olyan házaspárról van szó, ahol gyerek is van, fiatalok, 10 éve vannak együtt, nagyon szerették egymást, így indult a kapcsolat, de egyszer csak elkezdett kihűlni a dolog, meg egyéb problémák adódtak, és a hölgy találkozott valakivel, akibe hát óriási, elképesztő módon beleszeretett. Ugye a férje észrevette rajta, hogy problémák vannak, ugye ennek mindig jelei vannak. Olyan jelei vannak, hogy elvonul, csak a telefonját nézi, láthatóan valakivel kommunikációban van, megszűnik az intimitás a párjával, és a férje rákérdezett, hogy mi újság. Itt a feleség egyébként nagyon becsületes volt, mert megmondta, hogy beleszeretett valakibe. A férje megkérdezte tőle, hogy ki az, úgy konkrétan még akkor nem mondta el, de az a lényeg, hogy egy kolléga, tehát egy ismerősről van szó. És a férje elhatározta, hogy ő helyre akarja hozni ezt a kapcsolatot, és fogta magát, és megkereste. És férfiasan a szemébe nézett, és megkérte, hogy hagyja békén a feleségét. Megkérdezte tőle, hogy mit akar. És nyilván a hódító az csak hebeget, habogott, és elnézést kért, és kezet adott arra, hogy békén lesz hagyva a feleség. Na most ők ezen a ponton jöttek el hozzám, és elkezdtünk együtt dolgozni. Én megmondom őszintén, hogy én örültem annak, hogy a férfi ekkora felelősséget vállalt, bár mondta, hogyha a felesége egyszerűen nem fog lemondani erről a hódítóról, akkor kénytelen lesz azt mondani, hogy jó, legyen vége a kapcsolatnak, de a gyerek érdekében, mert látta a gyereken azt, hogy ő annyira össze akarja hozni a szülőket, tényleg. Tehát látható jelenleg, megfogta mind a kettőjük kezét, összehúzta őket, állandóan arról beszélt, hogy anya, ne haragudj az apára, anya, szeresd az apát. Tehát látni azt, hogy a gyerek mit dolgozik azon, hogy két embert összetartson, ez komolyan mondom felemelő. Na mindegy, elkezdtünk együtt dolgozni, és a feleség belátta, hogy ez tényleg nem helyes, és hát most ott tartunk, hogy arról beszélgetünk, hogy mi vezetett oda, hogy ő kitekintgetett a kapcsolatból, és hogyan tudják úgy újraépíteni a kapcsolatot, ami annak alapján megy, hogy tényleg megtudjuk a másiktól, hogy mire van igénye, mire van szüksége, és oda-vissza azt nyújtjuk. Szóval, amikor ilyen alapokon működik egy kapcsolat, és elkezdenek dolgozni ténylegesen a kapcsolaton, ami egy életen keresztül tart. Tehát dolgozni egy kapcsolaton nem azt jelenti, hogy hát most teszek valamennyit, aztán majd megint elfelejtkezek róla, hanem a párkapcsolat akkor működik, hogyha nap mint nap teszünk a másikért. Szóval ők most itt tartanak, és én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet. És a másik esettanulmány, amit el akarok mondani, és azért akarom elmondani, mert azt látom, hogy egy ilyen helyzetből kijönni csak ezen a módon lehet, hogy hát szintén egy drámai helyzettel fordult hozzám egy házaspár, ott is gyerekek vannak, 3 gyerek, De ott már nagyon komoly megcsalás történt, olyan komoly, hogy a férfi elhagyni készült a feleségét, és el is döntötte, hogy itt akkor vége. Na, és eljöttek hozzám, félt a férfi attól, hogy most bevallja a feleségének, mert akkor a feleség még semmit nem tudott erről az egészről, de mondtam neki, hogy nyugodjon meg, mert tudom, hogy jó vége lesz a dolognak. Bevallott mindent, a feleség is bevallott mindent, mert általában egyébként ez a tapasztalat, hogy egy házasság nem azon múlik, nem egy embernek a hibáján múlik, hanem mind a kettő hibázott a kapcsolat során. De amikor ez sikerül kitisztázni, akkor az a csodálatos az egészben, hogy elkezdik megérteni egymást. Elkezdik megérteni azt, hogy melyiküknek mi volt a motivációja, miért úgy viselkedett, ahogy, miért úgy reagált bizonyos helyzetekben, ahogy. És akkor a férfi elkezdett átfordulni, és azon kezdett el gondolkozni, hogy talán mégsem kellene elhagyni a családját, és megkérdezte tőlem, hogy hogyan csinálja. És ezt szeretném a hallgatóknak ajánlani, hogy ilyen esetben mi az, ami működőképes. Amikor van egy vonzalom egy kívülálló harmadik felé, egy olyan vonzalom, amiről azt hiszi, hogy elpusztíthatatlan, mert ugye ezt a szerelem érzéséről azt gondolják az emberek, hogy elpusztíthatatlan, és maga fiatal valaki, és egyedülálló, akkor legyen szerelmes, és élvezze ki, de amikor családja van, hát akkor ez nagyon-nagyon nincs rendben. Tehát én azt mondtam neki, és tényleg ezt tanácsolom mindenkinek, hogy ilyen esetben a kommunikáció teljes elvágása az, ami célra vezető. Tehát neki ezt a szerelmi szálat olyan szinten el kell vágnia, hogy minden kommunikációs vonalat a másikkal meg kell szakítani. Tehát a social médiáról el kell tüntetnie, meg kell szakítani a kapcsolatot azzal a féllel. Mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor állandóan ez olyan, mint egy seb, ami állandó feltépésben van. Tehát, hogy ő bármikor meglátja azt az illetőt, akkor tépődnek fel a sebek. Újra elkezdi érezni azt, hogy de ő szerelmes, ő vonzódik. Tehát ezért én azt javasoltam a férfinak, hogy minden kapcsolatot azzal a hölgyel vágjon el. Ne találkozzon vele, ne beszélgessen vele, főleg búcsúzzon el tőle, de minden kapcsolatot vágjon el, és koncentráljon arra, hogy újra felépítse a kapcsolatát a párjával. Ebben segítettem nekik, és ők most nem csak hogy boldog házasok, hanem nagyon-nagyon sikeres vállalkozást is csináltak. Tehát ezt látom, ahol sikerül túljutni ezen a krízisen, akkor egy sokkal magasabb minőségű kapcsolatba tudnak átmenni.
0: Műsorunk sajnos lejárt, még odaadnám a mikrofont egy rövid búcsúzkodásra, és hol is lehetne önt megtalálni?
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Hencel Edit vagyok, Párkapcsolatok iskolája. Elérhető vagyok a internetes oldalon párkapcsolatokiskolája.hu, illetve párkapcsolatokiskolája.eu, és a párkapcsolatokiskolája@gmail.com e-mail címre lehet nekem írni leveleket, minden segítségkérő levélre válaszolok.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, műsoridőnk lejár, búcsúzom önöktől, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megkezdődött az 5787-es zsidó újév, amely most jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz, a 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban alig ha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindössze egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Itzsák Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó új év Rosh Hashana alkalmából Itzsák Herzog Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszpórában élő zsidósághoz. Beszédében a sófár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szemben határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sófár ősi megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kiózanító, egyben felemelő hang. Nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és a fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Megkezdődött a 20. Ars Sacra jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál tegnap, szeptember 12-én megkezdődött és 20-áig rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a program sorozatot. A jubileum év mottója: a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a

jelentette, hogy meghalt a király, éljen a király, ahogy angol felebarátaink mondják, hanem azt jelentette, hogy Isten kijelentése alapján elvégezte ezt a szolgálatot Sámuel, és mindenki ment a maga útjára. Sámuel vissza Rámába, Dávid meg vissza a bárányok mellé, és Saul pedig mit sem tudott arról, hogy már fölkenetett az új király, ő csak azt tudta, amit Sámuel neki mondott, hogy elszakította tőled az Úr a királyságot, és másnak adja, olyannak, aki engedelmeskedni fog. Saul számára azonban ugyanúgy jött folytatás, mint ahogy Dávidnak, meg Sámuelnek, meg egész Izraelnek. Tessék csak hallgatni, mit mond nekünk Sámuel első könyve 16. fejezet a 13. verstől. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében, mármint Dávidot. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába, Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Hát itt mindjárt meg is kell állni. Már csak azért is, mert ez egy rendkívül sok kérdést fölvető bibliai szakasz. Mert hogy eltávozott az Úr lelke, azt még csak úgy nagyjából meg lehet érteni. De küldött az Úr egy rossz szellemet, hogy gyötörje Sault. És a Biblia pedig azt mondja a mindenható Istenről, hogy ő gonosszal senkit nem kísért, és ő maga sem kísérthető a gonosz által. Hát akkor hogy van ez? Először is azt mindegyikünknek tudni kell, hogy a Szentírásnak van egy folyamatosan fejlődő, egyre gazdagodó kijelentése a mindenható Istenről. Izrael egy olyan környezetben él ebben az időszakban, ahol rengetegféle Isten tisztelnek. És Izrael nagyon jól érzékelte, hogy a dualizmus óriási veszély. Na most, aki úgy gondolja, hogy most idegen szavakkal fogok dobálózni, ezt megpróbálom elkerülni. Nagyon sokan vannak mai keresztények között is, akik úgy gondolják, hogy ez a világ a jó és a gonosz harcában él és alakul, de ezek körülbelül egyenrangú félként vannak, és sose lehet tudni, hogy ki jön ki győztesen. Mintha lenne egy jóságos Isten, meg lenne egy másik Isten, aki gonosz. De a Szentírás nem ezt mondja. Van egy teremtő Isten, és mindenki más lett légyen az, akár angyali szintű teremtmény, egészen az utolsó Ebihalig, minden más az élő Isten teremtménye. Maga Lucifer is teremtmény. Attól még, hogy ő föllázadt Isten ellen, és Istenné akarná tenni magát, és nagyon sok ember, ha az imádatával hódol neki, ettől ő még nem lett Isten, ő Isten alárendelt démoni lény. Igen, nem csak van egy probléma, hogy mi ezt valahogy a mi logikánkkal nem nagyon tudjuk befogni. Luther Márton egy nagyon furcsa mondatot mondott ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy még az ördög is az Isten ördöge. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy bizonyos területeken mi úgy látjuk, hogy szabad kezet kap, de igazából ez a szabad kéz ez nem így van, bármennyire is fájdalmas nekünk olvasni például Jób könyvét, ott pontosan lehet látni, hogy Isten korlátot szab, korlátokat szab, és amikor eljön az idő, akkor Isten félreteszi az útból a sátán minden mesterkedését, és lesöpri, és ezt mi nagyon szeretnénk látni a mindennapi életben, de mégis, amikor a fizikai életünket megéljük, időről időre látjuk a sátánnak az előretörését. Az más kérdés, hogy honnan jön ez az előretörés. Mit jelent az, hogy az élő Isten elhagy valakit, ugye a Szentlélek eltávozik Saultól, és jön egy gonosz lélek. Hát először is tessék csak arra gondolni, hogy van egy vákumhelyzet. Ez nagyon egyszerűen ki lehet próbálni. Ha az ember vákumot produkál, akkor a vákum beszippant valamit, ami a környezetében van. Az emberi lélek, hogyha Isten lelke nem tölti be, akkor beszippantja azt, aki a környezetében van. Valaki azt találta mondani néhány hónappal ezelőtt, hogy nem az a legborzasztóbb a mai emberiségben, hogy nem hisznek Istenben,
hanem ennek a következménye, hogy innentől kezdve bár

0: bármiben képesek hinni. És tessenek csak körülnézni a világunkban. A ma úgynevezett felvilágosult embere, a 21. század technovilágában élő ember talán soha nem volt még olyan babonás, mint emberiség, mint a mai napjainkban. És miközben az élő Istentől elfordul, nagyon sok ember tömegével hagyják el egész Nyugat-Európában az egyházakat, templomokból bárok lesznek, meg raktárak, meg mindenféle, közben odafordulnak a keleti misztika, mindenféle mágia felé, soha nem látott módon tisztelik a különböző csillagjegyeket. Mi történik Saullal? Tudom, hogy ezt már harmadszor kérdezem, de hogyha valaki velem együtt Ézsaiás könyve 5. fejezetéhez lapoz, akkor egy nagyon-nagyon furcsa képpel, de meg lehet ezt világítani. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek Kövérhegy oldalon. Fölásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termet. Most azért Jeruzsálem lakói. És Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit fogok tenni a szőlőmmel. Lerombolom a kerítését. Hagyom, hogy lelegeljék. Mi történik Saullal? Elhagyja az Isten lelke, és amikor elhagyja őt Isten lelke, Saul kiszolgáltatott állapotban marad, az egyébként már korábban a kísértéseiben való elbukások között kiszolgált sátáni hatalomnak. Mit is mondott az ige hirdető? A kísértések elbukásai által kiszolgált sátáni hatalom? Ha valaki velem együtt a korintusi első levélhez lapoz, a 3. fejezetben Pál apostol egy nagyon-nagyon megdöbbentő kifejezést használ. Azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentléleknek a temploma? És most hadd idézzek Károli fordítást, engedjék meg nekem. Aki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten. A testünkre, ami a Szentlélek temploma, nem lehet kiírni azt, hogy Isten tisztelet vasárnap 10-től 11-ig. Pedig a legtöbben szívesen megtennék. Megvannak ennek az idei, megvannak az órái, és akkor mindenki keressen bennünket a megfelelő templomainkban, mi ott leszünk, kegyesen, szépen fölöltözve, énekelni fogunk, imádkozni fogunk, igehirdetést hallgatunk, és van 6 napunk azt csinálni, amit szeretnénk. Meg hát ugye az Istennek szentelt nap maradék része is tulajdonképpen, és Isten azt mondja, hogy álljunk csak meg. Ő nem erre a közösségre vágyik. Amikor azt mondta Sámuel Saulnak, hogy rád száll az Isten lelke, és más emberré leszel, akkor Isten olyan közösséget akart Saullal, amiben Saul újra és újra átéli Istennek a vezetését, irányítását, elfogadja ezt a vezetést, alárendeli magát ennek a vezetésnek, és így vezeti az ő népét, Izraelt. Saul azonban elkezdett játszadozni. Egy kicsi itt, egy kicsi ott, egy kicsi amott, és ez a játszadozás, ez azért nagyon veszélyes, valaki így fogalmazta, talán nem haragszanak, ha néha kölcsönvet gondolatokat mondok el, hogy addig játszottam a bűnnel, míg egyszer csak azt vettem észre, hogy már rég a bűn játszik velem. És hogyha valakinek volt már szenvedélye, bármilyen, akkor tudja nagyon jól, hogy a szenvedély attól szenvedély, hogy az ember egy ideig úgy gondolja, hogy ezt bármikor abba tudom hagyni, bármikor be tudom fejezni, ura vagyok én a helyzetnek, azt egyszer csak kiderül, hogy nem. Már nem tudom megtenni. Már ő irányít, már ő diktál, már más se tudok tenni. És tessenek csak megnézni Saulnak és Sámuelnek az utolsó beszélgetését, ahol folyamatosan azzal szembesülünk, hogy Saul tulajdonképpen kegyes szövegek mögé bújva folyamatosan hazudozik, és megpróbálja a prófétát félrevezetni. És akkor kérdez tőle Sámuel valamit, hogy csak nem gondoltad, hogy az Isten előtt egyenrangú az áldozat az engedelmességgel, az engedetlenség meg olyan, mint a bálványimádás. És ma az új szövetség emberei, hányszor nem gondoljuk azt, hogy mi, akik elmondhatjuk magunkról, hogy nekünk aztán volt pünköst, nekünk eljött Isten lelke, minket meglátogatott a mennyből az az áldott fuvallat, és át akarta alakítani az életünket. Mi nem számolunk azzal, hogy el is lehet ezt a kapcsolatot veszíteni. Pedig az efézusi gyülekezetnek írt levelet valaki elolvassa, ott akkor a 4. fejezetet tessék megnézni, azt fogja mondani Pál apostol ott a 30. versben, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve. Miért? Mert ha hátralép a Szentlélek, akkor úgy járunk, mint Saul. Ó, Saul kiváló személy lenne ma egy pszichiátriai diagnózisra. És lehetne azt mondani, hogy ja, hát akkor beteg. Hát akkor gyógyszerre van szüksége, semmi másra. És tetszik tudni, az a probléma, hogy igen, de ez a betegség ebben az esetben, és ezzel véletlenül se szeretném azt mondani, hogy minden lelkileg megbetegedett ember ugyanilyen helyzetben van, mert ez egyáltalán nem állná meg a helyét, de ez a betegség onnan indul el, hogy szembefordul valaki az Istennel. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor figyelmeztetéseket kap, és akkor egyszer csak azt mondja Isten, hogy akkor elengedem a kezet. Na de ahol nem az élő Isten van jelen, ott vajon ki lehet majd jelen? És ez a lény, aki belép lelkünk ellensége az összes démonával, mit akar? Hát a szakmáját fogja gyakorolni. A hazugság atya, ezt mondja róla az Úr Jézus. Azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Azt is állítja róla az Úr Jézus, hogy azért jött, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Nem fog tudni más tenni, mint ahogy Saul életében is megtörténik ez. Elindul egy ilyen pusztító folyamat. És tessék csak nézni, mi történik. Akkor ezt mondták szolgái Saulnak, látod, Istennek egy rossz szelleme gyötört téged, de a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez, és ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Most itt álljunk meg. Szoktuk mondani még az időjárásra is, hogy a népi megfigyelések, azok komolyan veendők, ugye vannak ilyen kifejezések, hogy ha medár napján esik, akkor 40 napig esik, meg ha Katalin kopog, karácsony lucsog, és azt hiszem sokat tudnák ilyeneket idézni, de azt is tudták az emberek, hogy bizonyos frekvenciák és bizonyos stílusú zene megnyugtatóan hat még a teljesen felajzott emberre is, és ez igaz. Na de ez egy kezelési forma. Ez nem szabadulás, ez csak a nyugtatónak egy viszonylag kevéssé kemikáliával terhelt formája. De Saul kapva kap az alkalmon, tessék csak hallgatni. Saul így felelt szolgáinak, keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzá. Akkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta, én láttam a betlehemi isei egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ez azt jelenti, hogy Dávidon közben eltelt egy pár év, hiszen daliás férfivel nőtt közbe, legalábbis a hírnök elmondása szerint. De még valamit megtudunk, hogy ez a daliás férfivá növekedő Dávid megmaradt egy csendes, alázatos, Isten dicsérő embernek. Ez a lantpengetés ugyanis azt is takarja, hogy Dávid ebben az időben már nyilván fogalmazgatta a maga zsoltárait. Kiváló tehetséget kellett, hogy kapjon. Ha valaki Dávid zsoltárait elolvassa, akkor a megfogalmazások gyönyörűek. Aki eredeti nyelven olvassa a zsoltárokat, az azt is el tudja mondani, hogy a héber költészet szempontjából sem éppen utolsó munkák azok, amiket Dávid ott végrehajt. A költői képek, amiket használ, egészen megdöbbentően szépek, találóak, és a kortársai számára azonnal üzeneteket hordoznak egyébként mind a mai napig, tehát azért, ha valaki elkezdi olvasni, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, azonnal repíti a lelkét ki valahova a betlehemi mezőre, de egyszer csak Isten jelenlétében is találja magát és nagyon tömören, nagyon világosan fogalmazza meg az érzéseket. Jó vele együtt imádkozni mind a mai napig. Ezt a Dávidot protezsálja ez a különös ember, és azt is elmondja róla, hogy vele van az Úr. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Saul azt mondja, hogy akkor hozzátok el. Követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat Dávidat, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskekidát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte, ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett. Akkor azt az üzenetet küldte Saul Isaihoz, hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem, és valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme. Fogta Dávid a lantot, pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Nagyon nehéz kérdésekkel kell szembenézni. Mert hogy amikor Dávid megérkezett, abban a szempillantásban két király volt egy teremben. Egy leszerepelt király, egy Isten által letett király, meg egy Isten által felkent király. Tessék mondani, királyként milyen lehet lantos szerepébe visszacsúszni? Királyként milyen lehet nagy dicséretekben részesülni, és megkapni a fegyverhordozónak a különleges, és ebben az esetben nyilván névleges titulusát? Azt hiszem, hogy akinek esetleg jelentek meg írásai más neve alatt, mert egy olyan időben élt, amikor nem jelenhetett meg az ő nevével egyetlen sor se, és esetleg végighallgatta az engeményeket arról a bizonyos valakiről, akinek milyen gyönyörű írásai, cikkei, könyvei vannak, miközben tudván tudta, hogy az illetőnek semmi köze nincs hozzá, mekkora halázat kellett ezt végig gondolni, meg elfogadni, vagy beletörődni. A múltkor, és talán még vannak, akik emlékeznek rá, azt mondtam, hogy Dávid felkenetésével elkezdődött egy iskola. Vissza kellett menni a juhokhoz, hogy a vezetés tudományát ne ember kísérlet közben sajátítsa el, hanem tanulja meg, hogy mit jelent, hogy gondot viselek anyájamról, hogy az ételéről, italáról gondoskodom, hogy védem az ellenségtől, ha kell, akkor az életemet is kockára teszem, hogy be tudjam tölteni a küldetésemet. Ez egy nagyon nehéz szabad egyetem, tessék elhinni. De amikor Saul udvarába kerül Dávid, egy ilyen mi általunk, és pláne egy mai fiatal szemszögéből nézve abszolút értelmezhetetlen és megmagyarázhatatlan és borzalmas, megalázó helyzetbe, hogy lantos leszek a félbolond király mellett, ahogy ma mondanák, akkor az alázat iskolájának egy különös, kiemelt időszaka következik. Hiszen akit lát maga előtt, az egy szellemi roncs. Tessék arra gondolni, hogy Dávid később sokszor azt fogja mondani, hogy nem emelem föl a kezem az Isten felkentje ellen. Dávid ebben a különös helyzetben tanulja, hogy ez az ember mégis valamikor Isten kenetét hordozta magán, és lehet, hogy a személyével rengeteg baj van, de mögötte ott van az az Isten, aki őt rendelte annak idején Izrael királyának. És nem az én ügyem, és nem az én dolgom őt félretenni. Borzasztó nehéz lehetett bizonyos helyzetekben nem azt mondani, hogy na álljunk meg. Hát én tudom, hogy ki vagyok. Meg azt is tudom, hogy te ki vagy. Ehelyett Dávid ajkáról úgy tűnik, hogy szép csendesen szólt a zsoltár. Nem véletlen nem azt mondtam, hogy zengett a zsoltár, mert ebben a helyzetben egy zengő zsoltárnak pont semmi helye nincs a megnyugváshoz. Sokszor elfelejtjük egyébként, hogy az emberi léleknek mekkora szüksége van a csendre, meg azokra a dolgokra, amik segítenek lecsendesülni. A mai világ pörget, nem tudom, észre tetszettek-e venni, pörgetjük az információ áradattal az embereinket, pörgetjük az élelmiszerénkkel, a túlnyomott szénhidráttal, pörgetjük a zenénkkel, pörgetjük a ritmusa mindennel, és ezt nem tudom azt mondani, hogy ez kint van a világban, mert ez bent van a közösségekben is. És az emberi lélek pedig megnyugvásra vágyik. Annak idején a görögök kitaláltak egy nagyon szép szót, azt mondták egy-egy felemelő lelki élményre, egy szép zenére, vagy egy nagyon kifejező, tanulságos irodalmi műnek a végighallgatása vagy megnézésére, hogy katarzist éltünk át. Ez azt jelenti, egy ilyen megtisztuló, felemelő folyamat. Most valami olyasmi történt, amitől jobbnak érzem magam. Az emberi léleknek szüksége van ilyenre. Ezért is mennénk Isten tiszteletre például újra és újra, hogy átéljük az Isten jelenlétében ezt a jobban vagyok, mikor eljöttem, mint mikor oda mentem. Mert Isten jelenlétében voltam. Az ének, az imádság, az ige mind eljutott a szívemig, és Isten megbékéltetett engem. Na valami ilyesmi volt a szerepe Dávidnak. Gyógyítani. Volt itt valami különös kifejezés, mert azt írja a Szentírás, hogy Dávid fogta a lantot, pengette, Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Most erre lehet azt mondani, tudom én nagyon tudományosan is a teológiai irodalomban, ez nyilván úgy fog szerepelni, hogy az akkori kifejezések alapján hát így értékelték, de hát mit sem tudtak a pszichiátriai és a pszichológiai valóságokról. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez nem egészen így van. Saját személyes tapasztalataim is vannak olyanról, hogy démonilag terhelt, fölajzott emberek, hívő emberek közelében lenyugszanak, és valóban, mintha eltávozna ez a lélek. De hát miért ne távozna? Ahol Isten lelke van, ott nem igen van maradása a másik léleknek. Dávidnak gyakorolnia kellett magát abban is, hogy nem hagyom abba félúton. Megvárom, amíg az, akit ilyen furcsa módon rám bízott az Isten, megnyugvásra lel. Nagyon sok mindennen kellene még gondolkozni ennek a történetnek kapcsán. De ne felejtsük el talán eszenciájaképpen ennek a szakasznak. Lehet Isten lelkével élni és szolgálni, akkor megtanítja az embert kitartó munkával, alázatban élni, de elvégezni a szolgálatot, de olyan helyzetet is lehet teremteni, amikor elhagyja az Isten lelke az embert. De ha már az Efézusi levelet idéztem az elején, akkor talán jó lesz itt a végén is. Támadj fel, aki aluszol. Serkenj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Biblia óra, és egy-egy ilyen Biblia tanulmány után mindig az jár a fejemben, hogy vajon látjuk-e közben az Isten kegyelmét is. Szeretném adni a szót kedves munkatársaim közül annak, aki első lesz a hozzászólók között, és őszintén remélem, hogy kedves hallgatóink pedig be tudnak kapcsolódni, legalább lelkileg, és velünk együtt gondolkoznak ezen az igén.
1: Mindig megragad engem a ige hirdetésnek az első mondatai, mikor elhangzott, hogy Sámuel felkente Dávidot királynak, és ott van egy nagyon komoly leírás az igében, hogy és az Isten szent lelke rászállt Dávidra. Miért mondom ezt el? Dávid felkentése nem egy emberi szertartás volt. Átélte Dávid, érezte, erőt adott, oltalmazta, megvédte az Isten drága szent lelke Dávidot. Gondoljuk meg, hogy királyként, amikor bűnbe esik, és megírja az 51. Zsoltárba az ő bűnbánatát, a vége felé az 51. Zsoltárnak azt mondja Dávid, hogy add vissza nekem a te szabadításodnak az örömét, és nem is ezért mondom el, mert a szabadítás öröme, hogy visszakapjod az üdvösségének a bizonyossága, hanem a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Azt jelenti, hogy nem vette el Isten a Dávidnak az életéből az ő lelkét, hanem a Szentléleknek van helyreállító ereje az ember életébe, azoknak az életébe, akik őszinte bűnbánatra jutnak. Megragadott engem az igehirdetés közben még egy mondat. Hát egy ideig játszatotok a bűnnel, majd utána a bűn játszik velem. Amikor leszereltem a katonaságtól, ami Bibliám volt vidéken, azt ott hagytam a szülői házba, és kértem a lelkipásztor bátyámtól egy Bibliát, lehet, hogy már elmondtam, és az első üres lapra a következőt írta nekem a kedves lelkipásztor bátyám: e könyv őrizhet meg téged a bűntől, vagy a bűn e könyv olvasásától.
2: Én is Saul állapotán gondolkodtam el ezzel a rossz szellemmel való betöltekezéssel. Nem veszük komolyan, de tényleg nincs olyan, hogy üres egy ember. Tehát vagy Isten lelke lakik benne, vagy ha nem Isten lelke, akkor a sátán. Az Úr Jézus példázata jutott eszembe, ha senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat megveti, vagy fordítva. És még az a példázata is eszembe jutott, hogy ha egy házat kitakarít Isten lelke, és felékesíti, és minden bűn kitisztul belőle, de valahogy mégis Isten lelke nem vesz ott tartós lakozást, tehát csak egy ilyen pillanatnyi érintés volt, vagy úgy járt, mint Saul, hogy addig játszadozott Istennek, addig játszadozott az engedelmesség kérdéssel, hogy végül is Isten lelke eltávozott tőle, akkor ez a képletes példázatban úgy folytatódik a történet, amit az Úr Jézus mondott, hogy a gonosz lélek, akit kitakarítottak legelőször, elmegy, és 7 másikat vesz maga mellé, és ilyen egyesített erővel mennek vissza a gonosz lelkek, és az ember állapota, az utóbbi állapota gonoszabb lesz, mint az előző volt. És hogy ez mennyire komoly dolog, jobb, ha tisztában vagyunk vele, hogy mi a sátánnal szemben valóban gyengék vagyunk, mármint emberek, a magunk erejéből. Nem tudunk ellenállni neki. Ő egy erős fegyveres. Ezt nem tagadja Isten igéje. De az Úr Jézus az erősebb fegyveres. Isten az erősebb fegyveres és az ő lelke. Tehát ha mi vele élünk, és még ha el is bukunk, hibázunk is, mert előfordul, emberek vagyunk, de ha megbánjuk, kérjük Isten bocsánatát, és vele élünk, akkor Jézussal és a Szentlélekkel győzhetünk a sátánnal szemben, de magunk erejéből nem, és éppen ezért nincs olyan, hogy játszadozunk a bűnnel, mert arra viszont nem ígért Isten védelmet. Arra ígért védelmet, hogyha mi hűségesek vagyunk hozzá, és igyekszünk engedelmeskedni neki, akkor ő megsegít minket, az erősebb fegyveres, de ha nem, akkor úgy járhatunk, mint Saul, és Isten őrizzen minket ettől.
3: Úgy gondolom, hogy nem egyszerű az, hogy hogyan viszonyulunk Isten harcához, és mi az, ami úgy gondoljuk, hogy a mi részünk, és mi az, ami Isten része. Annó az izraeli honfoglalásnál is azt olvassuk, hogy eredetileg az volt Isten terve, hogy Isten megy előttük, és Izraelnek követnie kellett volna, és az lett volna a feladata, hogy menjenek Isten után. De ők ezt nem fogadták el, ezért küzdeniük kellett, és volt, hogy veresség is lett a vége. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a mi életünkben mennyire akarunk mi megharcolni különböző feladatokat, különböző helyzeteket. Jeremiás könyvében olvasjuk azt a 48. fejezet 10. versében, hogy átkozott az, aki hanyagul végzi az Úr munkáját, és átkozott az, aki kíméli a kardját a vértől. Nyilván nem arról van szó, hogy akkor most úgy kell mennünk, hogy mindenkit lekaszabolunk, különösen az újszövetségi időkben, de az, hogy ha egyértelmű utasítást kapunk Istentől, és megvan rá a képességünk, megvannak az eszközeink, Istentől adott eszközeink, és minden feltétel adott hozzá, akkor el kell végeznünk azt a feladatot, amit kaptunk. És ha bármiféle fajta kibúvót keresünk, vagy megpróbáljuk ezt áttestálni másokra, akkor azzal Isten elleni vétket követünk el. És lehet ez akár mennyire kegyesen hangzó is, hogy, hogy alázatos vagyok, vagy alkalmatlanak tartom magam valamire, vagy szeretnék másokat előtérbe tolni, ez nem lehet kibúvó, és nem lehet mentség. Mert Isten adott egy feladatot, adott hozzá mindenféle eszközt, ami szükséges az elvégzéséhez, és nekem kell elvégeznem azt a feladatot, és azt a legkevésbé sem kell, hogy befolyásolja, hogy mások mit gondolnak rólam, vagy az én lehetőségeimről. Tudom azt, tapasztalom, akár a saját példámon, akár a gyermekeim életén keresztül, hogy mennyire befolyásoló hatással tud lenni az, hogyha arra figyelünk, hogy mások szerint mire vagyunk képesek, vagy nem vagyunk képesek, vagy hogy ami egyértelműen elénk adódik elvégzendő feladat, hogy ez a mi feladatunk-e, mi munkánk-e. És azt kell magunkban nagyon megerősíteni ezzel kapcsolatban, hogy itt kettő szereplő van, Isten és én. Nekem felé kell elszámolnom, és ő engem fog számon kérni azzal a dologgal kapcsolatban, amit elém adott, hogy azt el kell végeznem. Nekem csak és kizárólag rá kell figyelnem, és nem az emberekre.
4: Az ige hirdetésben elhangzott, hogy a mai ember, aki rendkívül el van telve önmagával, hogy mindent tud, és technikailag tényleg elképesztő robbanás történt. Ugyanakkor én is azt tapasztalom mindenhol, de még gyülekezetünkben is, hogy hívő emberek is mennyire babonásak. És ez annyira átitatja aztán már az embereket, hogy most eszembe jutott egy fiatal nő, aki bejött hozzánk a Mera stúdiójába, és bizonyságtétele volt, elmondta, hogy ő teljesen, szinte a zavarodottságig jutott el a depresszió, félelmek, szorongások, minden bekerült a pszichiátriára. Hát az orvosok is elmondják, hogy ők ezekkel a betegekkel csak tüneti szinten tudnak foglalkozni, akkor ott leszedálják őket, aztán hazaküldik, és minden folytatódik. És ez a lány elmondta, hogy hát állandóan az öngyilkossági tünetek, és mikor kikerült a kórházból, rettenetesen félt, hogy ugyanoda fog visszakerülni, és hát az úr annyira kegyelmes volt, hogy küldött hozzá valakit, aki felismerte a tüneteket, illetve kezdett vele beszélgetni, kikérdezte, és hát kiderült, hogy ez a lány a világon mindenben benne volt, mindenféle spiritista dolgokban, borzasztó, nem, most nem megyek a részletekbe bele, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy elkerült aztán egy csendes hétre, ahol egy ilyen komolyabb lelkigondozói hét volt, és ott hitre jutott, megtért, elmondta, hogy iszonyatosan nehéz volt a szabadulása, hogy még utána is ugye kísértette az ördög, és hogy milyen félelmekkel gyötörte, de végül is teljesen megszabadult, és az összes idegrendszeri problémája megszűnt. Tehát ez egy nagyon-nagyon valós dolog, és ezt igenis el kell mondjuk az embereknek, és még annyit hozzátennék, én magam is, ezt többször elmondtam én is, hogy nekem is voltak ilyen időszakaim, amikor például valakinek a megtéréséért könyörögtem, nem csak úgy imádkoztam, hanem nagyon könyörögtem, mert halálos beteg volt, és hát a mentő szeretet annyira bennem volt, hogy döbbenetes volt az, hogy milyen támadásokat éltem át. És megkérdeztem a lelkészünket, és mondta, hogy igen, a lélekmentés szolgálata az nem egy egyszerű dolog, az egy nagy harc. És hogy nagyon is figyelni kell erre, és egymást ebben támogatnunk kell, és még egy dolog, egy személyes dolog, hogy a húgomért is rengeteget imádkoztam, de a férjem egy megáltalkodott ateista volt, és a húgom, amikor velem volt, akkor egy kicsit úgy közeledett, aztán utána megint visszaesett, és súlyos beteg lett, rákos lett. És én nagyon-nagyon kétségbe voltam esve, hogy mi lesz vele. És közben azért volt nálunk istentiszteleten, evangelizációkon is, amikor a férje nagyon bántotta, akkor volt, hogy hetekig nálam lakott, sokat rengeteget imádkoztam érte, és amikor már nagyon, már a halála előtt bekerült a kórházba, én először láttam ilyet, valami egészen döbbenetes volt, hogy mit jelent az, amikor valakinek olyan haláltusája van, hogy két lélek harcol érte. Álltam az ágya végébe, és azt kellett végignéznem, hogy dobálja magát. Valami rettenetes látvány volt, ott álltam és imádkoztam, és aztán elküldtek, és utána az történt, hogy jött a lelkész, a kórház lelkész. És bejött a terembe, akkor a lánya volt ott éppen, az unokahúgom, és megkérdezte, hogy oda jöhet, látta, mert ez folytatódott, hogy oda jöhet-e az ágyhoz. És akkor mondta a lánya, hogy persze, igen. És felolvasta Dávid 23. Zsoltárát. És ahogy olvasta a Zsoltárt, kezdett lecsendesedni, és elkezdett énekelni a lelkész ott az ő ágya mellett. És azt mondta a lánya, hogy valami egészen döbbenetes volt, teljesen elhalkult, abba hagyta a dobálózását, elcsendesedett, és a lelkész utána még imádkozott az ágyánál, és egy ilyen teljes, békés nyugalomba meghalt. Persze ez az úr titka, de én bevallom, hogy reménykedem abban, hogy ő megmenekült. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény dolog, és nem kellemes erről beszélni, mert nem szeretik az emberek ezt hallani, de bizony nekünk, pláne ha vannak ilyen megtapasztalásaink, igenis figyelmeztetni kell. Az a szeretet, a mentő szeretet, hogy én figyelmeztetem a másikat.
5: Valóban, ahogy hallottuk, hogy milyen jelentősége van annak, amikor az ember lelkiért harc folyik, sajnos, illetve hát ahogy járok a városban, én magam is látok embereket, mégpedig nem keveset, akik hát mentálisan sajnos ránézésre is látszik, hogy nincs rendben minden velük. Nem kevés ember van ilyen, és elgondolkoztam azon is, hogy Saul életében ez nem egyik napról a másikra történt, hanem szép fokozatosan, először csak egy kicsit engedetlenkedett, aztán egy kicsit tette félre Istent, és aztán egyre jobban és jobban, és aztán Isten is félretette, és ahogy az Úr lelke elhagyta őt, pedig tudjuk azt, hogy először rászállt az Isten lelke, és más emberré lett, és amikor elhagyta az Isten lelke, milyen állapotba került, de akik Bibliát ismerő emberek vagyunk, tudjuk, hogy ezen a folyamaton itt még mindig nem állt meg Saul. De hogy ne szaladjunk előre, azért szeretném kiemelni azt a pillanatot, ami az ige szolgálatban is elhangzott, hogy adatott az Istentől ennek az embernek tiszta pillanatai. És én itt szeretnék egy kicsit kapcsolódni, és van köze, amit Klári néni is a húgáról elmondott, hogy a Jóisten adott Saul mellé egy Dávidot, aki az énekeivel, meg a lantpengetéssel talán emlékeztethette arra tiszta pillanataiban, hogy ő valamikor az Istent követte, és fölmerült már egy néhány hete kérdésként, hogy Saul életében mennyire volt ez visszafordíthatatlanul végzetes. Én azt gondolom, hogy az Istenen nem múlt az, mert az Isten szerette volna ezt a folyamatot visszafordítani. Erre volt eszköz itt Dávid. Itt nem csak arról van szó, hogy Saul egyszerűen megnyugodjon. Itt Saulnak hitem szerint adatott, vagy adatott volna a továbbgondolás lehetősége is, és a visszafordulás lehetősége is.
6: Szent Sámuel 15. rész 35. verse azt írja, hogy Sámuel nem is látta többé Sault holtanapjáig. Ahogy Béci is említette, hogy aki nem táplálkozik Istennek az igéjével, nem figyel rá, nem engedelmeskedik neki, az olyan, mint egy élő halott. Testileg létezik, de a lelke már nem az úré, hanem az ördögé. Van itt egy szó, ami szíven ütött, ez a gyötrés. Elég keveset használjuk, kevés ilyen emberről tudok, aki gyötri a másikat, de nem lehet nagyon kellemes érzés, hogy éjjel és nappal ebben az állapotban lenni, és ne legyen egy olyan hely, ahol nyugalom van. Szeretném megemlíteni a legényt is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Dávid alkalmas személy lenne, hogy ő megkönnyebbüljön ebből a betegségből. Igaz, hogy ez egy tüneti kezelés, de valóban a zenének van ilyen hatása is. Főleg, hogyha szöveggel együtt jár, mert az a zene, amely Isten dicsőítő zene, és sok bűnbánati ének is van például, illetve tanító jellegű énekek, megvallások, az elménkre olyan jó hatással vannak, hogy felvidulunk. Ez a legény, ahogy írja, hogy én láttam ezt a fiút, ő nem csak a külsőt látta meg benne, hogy milyen derék ember, szép termetű, hanem hallotta a beszédét is, gondolom az énekét is ezzel együtt, és az, hogy vele van az Úr, ez pedig egy olyan kisugárzás, egy jó illat, amit nem lehet nem észrevenni. És most rátérnék az apukára, aki Dávidot elbocsátja egy olyan helyre, ami egy életveszélyes hely számára, mert ha valakinek a tudtára jutott, hogy Dávid is király, és a régi király, aki még hivatalában van, oda megy, akkor ez egy nagyon veszélyes hely. De tudjuk, hogy ezzel az úttal egy nevelés is befejeződött, és olyan jó lenne nekünk is úgy befejezni minden gyermeknevelésünket, hogy tudjuk azt, hogy akit kireptetünk a családból, hogy azzal már vele van az Úr. Tehát én nem leszek vele, de lesz egy olyan társ, aki mindig vele lesz.
7: Az ifjúkori életem egyik epizódját szeretném elmondani, ami hát nagyon szomorú volt akkor is, meg azóta is, hát nem jó szívvel gondolok vissza rá. A sátán, ami ellenségünk, nem nézi tétlenül azt, hogyha mi szeretjük az Úr Jézust, mi neki szolgálunk, azért igyekszik olyan szituációkat teremteni, olyan helyzeteket hozni az életünkbe, ahol az ember rákerülhet egy lejtőre, és szép lassan csúszik el abból a környezetből, ahol jól érzi magát, vagyis hogy az Úr Jézustól szép lassan távolodjunk el. Sokszor átgondoltam már azóta az életemben, és a mai napig igazándiból nem tudom megmagyarázni, hogy mi volt az oka annak, hogy én elkezdtem leülni kártyázni a kollégáimmal, de a probléma az volt, hogy még belegondolok, visszagondolok, még jó is éreztem magamat benne azt, hogy hát én is valamit tudok csinálni, hát nem vagyok olyan esetlen. De a helyzet az, hogy ez valóban egy nagyon kemény lejtő kezdett lenni, amiben észrevettem azt, hogy nagyon rossz irányba kezd eltolódni az életemben sok minden. A gondolkodásom, a beszédem, a stílusom, tehát minden úgy kezdett úgy előjönni. De csodálatos dolog az, és nagyon igaz az, amit testvérem az igehirdetésben is megemlített, hogy nem úgy van az, hogy egyszer valamit rosszul csinálunk, akkor utána ott vége van, és akkor büntetés. Tehát azért az Úr Jézus az megpróbál figyelmeztetni és inteni abban, hogy térjünk magunkhoz, vagy észhez inkább, hogy nagyon rossz az, amit csinálunk. És velem is, hála jó atyának, ez történt. Az egyik kollégám odajött hozzám, és akkor rám nézett, és azt mondta, te figyelj Imre, te nem gondolod, hogy az ördög bibliája az nem a te kezedbe való? És akkor szinte ketté hasította a szívemet ez a mondás, de nagyon hálás vagyok a kollégámért, meg az Úr Jézusnak azért, hogy fölhasználta, mert ott pontot tett ennek a kérdésnek a végére.
8: A lelket megnyugtató énekről jutott eszembe, hogy gyermekkoromban, amikor valamiért pityeregtem, sírtam, vagy szomorú voltam, vagy akár bosszus, akkor szinte mindig fölzendült a szívembe valamelyik ének. És nagyon sok ének volt, nagyon sok mondani valóval, és valahogy mindig elérte azt, hogy el tudtam csendesedni. És ez értendő a gyerekkoromból, ez az egészen, ahogy visszaemlékszem, az a általános iskolai kortól. És valahogy, ez most engem is meglepett itt a gondolkozásban, hogy szép lassan elkopott. Valahogy másképp oldódnak már meg a nehézségeim, a gyötrelmeim, az ideges kérdéseim. Nem zeng már úgy föl a lelkemben a dallam, és ez úgy érzem, hogy nagyon nagy baj. És azért baj, mert lehet, hogy kevés az a jó ének, az az igazi lantzene, ami a lelkemben kellene az, hogy szóljon, hogy lecsendesedjen, költője a kérdés. Viszont a másik oldal is eszembe jutott, és tényleg nem szeretnék újra és újra ugyanahoz a témához visszajönni, de azok az énekek, amit akkor kaptam vigasztalásként, bátorításként, ezek általában azok a régi hithagja énekek voltak, amit a gyülekezet igen-igen sokszor énekelt, és úgy beégett az embernek a szíve táblájába. Kérdés bennem, hogy van-e ma olyan éneklésünk, olyan istendicsőítősünk, olyan magasztalásunk, ami azoknak az embereknek, akik részt vesznek a mi Isten tiszteleteinken, be tud égni, hogy a megfelelő időben meg tudjon csendülni a lant.
9: Én is úgy gondolom, hogy ezek a megnyugodott állapotjai Saulnak, ezek lehetőségek lettek volna máshogy dönteni. Eszembe jutott, hogy az elmúlt jó pár évben sok konferenciára, keresztény konferenciára, vagy keresztény táborba eljutottam, ahol sok ilyen pillanatot láttam, és tapasztaltam is, és az a kérdés merült föl bennem, hogy vajon csak ez a cél, hogy ebbe az érzelmi állapotba jussunk el, és mindig idáig kell eljutni, vagy ez egy eszköz lenne, vagyis egy lehetőség, hogy hogyan döntünk.
2: Nekem két rövid gondolatom van még. Az egyik az, hogy a kerítés, amit Isten védelemként ad. Én ezen már nagyon-nagyon sokat és régen is gondolkodtam, és sokszor úgy szinte félelem volt bennem, így jó értelemben, hogy Istenem, add, hogy úgy éljek mindig, hogy véletlenül se kelljen elvenned azt a kerítést, amit adtál védelemnek, mert akkor nagyon kiszolgáltatottá válok, és nem lesz erőm és lehetőségem se. És ennek az az oldala is úgy időről időre a szívembe hasít, hogy attól viszont őrizzél, hogy azt gondoljam, hogy én mennyire ügyes vagyok, amikor te adod a védelmet, a gondoskodást, az áldást, és ez igaz egyénre, igaz gyülekezetre, de ez igaz népünkre, országunkra is, hogyha Isten nem ad védelmet, akkor mi kevesek vagyunk. És jó lenne úgy élni, hogy Isten megállhasson és megóvhasson minket, akármilyen közösségben is élünk. Ez volt az egyik gondolat. A másik pedig, ahogy a mentális megnyugváson gondolkodtam, hát nekem eszembe jutott egy idős házas pár. Svájcba ismertük meg őket, tényleg idősek voltak. Mi is időnként olyan pótunokaként vagy gyerekként megfordultunk náluk, nem voltak gazdagok, sőt, svájci viszonylatban nagyon szegények voltak, még kocsijuk se volt, meg tévéjük se. De úgy éltek, annyira az Úrral, és ez most nem túlzás, ez valóság, amit el fogok mondani, hogy időről időre orvos receptre írta föl őket, és ez nem vicc. Volt úgy, hogy becsengetett hozzájuk egy vadidegen, egy papírral, hogy az X orvos kéri, hogy fogadják be, hadd éljen csak velük pár hetet, hónapot, és meg fog gyógyulni. És ez nagyon sokszor megtörtént. Tehát én személyesen ismerek olyanokat, személyesen találkoztam olyanokkal, akik így receptre kerültek ehhez az idős házas párhoz. És kérdeztük tőlük, ugye jó kapcsolatba kerültünk velük az évek során, hogy mit tesznek ezekkel a, hát nagyon mentálisan, nagyon sérült, depressziós, nagyon nehéz élethelyzet, drogos, sok minden volt ott, lányanya. Próbálom csak úgy hirtelen fölidézni a múltból, szóval nagyon-nagyon sok, nagyon zűrös élethelyzet. És azt mondták, semmit, az ég adta világon semmit nem csinálunk. Fölkelünk reggel, megreggelizünk, minden reggel úgy fejeződött be, hogy elolvasták a lózunkból a napigét, az áhítatos könyvből, azt még az asztalnál. Azt végighallgatták ezek a sérült emberek is. Aztán kimegyünk a szőlőbe, meg a nagy kertbe, dolgozgatunk, éneklünk közben, imádkozunk, szóval így éltek, és így fejeződött be. Az ebéd is úgy fejeződött be, hogy közös áhítattal és a vacsora is. Ezt mi is tapasztaltuk, tehát ez nem mese. És lásd csodát, ezek a nagyon sérült emberek meggyógyultak. Ma is előttem van egy, először vele találkoztam egy nagyon göndörhajú kicsi lányjal, akkor az édesanyjával épp nem találkoztam, mert dolgozni volt, nem volt 2 éves a kislány. Hát ők úgy kerültek oda, hogy nem kellettek sehol, mert hát nem volt apuka a környéken, és hát a nénékbe fogadták. Hát most már innen is vannak dédunokáik, meg mindenhonnan megtértek, helyreállt a család élete. Tehát olyan áldott munkát végeztek, és amikor próbáltuk a titkukat megfejteni, nem volt titkuk, azt mondták nekik, nincs titkuk, nekik uruk van, meg Istenük, és ő gyógyít. És én azt hiszem, hogy Saulnál is ez volt, amitől megnyugodott, hogy Dávid hozott valakit az élő Istent a szívében, és az élő Isten jelenléte az gyógyított, mert az gyógyítani tud, különben valóban tüneteket kezelhetünk. Az is jobb a semminél. De gyógyítani Isten tud, és ő ma is tud gyógyítani, ha hagyjuk. És szerintem ebben minket is akar eszközül használni.
0: Ugye megbocsátják, ha ehhez már nem fűzök semmit. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szívhangrendelet. Megkezdődött a református kezdeményezésre indult egyeztetés a minisztériumban. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb, vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülés-orvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerint rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének külföldi hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet. Holnap, szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évben? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, már rutinos túlélője a vizsgaidőszaknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel szeptember 26-án ismét megrendezik. Ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetésindító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Szabó Lőrinc költő indulásakor Babits Mihály köréhez tartozott több lap munkatársa, jeles esszéista és kritikus. Műfordítói életműve az Örök barátaink című gyűjteményében vált ismertté.
1: Az élet, mit tudom én, mi az élet? Zűrzavar, bölcs és esztelen, mindenki rokon mindenkivel, életet és halált kever.

0: A csillagos ég ringat a karjaiban, lábam alatt szinte muzsikál a föld.
1: A szerelem, ahogy tanít idős tapasztalat, egyre szebb lesz és titokzatosabb.
0: Nincs te nélküled, nincs valóság, s minden öröm beteg.
1: Mindenkinek ismeretlen a másik. Csak akkor enyém az agyad játéka is, ha egészen enyém vagy. Amíg külön maradunk, nem elég bizalmas, teljes szemérmét levetni a lélek, de a testi szerelemben összesimul, és boldogan felejti magát.
0: Sötét szavak csontvázán mámoros életként lüktet ez a szerelem. Szívemben és agyamban muzsikál, önző húsomat csöndesíti, és testvéreddé aláz, és fölemel.
1: Azt hitte, hogy még alszom, s megölelt, s én mozdulni sem mertem, félve, hogy fölébredek, és álomnak remélve, hogy ébren vagyok, és huny szemmel, és mozdulatlanul, és remegve tűrtem, hogy karjaimba fészkelje magát.
0: Nem érdekel, mi lesz, mi volt, lelkünk egy pillanat, égünk, s minden tüzet kiolt már-már egyetlen mozdulat.
1: Mondják, hogy szép, és én semmit sem mondok, és nem tudják, hogy tegnap engem csókolt, és hogyha hallgat, nem tudják, hogy ő most arra gondol, hogy tegnap hult a harmat, s ránk hult a harmat, őre á, meg én rá.
0: Igazad van. Nem vonzó rettegésben és ideglázban nagy a szerelem, hanem mikor oly ősi nyugalommal ölelkezünk, hogy még észre se vesszük, s már is egymásban alszunk. Igen, így süllyedünk vissza Istenbe, csak így. S ilyenkor mély szerelmünk, mint a föld, és egyszerű, mint a halál, s az élet, melyeknek öntudatlan kezei kötötték, s majd feloldják köldökünket.
1: Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az.
0: Az ellentétem kéne, az, aki nem követel semmit cserébe. A teljes biztonság, az önvád alól felmentő, szent, jókedvű, igazi önzetlenség. Az volna jó, igen, az volna nekem való szerelem.

0: Minden szép eltorzul szememben, mert rettenetes ennyi vágyjal szegénynek lenni, s fiatalnak.
1: Minden vagyok, semmi se vagyok, mese és változás.
0: Hang vagyok én, visszhang vagyok én.
1: Gyengédebb vagyok én az almafa,

0: virágnál, és lehelhetnyi holdfénynél is szelídebb.
1: Jó volna futni könnyedén, s mindig mindenütt célba jutni.
0: Hit nélkül csak megaláz és megszegényít a képzelet.
1: A sorsot hajlítani kell, akarni, hinni, megbűvölni. A hit sziklákat mozdít el.
0: Két kezével egyszerre tart az Isten, s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, jobbja emel, és fölragyog az ünnep.
1: Minden erőnél erősebb a türelem s a jóság.
0: Fények vagyunk mind. Isten lelke, öröm, remény.
1: Súlyos felhők ülik meg az eget, és csak a gyermek ártatlan szeme lát föl a csillagokig.
0: Erő, megváltás, remény és vigasz, jövel, Szentlélek Úristen, tavasz!
1: Szívnek és tavasznak nyílni kék, hinni és bízni kellenék.
0: Hiszek benned jóság, türelem, hiszek benned isteni értelem, hiszek benned szabadság, szeretet.
1: A megtagadhatatlan szeretet őrzi a rend egyensúlyát, szeretet dolgozik a javító idő szívében, éltetve az egymás után elhömpölygő nemzedékeket.
0: Amennyit örülsz, annyit élsz.
1: Örülni kell mindennek és mindenkinek, ha más nincs, annak, hogy vagyunk.
0: Azt adja a világ, amit belelát a kíváncsiság.
1: Uram, add meg, hogy rohadó bűneim csöndes örömmé tisztuljanak benned, és egyszer majd, mint salaktalan láng szálljak el én is a végtelenbe.

0: Éj, küszködj, s ne törődj vele, hogy élsz. És hajj meg, és ne törődj vele.
1: Első tudás, tudni, hogy gyengék. Második, tudni, hogy mégis hasznosak vagyunk.
0: A hit gyönyöre maga építi, amit ostromol.
1: Tele a lét csodákkal. Itt-ott mindenütt hív valami.
0: Áldottak voltak a titkos erők, melyek a túlsó partra vittek át, ahol a lélek elejti magát, ahol gyógyul a fájó akarat.
1: A leghősibb vágy is tönkre megy a kényszerek kezé.
0: Van fájdalom oly hideg, mint a jég. Szívem is csillag, éget, mint a jég.
1: Milyen koldus az ember, s a lélek akármit csinál, belülről, mint almát a féreg, hiesz bennünket a halál.
0: Köd előttem, köd mögöttem, Isten tudja, honnan jöttem. Szél hozott, szél visz el, minek kérjem, miért visz el?
1: Roncs életemet, mocskos, sűrű lé, unva görgeti a halál felé.
0: Bennünk lakik a halál, s levegővé porló percekké őrli napjainkat.
1: Sok kétely és bűn a halálba láncol.
0: Örökké kellene élni, de ha nem lehet, küzdj bátran, és búcsúzz vígan.
1: Az élő mindenségből egyre jobban kis életedre szűkül a világ.
0: Mindenkiben fölkél a nap, de mindent csak az alkonyat mutat meg egy kicsit.
1: Tetszik, nem tetszik, itt vagy itthon. Próbáld meg, és légy boldog itt.
0: Menekülj a hegyekbe, mezőkre, s ott a tiszta ég alatt mindent előről kezdve építsd új városodat.
1: Maga az ember, ahogy van, túl hitvány valami.
0: Mindenkinek csak az igaz, ami hasznos neki.
1: Az érdek akar emberi törvényt szabni a mindenségre.
0: Az ember undorodik magába s másba nézni. Undorodik a kificamodott világ minden tükrétől.
1: Dac és sugallat bennem is akadt egykor, de az árny mindig súlyosabb maradt a fénynél.

0: legyen a költő hasznos akarat, az Isten nyelve, az igazság helytartója.
1: Ég álma, föld szíve légy, az, akinek nincs más érdeke, csak az igazság.
0: De születik-e majd, barátaim, a testünk mocskos titkaiból, születhet-e mi bennünk egyetlen tiszta gondolat?
1: Úristen, mennyit gyötrődik, amíg csak egy kicsit is változik a szív.
0: Mondd, Istenem, törvény az ember szenvedése.
1: A végtelen zajlásban minden, ami volt, milyen tökéletesen jelentéktelen.
0: Adj, Istenem, egy kis értelmet a reménynek.
1: Ha küzdve, ha sírva, ha törve, remény.
0: Befáj, hogyha már élek, nem tudok egyszerre mindenféle lenni.
1: Nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint.
0: Igaz egész, csak ellentéteiddel együtt lehetsz.
1: Együtt és külön, se szégyen, se gőg, hajtom fejem a közös sors előtt.
0: Szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett.
1: A mi hazánk az egy, amely nem osztozik. Álmodjuk hát, ha még lehet, az egynek álmait.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, szeptember 13-a. Ézsaiás könyve 43. fejezet, 8-tól 13. versig. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Isten kérdése elgondolkoztató. Ki tud valódi bizonyságot tenni? A világ ma tele van mindenféle hanggal és véleménnyel, de ki az, aki valódi, megbízható tanúként szól? Isten választott népét azért hívja össze, hogy tanúságot tegyen róla, az egyetlen szabadítóról. A tanúságtétel nem elmélet, hanem megélt tapasztalat. Megismerni, hinni ő benne, megérteni és így tanúskodni róla, nincs más Isten. János apostol is a személyes megtapasztaláson alapuló tanúságról szól első levelében. Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel megtapintottunk. Az Istennel való személyes találkozás és kapcsolat az, amely tanúvá tesz. Nem másról szólunk, hanem arról, akivel közösségben vagyunk. A tanúság tehát egy folyamat. Nem csak szavakat jelent, hanem életet. Megélt valóságot, ahol Isten szabadítása kézzel foghatóvá válik. A világ ma is keresi az igazi szabadítót, és sokan csalódtak már. Küldetésünk, hogy felfelé nézve, felfelé mutassunk az egyetlen szabadítóra. Tanúként nem magunkról, hanem róla beszélünk, tényekről és tapasztalatainkról. A kérdés ma ez, a te életed miről tanúskodik? Isten tanúi, gyülekező. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne feledd, hogy egy bukott világban élsz. Egy eltorzult, bűntől bemocskolt világban. Sok csalódásod és kudarcod annak az eredménye, hogy tökéletességet keresel ebben az életben. Ebben a világban rajtam kívül nincs semmi tökéletes. Ezért van az, hogy a közelsége mély vágyakozással elégít meg benned, és örömmel tölt el. A tökéletesség utáni vágyakozást én ültettem bele minden ember szívébe. Ez egy jó vágy, amelyet egyedül én vagyok képes betölteni. Ám a legtöbb ember más emberekben és földi gyönyörökben vagy sikerekben keresi ezt a beteljesedést. Így alkotnak bálványokat, amik előtt aztán leborulnak. Nem lehetnek más isteneid én előttem. Engem tegyél a szíved legmélyebb óhajává. Engedd, hogy én töltsem be a tökéletesség utáni sóvárgásodat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes második könyve 20. fejezet, 3. vers. 37. Zsoltár, 4. vers.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a Jelenések könyvében olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Cövek Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket, miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. Tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet, van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia megváltót. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus teu hűjós szót ér. És ez betű szó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltás, ahogy erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amelyik ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czövek Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges, mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wright-ot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökké valóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja. És hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról a világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük, Isten országának és uralmának a hirdetőiként szóval és tettel tanúskodjunk erről az új teremtésről. A apostolok cselekedetei elején Lukács még egyszer szembesíti a tanítványokat, vagy az olvasókat azzal, hogy a tanítványok mennyire értetlenek. És ez nagyon érdekes. A Lukács evangéliuma végén, a 24. részben, ott ismerik az emmausi tanítványoknak a történetét, két tanítvány értetlenkedik és gyászol, hogy hát akiről azt gondoltuk, hogy a messiás lesz, az íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A 6. versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi királyságot. Ezért teszik fel a kérdés, hogy nem most állított helyre Izrael országát, királyságát? Jézus talányosan felel, a következőket mondja nekik. Először nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Legalább ennyire fontos az, ami következik. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A tanítványok gyakorlatilag világhatalmat akartak, politikai hatalmat. Enélkül lehetetlen rendet tenni Izraelben, és lehetetlen kiűzni a rómaiakat. Jézus azt mondja, hogy igen, hatalmat kaptok, erőt kaptok, de nem olyat, mint ami erre számítotok. Nem politikai hatalmat, nem katonai hatalmat. Nem kis kihívás. A Szentlélek ajándékait ígéri a követőinek, az első tanítványoknak, és ebben természetesen az is benne van, hogy mindaz, ahogy eddig elképzelték a világ működését, nem mehet tovább. Az új teremtésben nincs helye mohóságnak, önzésnek és erőszaknak. A feltámadás az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.

Az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első négy felvonása van kész, az ötödik az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az ötödik felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első négy felvonást. Isten megteremtette a világot, a világ elbukott, Isten elküldte Izraelt, Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az ötödik felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát Urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvassuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói, jóléti kereszténységünk, különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba, és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai, mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rákfenéje. Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból, amelyben a különböző hatalmak fogva tartják. Isten új közössége, az egyház hogyan kell, hogy éljen ebben a világban? Politika és a társadalom elképzelhetetlen erőszak, önzés és mohóság nélkül. A gyülekezet és egyház Isten új közössége, amely lemond az erőszakról, a mohóságról és az önzésről, és ezek helyett a mértékletesség, a megosztás és a szelídség ajándékaival fordul a környezetéhez. Célját tehát nem hagyományos katonai politikai eszközökkel, hanem az evangélium hirdetésével éri el, Isten országát és Krisztus uralmát hirdetve. Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban.
Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelent neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot. Szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

Következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége, Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale, Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel, 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent, nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a lóndélieket a munkakeresésben, hogyha valamilyen peres ügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i Fejlesztési Központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200-200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző. És most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát. Tehát Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen. De arra is, hogy egészségügyi ellátást kapjunk, hogy a testünkkel törődjenek, hogy megfelelő munkában részesüljünk, jogi perpatra varok viszályok esetén pedig jogi segítségre van szükségünk. Ez a gyülekezet mindezt biztosította. Isten új teremtése Lawndale-ben kézzelfoghatóan jelen van. Ezt egyébként missziológusok holisztikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvosi beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? A munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a lawndale-i gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni, ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

Milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban? Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czöveg Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők. A Teremtés és Misszió címmel megrendezett konferencia minden felvétele az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról hallgatható vissza a http://missio.luteran.hu-n. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luteran.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia 2026-ban. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Családi nappal és színházi előadással ünnepli ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyen a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétellel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédettelenebbre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Ma vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérsékletünk már 20-25 fok. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Isten parancsolatai. Isten parancsolata az a teremtői szándék, aminek alapján világunk a mindenható szeretetéből megszületett. Mivel Isten az örök leszek, a törvény legtömörebb összefoglalása az a legyen, aminek alapján a mindenség létrejött. Isten törvénye a világegyetemnek és az emberiségünknek tervrajza. A bűn, a törvény tagadása, vagyis a létezés harmóniájának megtörése. A megváltás célja, hogy a teremtettség harmóniáját ne roncsa többé semmi, hogy ismét helyreálljon az Isten, az ember és a világ szeretet közössége. Ez az örökkévaló evangélium, amit az ég közepén repülő angyal

cselekedete az emberért. A törvény megtartása az ember érdeke, mert a törvény segítségével talál vissza az ember az elveszített, megtört Isten képűségéhez. Isten törvénye szerinti élet az a természetes állapot, amiért nem érdemel az ember semmiféle külön elismerést. Önmagában való jutalma az a jó, amelyet a törvény biztosít. Ez a biológiai törvények esetében is így van. Az, hogy lélegzem, vizet iszom, törvényszerű. De senki nem tarthat igényt valamiféle külön elismerésre, mert méltóztatott inni vagy lélegezni.

Jézus földi szolgálatának lényeges eleme volt, hogy a farizeusok helytelen törvény értelmezését helyesbítse. A Jézus korában élő farizeusok és írástudók a törvény külső, formális teljesítését érdelemszerző jó cselekedetnek tartották, amivel ki lehet érdemelni az üdvösséget. Így a törvényből egy olyan kényszer zubbony lett, ami külsőleg megakadályozza a rossz cselekvést, de a belső változást nem segíti elő. A törvény bilincs lett, és nem szárny. Minél jobban igyekeztek a farizeusok és az írástudók kívülről betartani a törvényt, annál világosabb lett, hogy életük olyan, mint a meszelt sír, melyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemébe, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel.

ha a Jézus korában élt farizeusok erőfeszítéseiket látjuk, akkor rájövünk, hogy Krisztus nélkül a bűnös ember nem tehet Isten törvényének eleget. Ma sem lehet így más tapasztalatunk. Mit tett Jézus a törvénnyel? Eltörölte. Akkor szétesne világunk, hiszen a törvény előbb volt, mint a világ. Ez Isten teremtői akarata. Jézus maga mondta a hegyi beszédben, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik.

Jézus a törvény beteljesítője. Mit jelent ez? A hegyi beszéd erre a kérdésre ad választ.

Az emberek kívülről akarják az életüket megváltoztatni. Jézus viszont belülről akar bennünket mássá tenni. Jézus arra tanít, hogy a bűn előbb van, mint a cselekedet. A bűn elkövetése csak a belső szeretet hiánynak, a felebaráti szeretet tagadásának a következménye. Ezért tanítja a Biblia azt, hogy a törvény betöltése a szeretet. A szeretet nem csupán csak érzés, hanem egy közösség, ami Istent és az embert összeköti és összekapcsolja életünket a másik emberrel, a felebaráttal épp úgy, mint Isten teremtett világának egészével. A törvény ennek a szeretet közösségnek a kerítése. Jézus a hegyi beszédben arra tanított, hogy a bűn a belső emberünkben kezdődik akkor, mikor ezt a szeretetet megtagadjuk.

az elkövetett cselekedet csak a belső szeretett tagadásnak a következménye. Érzéseinknek, gondolatainknak, belső világunknak nem mi vagyunk az urai. Azt könnyű elérni, hogy öklünk ne lendüljön ütésre, de a gyűlölet helyett nem tudunk saját erőnkből szeretetet parancsolni a szívünknek. Arra a csodára, hogy a gyűlölet helyét a szeretet foglalja el, csak a megváltó Jézus Krisztus evangéliuma képes. Aki elfogadja Krisztus evangéliumát, és rátalál erre a szeretetre, az rádöbben arra, hogy nem az ember tartja meg a törvényt, hanem a törvény Isten szerető, teremtői akarata tartja meg az embert.

Ma is van sok olyan ember, aki a törvényt arra használja, hogy Isten és főként az emberek előtt érdemszerző jó cselekedeteket szerezzen. Számukra a törvény nem a szeretet megváltozott életrendjét jelenti, ami a békességes tűrés gyakorlásában ölt testet, hanem a másik megszólásában, bírálatában. Sokszor a törvény segítségével fel akarjuk menteni magunkat a szeretet gyakorlása alól, mert úgy gondoljuk, hogy a szeretetre a másiknak érdemesnek, méltónak kell lenni. Ha ez így volna, Isten soha nem szerethetne bennünket.

Isten egyháza, újjászületett népe nem ott van, ahol bírói székben ülnek Krisztus követői, és törvénykeznek azok felett, akik nem követik, nem tartják meg Isten parancsolatait, hanem ott, ahol a törvény igazi lényege, a szeretet megvalósul. A bűn elválaszt, de a törvény, ha ezt valóban Isten szándéka szerint őrizzük és gyakoroljuk, akkor összeköt. Istennek, az utolsó idők népének küldött üzenete, melynek összefoglalása az örökkévaló evangélium, nem az a célja, hogy mi az ítélkezésben erősödjünk meg. Akkor az Istentől kapott békességes tűrésünket, álhatatosságunkat veszítenénk el. A hármassá bomló üzenet sem a másikat ítéli, hanem bennünket akar összhangba hozni Istennel, hogy úgy legyünk emberek, ahogyan kezdetben bennünket Isten megteremtett.

aki Isten nevében hoz a másik ellen parancsolatokat, az nem Isten parancsolatait őrzi, hanem hamis bálványokat épít. Önigazult lesz, és elveszíti a három angyal üzenetének kulcsát, az örökké való evangéliumot. Nem egy Krisztussal, a megöletett bárányjal együtt járó közösséget épít, hanem Krisztus testében meghasonlást támaszt. Jézus nem csak a teremtő és a törvényadó, hanem a 10 parancsolat reformátora is. A reformátornak nem az a dolga, hogy a régit, az eredetit elvesse, hanem az, hogy Isten eredeti szándéka szerint megújítsa. Az volt a célja, hogy megtanítsa az embereket arra, hogy a törvény nem teher, nem gát, hanem védelem. Ő azért jött, hogy a törvényeskedés rabságából kiszabadítson a szeretet szabadságára, ami nem más, mint a törvény betöltése. A megváltás Isten teremtői szándékának, a szeretet közösségnek a helyreállítása az ember életében. Így tette ő Isten törvényét ismét naggyá és dicsőségessé. Az ő egyházának az a rendeltetése, hogy benne, a megváltás nyomán újra Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek legyünk, az ő törvénye szerint.

Ha mi, keresztények, Jézus hűséges tanítványai kívánunk lenni, akkor a 10 parancsolatot Jézustól kell megtanulnunk, és nem egymástól. Jézus életét adta értünk, hogy a bűntől, a haláltól megszabadítson minket. Átemelt a törvény kerítésén, hogy ez ne elválasszon, hanem védjen, oltalmazzon, és Isten közösségében tartson minket. Ezért a megváltó személye nélkül a bűnös ember számára Isten parancsolata értelmezhetetlen.

0: A hit győzelme.
1: Jézus hite. A Jelenések könyve 14. fejezete 12. versében kinyilatkoztatott három tulajdonság, ami Jézus Krisztus gyermekeit jellemzi, szorosan összefügg egymással. Álhatatosak csak úgy lehetünk, ha visszatalálunk ahhoz a törvényhez, ami Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberiségünk alapja. Ezt a törvényt a bűneink miatt, ami nem más, mint a szeretet tagadása, csak Jézus által tudjuk elfogadni. Csak ő általa lesz gát helyett oltalom. Ezért a békességes tűrés és Isten parancsolata mellett szükségünk van mindezeknek az alapjára, Jézus hitére.

Ha elhiszem, hogy van Isten, és a Biblia egyik-másik állítása igaz, ez még nem Jézus hite. A hit ugyanis nem egy állítás igazának elhívése, hanem olyan bizalom, amiből tettek indulnak. Nem a hit vész kijárata, hanem az Istennel, világgal és a felebaráttal helyreállt közösség megvalósulása. A bűn csak cinkos társává tesz a másiknak. A szeretet élő, kétoldalú szeretet közösséget épít. Hinni azt jelenti bízni. Isten nem azt kéri tőlünk, hogy azokban a hitigasságokban higgyünk, amiben Jézus és a tanítványok hittek, hanem azt, hogy annak a lelki közösségnek a törvényei szerint éljünk, járjunk, amit Krisztus teremtett meg ezen a földön.

Jézus hite, mint birtokos szerkezet, többféleképpen is érthető. Jelentheti a mi Jézusba vetett hitünket, ami megtart minket, de azt a hitet is, ami Jézus Krisztussal kapcsol össze bennünket. A keresztény ember hite nem valamilyen elvont eszme elfogadását jelenti, hanem Jézus mindennapi követését, azt a bizalmat, ami bennünket Jézussal összeköt. Erre a hitre adott példát Jézus kapcsolata az Atyával. Jézus azt mondta a tanítványoknak, én és az Atya egy vagyunk. Krisztus követőjévé viszont csak úgy lehetek, ha az énem és Jézus egyé lesz. Ha többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Amikor a Jelenések könyve Jézus hitéről beszél, nem a hit intellektuális tartalmáról tanít, hanem a Krisztussal való együttjárás törvényszerűségeiről.

0: Az egyház története arra tanít, hogy a kereszténység hite akkor gyengült meg, amikor az életgyakorlat helyét a dogmák foglalták el. A helyes, érvényes krisztológia nem pótolja Krisztus naponkénti követését. Jézus nem elhinni, hanem követni kell. Jézus hite így azt jelenti, hogy Jézusban bizakodva együtt járom vele életem útját. Jézus példát mutatott abban, hogyan kell életünket bizalommal Isten tenyerébe helyezni. Ez az igazi Isten félelem, ami a helyes imádat alapja. Ezért nekünk Jézus személyéhez kell hűségesnek lennünk ahhoz, hogy Isten akarata teljesedjék a mi életünkben.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Egy szelíd, borongós délutánon Anna a régi családi padlást rendezgette. A poros doboz mélyéről előkerült egy napló, édesanyja ifjúkori naplója. Ahogy lapozgatni kezdte, a keze megremegett, szíve zakatolt. Egy bejegyzés különösen megragadta. Így szólt. Ma megvallottam az Úrnak a legnagyobb vétkemet. Könnyek között imádkoztam, és hirtelen olyan béke áradt rám, amit szavakkal nem lehet leírni. Tudom, hogy Isten megbocsátott. De vajon én valaha meg tudok bocsátani magamnak? Anna döbbenten olvasta újra és újra édesanyja sorait. Mintha a saját szívéből szóltak volna. Ő is hordozott egy terhet. Évekkel ezelőtt egy döntés, amit elhibázott, és ez darabokra törte valaki más életét. Már százszor térdre borult, bocsánatot kért Istentől, és mégis a bűntudat ott maradt a szívében, a lelkében. De miért? Másnap Anna a könyvtárba látogatott, ahol beszélgetésbe elegyedett egy idős hölgyel, Mária nénivel. Mikor Anna könnyeivel küszködve feltárta a dilemmáját, a néni csak ennyit mondott. Tudod, kedvesem, mikor Sátán emlékeztet bennünket a múlt bűneire, te emlékeztesd őt arra, hogy ezek Krisztus vére által már el vannak törölve. Isten elfelejtette őket. Ne tartsd számon ezeket a bűnöket, te sem. Anna csendben ült és hallgatott. Mária néni előhúzott egy kicsiny kis tükröt, és oda nyújtotta. Nézd bele! Látod magad? Most képzeld el, hogy Krisztus néz rád ezen a tükrön át. Ő nem a bukásodat látja, hanem az ő igazságát szeretné rajtad felismerni. Miért tartanád magad fogva, ha ő már szabadon engedett? Aznap este Anna újra letérdelt, de ezúttal nem kérve, hanem hálát adva imádkozott. Uram, tudom, hogy megbocsátottál. Add, hogy én is úgy nézzek magamra, ahogyan te nézel rám. Segíts, hogy elfogadjam kegyelmedet, és többé ne a múlt rabja, hanem a te szereteted tükre legyek.

Hogyan bocsássak meg magamnak, miután Isten már megbocsátott? Sokan, miután őszintén megbánták bűneiket és elfogadták Isten megbocsátását, mégis tovább hordozzák magukban a bűntudat terhét. Ennek gyakran az az oka, hogy érzelmileg még nem tudjuk elengedni a múlt hibáit, vagy úgy érezzük, nem vagyunk méltók a kegyelemre. Pedig az evangélium lényege éppen az, hogy Isten kegyelme nem az érdemeken, hanem Krisztus áldozatán alapul. Ha megtört szívvel és bűnbánattal jövök hozzá, akkor Jézus megbocsát, és nem emlékszik meg többé a bűneimről. Ez a kijelentés világos. Ha Isten megbocsátott, akkor már nincs többé kárhoztatás. Ahogy Pál a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének elején írja ezt.

A kérdés tehát nem az, hogy Jézus megbocsátott-e, hanem hogy mi hajlandóak vagyunk-e elfogadni ezt a megbocsátást, és utána képesek vagyunk-e úgy tekinteni magunkra, ahogyan Isten lát bennünket. Jézus úgy bánik a bűnbánó lélekkel, mintha sohasem vétkezett volna. Nem csak megbocsát, hanem újjá is formál. Nem bűnösként tart nyilván, hanem gyermekeként, aki Krisztus igazságába van öltöztetve. Aki ezt el tudja fogadni, az lassan meg tud bocsátani önmagának is. A folyamatos önvád nem Istentől származik, hanem Sátán egyik legkifinomultabb eszköze arra, hogy elválasszon bennünket a megváltótól. Arra törekszik Sátán, hogy a lelkeket meggyőzze. A bűneink túlságosan nagyok ahhoz, hogy Isten megbocsássa azokat. De ha mi továbbra is bűnösnek látjuk magunkat, miközben Isten már tisztának nyilvánított, akkor tulajdonképpen mi nem hiszünk Isten szavának, hanem pont a vádlónak adunk igazat. A megbocsátás elfogadása és a hit szorosan összetartozik. Ez kézen fogja a megváltó kezét, és elfogadja az ő igazságát. Az ember nem saját jósága, hanem Krisztus érdeme által fogadható el Isten előtt. A megbocsátás magamnak kérdéskör, tehát nem más, mint hittel elfogadni, hogy Isten igazat mondott. Ha megvallottam, ő megbocsátott. Innentől már nem a bűn határoz meg, hanem a kegyelem. Isten megbocsátása nem fél megoldás, hanem teljes újjászületés. Ha ő elfelejti bűneinket, nekünk sem szabad tovább őrizgetnünk azokat. Ha Isten így lát minket, tisztán megbocsátva, akkor a legnagyobb hitpróba talán az, hogy mi is elfogadjuk Jézusnak ezt a látását.

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Róma beliekhez írott levél 8. fejezet, 1. vers.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz tanú nem hazudik, de a hamis tanú hazugságot beszél. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 5. vers.

Ahogy már beszéltem róla neked, a szüleim kiskoromtól fogva őszinteségre neveltek. Annyira a természetemmé vált az igazmondás, hogy ezt a tanáraim is tudták rólam. Ha az osztályban történt valami, amikor a tanárok nem voltak jelen, és ki akarták deríteni az esetet, vagy arra voltak kíváncsiak, hogy egy bizonyos leckét feladtak-e, többeket megkérdeztek. Persze volt, aki egész mást mondott, mint a valóság. A végén mindig engem kérdeztek meg. Azt mondták, hogy rólam tudják, hogy én úgyis meg fogom mondani az igazat. Ezzel sokszor elég kellemetlen helyzetbe kerültem. Nem akartam spionkodni vagy árulkodni, mert ez nagyon távol állt tőlem. Azonban, ha megkérdeztek, egyszerűen nem tudtam megtenni, hogy mást mondjak, mint az igazat. Ezért a tanáraim szerettek. A diáktársaimnál azonban ez nem mindig aratott osztatlan sikert. Eleinte haragudtak rám, de mivel megtapasztalták, hogy ahol lehet, segítem őket, és nem akarok nekik rosszat, végül megszokták, és tisztelték bennem, ahogy kiállok az igazság mellett.

0: Ha te az Úrról akarsz tanúbizonyságot tenni mások előtt, akkor először a becsületes hozzáállásról kell, hogy megismerjenek. Ne feledd, hogy az igazság Istenét képviseled. Hidd el, ha felvállalod az igazságot, és őszintén elmondod, ha valami problémád van, akkor tisztelni fognak érte. Ne ijedj meg a kényes helyzetektől, ő veled lesz.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

senki sem proféta a maga hazájában. Bizonyára előfordult már velünk is, hogy elutasítást tapasztaltunk olyan személyek részéről, akik az ismerőseink. Megbíztunk bennük, talán a barátainknak hittük őket. A senki sem proféta a maga hazájában közmondás éppen erre a jelenségre világít rá, hogy az embernek saját környezetében a legnehezebb elfogadtatni magát. Gyakran nem kapjuk meg azt az elismerést és tiszteletet, amelyet eredményeink alapján megérdemelnénk. A közelség és a megszokás elhomályosítja az értékeket, csökkenti a tekintét. Így fordulhat elő, hogy ugyanazt a gondolatot vagy teljesítményt idegenek nagyra becsülik, míg az ismerősök közönnyel fogadják. Rosszabb esetben, ha sikeresek vagyunk és helytállunk a mindennapi küzdelemben, irigyeink akadnak. A másoktól kapott elutasítás akkor a legfájóbb, ha a szeretteinktől kapjuk. A senki sem proféta a maga hazájában az emberi látásmód korlátairól szól, mert az ismertség sokszor elveszi a rácsodálkozás képességét, és az ember értékeit csak akkor fedezik fel igazán, amikor már kilép a megszokott környezetéből. Ezért fordulhat elő az, hogy nem becsülnek meg ott, ahol a legjobban ismernek, különösen a saját szülőhelyünkön vagy a közösségünkben.

lehet, hogy egy külföldön ünnepelt művészt, aki ott teltházas koncerteket ad, itthon alig ismernek el, és a saját városában csak kevesen járnak a fellépéseire. Arra is volt már szomorú példa, hogy egy kiváló tudós és kutató nem kapott figyelmet a munkahelyén, elutasították ötleteit, de amikor egy külsős tanácsadó mondta ugyanazt, őt azonnal elfogadták. Ilyen és ehhez hasonló esetekre alkalmazzák ezt a sokat hallott közmondást. Senki sem proféta a maga hazájában, de kevesen tudják, hogy ez is bibliai eredetű. Az evangéliumokban többször olvashatunk olyan eseményeket, amikor Krisztussal is hasonlóan bántak a közvetlen környezetében. János evangéliuma első fejezetében írja le ezt a tragikus kijelentést. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt.

Az Úr Jézus földi élete során állandóan ezzel szembesült. Jézus életének egy sajátos pillanatát rögzítik az evangéliumok, azt, amikor a megkeresztelkedés, a pusztai 40 napos böjt és a nyilvános működés megkezdése után híressé vált tanítóként visszatér Názáretbe, ahol nevelkedett, és látták gyermeknek, ifjúnak, majd kétkezi munkásnak. Bár szolgálatának kezdete óta nem volt velük, de rokonai hallottak tetteiről. Amikor újra megjelent, érdeklődésük és várakozásuk a legmagasabb fokra hágott. Itt voltak a régi ismerős arcok, anyja, testvérei, és minden szem rászegeződött, amikor szombaton belépett a zsinagógába, és elfoglalta helyét a többiek között. Lukács evangélium a 4. fejezetében beszámol arról, hogy Jézust kérték meg, olvasson fel Ézsaiás próféta könyvéből. Amikor a tekercset kinyitotta, az ott található rész, amit olvasni kezdett, az eljövendő Mesiásra vonatkozott, ez a szakasz Ézsaiás 61. fejezetéből való. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyitását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

Az Úr Jézus ezután magyarázni kezdte az elhangzott igét. Beszélt a Mesiásról, mint az elnyomottak, a foglyok szabadítójáról, a betegek gyógyítójáról, a vakok szemének megnyitójáról, arról, aki az igazság világosságát árasztja a világra. Megnyerő modora és szavainak csodálatos jelentősége olyan erővel ragadta meg hallgatóit, amilyet még sohasem éreztek. Máté így ír erről a 13. fejezetben. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás a fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk a nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És megbotránkoztak rajta. Jézus erre így szólt. Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Ez utolsó mondat Lukács feljegyzésében pedig a következőképpen szól. Bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves a maga hazájában. Az Úr Jézus szerette Názaretet, hiszen ott volt az otthona. Szerette az ott élőket, a rokonait és ismerőseit. Mindez megkönnyíthette volna küldetését, de helyette azonban elutasításban lett része. Pedig nekik is Isten országának örömhírét akarta hirdetni. Talán arra számított, hogy ők befogadóbbak lesznek, mert ismerik őt. De nem ez történt, mert Jézusnak itt kellett megtapasztalnia az ősi igazságot. Senki sem próféta a maga hazájában. A názáretiek szavaiból kiérződik a botránkozás, mintha azt akarnák mondani, közülünk való, éppen olyan, mint mi vagyunk. Hát akkor mit képzel magáról? Ő akar minket tanítani, oktatni? Pedig tapasztalhatták bölcsességét, láthatták nemes egyéniségét, csodáit.

Az a tény, hogy közelről ismerték és tudták róla, hogy nem tanult nagyvárosi vagy külföldi iskolákban, és évekig egyszerű kétkezi munkás volt, mindez csak megerősíthette volna bennük azt a meggyőződést, hogy Isten működik általa, és valóban csak is Istentől származhat tudása, csodatevő hatalma, tehát az ő küldötte és prófétája. Ehelyett megbotránkoztak. Igaz, egy pillanatra meglepődtek bölcsességétől, és elámultak csodáin, de aztán hitetlenül elutasították. Szűk látókörük megakadályozta, hogy elfogadják, hogy egy olyan ember, mint ők, aki ott nőtt fel a szemük előtt, szüleit és testvéreit is ismerik, ő a próféta, sőt ennél is több, a megígért messiás, az Isten fia. Amikor Jézus az igét magyarázva kijelentette, ma teljesedett be ez az írásati hallásotokra, a hallgatóság az elhangzottakon kezdett gondolkodni. Őket, izraelitákat, Ábrahám gyermekeit foglyoknak nevezte, akiket meg kell szabadítani a gonosz hatalmából, akik sötétségben vannak, és az igazság világosságára van szükségük, sőt a pogányoknak adott állásokra utalt. Hallgatóinak nemzeti büszkesége fellángolt. A tömeg dühösen megragadta Jézust, kihurcolták a zsinagógából és a városból is. Meg akarták őt ölni, ezért egy szakadék szélére vitték, le akarták onnan taszítani. Ekkor azonban Jézus hirtelen eltűnt. Isten angyalai védőn körül zárták ellenségei elől, és biztos helyre vezették. A názáretiek ismerték a régi Jézust, de most nem tudtak hinni benne, mert aki a zsinagógában állt, bár ugyanaz az ember volt, mégis teljességgel másnak látták. Ez volt az, ami csodálkozást, döbbenetet váltott ki belőlük. E magatartásuk miatt az Úr Jézus nem is tehetett ott semmi csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg. Olvassuk Márk 6. fejezetében. Alapjában véve furcsa mondat ez, hiszen akár meg is ütközhetünk rajta, és arra gondolhatunk, az ember hitetlensége tehetetlenné teheti magát Istent. Nem erről van szó. Ezek az emberek elutasították az Úr Jézust, bezárták fülüket az evangélium előtt, és lelküket a kegyelem előtt. A názáreti dráma alapjában véve a mi hitünk drámája, amely az emberiség történetét mindig is végig kísérte. Tegyük fel a kérdést önmagunknak, meglátom-e vagy nem, a hozzánk hasonlóvá lett ember fiában, Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiát, aki nem csak közöttünk élt, hanem személyes megváltónká és üdvözítőnké lett. Ne utasítsuk el az Úr Jézust, mint ahogy a názáretiek tették, hanem törekedjünk minél jobban megismerni őt, ápoljuk a vele való kapcsolatot, és engedjük, hogy irányítsa életünket.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Mennyei harmat. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 28. verse. Ahol az ég harmatot hint. Gondolatok az igéről. Ami a harmat a növényvilágban, az a Szentlélek áradása a kegyelem világában. Milyen nagy szükségem van erre a mennyei harmatra? Isten lelke nélkül kiárad, összezsugorodik az életem. Elkeseredtem, elbágyadok, meghalok. De milyen édes ennek a harmatnak az üdítése. Ha Isten megáld vele, vidám leszek, életem megelevenedik, megerősödöm, ennél többre nincs szükségem. A Szentlélek életet ad belém, mi többet kívánnék, hiszen minden élettelen számomra a Szentlélek harmata nélkül. Hiába hallgatom az igét, imádkozom, énekelek és járulok az Úr asztalához. Nem találok egyikben sem áldást, míg Isten lelke meg nem látogat. De amikor harmata megöntöz, a kegyelem minden eszköze drága és hasznos lesz számomra. Milyen nagyszerű ígéret ez! Az ég harmatot hint. A kegyelem meglátogat, nem hagy meg, kiszáradt mi voltomban, nem tesz ki a világ perzselő hőségének, sem a sátáni kísértések forró szelének. Bár megérezném már ebben az órában az Úr szelíd, csendes, életető harmatát. Miért is ne érezném meg? Aki úgy éltet engem, mint a mező füvét, miért ne adná nekem is meg azt, amit a fűnek megad? Felülről fog felüdíteni, a fű nem kiált harmat után, mégis megkapja. Az Úr pedig, aki megáldja néma növényét, hogy ne áldaná meg hozzá könyörgő gyermekét is. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt, az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Programozók napja, vagyis a rendszergazdák világnapja. Egy évben kétszer is ünnepeljük a programozókat. Programozók napját tartanak minden évben január 7-én, és 2007-től az év 256. napján, ami szeptember 13-ára, szökő évben szeptember 12-ére esik. Ezért ezen a napon, mert a számítástechnikai 8-bites szabvány azt jelenti, hogy 256 féle számot tárolhat 0 és 256 között. Az ünnep célja felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a technika fejlődésében milyen nagy szerepet töltenek be ezek az emberek. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható. Kedden csökken a felhőzet, és napos idő lesz. Kisebb eső nem kizárt. Északi a szél és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, mert szükség van a világosságra a világnak. És szoktuk mondani, hogy hát beszélgetünk ketten, de sokszor beszélgetünk hárman, és olyanokkal, akiket kedves hallgatóink nagyon ismernek. Köszöntsük együtt kedves hallgatóinkkal Platti Iván testvért és Zsugyel János testvért.
1: Az én, hogy is mondjam, arszpolitikám a párbeszéd. A párbeszéd azért fontos, mert minden feszültség megelőzése a párbeszéd, tehát nem igen, a feszültséget kell kezelni, hanem megelőzni. Ahhoz pedig egy folyamatos, tisztességes, őszinte párbeszédre van szükség. Hát most éppen arra, abban maradtunk a Jánossal, hogy beszéljünk arról, hogy az elmúlt 100 nap, illetve azt megelőzően választások előtt,

0: nem árt a 100 napnak az áttekintése során felidézni azt, hogy mit is ígért a kormánynak a programja, amelyben ugye egy működő és emberséges Magyarországról beszélt, és ebben kell megtalálni a jövőben az egyházaknak is a helyüket. A kormányprogram azt mondja, hogy biztosítjuk az állam és az egyház kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteletre épülő viszonyát. Ez mindenképpen egy jó általános megállapítás, amit a következőképpen konkretizálnak. Az intézmény fenntartás és a hitélet szabadsága garantált lesz, a vallási közösségek döntéseibe pedig nem szól bele a politika. Tehát ez tulajdonképpen folytatja azt a gyakorlatot, ami 1990 óta
1: igen, hát ez fennállt. Nagyon jó, hogy mondod, hogy 90 óta megváltozott sajnos, annak ellenére, hogy akkor az egyházakkal közösen alakítottuk ki az állam és az egyház kapcsolatának jogi, gyakorlati és a közös cselekvés és a program. Ez azt lehet mondani, hogy jó 10 évig ez így is ment, aztán utána, ahogy a kormányok változtak, a kormány, mindegyik kormány be akarja írni magát a történelembe, pedig nem feltétlenül szükséges, hogyha van egy kialakult rendszert, azt csak folytatni kellene, finomítani, hozzáilleszteni a várható változásokhoz. Nem ez történt, hanem sajnos eljutottunk odáig, hogy most a április 12-i választás után egy újabb rendszerváltás jött létre. Az azt jelenti, hogy majdnem, hogy előről kell kezdeni mindent. A tulajdonképpen az új kormánynak a programját, amit a János felolvas, erről beszél, alakítsuk ki a jövőt közösen, és azt szerint cselekedjünk, és szolgáljuk, amire hivatottak vagyunk, mert az elmúlt időszakban, az elmúlt 20 évben tulajdonképpen egy kiszolgáltatott állapotba kerültek, függőségi viszonyba kerültek az egyházak az államtól, tehát nem egymás mellé rendelt párbeszéd volt, egyenragú párbeszéd, hanem én megmondom állam, hogy te hogy cselekedj, és ha nem úgy cselekszel, akkor természetesen számomra te nem vagy, vagy nem vagy. Most mindezt pénzzel meg lehetett venni. A kérdés az, hogy mennyire akarnak az egyházak ettől a megszabadulni attól a függőségi viszonytól, amit most felajánlott az új kormány. A nagyon érdekes egy gondolat talán még ehhez, hogy a Tar Zoltán, aki ennek a minisztériumnak a vezetője, amelyik többek közt ugye a társadalmi kapcsolatok benne, nemzetiségek, egyházak, határon túl és így tovább, kultúra is benne van. Ebbe amikor június 18-án találkozott a 4 egyház vezetőivel, akkor azt mondta, hogy mi nem akarunk semmit se előre megmondani, hanem közösen alakítsuk ki a jövőt. Tehát gyakorlatilag visszatért arra a gondolatra, amit 90-ben az akkori kormány, illetve az akkori egyházakkal való közös kapcsolatból alakítottunk ki. A kérdés az, hogy mennyire fogékonyak ennyi idő után az egyházak ahhoz, hogy valóban nulláról felépítsék az eddigi tapasztalatok megmaradása vagy változtatása révén?
0: Jogos a felvetés, és némiképpen választ is kapunk erre. A augusztus 18-án jelent meg a Szemlélek című internetes felületen Máté Tóth András katolikus teológusnak a véleménye, aki azt mondta, hogy a kormányváltás óta eltelt 100 nap alkalmat adhatott volna az egyházaknak, hogy újra értékeljék kapcsolatukat a hatalommal, szembenézzenek felelősségükkel, és megerősítsék autonómiájukat. A kérdés nem az, hogy a keresztény közösség melyik párthoz igazodjon, hanem hogy képes-e visszanyerni evangéliumi hangját. Ebből a szempontból érdemes tanulni a Kádár rendszer bukása utáni évek rossz példájából. Tehát számomra ebből azt tűnik ki, minthogyha a 100 nap alatt kialakult volna az a vélemény, hogy az egyházak nem túlságosan aktívak voltak ebben a felmérésben, vagy ebben a újraértékelésben.
1: Nézd, az a helyzet, hogy ez nem egy szimpatikus dolog tűnik. Mind a két szervezet, az állam is és az egyház is, az állampolgárok bizalmából létezik. Hogyha egyszer az állampolgárok bizalmából egy új rendszerváltás jön, amelyiknek

0: nagy része hívő, valamilyen valláshoz is tartozó, akkor az őt hitéletét gondozó, vagy az ő közoktatási, egészségügyi, szociális érdeseit ellátó egyháznak miért nincsen akarata, vagy megfelelő energiája, hogy leüljön a jobb kéz nyújtásnak elfogadásából egy tisztességes jövő kialakítása érdekében az állam, akkor, amikor az állam épp ezt szeretné. Ezért a Máté Tóth András tulajdonképpen azt mondja, hogy miért nem indult meg már a párbeszéd, 100 nap alatt, ha nem indul meg, akkor mire várnak? De mindig ki issza meg a levét, csak a hívek. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az, amit te most Máté Tóth András idézete, Fekete Károly tiszántúli egyházkerület püspöke, ennek egy hosszú interjúja volt, ha jól emlékszem, talán a Szemlélekbe, és mit mond a püspök úr? Azt mondja, hogy igen, nekünk elsősorban önmagunk hibáit kell tisztázni, a hívek száma nem véletlenül csökkent, mert olyanokba mentünk bele, amivel azt jelenti, hogy elvesztettük a hitelünknek jelentős részét. Ezért, és mit mond az állammal való kapcsolatos? Azt mondja, hogy az államnak véleménye szerint 3 olyan feladata van, amihez nekünk fel. Először, hogy biztosítsa a vallásszabadságot, második, biztosítsa a közfeladatokban a részvételünknek a finanszírozás, harmadik, az, hogy mi autonómiának elősegítse és ne akadályozza. Ez a 3, ha nem erre épül, a következő évtizedeket netán közösen kialakított a rendszer, akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk, hogy nem egy mellérendelt, hanem aláfelé rendelt viszonyból adódóan az egyházak mindig igazodni kellett, pedig hát tulajdonképpen nem a mindenkori politika kell, hogy biztosítsa az egyházak működését, hanem a tisztességes jogállamiság alapvető emberek garanciájának keresztül az egyházaknak is megtalálják a társadalom való szerepüket.
1: Hát igen, de most hiába beszélünk az államról, miközben minden egyházban változások történtek. Főleg mostanában, illetve most például a református embereket hívják össze imádkozni a új választásokra, mert mindenkit lecserélnek, tisztújítás lesz minden munkába, és emlékszünk arra, hogy neked az Erdő Péter bíboros volt az egyik legjobb barátod.
0: Ez most is fennáll.
1: Most, hát igen, de tehát minden egyház ugyanúgy rendszerváltást, nem? Rendszerváltást csinált saját
0: ez a kettő,
1: magukba.
0: Ez a kettő nem függ össze. Az emberi kapcsolat az más, mint amikor a társadalom egészét érintő kérdésekről beszélünk, már pedig most erről beszélünk. Ugye mit mond Fekete Károlynak még? Azt mondja, hívek nekünk újra meg kell nyerni a híveinket. Tehát ő elsősorban a hívek érdekében mond mindent, és nem önös érdekből. Az egy más kérdés, amit te mondasz, hogy természetesen, hogy a ciklusonként lévő 4 egyházkerületben személyváltozások várhatók, vagy nem várhatók. Ez megint csak azt jelenti, hogy a hívek milyen bizalommal voltak az előző püspökkel, vagy a világi elnökkel, és új arcokat kérnének, új gondolatokat kérnének, mert belefáradtak abba, hogy a püspökeik mást gondolnak, mint amit ők várnak tőlük. Hát ebből adódóan azt jelenti, hogy a református egyházban csak egy példát mondok ahhoz, hogy a politika azt csinálta, hogyha valamit kitalált, és ahhoz neki az alaptörvényt kellett módosítani, mert másképpen nem tudta elérni, ugyanezt adaptálta a református egyház, akkor, amikor a politikus püspökből, vagy politikusból püspököt csinált, mivel a zsinati egészen más döntési mechanizmusa volt, inkább módosították az egészet, csak azért, hogy püspök legyen belőle. Ez azt jelenti, hogy nem jó, hogyha egyház követi a politikának a rendszerét. Arra változhat, amit akar, nem, amit a hívek akarnak.
1: Igen, de én is úgy gondolom, hogy pontosan.
0: Ez az alap.
1: Ők nem a politika miatt változtak, hanem saját magukban.
0: Persze.
1: Mindenféle dolog van. Illetve hát most volt nemrég vendégünk a metodista egyház új szuperintendense, Kovács Zoltán, tehát hogy sok egyházban lesz ilyen változás.
0: Ami természetes.
2: Valóban a legnagyobb probléma az, hogy túlságosan megpróbált az egyház a elmúlt mondjuk csak nem két évtizedben igazodni a politikai elvárásokhoz. Erről például a Hortobágyi Cirill, a pannonhalmi főapát nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy a politikai kereszténység akkor válik hiteltelenné, amikor a hit eszközévé silányul hatalmi céloknak a szolgálatában. Ebből a csapdából csak úgy lehet kilépni, ha az egyház tudatosan elválasztja magát a pártpolitikától, és visszatér eredeti küldetéséhez, ha a szolgálatra és nem a befolyásra fókuszál. A kiút gyötrelmes, ez nem oldható meg egy kommunikációs fordulattal, hanem belső megtisztulásra van szükség, és ez természetesen időigényes, tehát mondjuk nem is lehet túlságosan kárhoztatni az egyházi vezetőket, hogy mondjuk a nyári időszakban nem evel töltötték az idejüket, de úgy érzem, hogy a hívek azok meg viszont sürgetnék azt, hogy valami megnyilatkozás történjen, mert tulajdonképpen csak a választások után volt egy-két ilyen nagyon óvatos egyházi felsővezetői megszólalás, de igazán azóta nem hallottunk tőle. Iránymutatást.
0: Nézd, a következő, ugye Fabinyi, illetve Prüleger Tarzoltánnal való találkozás Sopronban, amikor ott volt egy evangélikus rendezvény, és utána is, szemlélekbe is tulajdonképpen arról beszéltek közösen, hogy mi az, amit közösen kell kialakítanunk, és ebbe egy konszenzus alakult ki az evangélikus egyház és a kormány elképzeléseit, javaslatait figyelve véve. Tehát, amit legelőször felolvastál, ez az alapja valóban, hogy a lengyel kormány nem akar diktálni, hanem közösen alakítsuk ki a jövőt, és természetesen tiszteletbe tartva egymás. De mi azért vagyunk, hogy segítsük azt, hiszen ugyanazok az állampolgárok, választópolgárok, akiknek a hitéletét ti gondozzátok. De nem véletlen mondja azért a püspök úr, már mint a Fekete Károly, hogy a hívek eltávolodtak. Ugye a 2022-es népszámlálásnak az adatait előveszük, akkor az egy siralmas állapotot mutat. Rendszerváltás után, ennyi idő után egyszerűen több mint 1 millió ember úgy döntött, hogy nem akar kötődni az egyház. Legalábbis nem meri kinyilvánítani a hovatartozását. Hát ez akkora pofon, ez akkora figyelem teszi, ha nem erre koncentrálnak az egyházak, akkor tulajdonképpen önmagukat teszik tönkre.
2: Így van. Most szeretnék ismertetni egy rövid statisztikai felmérést, amit a magyar fiataloknak a vallásosságával kapcsolatban igen. tettek. Ez 2024-re vonatkozik, és egy 5000 fős mintán végezték el, tehát nagyjából és egészében reprezentatívnak is tekinthető, és azt mondja, hogy a magyar fiataloknak a 5%-a, mindössze az 5%-a az, amelyik egyházi értelemben vallásosnak tekinthető. Tehát, hogyha most abból indulunk ki, hogy a fiatalok azok, akik az egyháznak a jövőjét valamilyen formában meghatározzák, hiszen az idősek egy idő után csak eltávoznak az aktív egyháztagok közül, akkor ez borzasztó dolog, és különösen akkor, hogyha összevetjük avval, hogy 2000-ben ugyanez a szám, ez 10% volt. Tehát felére zuhant a fiatalok körében az egyházi üzenetek megértésének a száma. És hát ugye van mellette persze egy olyan szám, hogy 47%-a a fiataloknak a maga módján vallásosnak tekinti. Hát ez azért egy nagyon tág fogalom. Tehát a maga módján vallásosság az gyakorlatilag egy vallástalanságot is fedhet, mert az, hogy valaki mondjuk úgy a saját fogalmai szerint hisz Istenbe, és egyébként pedig nem aktív vallásgyakorló, ebben gyakorlatilag az intézményes egyházak nem nagy nagyon sokat tudnak tenni. És mindez annak ellenére, hogy gyakorlatilag az egyházi oktatás, tehát az egyházi kézben levő oktatás azért most már lassanként 3,5 évtizedes múltra tekint vissza. Tehát azért itt már azok, akik első alkalommal mondjuk beiskolázódtak egy egyházi iskolákba, az lassanként eléri a nyugdíjkorhatárt.
1: De most az iskola kezdésnél foglalkoztak ezzel, olvastam cikkeket erről, hogy igen, mindig foglalkoznak, hogy vallásosak-e a gyerekek.
0: Nagyon érdekes, ugye, aki a rendszerváltás első időszakában jelen volt a társadalomban, akkor mi felmértük akkor, hogy összesen hány állami önkormányzati iskolába hány tanulócsoport van, aki hitoktatásra jelentkezett 40 év után. Több mint 40 ezer tanulócsoport volt. Ha a tanulócsoportokat 20 fővel veszem, akkor azt jelenti, hogy az akkori több mint 2,5 millió gyereknek a több mint a fele hittanra jelentkezett. Azaz a vallás, valamilyen valláshoz való kötődése volt. De ezek után megnézni azt, amit most a János elmondott, ez egy siralmas állapot. Hát szóval az azt jelenti, hogy ma ráadásul az állam segítette abban, hogy minél kevesebben menjenek. Tudjuk azzal, hogy bevezette a heti 2 óra helyett, a heti 1 óra hitten, ebből adódó azt jelenti, hogy még inkább a másikat választják csak azért, mert megszűntek a hitoktatásnak az az intimitásai, ami egy hitoktató teremben vagy egy templomban történt. Az iskolában egy matematika, egy testnevelés, vagy egy történelmi és testnevelés közötti 1 óra, aminek tudjuk, hogy annak a gyerekeknek a figyelem koncentráció jó, ha 30 perce érvényes, akkor azt jelenti, hogy nem tudja magába szívni azt, amiért ott van.
2: Hát arról nem beszélve, hogy egyházi oldalról sincs igazán meg a felkészültség ahhoz, hogy ezt a temértek hittanórát lebonyolítsák. Tehát gyakorlatilag aktív lelkészek végeznek hasonló óraszámban hitoktatást, mint egy főállású pedagógus. Tehát ez mindenképpen azt jelenti, hogy a hitoktatási feladatok, amelyet ugye mindenképpen el kell végezni, hiszen ez tanrendhez kötött, tehát ezt nem lehet rugalmazni, csinálni, az gyakorlatilag elvonja az erőforrásokat a egyház községi munkától. Igen. Tehát ez egy óriási gond. Tehát más oldalról ugye a fiataloknak a nem annyira hatékony oktatása mellett a mondjuk a nyugdíjas, vagy a kevésbé aktív, vagy a felnőtt egyházközségi tagok, azok elhanyagolva érzik magukat.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, ugye azt kell tudni, hogy annak idején éppen azért, és az Andrásfalvi időszakában bevezetésre került heti 2 óra fakultatív tantárgyból, ugye lett a Hoffmann-Rózsát címváltoztatás, aminek a lényege az volt, a püspöki kar azt kérte, hogy ne változtassák meg, és ha már kötelezővé akarnak valamit tenni, akkor a etikát tegyék kötelezővé. A hitoktatást ne tegyék kötelezővé, az maradjon továbbra is fakultatív. Tehát ez volt a katolikus egyháznak a véleménye, de ezt nem vették figyelembe. Ez azt jelenti, hogy az állam elősegítette jóformán a hitoktatás a jelentkezésekre a csökkenését. Na most ebből adódóan azt jelenti, hogy ráadásul nagyon érdekes, hát ugye én részese voltam annak nem véletlenül, amikor volt egyházi ingatlan tulajdonrendezéséről szóló törvény végrehajtására került sor, én azt külön kértem az egyházakat, hogy olyan helyen, ahol valamikor volt iskolájuk, és ott csak maradt csak egy iskola, ott azt ne kérjék vissza, inkább azért kérjenek pénzt, és a parókiát bővítsék hitoktató teremmel, hogy a heti 2 órába a pap összegyűjtve az jelentkezőket abban a millióbe vigye be, fölépült nagyon, nagyon sok hitoktató terem, de ezek üresek.
2: Egyetértve az elmondottakkal, azért annyiban kijavítanálak, hogy a hitoktatás az jelenleg sem kötelező, tehát tulajdonképpen a tanrendbe az etikaoktatást vezették be, és alternatívaként föl kínálták azt, hogy aki úgy gondolja, választhatja helyette a hitoktatást. Hát, tehát tulajdonképpen nem a hitoktatás a kötelező, és mellette fakultatív az etika, hát, hanem pont fordítva.
0: Csak az az érdekes, hogy illetve az egyházi iskolában megmaradt a heti 2 óra fakultatív. Tehát az egyház rájött arra, hogy neki a 2 órára szüksége van, azért, hogy a gyerek valóban a hovatartozásának az alapjait megérezze, megtudja, vagy a szülők által, hogy is mondjam, gyakorolt vallás ismerete meglegyen. Még annyit hadd mondjak, hogy annak idején mi azt kértük a különböző állami pedagógus képző intézményektől, hogy az ott lévő hittudományi főiskolákkal kössenek megállapodást, azzal, hogy lehet, hogy az a magyar történelmi szakos vagy énekszakos tanár, aki végzi a tanár, az ugyanakkor elvégzi egy második diplomával a világi hitoktató képzést. Ennek első jó példája volt Nyíregyházán, a Görögatkus Hittudományi Főiskola és az ott lévő pedagógus főiskola ezt csinálta, majd utána Szeged, Pécs, Eger, Szombathely, ezek mind szintén segítették a világi hitoktató képzését.
1: Jó, hát, bocsánat.
0: Pedig ez volna az alap.
1: Így van. Akkor hát kedves hallgatóinak ezt ígértük, hogy aktuális témát is. Hát most a
0: ezek aktuális témák, most pláne.
1: Foglalkozni, igen. Az aktuális, hiszen ezen a héten mindenki ezzel foglalkozik, mert most kezdődött az iskola, de akkor folytassuk a beszélgetést, jó? A zene után Platti Iván és Zsugyel János testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést aktuális témákkal Platti Iván és Zsugyel János testvérrel.
1: Az egyházi megnyilatkozásokkal kapcsolatban szeretném még egy dologra fölhívni a figyelmet, ami gyakorlatilag az érdeklődésnek a homlok terében van. Nagy Károly Zsolt, a sárospataki református teológiának a rektor helyettese, a egyházi pénzügyekről beszélt, és nagyon érdekesen és direkt módon szólt erről, mindenfajta köntörfalazás nélkül. Azt mondta, hogy az anyagi kiszolgáltatottságunkkal sem sikerült megbirkózni. Persze van ezek mögött számos objektív ok is, hiszen 1945-ben kihúzták a lábunk alól a talajt, a szószoros értelmében is, hiszen az évszázadok során zömében adományként az egyházra szállt földbirtokokat ingatlanokkal, alapítványokkal együtt elvették, ezeket vissza nem kaptuk, helyette a sokkal bizonytalanabb és a társadalom számára is többnyire átláthatatlanul zajló kárpótlás áll rendelkezésünkre.
2: Az az igazság, hogy nincs kárpótlás. Tehát gyakorlatilag az, amit te mondasz, megtörtént, 45-ben elkobozták az úgynevezett papi földeket, amiből tulajdonképpen a parókiák, a papok, a templom működését biztosította, ezek valóban adományokból jöttek létre, ezt a mai napig egyetlen egy politikai ér nem akarta napirendet tűzni. Amit a Nagy Károly mond, gyakorlatilag erről szól a dolog, ezt elő kellene venni, ezt nagyon sokszor feszegettem, Balogh Zoltán többször kinyilvánította is, hogy igen, ez rendelni kellene, mert a 91-es, 32-es törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdonrendezése nem szól erről, hanem csak a házas ingatlanokról szól, de az pedig részleges kártalanításnak lehet nevezni, mert nem pénzt kaptak, hanem megkapták a feladatot. A feladathoz igaz, hogy megkapták hozzá a pénzt, na de attól például a templom, vagy a parókia, vagy a lelkész, nek a megélhetésének, a biztosítékának alapját, azt nem kapta meg. Itt történt a úgynevezett függőségi viszony, amit mond, hogy igen, tulajdonképpen ez már 98-ban az első Orbán kormány időszakában megindult ennek a függőségi viszonynak a elindítása, akkor, amikor az 5000 alatti településeknek, a lelkipásztoroknak havi 30 ezer forintot adtak úgynevezett jövedelem kiegészítő adómentesen. Ez most több mint 100 000 forint. Ez azt jelenti, hogy ez egy függőségi viszony. Ez nem biztos, hogy minden lelkész örömmel fogadja azt, hogy az állam fizeti. Pedig valamikor az ő nagyapja, vagy a ott lévő adományából lévő földek, és éppen Fekete Károlyjal való beszélgetésemnek egyik része az volt, hogy ő még emlékszik arra, hogy amikor a terményt őszen elosztották, tehát a papi földeket bérbe kiadott, és abból mennyi került valóban az egyházhoz, a maga működés mennyi, érted? Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ennek a rendszernek a megszüntetésével egy kiszolgáltatott állapot került elő. Ezt kellett volna rendezni, de erre nem került sor. Én az az érzésem, hogy most az új kormány ezt a kérdést éppen az általad elolvasott első mondatban ennek, mintha benne lenne, hogy valahogy rendezni kellene ezt a kérdést. Ez nem pénzkérdése, ez egy politikai döntés kérdése.
1: Igen. Annak ellenére, hogy a kormányprogram azért érdekesen fogalmaz, ugyanis azt mondja, hogy átlátható, előre tervezhető, politikától független finanszírozást biztosítunk a civil szervezeteknek. Tehát itt nem beszél arról, hogy a vallási közösségeknek is. Ugye a civil szervezeteket lehet éppen az egyházat is civil szervezetnek tekinteni, de azért ez nem egy szokásos dolog, és nem is felel meg a valóságnak. Tehát attól, hogy mondjuk például az evangélikus egyháznak meg a Magyar Horgász Szövetségnek körülbelül egyforma tagsága van, azért nem lehet azonosnak tekinteni a társadalmi hatását vagy befolyását azért ennek a két igen, szervezetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy megnyugtatóbb lenne, hogyha ugyanúgy, mint ahogy az előző mondatokban, a vallási közösségeknek a politikától független finanszírozását is meg akarná teremteni ez a kormány, mert ebben az esetben nyugodtan lehetne ugye erre vonatkozóan hát valamilyen fajta igényel is élni az egyházi oldalról. Egyébként Tarr Zoltán, amikor egy pár nappal ezelőtt a Református Zsinati Irodában látogatást tett, azt mondta, hogy
0: Steinbach Józseffel beszélgetett.
1: Nyitottak vagyunk az egyház finanszírozás kérdéséről beszélni, annak érdekében, hogy kiszámítható, fenntartható az egyházi működésnek, a vallási közösségek működésének biztonságot adó rendszer jöjjön létre.
2: Ebben van benne.
1: Ebben már tulajdonképpen nyomokba benne van, az más kérdés, hogy aztán ez hogyan realizálható, mert ugye ő is megállapítja azt, hogy elmúlt időben a kárpótlás témája politikai játszmák martalékává lett. Tehát úgy tűnik, hogy a közvéleményben nem túlságosan nagy elfogadottsága van annak, hogy most az egyházaknak valamilyen átfogó forrásjuttatás történjen.
2: Ez egy érdekes dolog. Én összetalálkoztam augusztus 20-án egyik református miniszterrel, és ő ezt kérdezte, hogy hogyan lehetne ezt a több mint 200 ingyen megkapott ingatlant legalizálni. De mit mond Tarr Zoltán? Nem akarjuk mi a megszerzett jogokat megszüntetni, de legalizálni szeretnénk. A legalizálás meg nagyon egyszerű. Az, hogy elő kell venni, az, hogy ezeket valaminek a kárpótlásaként kapta meg. Tehát, hogyha csak a reformátusokra, a Csekovics palotát megkapták ingyen. Minek a kárgása egyetem bölcsészkarának a részére? Rendben van. Na de ez azt jelenti, hogy ezt valahogy nem kegyként kellene, nem adományként kellene, hanem azt mondani, hogy elvett vagyonnak a X milliárdnak részeként ez kárpótlásként kaptad. Ahhoz pedig elő kell venni a 45-ben elkobzott vagyonnak a jogi rendezését, meg az, hogy ennek mennyi lenne az értéke, és azt mondod, hogy ebből akkor ennyit természetbe, ennyit pénzbe, de azt is inkább örökös járadék formájába, hogy a helyi lelkészeknek a fizetése, stb. Az valóban az ősök által összerakott vagyonnak a kárpótlásaként kapja ahhoz, hogy ő most jól tudjon működni, és tovább tudja adni. Ezt minden volt szocialista ország rendezte. Kivéve Magyarország még mindig nem.
1: Így van. Tehát akkor, amikor arról beszéltél egy pár perccel ezelőtt, hogy kárpótlás ugye nem zajlott le, ugye valóban így van, hogy ez még a teljes kárpótlás nem történt meg, de az biztos, hogy amikor Nagy Károly Zsolt arról beszél, hogy a társadalom számára is többnyire átláthatatlanul zajló kárpótlás volt, akkor arra ezekre a kivételes ingatlan juttatásokra gondolt, amiben egyébként csak a katolikus meg a református egyház vett részt, tehát például az evangélikus egyház ezt visszautasította, hogy ebbe a hát kvázi hullarablásban részt vegyen.
2: Hát igen, nagyon sok olyan kérdés van, amit tisztelni kell, például hogyan érvényesül 190 településen a szabad iskola választás elve, mert ott csak egyházi iskola működik. Hogyan tudja megoldani az a szülő, hogy a gyerekének ne kelljen feltétlenül független attól, mert nincs más iskola. Ezt természetesen meg lehet oldani, sok helyen meg is oldották úgy, még a rendszerváltás után közvetlen, mondjuk mondok akkor épp egy református ügyet Majosházán. Ott a önkormányzati iskola mellett létrejött a református iskola. Református iskolában nagyon színvonalas oktatás volt, és a szülők egy része már átíratta a gyerekét a református iskolába. Igen ám, csak hogy oldják meg azokat, ezért az önkormányzat azt mondja, akkor én megszüntetem az iskolámat. mert nincs értelme, mert a falu elsősorban református, a zöme református volt, tehát gyakorlatilag a református egyház oktatásban a részvételére. De nem tették kötelezővé ittant, az, aki nem akart az egyház iskolába, azt pedig megoldották, és Kiskunhalacszázára vitték el azokat a gyerekeket, akik nem akartak az egyház iskolába lenni. Tehát gyakorlatilag rengeteg megoldás van, de egyforma megoldás nincs, hanem azt kell eldönteni, hogy valóban ezeken a településeken ne sérüljenek azok alapvető emberi jogok, ami mondjuk a szabad iskola választás elvét illeti.
1: És ugye az a baj, hogy ezek az ügyek rendkívüli módon megosztják a társadalmat is. Tehát éppen eleget tapasztaltuk az elmúlt időben, hogy micsoda fenekedés volt itt egymás ellen, akár még családon belül is különböző politikai, mondjuk véleménykülönbségek miatt. Tehát ezekkel a dolgokkal egyáltalán nem segítjük az egyházaknak a elfogadottságát, hogyha erőltet adott esetben olyan dolgokat, amelyeknek nincs elfogadottsága az adott közösségben, a helyi közösségben.
2: Nagyon érdekes az erőltetés, jut eszembe. Beszélek egy nagymamával, aki azt mondja, hogy unokám egyházi iskolába jár. És már várja, hogy mikor végez, de ő soha nem akar templomba után menni. Tetszik érteni? Nem akar. És miért? Mert nem tudta elviselni, hogy ő neki minden héten, vagy minden nap misére, stb. Stb. A tanítónéni tanárbácsi tetszik, amit összegyűjtött az a magami, de ő templomba többet nem akar bemenni. Na most ez azt jelenti, hogy ez nem biztos, hogy segíti elő a hívek számára, pláne a következő nemzedék. De megbeszéltem egy egyházi gimnáziumnak a lelkészével. És kérdezem, hogy az érettségiző gyerekek körül hányan járnak utána a templomba? Majdnem, hogy kinevetett. Jó, ha 10 összesen. De érted? Tehát valami nem stimmel, nem szabad erőltetni azt, hanem inkább a tudásán keresztül, a gyereken keresztül kellene elérni azt, hogy ő érezze a család, vagy a társadalom, vagy a közel-közel hovatartozását, a közösségbe való vágyát, ami lehet egy hit közösség is. De ehhez valóban tényleg az iskolának toleránsnak kell lenni az ott lévő gyerekek, és ne az legyen, hogy mert azért hozom ide a gyerekeket, mert közelebb van. De ugyanakkor a gyerek utálja az ott létet. Hát ezért ez egy óriási dolog. Ezeket mind nincs két egyforma ügy. Az iskolák fenntartó egyházaknak tudomásul kell venni, hogy mi az, amit én elmentem kimondottan olyan iskolába, ahol természetesen reggel a hal egy kis iskolába, ahol az iskola haljában van egy áhítat, de nincs kötelező semmi. Nincs kötelező semmi, hanem azt érezzék, és mindig valamilyen témából adódóan egy pár perces, hogy a gyerek érezze azt, hogy ennek az iskolának a szellemisége ezeken múlik. És ennyi lehet, hogy számára ez többet ad ahhoz, hogy utána azt mondja, hogy igen, nekem helyen van a templomba is. Ez mindig a pedagógus képzésnek is egyik hibája, hogy erre nem készíti föl igazán az, aki mondjuk egyháziskolába fog tanítani, hogy ott hogy kell a gyerekkel bánni az ilyen problémáknak a megoldásában.
1: Szintén egy számadattal szeretném ezt alátámasztani, az a felmérés, ami a magyar fiataloknak a vallási kötődésével foglalkozott, ott megállapítják, hogy 30%-a határozottan nem vallásos, tehát kifejezetten aktív módon elhatárolódik mindenfajta egyházi befolyástól, tevékenységtől. Mondjuk ez félig meddig érthető is, hiszen korosztályi adottságok miatt is azért a fiatalok szeretnek visszautasítani dolgokat, tehát ez mondjuk nem egy meglepő dolog, főleg akkor, hogyha mondjuk abba az egyházi iskolába, vagy abba az egyházi közegben egy tőle életkorban nagyon távoli képviselőjével találkozik az egyháznak. Tehát mondjuk egy nyugdíjas plébános akar mondjuk egy 10 éves fiatalnak valami fajta tanácsot adni, vagy bevonni őt valamibe, az egy nehéz feladat. Hát
2: ugye ez egy érdekes, amit mondasz, úgyis mint pedagógus azt mondom, hogy a pedagógusnak azt kell nézni, hogy a gyereknek milyen értékei vannak, milyen készségei vannak. Az, hogyan, hogyha ő neki van egy olyan készsége, hogy ő fölfelé tud nézni, és úgy is gondolkodik, akkor én azt segítem. Az, amelyiknek mondjuk a manuális készsége erősebb, akkor azt segítem. Amelyiknek vizuális készsége, azt segítem. Akinek muzikális érzéke, azt segítem. Tehát gyakorlatilag akinek mozgáskultúrája, akkor azt segítem, hogy kiteljesedjen, és lehet, hogy azon keresztül megtalálja egy olyan közösség, amelyik vallási közösség. Tehát nem mindegy az, hogy a pedagógus képzés az mennyire tudja felkészíteni, ahhoz persze vissza kellene térni az alkalmassági vizsgálatokra is. Egy pedagógus alkalmassági vizsgálat nélkül nem biztos, hogy szereti a gyereket, de megvan a diplomája.
0: De ezzel komolyan foglalkoznak most az egyházak. Több cikket olvastam, igen, meg hírekbe is betettük, hogy igen, igen, foglalkoznak ezzel, hogy pedagógus vagy tanár.
2: Én biztos, hogy azt csinálnám, hogy van Magyarországon több mint 10 pedagógus képző intézmény. A pedagógus képző intézményeknek a gyakorló terepe az ő körötte lévő független milyen fenntartói és intézményekkel való szoros kapcsolat. Tehát a gyakorló terep nem egy gyakorló iskoláról szóljon, hanem a 5, mert ugye Magyarországon 5 fenntartó szerv, van iskola fenntartó szervezet működik. Az 5 iskola fenntartó szervezetnek mindig másabb és másabbak az oda jelentkezők érdeklődési körét kielé. Ugye van egyszer is az állam, az önkormányzat, előbb-utóbb remélem, hogy az önkormányzat visszakapja az iskola fenntartó szerepét, mert helyi érdekeltségből kihegyni egy szellemi tőkét, az egy nagy butaság volt. Bűn volt jóformán elvenni. Nem azt mondom, hogy mindenkinek vissza kell, aki vállalja, azt csinálja. Aztán vannak az egyházak, az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és az alapítványok. Ha csak a nemzetiségi önkormányzatok, tehát a nemzetiségi identitásba az egyházak mit tudnak segíteni? Például a német nemzetiségi önkormányzat több mint 70 iskolát működtet. Vagy például az evangélikus egyháznak van Solfatkerten német nemzetiségi óvoda és általános iskola, Tóth Komlósak szlovák nemzetiségi iskola. Tehát a kettős identitás elősegítéséből adódóan a gyerek azt is tudja, hogy mi az ő szüleinek, vagy mi az ő igazi anyanyelve, de mellette azt is, hogy és melyik valláshoz tartozol. Az a kettőt össze, ha ezt egyszerre kapja meg, akkor az a gyerek biztos, hogy nem az az 5%-ba vagy 1%-ba kerül, hanem a... De ez az egyházaknak jelentős szerepük kell, hogy legyen, de ez úgy kell felkészíteni, hogy a pedagógus képzés is ugyanezeket sugallja és segítse elő az a jövő nemzedék érdekében.
1: Hát a pedagógus képzés és a lelkész képzés, mert ugye itt is hiányosságok, igen, talán, igen. Hogy ugye az a közösségszervező munka, ami tulajdonképpen egy alapvető feladata lenne, hiszen széthullottak a közösségek, különösen a helyi közösségek a kisvárosokban, vagy a falvakban, kis településeken. Ugye ott az egyházak még mindig rendelkeznek ingatlanokkal, azt mindenképpen lehetne közösségi térré tenni, hogyne, abba bevonni adott esetben olyan embereket is, akiknek nincs kötődés az adott felekezethez, de ezen keresztül adott esetben meg lehet őket nyerni, és itt nem arról van szó, hogy emberhalászat folyjon, tehát, hogy más eszközökkel akarjunk megnyerni mondjuk egyház fenntartó polgárokat, hanem egyáltalán az, hogy egy lehetőséget biztosítsunk annak, hogy ki tudja bontakoztatni az a helyi közösség a maga valós képességeit.
2: Hát igen, a lelkész képzés jut eszembe, hogy az elmúlt évben összesen 26 papot szenteltek Magyarországon, katolikus papot, és körülbelül 3-szor annyi haltak meg. Na most akkor gondoljuk végig, hogy a lelkésznek ugye nem jelentkeznek. Egy-egy, ezek az úgynevezett hittudományi főiskolák nagy része nem működik jóformán, mert nincs jelentkező. Miért nincs jelentkező? Vagy például a pedagógus pályára most kezdenek jelentkezni, de mi nekünk, amikor a feleségemmel együtt kikerültünk egy tanyasi iskolába, és ott tanítottunk több éve keresztül, a tanítványaink közül körülbelül 10 lett pedagógus. Tehát igenis a személyiség vonzó lehet arra, hogy azt a pályát válassza, azért, hogy a fiúból pap lesz, akárki meglátja a halmond. De ezek mind a személyiségeken múlnak. A pedagógusokon is múlott, meg az, hogy a helyi lelkipásztorral milyen a kapcsolata, és elfelejtették a családlátogatásokat. Nem a pedagógusok felejtették, azok is elmennek, a pedagógus családlátogatása más, mint egy lelkész, vagy ennek a családlátogatása. Mert a lelkész egy intim kapcsolatban van, a pedagógus pedig fogadják fehér asztalnál. Ez két különböző dolog.
1: Igen, a Hortobágyi Cyril mondta szintén ebben a nyilatkozatában, hogy az elmúlt 16 évben a hatalom túlszerette az egyházakat, sok iskolát kaptunk, iskolák fejlesztéséhez forrásokat, tény az is, hogy emiatt több állami fenntartású intézményben sérelmek, indulatok halmozódtak föl. Tehát gyakorlatilag itt is egy megosztottsága volt, lényegében az egyházi iskolában tanítók, meg az állami iskolában tanítók között, hogy esetleg eltérő feltételrendszer mellett látnak a munkához, vagy másfajta lehetőségeket kapnak, ugyanakkor pedig az egyházak is kínlódtak avval, hogy adott esetben nem tudják az egyházi jellegét annak a visszakapott iskolának biztosítani, mert nemhogy adott felekezetű tanuló nincs elég, hanem még adott esetben az iskolaigazgatónak a felekezeti kötődését se sikerül biztosítani.
2: Jó, amit mondasz. Igen, ez egy alapkérdés valóban, hogy az iskolának és a lelkipásztornak a kapcsolata az meghatározhatja. Ugye azon gondolkodom, hogy a rendszerváltásnál április 12 a fiatalok kezdeményezése volt elsősorban a rendszerváltásban. Miért? Miért pont a fiataloknak? Csalódott? És a csalódott miért csalódott? Ki az, aki segítette ahhoz, hogy ő válasszon, mást válasszon, mert tehát ugye itt megint egy társadalmi képnek való szerepükből. Tehát ezért nem mindegy az, hogy a jövőt illetően az állam és az egyház közösen hogyan alakítja a jövő nemzedéket.
0: Igen, mert hogy ezt ajánljátok mindenkinek, de szerintem a kettő dolog össze fog majd egymással függni, hogy most a felnőtteket hívják meg imádkozni, hogy rendesen tudjanak majd választani az új vezetőkről, de a felnőttek meg erre mindig felhívják a gyerekek is figyelmét is, igen, hogy tanulják meg ők is ezt, hogy kell ezt majd csinálni, úgyhogy most egy ilyen időszak van. Kedves hallgatóink, akkor szeretettel köszöntjük a beszélgetést Platti Iván testvérnek, aki nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár, de tanár is volt, ezért beszélt most mind a kettőről.
2: És ugye János barátom, aki
1: a Magyarországi Evangélikus Egyház országos számvevőszékének voltam elnöke, de jelenleg a Magyar Biblia Társulat Alapítvány pénzügyi gondnok.
0: Mindenkinek ajánljuk szokás szerint, hogy gondolják át mindazt, amit hallottak. Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mennyei harmat. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 28. verse. Ahol az ég harmatot hint. Gondolatok az igéről. Ami a harmat a növényvilágban, az a Szentlélek áradása a kegyelem világában. Milyen nagy szükségem van erre a mennyei harmatra. Isten lelke nélkül kiárad, összezsugorodik az életem. Elkeseredtem, elbágyadok, meghalok. De milyen édes ennek a harmatnak az üdítése. Ha Isten megáld vele, vidám leszek, életem megelevenedik, megerősödöm, ennél többre nincs szükségem. A Szentlélek életet ad belém, mi többet kívánnék, hiszen minden élettelen számomra a Szentlélek harmata nélkül. Hiába hallgatom az igét, imádkozom, énekelek és járulok az Úr asztalához. Nem találok egyikben sem áldást, míg Isten lelke meg nem látogat. De amikor harmata megöntöz, a kegyelem minden eszköze drága és hasznos lesz számomra. Milyen nagyszerű ígéret ez! Az ég harmatot hint. A kegyelem meglátogat, nem hagy meg kiszáradt mi voltomban, nem tesz ki a világ perzselő hőségének, sem a sátáni kísértések forró szelének. Bár megérezném már ebben az órában az Úr szelíd, csendes, életető harmatát. Miért is ne érezném meg? Aki úgy éltet engem, mint a mező füvét, miért ne adná nekem is meg azt, amit a fűnek megad? Felülről fog felüdíteni, a fű nem kiált harmat után, mégis megkapja. Az Úr pedig, aki megáldja néma növényét, hogy ne áldaná meg hozzá könyörgő gyermekét is. Itzsák Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó új év Rosh Hashana alkalmából Itzsák Herzog Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszpórában élő zsidósághoz. Beszédében a sófár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szemben határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sófár ősi megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kiózanító, egyben felemelő hang, nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és a fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Szívhangrendelet. Megkezdődött a református kezdeményezésre indult egyeztetés a minisztériumban. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb, vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülés-orvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek Életpárti szemlélet szerint rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének külföldi hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet. Holnap, szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évben? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, már rutinos túlélője a vizsgaidőszaknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyen a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes

0: hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával.
1: Kulturális programajánló.
0: Megkezdődött a 20. Ars Sacra jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál tegnap, szeptember 12-én megkezdődött és 20-áig rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileum év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Református Oktatási Konferencia 2026-ban. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a haza

0: A népesség fogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédettelenebbre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Frontokkal tarkított kora őszi időnk van. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható. Kedden csökken a felhőzet, és napos idő lesz. Kisebb eső nem kizárt. Északi a szél és 21-26 fok valószínű. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségében, melyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A kis dolgok fénye. Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket. Molnár Ferenc.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ma újra visszakanyarodunk Sámuel első könyvéhez a szünet után, és őszintén remélem, hogy az elmúlt hetek is áldást hoztak minden kedves hallgatónak. De legutóbb Sámuel első könyvénél ott hagytuk abba, hogy Sámuel királlyá kente Dávidot. És azt is elmondtuk akkor, hogy ez a királlyá kenetés ez nem azt jelentette, hogy meghalt a király, éljen a király, ahogy angol felebarátaink mondják, hanem azt jelentette, hogy Isten kijelentése alapján elvégezte ezt a szolgálatot Sámuel, és mindenki ment a maga útjára. Sámuel vissza Rámába, Dávid meg vissza a bárányok mellé, és Saul pedig mit sem tudott arról, hogy már fölkenetett az új király, ő csak azt tudta, amit Sámuel neki mondott, hogy elszakította tőled az Úr a királyságot, és másnak adja, olyannak, aki engedelmeskedni fog. Saul számára azonban ugyanúgy jött folytatás, mint ahogy Dávidnak, meg Sámuelnek, meg egész Izraelnek. Tessék csak hallgatni, mit mond nekünk Sámuel első könyve 16. fejezet a 13. verstől. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében, mármint Dávidot. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába, Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Hát itt mindjárt meg is kell állni. Már csak azért is, mert ez egy rendkívül sok kérdést fölvető bibliai szakasz. Mert hogy eltávozott az Úr lelke, azt még csak úgy nagyjából meg lehet érteni. De küldött az Úr egy rossz szellemet, hogy gyötörje Sault. És a Biblia pedig azt mondja a mindenható Istenről, hogy ő gonosszal senkit nem kísért, és ő maga sem kísérthető a gonosz által. Hát akkor hogy van ez? Először is azt mindegyikünknek tudni kell, hogy a Szentírásnak van egy folyamatosan fejlődő, egyre gazdagodó kijelentése a mindenható Istenről. Izrael egy olyan környezetben él ebben az időszakban, ahol rengetegféle Isten tisztelnek. És Izrael nagyon jól érzékelte, hogy a dualizmus óriási veszély. Na most, aki úgy gondolja, hogy most idegen szavakkal fogok dobálózni, ezt megpróbálom elkerülni. Nagyon sokan vannak mai keresztények között is, akik úgy gondolják, hogy ez a világ a jó és a gonosz harcában él és alakul, de ezek körülbelül egyenrangú félként vannak, és sose lehet tudni, hogy ki jön ki győztesen. Mintha lenne egy jóságos Isten, meg lenne egy másik Isten, aki gonosz. De a Szentírás nem ezt mondja. Van egy teremtő Isten, és mindenki más lett légyen az, akár angyali szintű teremtmény, egészen az utolsó ebihalig, minden más az élő Isten teremtménye. Maga Lucifer is teremtmény. Attól még, hogy ő föllázadt Isten ellen, és Istenné akarná tenni magát, és nagyon sok ember, ha az imádatával hódol neki, ettől ő még nem lett Isten, ő Isten alárendelt démoni lény. Igen, nem csak van egy probléma, hogy mi ezt valahogy a mi logikánkkal nem nagyon tudjuk befogni. Luther Márton egy nagyon furcsa mondatot mondott ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy még az ördög is az Isten ördöge. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy bizonyos területeken mi úgy látjuk, hogy szabad kezet kap, de igazából ez a szabad kéz, ez nem így van, bármennyire is fájdalmas nekünk olvasni például Jób könyvét, ott pontosan lehet látni, hogy Isten korlátot szab, korlátokat szab, és amikor eljön az idő, akkor Isten félreteszi az útból a sátán minden mesterkedését, és lesöpri, és ezt mi nagyon szeretnénk látni a mindennapi életben, De mégis, amikor a fizikai életünket megéljük, időről időre látjuk a sátánnak az előretörését. Az más kérdés, hogy honnan jön ez az előretörés. Mit jelent az, hogy az élő Isten elhagy valakit, ugye a Szentlélek eltávozik Saultól, és jön egy gonosz lélek. Hát először is tessék csak arra gondolni, hogy van egy vákumhelyzet. Ez nagyon egyszerűen ki lehet próbálni. Ha az ember vákumot produkál, akkor a vákum beszippant valamit, ami a környezetében van. Az emberi lélek, hogyha Isten lelke nem tölti be, akkor beszippantja azt, aki a környezetében van. Valaki azt találta mondani néhány hónappal ezelőtt, hogy nem az a legborzasztóbb a mai emberiségben, hogy nem hisznek Istenben, hanem ennek a következménye, hogy innentől kezdve bármiben képesek hinni. És tessenek csak körülnézni a világunkban. A ma úgynevezett felvilágosult embere, a 21. század technovilágában élő ember talán soha nem volt még olyan babonás, mint emberiség, mint a mai napjainkban. És miközben az élő Istentől elfordul, nagyon sok ember tömegével hagyják el egész Nyugat-Európában az egyházakat, templomokból bárok lesznek, meg raktárak, meg mindenféle, közben odafordulnak a keleti misztika, mindenféle mágia felé, soha nem látott módon tisztelik a különböző csillagjegyeket. Mi történik Saullal? Tudom, hogy ezt már harmadszor kérdezem, de hogyha valaki velem együtt Ézsaiás könyve 5. fejezetéhez lapoz, akkor egy nagyon-nagyon furcsa képpel, de meg lehet ezt világítani. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövérhegy oldalon. Fölásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói. És Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit fogok tenni a szőlőmmel. Lerombolom a kerítését. Hagyom, hogy lelegeljék. Mi történik Saullal? Elhagyja az Isten lelke, és amikor elhagyja őt Isten lelke, Saul kiszolgáltatott állapotban marad, az egyébként már korábban a kísértéseiben való elbukások között kiszolgált sátáni hatalomnak. Mit is mondott az ige hirdető? A kísértések elbukásai által kiszolgált sátáni hatalom? Ha valaki velem együtt a korintusi első levélhez lapoz, a 3. fejezetben Pál apostol egy nagyon-nagyon megdöbbentő kifejezést használ. Azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentléleknek a temploma? És most hadd idézzek Károli fordítást, engedjék meg nekem. Aki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten. A testünkre, ami a Szentlélek temploma, nem lehet kiírni azt, hogy Isten tisztelet vasárnap 10-től 11-ig. Pedig a legtöbben szívesen megtennék. Megvannak ennek az idei, megvannak az órái, és akkor mindenki keressen bennünket a megfelelő templomainkban, mi ott leszünk, kegyesen, szépen fölöltözve, énekelni fogunk, imádkozni fogunk, igehirdetést hallgatunk, és van 6 napunk azt csinálni, amit szeretnénk. Meg hát ugye az Istennek szentelt nap maradék része is tulajdonképpen, és Isten azt mondja, hogy na álljunk csak meg. Ő nem erre a közösségre vágyik. Amikor azt mondta Sámuel Saulnak, hogy rád száll az Isten lelke, és más emberré leszel, akkor Isten olyan közösséget akart Saullal, amiben Saul újra és újra átéli Istennek a vezetését, irányítását, elfogadja ezt a vezetést, alárendeli magát ennek a vezetésnek, és így vezeti az ő népét, Izraelt. Saul azonban elkezdett játszadozni. Egy kicsi itt, egy kicsi ott, egy kicsi amott, és ez a játszadozás, ez azért nagyon veszélyes, valaki így fogalmazta, talán nem haragszanak, ha néha kölcsönvett gondolatokat mondok el, hogy Addig játszottam a bűnnel, míg egyszer csak azt vettem észre, hogy már rég a bűn játszik velem. És hogyha valakinek volt már szenvedélye, bármilyen, akkor tudja nagyon jól, hogy a szenvedély attól szenvedély, hogy az ember egy ideig úgy gondolja, hogy ezt bármikor abba tudom hagyni, bármikor be tudom fejezni, ura vagyok én a helyzetnek, azt egyszer csak kiderül, hogy nem. Már nem tudom megtenni. Már ő irányít, már ő diktál, már más se tudok tenni. És tessenek csak megnézni Saulnak és Sámuelnek az utolsó beszélgetését, ahol folyamatosan azzal szembesülünk, hogy Saul tulajdonképpen kegyes szövegek mögé bújva folyamatosan hazudozik, és megpróbálja a prófétát félrevezetni. És akkor kérdez tőle Sámuel valamit, hogy csak nem gondoltad, hogy az Isten előtt egyenrangú az áldozat az engedelmességgel? Az engedetlenség meg olyan, mint a bálványimádás. És ma az Új Szövetség emberei, hányszor nem gondoljuk azt, hogy mi, akik elmondhatjuk magunkról, hogy nekünk aztán volt pünköst, nekünk eljött Isten lelke, minket meglátogatott a mennyből, azaz áldott fuvallat, és át akarta alakítani az életünket. Mi nem számolunk azzal, hogy el is lehet ezt a kapcsolatot veszíteni. Pedig az efézusi gyülekezetnek írt levelet valaki elolvassa, ott akkor a 4. fejezetet tessék megnézni, azt fogja mondani Pál apostol ott a 30. versben, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve. Miért? Mert ha hátralép a Szentlélek, akkor úgy járunk, mint Saul. Ó, Saul kiváló személy lenne ma egy pszichiátriai diagnózisra. És lehetne azt mondani, hogy ja, hát akkor beteg. Hát akkor gyógyszerre van szüksége, semmi másra. És tetszik tudni, az a probléma, hogy igen, de ez a betegség ebben az esetben, és ezzel véletlenül se szeretném azt mondani, hogy minden lelkileg megbetegedett ember ugyanilyen helyzetben van, mert ez egyáltalán nem állná meg a helyét, de ez a betegség onnan indul el, hogy szembefordul valaki az Istennel. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor figyelmeztetéseket kap, és akkor egyszer csak azt mondja Isten, hogy akkor elengedem a kezet. Na de ahol nem az élő Isten van jelen, ott vajon ki lehet majd jelen? És ez a lény, aki belép, lelkünk ellensége, az összes démonával, mit akar? Hát a szakmáját fogja gyakorolni. A hazugság atya, ezt mondja róla az Úr Jézus. Azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Azt is állítja róla az Úr Jézus, hogy azért jött, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Nem fog tudni más tenni, mint ahogy Saul életében is megtörténik ez. Elindul egy ilyen pusztító folyamat. És tessék csak nézni, mi történik. Akkor ezt mondták szolgái Saulnak, látod, Istennek egy rossz szelleme gyötört téged, de a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez, és ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Most itt álljunk meg. Szoktuk mondani még az időjárásra is, hogy a népi megfigyelések azok komolyan veendők. Ugye vannak ilyen kifejezések, hogy ha medár napján esik, akkor 40 napig esik, meg ha Katalin kopog, Karácsony lucsog, és azt hiszem sokat tudnák ilyeneket idézni. De azt is tudták az emberek, hogy bizonyos frekvenciák és bizonyos stílusú zene megnyugtatóan hat, még a teljesen felhajzott emberre is. És ez igaz. Na de ez egy kezelési forma. Ez nem szabadulás, ez csak a nyugtatónak egy viszonylag kevéssé kemikáliával terhelt formája. De Saul kapva kap az alkalmon, tessék csak hallgatni. Saul így felelt szolgáinak, keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám. Akkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta, én láttam a betlehemi isei egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ez azt jelenti, hogy Dávidon közben eltelt egy pár év, hiszen daliás férfivel nőtt közbe, legalábbis a hírnök elmondása szerint, de még valamit megtudunk, hogy ez a daliás férfivá növekedő Dávid, megmaradt egy csendes, alázatos, Isten dicsérő embernek. Ez a landpengetés ugyanis azt is takarja, hogy Dávid ebben az időben már nyilván fogalmazgatta a maga zsoltárait. Kiváló tehetséget kellett, hogy kapjon. Ha valaki Dávid zsoltárait elolvassa, akkor a megfogalmazások gyönyörűek. Aki eredeti nyelven olvassa a zsoltárokat, az azt is el tudja mondani, hogy a héber költészet szempontjából sem éppen utolsó munkák azok, amiket Dávid ott végrehajt. A költői képek, amiket használ, egészen megdöbbentően szépek, találóak, és a kortársai számára azonnal üzeneteket hordoznak egyébként mind a mai napig. Tehát azért, ha valaki elkezdi olvasni, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, azonnal repíti a lelkét ki valahova a betlehemi mezőre, de egyszer csak Isten jelenlétében is találja magát, és nagyon tömören, nagyon világosan fogalmazza meg az érzéseket. Jó vele együtt imádkozni mind a mai napig. Ezt a Dávidot protezsálja ez a különös ember, és azt is elmondja róla, hogy vele van az Úr. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Saul azt mondja, hogy akkor hozzátok el. Követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat Dávidat, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskekidát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte, ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett. Akkor azt az üzenetet küldte Saul Isaihoz, hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem, és valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme. Fogta Dávid a lantot, pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Nagyon nehéz kérdésekkel kell szembenézni. Mert hogy amikor Dávid megérkezett, abban a szempillantásban két király volt egy teremben. Egy leszerepelt király, egy Isten által letett király, meg egy Isten által felkent király. Tessék mondani, királyként milyen lehet lantos szerepébe visszacsúszni? Királyként milyen lehet nagy dicséretekben részesülni, és megkapni a fegyverhordozónak a különleges, és ebben az esetben nyilván névleges titulusát? Azt hiszem, hogy akinek esetleg jelentek meg írásai más neve alatt, mert egy olyan időben élt, amikor nem jelenhetett meg az ő nevével egyetlen sor se, és esetleg végighallgatta az engeményeket arról a bizonyos valakiről, akinek milyen gyönyörű írásai, cikkei, könyvei vannak, miközben tudván tudta, hogy az illetőnek semmi köze nincs hozzá, mekkora halázat kellett ezt végig gondolni. Meg elfogadni. Vagy beletörődni. A múltkor, és talán még vannak, akik emlékeznek rá, azt mondtam, hogy Dávid felkenetésével elkezdődött egy iskola. Vissza kellett menni a juhokhoz, hogy a vezetés tudományát ne ember kísérlet közben sajátítsa el, hanem tanulja meg, hogy mit jelent, hogy gondot viselek a nyájamról, hogy az ételéről, italáról gondoskodom, hogy védem az ellenségtől, ha kell, akkor az életemet is kockára teszem, hogy be tudjam tölteni a küldetésemet. Ez egy nagyon nehéz szabad egyetem, tessék elhinni. De amikor Saul udvarába kerül Dávid, egy ilyen mi általunk, és pláne egy mai fiatal szemszögéből nézve abszolút értelmezhetetlen és megmagyarázhatatlan és borzalmas, megalázó helyzetbe, hogy lantos leszek a félbolond király mellett, ahogy ma mondanák, akkor az alázat iskolájának egy különös, kiemelt időszaka következik. Hiszen akit lát maga előtt, az egy szellemi roncs. Tessék arra gondolni, hogy Dávid később sokszor azt fogja mondani, hogy nem emelem föl a kezem az Isten felkentje ellen. Dávid ebben a különös helyzetben tanulja, hogy ez az ember mégis valamikor Isten kenetét hordozta magán, és lehet, hogy a személyével rengeteg baj van, de mögötte ott van az az Isten, aki őt rendelte annak idején Izrael királyának. És nem az én ügyem, és nem az én dolgom őt félretenni. Borzasztó nehéz lehetett bizonyos helyzetekben nem azt mondani, hogy na álljunk meg. Hát én tudom, hogy ki vagyok. Meg azt is tudom, hogy te ki vagy. Ehelyett Dávid ajkáról úgy tűnik, hogy szép csendesen szólt a zsoltár. Nem véletlen nem azt mondtam, hogy zengett a zsoltár, mert ebben a helyzetben egy zengő zsoltárnak pont semmi helye nincs a megnyugváshoz. Sokszor elfelejtjük egyébként, hogy az emberi léleknek mekkora szüksége van a csendre, meg azokra a dolgokra, amik segítenek lecsendesülni. A mai világ pörget. Nem tudom, észre tetszettek-e venni, pörgetjük az információ áradattal az embereinket, pörgetjük az élelmiszerénkkel, a túlnyomott szénhidráttal, pörgetjük a zenénkkel, pörgetjük a ritmusa mindennel. És ezt nem tudom azt mondani, hogy ez kint van a világban, mert ez bent van a közösségekben is. És az emberi lélek pedig megnyugvásra vágyik. Annak idején a görögök kitaláltak egy nagyon szép szót, azt mondták egy-egy felemelő lelki élményre, egy szép zenére, vagy egy nagyon kifejező, tanulságos irodalmi műnek a végighallgatása vagy megnézésére, hogy katarzist éltünk át. Ez azt jelenti, egy ilyen megtisztuló, felemelő folyamat. Most valami olyasmi történt, amitől jobbnak érzem magam. Az emberi léleknek szüksége van ilyenre. Ezért is mennénk Isten tiszteletre például újra és újra, hogy átéljük az Isten jelenlétében ezt a jobban vagyok, mikor eljöttem, mint mikor oda mentem. Mert Isten jelenlétében voltam. Az ének, az imádság, az ige mind eljutott a szívemig, és Isten megbékéltetett engem. Na valami ilyesmi volt a szerepe Dávidnak. Gyógyítani. Volt itt valami különös kifejezés, mert azt írja a Szentírás, hogy Dávid fogta a lantot, pengette, Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Most erre lehet azt mondani, tudom én nagyon tudományosan is a teológiai irodalomban, ez nyilván úgy fog szerepelni, hogy az akkori kifejezések alapján hát így értékelték, de hát mit sem tudtak a pszichiátriai és a pszichológiai valóságokról. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez nem egészen így van. Saját személyes tapasztalataim is vannak olyanról, hogy démonilag terhelt, fölajzott emberek, hívő emberek közelében lenyugszanak, és valóban, mintha eltávozna ez a lélek. De hát miért ne távozna? Ahol Isten lelke van, ott nem igen van maradása a másik léleknek. Dávidnak gyakorolnia kellett magát abban is, hogy nem hagyom abba félúton. Megvárom, amíg az, akit ilyen furcsa módon rám bízott az Isten, megnyugvásra lel. Nagyon sok mindennen kellene még gondolkozni ennek a történetnek kapcsán. De ne felejtsük el talán eszenciájaképpen ennek a szakasznak. Lehet Isten lelkével élni és szolgálni, akkor megtanítja az embert kitartó munkával, alázatban élni, de elvégezni a szolgálatot, de olyan helyzetet is lehet teremteni, amikor elhagyja az Isten lelke az embert. De ha már az efézusi levelet idéztem az elején, akkor talán jó lesz itt a végén is. Támadj fel, aki aluszol. Serkenj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Isten elfogad bennünket az ő szeretett fiában.
1: Az igazság megszentelő ereje. Jézus így szólt hozzájuk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. János 14:16. Gondolatok az ígéről. Amikor Jézus a keresztsége után leborult a Jordán partján, megnyílt a menny. A Szentlélek leszállt galamb alakjában, s dicsősége aranyló fénnyel vette körül a megváltót. Isten hangja hallatszott a mennyből. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus Krisztus imája, amellyel az emberiségért könyörgött, megnyitotta a menny kapuit. Az Atya elfogadta az értünk mondott imát. Jézus úgy imádkozott, mint a mi helyettesünk és kezesünk, ezért most az egész emberi család az Atyához járulhat az ő szeretett fia érdemei által. Földünket a törvényszegés miatt száműzték a menny köréből, az ember és teremtője közötti érintkezés megszűnt. De most megnyílt az út, és az ember visszatérhet az atyai házhoz. Jézus az út, az igazság és az élet. Az Isten trónjától áradó fény bevilágít azok szívébe, akik szeretik őt, még ha e bűnnel fertőzött világban élnek is.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 13-án így szól Isten igéje. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. 9. Zsoltár 10. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. Jakab levele 1. fejezet 27. verse. Jakab Isten igéjének hallgatására és megtartására buzdít levele elején. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, szólít fel, amihez engednem kell, hogy Isten valóban formáljon igéje által, akaratához igazítva gondolataimat, érzéseimet és cselekedeteimet. Az apostol nem csak általánosságban beszél, hiszen a cselekvés irányát is megjelöli számunkra. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. Ahogyan Isten megszólít és munkálkodik bennem igéjén keresztül, úgy teszek én is a másik emberrel. Isten Jézusért megkegyelmezett nekem bűnösnek, felkarolt, mellém állt, gyógyító szeretettel vezet. Mindez akkor lesz életet meghatározó valóság bennem, ha én is ezt cselekszem. Felemelem az elesettet, segítem, krisztusi szeretettel szeretem a rászorulót. Ez az igazi Isten tisztelet. Amikor Istennek az ő igéjében közölt könyörületessége bennem is könyörületességgé, szívből fakadó szolgálattá válik. Amikor hálából mindazért, amit tőle kaptam, odafordulok a másik emberhez. Ez mutatja meg, hogy valójában meghallottam az ő szavát. Lehet, hogy nem látványos szolgálatként, és nem várható érte viszonzás, de éppen ettől lesz valóban tiszta és szeplőtlen kegyesség, igaz Isten tisztelet. Imádkozzunk! Köszönöm, Istenem, hogy egyszülött fiad által megmutattad, milyen az igazi szeretet. Segíts szent lelked által, hogy magamtól elfordulva meglássam a rászorulókat, az elesetteket, és eszközöddé legyek, hogy megtapasztalják felkaroló, új életet formáló szeretetedet. Hadd legyen minden Isten tisztelet, ige hallgatás az új élet forrásává bennem, és hadd legyen ezáltal egész életem Isten tisztelet. Amen. Kondor Péter áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban.

0: boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. 32. Zsoltár 2-től 5-ig terjedő versek.
1: Egy kemény lelki tusa, rövid drámai leírása van az olvasott ígében. Dávid király mondja el, mi viharzott át a lelkén akkor, amikor olyan valamit tett, ami által szembe került Isten akaratával. Meglátott egy asszonyt, egyik hadvezérének a feleségét, nem bírt ellenállni a vágynak, megvolt hozzá a hatalma, elragadta törvényes férjétől. Örülhetne most már, de megszólalt benne egy titokzatos hang, egy fájó, nyugtalanító szó. A lelki ismereté. Ki ne ismerné közülünk is ezt a kegyetlen állapotot? Nem vádol senki, nem tud bűnünkről senki. Mégis, mintha sötét, fenyegető árnyék követne mindenüvé. Nem tudunk szabadulni tőle. Hiába nyugtatjuk magunkat, valami rág emészt belülről. Mennyire igaza van a Bibliának, amikor azt tanítja, hogy mi, emberek, Istenre nézve vagyunk teremtve. Tehát létünk igazi értékét az Istennel való zavartalan közösségünk jelenti. Életünk egyetlen esetben halad a maga igazi útján, ha ugyanis Isten útján halad. Megteremtésünk egyetlen célja, rátalálni Istenre, és ő benne élni. Amint szemünk a fény számára van teremtve, aképpen vagyunk mi Istennek teremtve. A lelki ismeret az Istentől, emberi létünk értelmétől való elszakadásból eredő ösztönös félelemérzet. A lelki ismeret olyan, mint egy terhelő tanú. Akkor szólal meg, amikor valódi módon konfliktusba kerülünk Istennel. Igen, a lelki ismeret. Az elkövetett bűn árnyéka. Épp a lelki ismeret ténye mutatja, hogy az emberben az Isten tudat valami mindent legyőző érzés. Az az érzés, hogy nem vagyunk sohasem egyedül. Valaki látja. Valaki tudja, valaki mindenről tud, és majd felelősségre von, mert megvan hozzá a joga és hatalma. Az egyetlen, amit tehetünk, amire Dávid is rádöbbent, bevallani a bűnt Isten előtt, elmondani néki mindent igazán, leplezetlenül, alázattal, és fájdalommal, és ő elveszi rólunk bűneink terhét.
0: Teremtőm, arra vágyom, hogy veled harmóniában élve egyensúlyi helyzetben lehessek. Akkor vagyok igazán önmagam, ha teljesen nálad lehetek. Meglelem igazi önmagamat, amire teremtettél. Kérlek, hogy mutassa ezt meg a lelki ismeretem, ami olyan, mint a sötét háttér a festményen, amelyikből jobban kiemelkedik a kép lényege. Így váljon a lelki ismeret furdalásom segítőmmé, hogy az evangélium hangjait tisztábban hallhassam, hogy a bűnbocsának megnyugtató színei egyre jobban kicsillanjanak. Az előtted való megadásom szándékom szerint őszinte. Kérlek, küldj öröm üzenetet, hogy leveszed rólam bűneim terhét, hogy hazaérkezhessem hozzád. Tudom, sokszor, sokféleképpen vétkeztem gondolatban, szóban és tettben. Életemet ma már másképpen látom. Azt is tudom, hogy sok jót mulasztottam el megtenni, és olyan sokszor a rosszat választottam. Bánom ezeket, és azt is tudom, a sajnálkozásom magában kevés, de köszönöm, hogy fordulhatok hozzád. Eltávolodom mindattól, amiről tudom, hogy rosszra visz. Hiszem, hogy Szent Fiad azért érkezett, hogy életet, egyensúlyt, harmóniát adjon a világnak, s nekem. Most hálásan köszönöm mindazt, amit általa kaptam, s arra kérlek, jöjj be az életembe, jöjj a szívembe, és tisztíts meg, irányítsd az életemet. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megkezdődött az 5787-es zsidó újév, amely most jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz, a 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban aligha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindössze egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Icsák Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó újév Rosh Hashana alkalmából Icsák Herzog Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszpórában élő zsidósághoz. Beszédében a sófár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szemben határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sófár ősi megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kiózanító, egyben felemelő hang. Nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és a fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Megkezdődött a 20. Ars Sacra jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál tegnap, szeptember 12-én megkezdődött és 20-áig rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a program sorozatot. A jubileum év mottója: a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes, kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható. Kedden csökken a felhőzet, és napos idő lesz. Kisebb eső nem kizárt. Északi a szél és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
4: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
3: Vagy rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
1: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk.
3: És ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés.
1: Igen.
3: Tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
1: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
3: Már hogy az ember nem akarja.
1: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
4: A keresztelő Szent János.
1: Igen.
3: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted. És aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
1: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és az áldás. Ez mindenkinek.

0: folytatjuk a beszélgetést. Ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És Szabi, persze, te már régen mondtál. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
1: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én... Na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
0: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző.
1: A Freud jelszólás milyen érdekes.
0: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek, megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
1: Látványos fordulat?
0: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában, nagyon kértem a jó Isten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
1: átadtad magad?
0: Jó, hát
1: mert ez lenne a lényeg.
0: Átadtam, és tettem magamban, meg a jó Isten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
1: Megsegít, na ez egy érdekes. Tehát akkor üzletet kötöttél
0: jó,
1: az úrra.
0: Jó, hát lehet ilyen csúnyán mondani,
1: hát,
0: igen.
1: Mert...
0: Igen, biztosan, hát ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a történetet.
1: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
0: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a jó Istennek, ha... Na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
1: lehet, hogy van ha.
0: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
1: Azt mond, ha megsegít.
0: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
1: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
0: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
1: de
0: engem
1: nem voltál megvetni. Azon a szinten, hogy na, ezt
0: hát igen, akkor nem.
1: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: a hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán vég konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjába véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt. Azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez
1: megmutató. Ehhez már azt tudnám hozzátenni, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra?
0: Szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, mármint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy
0: is
1: mindenkivel megtörténhet bármi.
0: Igen. De hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség. Erről beszélhetünk például a kinézetről. Azon
0: de
1: túl
0: a lehetőségek például.
1: A lehetőségek azonosak. Is lehetnek természetesen.
0: A különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az, hogy persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul. Egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is az hiába, persze, van. Hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan. Te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába
2: de Istennel minden jelentéssel telik meg. Vagy,
1: hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem, akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert faragni hát belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem egy életcél. Oh,
1: hát tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy biblia, ez egy károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: Na a jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsod.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Isten.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
1: Igen,
3: veletek
1: igen,
3: is,
1: igen.
3: Hogy ez nem félelmet jelent.
1: Hanem.
3: Mert a félelemről beszélgettünk.
1: Igen.
3: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: De hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a Jóisten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert te most elmondtad,
1: félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Akkor hát azért megint... írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel. Itt nek magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy ne, nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak. És héberek, tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szót, stb. És aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Tehát nem az Úrtól félni.
1: Jaj, akkor félreértés volt, tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De nem azt mondtuk, hogy
1: hát tudom, tegyünk, de mégiscsak teszünk
2: hanem,
1: ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk, nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez
1: na
2: a
1: jó,
2: lényeg, hogy
1: féld
2: Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők,
4: mikor
2: olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 ezer ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz, hogy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
4: Nem,
2: ez a
4: tudom,
2: kérdésem.
4: Hogy nem? Kell tűz.
2: Jó értelemben vett tűz.
4: Feltételezhetően, most te mondod, na, így igen.
2: Ajtóerő.
4: Csak hogy...
2: Lelkesedés.
4: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
2: De megvan bennünk, szerinted? Folyamatosan a jó Istenre figyelünk? Így hirdetjük, és visszük, és most is úgy beszélünk.
4: Most pont ez az
2: róla,
4: érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
2: Ment, és vitte a dolgát.
4: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
2: De most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
4: Hát valamilyen csodát látsz, amit
2: egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
4: Olyat, amilyet Pál is...
2: láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani.
4: Más és más a csoda.
2: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
4: Így van, de csak nem olyasfajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
2: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen virradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
4: Abban az időben biztosan másképpen néztek rá.
2: Na, miért?
4: Az emberek erre a szituációra, mint ahogyan most.
2: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek, akkor is oda mentek. Mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
4: Csak összetörött minden csontja, és
2: vagy
4: többet nem fog tudni
2: tört,
4: járni.
2: Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát,
4: csak
2: inkább kegyelem.
4: Hogy nem kapcsoljuk semmihez
2: kegyelemhez hozzá. Kegyelemhez nem kapcsoljuk.
4: Kegyelemhez nem kapcsoljuk. Az.

0: folytatjuk a beszélgetést. Ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd.
0: És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek? Most ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, ha mondjuk,
1: nekünk, igen. Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall, mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, erre. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt
2: hogy
0: elfoglalva,
2: nem.
0: Hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: tesszük.
2: Ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva.
2: De nem hiszem, eléggé, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: a
2: parázs az csak... egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyad a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tűzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk. Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen azzal formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor parázssal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást, bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás, azt sem szabad csinálni, kártyavetés, azt sem szabad csinálni, szellemidézés, azt sem szabad csinálni, pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektett dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Tól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye?
0: Hát persze.
1: Tehát, hogy megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Isten
1: rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát, szakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem
2: összeegyeztethető. De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam
2: ide
1: be
2: ezt. Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem. Egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja a formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk
0: nem szabad?
1: Szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem. A figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
2: hát
0: igen?
2: Én szerintem azt illene mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgy, mindkettő bűnös.
2: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
2: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a proféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Hát most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint Jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és a varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a Jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye a családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, milyen? Vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, kedves. Vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves? Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: mert,
0: de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mégis
2: megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, vagy? Amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el.
2: Igen.
0: De akkor imádságban kérni.
2: Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom, egyébként ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmában azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit szeretné tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek, de milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma
1: jó is volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
3: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szívhangrendelet. Megkezdődött a református kezdeményezésre indult egyeztetés a minisztériumban. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb, vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülésorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerint rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének külföldi hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet. Holnap, szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évben? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, már rutinos túlélője a vizsgaidőszaknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel szeptember 26-án ismét megrendezik. Ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható. Kedden csökken a felhőzet, és napos idő lesz. Kisebb eső nem kizárt. Északi a szél és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Pasaréti Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Cseri Kálmán lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 215. éneket, az első versét így fennállva, a többit majd helyünket elfoglalva. A 215. ének így kezdődik: eltévedtem, mint juh, a bűnösök útjára.

Így ülve maradva imádkozzunk. Istenünk, áldunk azért, mert ennek az életnek a sivatagában Te el tudsz vezetni minket szép kies helyekre. Köszönjük, hogy a Te igédet sokszor a vízhez hasonlítod, ami nélkül nincs élet, de ami életet támaszt a sivatagban is. Ajándékozz meg minket most olyan igével, ami a Te szádból származik, mert csak arra érvényes a Te ígéreted, hogy nem tér hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz. És mi tudjuk, hogy mindig jót akarsz nekünk. Hisszük, Urunk, hogy a hit is hallásból van, mégpedig a Te igét hallgatásából. Teremts bennünk hitet, vagy erősítsd meg a mi hitünket kegyelmesen, igéddel és szent lelkeddel. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele első részéből olvasom, az első rész első 7 versében, így hangzik Isten igéje. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szent lélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, amikor nemrégiben olvastuk napról napra Pál apostolnak ezt a leghosszabb levelét, feltűnt, hogy mindjárt itt a bevezetőben, az előjáróban valamire fölhívja a figyelmünket. Nem is ő, hanem Isten szent lelke, aki ezt a levelet adta az ő elméjébe is. Mégpedig arra, hogy Isten tetteit mindig követik olyan tettek, amiket ő parancsol a benne hívőknek. Majd remélem, hogy ez mindjárt világosabb lesz. Most, amíg rátérünk erre az igére, szeretnék előtte 2 bibliai igazságot említeni, amik segítik jobban megérteni a felolvasott igeszakaszt. Az egyik ilyen bibliai igazság az, hogy a Szentírás úgy mutatja be nekünk Istent, mint aki mindig valami jót akar ajándékozni az embernek. Mindjárt a legelején, a teremtés után azonnal azt olvassuk, hogy Isten ezt mondta az embernek, mindent neked adok, ami van a földön és a vizekben. Befejeződik a teremtés csodálatos, egyedülálló nagy isteni műve, Isten mint egy meózza, megállapítja, hogy minden jó, és utána azt mondja az embernek, ez a tied. Nektek adok mindent, ami van a földön és a vizekben. Ez az Isten gondviselő szeretete. Az meg az Isten megváltó szeretete, ahol szintén ajándékot ad. A Biblia legismertebb mondata foglalja ezt össze, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán vannak olyan igék, amelyek egy mondaton belül szólnak arról, hogy Isten gondviselő és megváltó szeretete egyaránt adni akar nekünk. Még olyan is van, hogy mindent nekünk akar adni.
A Róma 8.32-t sokan tudják könyv nélkül is. Aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, ez a megváltó szeretet ajándéka, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ez meg a gondviselő szeretet ajándéka. Meg nem is lehet ezt úgy élesen szétválasztani. Egymásban van ez mind a kettő. Istenről azt tanítja a Szentírás elejétől a végig, hogy ő adni akar nekünk. Nem bottal közelít hozzánk úgy, ahogy megérdemelnénk, hogy elverje a port rajtunk a bűneink miatt. Nem törvénykönyvvel, hogy számon kérje törvényszegéseinket, és nem tilalom táblákkal szegélyezi azt az utat, amelyikre hív, hanem valóban úgy, ahogy sokszor halljuk ezt a kis verset Ady Endrétől, csöndesen és váratlanul átölel, és ajándékot nyújt. A baj csak az, hogy az Istentől elszakadt, és az ő szeretetétől elszokott ember bizalmatlan vele szemben. És még amikor ajándékot nyújt is, fenntartásaink vannak, gyanakszunk. Megszoktuk, hogy ingyen senkitől semmit nem kapunk. A legtöbb ajándékozónak van valami hátsó szándéka, valami számítás vezeti. Magunkról is tudjuk, hogy ez így van. De az a csoda, és Isten szeretetének a végtelen nagyságát mutatja ez, hogy sokszor még a hitet is megadja ahhoz, hogy elfogadjuk az ő ajándékát. Mert az ő ajándékait nem szólja bele azért úgy a vakvilágba. Ezek személyre szóló ajándékok, és ezeket személyesen lehet átvenni. A Biblia azt tanítja, hogy az a kéz, amivel mi átvesszük Isten ajándékait, a mi hitünk. De még hitet is ő teremt bennünk, és erősíti meg újra és újra. A másik bibliai igazság az, hogy Isten azért ad nekünk ajándékokat, mert arra akar ránevelni, képessé tenni, hogy ezeket továbbadjuk másoknak. Hogy a benne hívők, mint egy az ő képviseletében, az ő ajándékozó munkáját végezzék itt az emberek között. Csak hogy mi magunktól csak magunkat tudjuk adni. Abból meg nem kér senki. Ami nekünk Isten nélkül van, az másoknak is van. Nagyon igaz az a kis ének, csak úgy adhatsz másnak, ha tőle veszel, átformál téged, és mássá leszel. Isten ajándékozó munkája azzal is együtt jár, hogy átformálja azt, akit megajándékozott, és az ilyen ember magától, a legtöbbször minden noszogatás, biztatás nélkül indítást érez arra, hogy másokkal is megossza, amit kapott. Élvezi ő is, de tudja, hogy nem minden az övé, amit Istentől kapott, csak nála tette le egy részét, hogy továbbadja azt. Ezért mondott Jézus több példázatot is a sáfárok életéről, Isten sáfárnak teremtett minket. Amikor legutóbb így este együtt voltunk, részletesen emlegettük a samáriai asszony történetét. Ő gyönyörű példája annak, hogy amikor fölismerte Jézusban a messiást, az Isten fiát, és benne a kegyelmes, bűnbocsátó Istent, akkor megfeledkezett mindenről, ott maradt a korsó a kútnál, nem a víz volt a fontos, amiért jött, hanem futott vissza a faluba, és hívta Jézushoz a többieket is, mert olyan nagy kincset kapott, hogy azt meg kellett osztani másokkal, meg egyszerre szeretet és felelősség ébredt a szívében, még azok iránt is, akik pedig neki rosszakarói voltak, azért ment egyedül délben a kútra, azokat is szeretni kezdte, akik az ellenségei voltak, és az a vágya volt, hogy ugyanezt hadd kapják meg minél többen. Senki nem mondta neki. Nem mondta Jézus, hogy na most akkor innen fölállsz és siess vissza. Semmit nem mondott, csak megajándékozta. De az akkora ajándék volt, hogy muszáj volt megosztani másokkal, és szerette volna, hogy mások is kapják. Vagy ritkán gondolunk arra, hogy amikor Pál apostol, így olvassuk, öldökléstől lihegve
ment Damaszkuszba, hogy összeszedje Krisztus tanítványait, és minél többeket a halálba küldjön, akkor ott az úton megállítja őt a dicsőséges Krisztus, és elhívja a maga szolgálatába, ahogy itt olvastuk. És néhány nap alatt átdolgozza a maga teológiáját, és ott megkapja a küldést is, hogy menj a pogányokhoz. És amikor visszanyeri a látását, az első dolga, hogy ott mindjárt helyben, Damaszkuszban elkezdi hirdetni azoknak, akik ezt nem tudták és nem hitték, hogy bizony Jézus ám a Messiás, ő az Isten fia, az ő halálának és feltámadásának az erejét hirdette ott, felszólítván őket, hogy higgyenek benne. És amikor onnan elment Jeruzsálembe, ott is ugyanezt kezdte tenni. Senki nem mondta neki. Azaz, hogy úgy látszik mégis. Isten szent lelke belülről indította erre, és akik Istentől ezt a nagy ajándékot, az új életet, a vele való kapcsolatot, a benne való hitet, ebbe becsomagolva a bűnbocsánatot, a békességet, a reménységet hittel elfogadják, azokat már belülről kezdi vezetni Isten szent lelke. Az én vezérem bensőmből vezérel. És átélik azt, hogy nem külső parancsok, hanem belső késztetés teszi könnyűvé az Istennek való engedelmeskedést. Először a dicsőséges Krisztus cselekedett mindkét említett ember életében, de utána azonnal ők kezdtek cselekedni, mert Isten bennünk elvégzett munkájának mindig ez a folytatása, és mindig van folytatása. Aki szeretne ott megállni, hogy mennyire szeret engem Isten, milyen sok jót tett értem, hiszen bűneim bocsánatát, az tulajdonképpen nem fogadta még el igazán, vagy nem tudja, hogy mit kapott ajándékba. Aki tudja, azt nem kell biztatni, az azonnal igyekszik továbbadni. Egy kicsit álljunk meg itt, és hadd kérdezzem, hogy hogy állunk mi ezzel. Egy hónappal ezelőtt így este arról volt szó, hogy ti, akik már elfogadtátok a Krisztus Jézust, mint Urat, most már éljetek is ő szerinte. Elfogadtuk-e mi a Krisztus Jézust, mint Urat, aki parancsol? Ismerjük-e mi az Isten kimondhatatlan ajándékát? A korintusi levélben nevezi az apostol így Jézus Krisztust, az Isten kimondhatatlan ajándéka, akivel együtt mindent nekünk akar adni Isten. Ezt hallottuk az imént a Róma 8.32-ből. Vele együtt és benne mindazt, ami hiányzik az életünkből. Mindazt a békességet, Jézus azt mondja, hogy az ő örömét kínálja nekünk. Az elveszített kapcsolatot, az elveszített otthont, ami miatt mi is azt mondjuk Kosztolányival együtt, hogy itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben, visszaadja az elveszített otthont, s mondjuk az apostollal együtt, hogy a mi országunk a mennyekben van, itt is helytállunk, amíg itt tart minket, de tudjuk, hogy elkészített helyünk van oda át. Semmi ok az aggodalomra, a szorongásra, a sok csüggesztő körülményen is túllátunk, és reménység van bennünk. Nem földiekkel játszó égi tünemény, hanem megalapozott reménység, ami Isten ígéreteire épül. És egy pillanatra sem maradunk egyedül, mert az, aki azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amiket én mondok nektek, az velünk van minden napon. Ismerőse ez nekünk? Ennek az örmében élünk-e, miközben betegség, anyagi gondok, nehéz szomszédok, családban betegek, meg sok minden megterhel bennünket, aközben kapjuk-e az erőt ebből a közösségből, az élő Krisztussal való lelki közösségből. Azért jöttünk-e ide ma este is, hogy az ő ajándékaiból még többet kapjunk. Nos, ennyit bevezetőül, és ezek után nem lesz nagyon hosszú a következő rész. Ebben a szakaszban, amit hallottunk, Pál apostol különös hangsúllyal ír arról,
hogy nem két különböző dologról van szó, amikor Isten tetteit és az azokból következő saját feladatainkat nézzük, ez egy. És mindig következik belőle. Akinek az életében Isten cselekedett, annak az embernek ő parancsokat ad, de annak az embernek új lehetőségeket is nyit meg a szeme előtt, és élni fog ezekkel a lehetőségekkel. Itt néhány mondaton belül, 7 mondaton belül 5-ször ismétli az apostol, hogy Isten tett valamit, azért, hogy. És akkor jönnek ezek a célhatározói mellékmondatok, azért, hogy ti is ezt meg ezt tudjátok cselekedni. Ő adott nektek valamit, azért, hogy. Ne sopánkodjatok nincstelenül, hogy nekem sincs, amire neked szükséged lenne, hanem tudjatok adni örökké való mennyei értékeket, amiket csak Istentől lehet megkapni. A sorrend megváltoztathatatlan. Először mindig Isten cselekszik. Nála nélkül mi semmi igazán jót, maradandót, szépet, igazat nem tudunk cselekedni. Vannak emberek, akik nagy jó szándékkal szeretnének másokért élni és segíteni. És adjunk hálát Istennek azért, hogy ennyi még megmaradt a bűneset után is bennünk. De nem adhatok más, csak mi lényegem. Mi nem tudunk magunktól mennyei kincseket adni. Előbb nekünk is azokat el kell fogadnunk, és Isten azokat újra és újra egyre nagyobb bőségben adja a benne hívőknek, akik azt továbbadják másoknak. Tehát magától senki nem tud ilyet adni. Tud valami mást. És ugyanakkor van olyan is, hogy valakinek van hite, de megakadnak nála Isten ajándékai, és nem adja tovább. Erre mondja Jakab apostol, hogy az ilyen hit halott. Ő igaznak tarthat sok mindent, vagy mindent, ami a Bibliában van, úgy elméletileg. De nem lesz belőle élet, cselekvés. Nem enged annak a késztetésnek, ami megszólal benne, vagy nem is ismeri azt, amikor Isten lelke belülről kezdi vezetni. Aki viszont ezt ismeri, az sok olyat tud cselekedni, sőt a leghétköznapi dolgai is ilyenné válnak, ami dicsőíti Istent, meggazdagítja mások életét, és miközben ezt cselekszi, aközben bontakozik ki ő is, és lesz azzá, akinek Isten teremtette. Mindig ez a három jellemzi ezt. Dicsőíti Istent, az, amit csináltam, meggazdagítja mások életét, kicsit nagyon még jobban, ezt nem méricskéli az ilyen ember, és aközben leszek azzá, akinek Isten eltervezett. Az újjáteremtés eközben bontakozik ki, miközben engedelmes valaki Istennek. Hadd soroljam el ezt az 5 mellékmondatot, ami itt van a Bibliában, ami mindegyikről érdemes lenne részletesen beszélni, de most inkább csak röviden említsük őket. Azzal kezdi Pál, hogy ő Jézus Krisztus szolgája és apostola. Elhívott szolga, azt mondja, elhívta őt Jézus, miért? Azért, hogy elküldje. Az apostolosz azt jelenti, hogy küldött. Azért hívta el, hogy elküldje. Először ő élte át azt, hogy milyen az visszatalálni Istenhez, milyen az, amikor nem a saját lihegő, dühe, gyilkos indulata vezeti, hanem Isten szent lelke vezeti, milyen az, amikor potenciális gyilkosból valaki lélekmentővé és életmentővé válik, először ő élte át ezt. De nem kell hosszan magyarázni neki, hogy erre sokaknak, másoknak is szükségük van. Akkor menjünk és mondjuk el ezt a lehetőséget nekik. És miközben ezt hirdetjük másoknak ebben a küldetésben, mint küldött apostol, aközben Isten őket is elhívja majd, aztán utána küldi másokhoz. És így megy az evangélium szívtől szívig. Elhívta azért, hogy elküldje. És ebben a küldetésben járt ő végig. Aztán azt olvassuk a továbbiakban, hogy kiválasztott engem Isten arra, hogy hirdessem az ő evangéliumát. Kiválasztotta őt,
hogy hirdesse. Mit? Azt, hogy ki választotta? Nem azt kell hirdetnie, azt neki tudnia kell. Arra nagy szüksége van minden kiválasztott újjászületett hívőnek, hogy az életünk kríziseiben, a szolgálat legnehezebb helyzeteiben is tudjam, hogy én hozzátartozok, és nem én döntöttem így, ő döntött így, és ő nem változtatja meg a döntéseit. Nem ezt kell prédikálni, ezt nekem kell tudnom és hinnem, hanem mit kell prédikálni? Azt mondja, hogy hirdessem az ő evangéliumát, amelyet a szent íratokban előre kijelentett, az ő fiáról szól ez az evangélium. A Szentlélek szerint a halottak közül feltámadott, Isten hatalmas fiának bizonyult, ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet is nyertünk. Jézusról kell beszélnie. Jézus halálának és feltámadásának az erejét, az értelmét, a jelentőségét kell megismertetnie azokkal, akik ezt még nem ismerték, akik eddig félreismerték, mert olyanok is voltak, akár keresik őt, akár ellenállnak, vagy közömbösek, ez az ő dolguk. A küldött dolga pedig az, hogy hirdesse ezt az evangéliumot. Aztán azt olvassuk itt később, az 5. versben, ő általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Egy mondaton belül kétszer is ez, hogy Isten cselekszik, és ebből az következik, hogy én is cselekedhetem, vagy cselekednem kell azt, amit ő mond nekem. Először azt mondja, hogy kegyelmet és apostolságot kaptunk. Előbb kapom a kegyelmet, a kegyelem átformál, új emberré tesz, krisztusi jellem formálódik ki abban, aki hitetlenből hívővé lett, és utána rádöbben nem csak a nagy Pál, hanem minden hívő, hogy apostolságot is adott. Küld engem másokhoz. Talán ahol a legnehezebb, mindjárt otthon, a családban. És aztán mindenütt, ahol ő használni akar. Hogy másokat is ő hozzáhívjak, hogy azok is kegyelmet nyerjenek, és apostollá váljanak. És ebben a hívogatásban is azt mondja, hogy ez a sorrend, hogy hitre és engedelmességre hívjunk mindenkit. Először hiszek, a kételjeim, a lelki üresség, a hitetlenség helyére átgondolt, megalapozott Krisztusban való hit jön, és szinte észre sem veszem, már engedelmeskedni kezdek neki. Nem én vagyok a magam ura, addig sem én voltam, hanem aki azt hiszi, hogy az azt a bűn irányítja, hanem Jézus az én uram, és neki engedelmeskedem. És ez nem kényszer, ez öröm. Önként kezdtem el, és nem is akarnék más tenni, nem cserélem fel semmivel. Aztán azt mondja, hogy titeket is elhívott és megszentelt. Nem csak Pált hívta el, mindenkit hívogat. Ma este mi közülünk is sokakat hívogat. De nem csak elhív, hogy közössége legyen a hitre jutottnak Jézussal, hanem megszenteli, ami azt jelenti, hogy felkészíti a szolgálata, és ha szabad ilyen hétköznapiasan mondani, felpakolja mindazokkal, amiket aztán oszthat másoknak. Felkészít és megajándékoz, gazdaggá tesz. Ezt jelenti itt az, hogy megszentel. És a végén még ez a köszöntéssé vált mondat is erre utal, hogy kapok valamit, hogy tudjam adni tovább. Kegyelem néktek és békesség. A kegyelem vertikális irányú, mindig függőleges, onnan felülről kapja minden hívő Istentől. Istennel hozza rendbe a kapcsolatunkat, a békesség meg önmagunkkal és egymással rendezi a kapcsolatot. És ez a sorrend még a versben is, hogy békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ez a sorrend. Először kegyelmet kapok, Istenre figyelek, kezdem érteni őt, és egyetértek vele, engedelmességgel kész vagyok. Aztán elindulok, és nem csak, hogy igyekszem békességben élni másokkal, hanem a békéltetés szolgálatát is
elkezdem végezni. Kicsoldul belőlem az a békesség, amit a kegyelem, a Krisztussal való közösség ad. Én újra és újra megállok annál a mondatnál, amikor olvasom a korintusi levelet, ahol Pál felsorolja, hogy milyen mérhetetlen sok szenvedésben volt része, aztán utána megbánja, azt mondja, ti kényszerítettetek rá, de kár volt ezt mondani, mert nem akarok én sem dicsekedni, sem panaszkodni, de mindegy, akkor már leírta, és utána azt mondja, hogy de, jön egy ellentétes kötőszó, de tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Ami azt jelenti, hogy több örömöm van, mint amire nekem szükségem van. Kicsordul, kifolyik, és az már nem az enyém. Na de ez a cél, hogy jusson nektek is ebből az örömből. Minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Ez Istennek a célja, nem csak az örömmel, minden mennyei örökkévaló értékkel. Először meg akarja ajándékozni, ami egyébként nagyon szegényes lelki életünket, és utána ebből a gazdagságból tudunk gazdagítani másokat. És ezt látva dicsőítik az ő nevét, aki pedig ezt végzi, az kibontakozik. Azzá válik, akinek Isten elgondolta. Az ilyen ember nem önmagát valósítja meg, hanem Isten megvalósítja benne az ő tervét. És az elveszített Isten képűsége jelenik meg újra. Először tehát azt tudjuk meg, hogy mit tett Isten értünk, de utána elhangzik az, hogy mit kíván tőlünk. És ezt nem szabad sem elválasztani, sem egyiket a másik rovására hangsúlyozni, azt meg végképp nem szabad, ami most kezd világszerte divatossá válni, hogy hol az egyiket, hol a másikat egyszerűen elhagyják. És csak a feléről beszélnek. A fél igazság az nem igazság semmiképpen. Tudnilik, azért a Biblia beszél a mi felelősségünkről is. Hát akire nagy értékeket bíznak, az azért felelőssé válik, és azt néha elszámoltatják. És a Biblia szól arról, hogy Isten számon kér rajtunk. Mit? Nem azt kéri számon, amit ő tett, hanem azt, amit nekünk lehetővé tett. Hogy őt megismerve most már másként tudunk élni, most már olyat is tudunk adni másoknak, amink nekünk nem volt. Ami nem velünk született, hanem az újjászületésben kaptuk. Ha már ő képessé tett arra, hogy szeress, akkor kezdjél el szeretni, még az ellenséget is. Ha ő neked ilyen radikálisan megbocsátotta az egész megbánt múltadat, akkor kezdjél megbocsátani. Annak is, aki nem kér bocsánatot. Annak is, aki naponta megbánt. És így tovább. Akkor élj ezekkel a lehetőségekkel. Ez néha elsikkad, mert ezt már nem olyan szívesen halljuk, mint azt, hogy vele együtt mindent nekünk ajándékoz Isten. De ez nem kettő, ez egy igazság. Amit Isten lehetővé tesz, azt számon kéri, és azzal éljünk boldogan. Ez a magyarázata annak, hogy a római levél, amelyben Pál apostol a legrészletesebben ír Isten kegyelmi kiválasztásáról, amit itt Pál is említ, az utolsó néhány fejezetében csak arról szól, hogy akik így visszataláltak Istenhez, azok mi mindent tehetnek, sőt, mi mindent tegyenek. És itt nem kell ezt se tompítani, hogy Isten parancsol. Előbb ajándékoz, aztán megmondja, hogy mit csináljak azzal a sok ajándékkal. És ez pedig számon kéri rajtam. De aki ővele csak ugyan élő kapcsolatban van, benne hisz, és neki hálás, és az ilyen ember kimondhatatlan hálás. Annak az életében ez szinte nem probléma. Az boldogan adja tovább, amit kell, és oda indul, ahova őt küldi az ő ura, és nem megy oda, ahol nem akarja látni őt az ő ura. Nem mindig sikerül, néha ez lelki harcokat jelent, de megint mondom, mivel eközben bontakozik ki, és lesz igazán önmagává, ez örömöt is jelent.
Ezt csak úgy megemlítem, és nem olvasom föl most már, otthon tessenek elolvasni. Hogy a római levél 12. részének a végén 25 olyan feladatot sorol föl az apostol, amiket Isten azoknak ad, akiket ő megajándékozott, akik tőle kegyelmet nyertek, akiket kihívott a bűnből, és akiket most már küld. Itt nincs szó arról, hogy Isten milyen ajándékokat ad, ez egy parancs lista. És ez a magyarázata mindegyiknek, hogy mivel most már Isten képesekké tett titeket arra, hogy szeressetek, hogy megbocsássatok, hogy segítsetek, akkor most már szeressetek, bocsássatok meg, és segítsetek. És rájöttök, hogy ebben is ő segít mindig, és rájöttök, hogy milyen öröm lesz az, hogy azt csinálhatom, amire magamtól képtelen voltam, és eközben tanulja meg a hívő, hogy mi mindenre tett engem képessé az én Uram, nem is gondoltam, engedelmesség közben bontja ki igazán az ajándékok csomagját is, hogy mi minden van ott még. És annyira ismeri az apostol az emberi lelket, miután ezt a 25-öt szépen, részletesen, nagyon világosan, konkrétan felsorolja, azt mondja, de mindezt valóban tegyétek is. Mert hát mi is el tudunk sorolni sok mindent, de más lenne itt az élet, hogyha az emberek szeretnék egymást, meg hogyha az emberek így, meg úgy. Miért én nem vagyok ember? Hogy az emberek, hogyha én szeretnék, meg megbocsátanék, meg tudnék szívesebben segíteni. Ezért mondja, hogy de mindezt valóban tegyétek is. És hogyha mindezt néhány rövid mondatba kell összefoglalni, akkor három ilyen rövid felszólítást szeretnék mondani. Nekem ebben summázódott ennek az igének az üzenete, és szeretném ezt nagyon komolyan venni. Az első mondat így hangzik, hogy ne maradj szegény. Mert olyan szegénynek születünk, hogy tele van mindig panasszal a szánk, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, és olyan kevés bennünk például a béketűrés, hogy nagyon hamar kijövünk a béketűrésből, és így tovább. Ne maradj szegény, amikor Isten mindent neked akar adni, de csak vele együtt. Vele együtt, Jézussal együtt, mindent. A minden azt jelenti, hogy mindazt, amire nekünk szükségünk van ebben az életben és az örökké valóságban, és mindazt, amit másoknak továbbadhatunk. Ne maradj szegény. A másik az, hogy ne légy önző. Ne akard magadnak megtartani azt is, amit másnak kézbesíthetnél. Ettől az örömtől fosztod meg magadat, és nem vagy engedelmes. Ne légy önző. És a harmadik az, hogy ne légy lusta. Nem kell halogatni, hogy majd talán egyszer, most még nem egészen kész az én szívem, most még túl kicsi a hitem, most ezeknek, akik között most vagyok, hát talán majd más környezetbe helyez az én Uram. Ez mellébeszélés, ez az engedetlenségnek a védőbeszéde. Ne légy lusta. Amikor hallod, akkor kell elindulni. Amikor egy csendes imádság közben Isten eszedbe juttat valakit, akkor vedd komolyan azt, hogy neki mivel szolgálhatnál. Ne maradj szegény, ne légy önző, és ne légy lusta. Isten szent lelke segítsen minket, hogy örömmel tudjunk egyre többet elfogadni, és amit tovább kell adnunk, azt örömmel továbbadni. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy olyan sok ajándékot kaptunk már tőled eddig is. Bocsáss meg, amikor hálátlanul elmentünk ajándékaid mellett. Bocsáss meg, ha sokkal több a követelőzés és az elégedetlenség a szívünkben, mint a hála és az elégedettség. Szabadíts föl minket arra, hogy nyújtsuk a hitünk kezét, hogy megajándékozhass minket egyre gazdagabban. És szabadíts fel arra, hogy amit nem nekünk szántál, csak nálunk tetted le, azt örömmel továbbadjuk másoknak, és legyünk a te képviselőid ezen a világon. Kérünk, ébressz a mi szívünkben felelősséget és szeretetet azok iránt, akik között élünk,
és akik lelkileg szegények. Köszönjük neked, megváltó Úrunk, hogy gazdag lévén szegénnyé lettél, élettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Könyörgünk hozzád a betegeinkért. Könyörgünk egy asszonyért, aki olyan sokat szolgált itt, és most nagyon súlyos állapotban van. Könyörgünk egy fiatal férfi testvérünkért, aki súlyos műtét után van. Könyörgünk egy lelki pásztorért, aki hosszú idő óta szenved. És könyörgünk hozzád azokért, akik ezen a nyáron is csendes heteken vehetnek részt. Munkálkodj hatalmasan, újjáteremtő igéddel. És kiáltunk hozzád, Urunk, azokért, akik háborúban állnak és gyilkolnak. Te ves véget a vérontásnak. De kérünk, te ves véget a mi nehézkességünknek, a bennünk lévő sok keserűségnek. Hadd tudjunk mi örömmel szolgálni neked. És ebben a csendben segíts most válaszolni a te megszólításodra. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás előtt énekeljük a 299. éneket, amelyik pontosan erről szól, amiről mai igénk. Azzal kezdődik, hogy Jézus hív, aztán azzal folytatódik, hogy Jézus küld, és a végén elhangzik egy rövid imádság, legyen ez a saját szívünkből is fölszálló imádság: hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. 299. ének.

kérjük Isten áldását. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!

Kedves hallgatóink, a Pazsaréti Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Cseri Kálmán, lelkész.

0: hír összeállításunk következik.
1: Református Oktatási Konferencia 2026-ban. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyen a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétellel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imád, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédettelenebbre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható. Kedden csökken a felhőzet, és napos idő lesz. Kisebb eső nem kizárt. Északi a szél és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A kis dolgok fénye. Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket. Molnár Ferenc.

0: Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. 32. Zsoltár 2-től 5-ig terjedő versek.
1: Egy kemény lelki tusa, rövid drámai leírása van az olvasott ígében. Dávid király mondja el, mi biharzott át a lelkén akkor, amikor olyan valamit tett, ami által szembe került Isten akaratával. Meglátott egy asszonyt, egyik hadvezérének a feleségét, nem bírt ellenállni a vágynak, megvolt hozzá a hatalma, elragadta törvényes férjétől. Örülhetne most már, de megszólalt benne egy titokzatos hang, egy fájó, nyugtalanító szó, a lelki ismereté. Ki ne ismerné közülünk is ezt a kegyetlen állapotot? Nem vádol senki, nem tud bűnünkről senki, mégis, mintha sötét, fenyegető árnyék követne mindenüvé. Nem tudunk szabadulni tőle. Hiába nyugtatjuk magunkat, valami rág emészt belülről. Mennyire igaza van a Bibliának, amikor azt tanítja, hogy mi, emberek, Istenre nézve vagyunk teremtve. Tehát létünk igazi értékét az Istennel való zavartalan közösségünk jelenti. Életünk egyetlen esetben halad a maga igazi útján, ha ugyanis Isten útján halad. Megteremtésünk egyetlen célja rátalálni Istenre, és ő benne élni. Amint szemünk a fény számára van teremtve, aképpen vagyunk mi Istennek teremtve. A lelki ismeret az Istentől, emberi létünk értelmétől való elszakadásból eredő ösztönös félelemérzet. A lelki ismeret

0: Érzés. Az az érzés, hogy nem vagyunk sohasem egyedül. Valaki látja, valaki tudja, valaki mindenről tud, és majd felelősségre von, mert megvan hozzá a joga és hatalma. Az egyetlen, amit tehetünk, amire Dávid is rádöbbent, bevallani a bűnt Isten előtt, elmondani néki mindent igazán, leplezetlenül, alázattal és fájdalommal, és ő elveszi rólunk bűneink terhét.
1: Teremtőm, arra vágyom, hogy veled harmóniában élve egyensúlyi helyzetben lehessek. Akkor vagyok igazán önmagam, ha teljesen nálad lehetek. Meglelem igazi önmagamat, amire teremtettél. Kérlek, hogy mutassa ezt meg a lelki ismeretem, ami olyan, mint a sötét háttér a festményen, amelyikből jobban kiemelkedik a kép lényege. Így váljon a lelkiismeret furdalásom segítőmmé, hogy az evangélium hangjait tisztábban hallhassam, hogy a bűnbocsának megnyugtató színei egyre jobban kicsillanjanak. Az előtted való megadásom szándékom szerint őszinte. Kérlek, küldj öröm üzenetet, hogy leveszed rólam bűneim terhét, hogy hazaérkezhessem hozzád. Tudom, sokszor, sokféleképpen vétkeztem gondolatban, szóban és tettben. Életemet ma már másképpen látom. Azt is tudom, hogy sok jót mulasztottam el megtenni, és olyan sokszor a rosszat választottam. Bánom ezeket, és azt is tudom, a sajnálkozásom magában kevés, de köszönöm, hogy fordulhatok hozzád. Eltávolodom mindattól, amiről tudom, hogy rosszra visz. Hiszem, hogy Szent Fiad azért érkezett, hogy életet, egyensúlyt, harmóniát adjon a világnak, s nekem. Most hálásan köszönöm mindazt, amit általa kaptam, s arra kérlek, jöjj be az életembe, jöjj a szívembe, és tisztíts meg, irányítsd az életemet. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A több mint 50 előadásból álló jelenések sorozatának most a harmadik előadásához érkeztünk, amelynek a címe: Mi lesz veled, kereszténység? A kérdés nagyon

egyszerű, és egyszerű lehet a válasz is. A hív ember, aki elfogadja alázatosan azt, amit Isten mond, nagyon könnyű és egyszerű válaszokat tud adni az élet, a hitélet nehéz kérdésére is. Mert egyszerűen csak elfogadja azt, amit Isten mond, azt, amit Isten igéje mond válaszképpen a feltett kérdésekre. És ha erre a kérdésre keresnénk a választ, akkor Lukács evangélium a 12. fejezetének 32. versét olvasnám. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszeteti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. És ezzel meg is volna a válasz a kérdésre, hogy mi lesz a kereszténységgel. Ami kérdés volt akkor, amikor a kereszténység elindult az Isten által meghatározott útján, és amely elég azokra a kérdésekre, amelyek ma is felvetődnek a kereszténységgel, egyházakkal, keresztény egyházakkal kapcsolatban, mi lesz a kereszténységgel. Vajon van-e a kereszténységnek jövője?

1990-ben jelent meg egy lexikon Németországban a kereszténység 2000 éves történetéről. A lexikon szerkesztője egy kérdést tesz fel, amelyre keres is a választ a lexikonban, és ez a kérdés így hangzik: mikor és hol kezdődött a kereszténység története? Azután elkezdi vizsgálni azokat a jelentős állomásokat, amelyektől eredtethetjük a kereszténységet. Megemlíti Jézus születését, azután Jézus tanítói szolgálatának megkezdését, keresztségét a Jordánnál, amikor Keresztelő János rámutat, hogy ő az Isten báránya. Azután helyezhetnénk az időpontot a názáreti zsinagógához, amikor Ézsaiás próféta könyvéből felolvassa Jézus a rá vonatkozó proféciákat, majd végén behajtja a könyvet és azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írásati hallástokra. Szinte azt is lehetne mondani, hogy Jézus ezzel azt mondta, hogy most egy új korszak kezdődött. Elkezdődött a kereszténység története. Vagy az utolsó vacsorától, amikor az Úr Jézus meghitt tanítványi közösségben együtt van az övéivel, vagy nagypéntektől, kereszthalálától, a feltámadástól. A könyv szerzője több ilyen időpontot megemlít. A hol kérdés egy értelmű a válasz: Jeruzsálem. Jeruzsálemből indul el, de az időpontok azok már kérdésesek. Történetileg természetesen beszélhetünk egy új eszme megszületéséről. Vannak, akik arra pontra helyezik az elindulást, amikor Jézus közli a nagy misszió parancsot a tanítványokkal. Az ő feltámadása után is azt mondja, hogy elmenvén szélese világra, hirdessétek az evangéliumot, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Vagy majd később, pünköstkor, illetve pünköst előtt, amikor a tanítványok érezték, hogy együtt kell lenniük. Még előbb, amikor az olajfák hegyén búcsúzik Jézus a tanítványoktól, és amikor a tanítványok Jézus eljövetelének, illetve Isten országa felállításának az idejéről tudakozódnak, Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok tudna az időket és az alkalmakat, hanem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Judában, Samáriában, a föld végső határáig. Talán itt kezdődik a kereszténység. Én úgy gondolom, hogy a történészek vitatkozhatnak, kutathatnak. Számunkra nem ez a lényeg. A kereszténység elindult. Elindult egy új eszme, egy új tanítás, egy új eszmerendszer, és ezzel kapcsolatban hangzik el a megfogalmazott kérdés, hogy vajon van-e ennek jövője? Mi lesz ezzel az új eszmével? Fel tudja venni a harcot abban a helyzetben, abban a társadalomban, abban a közegben, amelyben feladatot kap Istentől? Vajon meg fog-e tudni felelni az ő küldetésének? Nem mondjuk azt, hogy tulajdonképpen a kereszténység története nem akkor kezdődött, hanem része az üdvösség történetnek. Nem lehet elszakítani egymástól az új szövetségi történeteket, vagy a kereszténység történetét. Nem lehet elszakítani az üdvösség történet korábbi eseményeitől. Bármelyik pontról indulunk is el. A kérdés jogos.
mi lesz veled, kereszténység? Említettem, hogy egy új eszme születik, amelyet nem akar befogadni az a kor. Nem akarja befogadni ezt az új eszmét Istennek az ószövetségi népe, választott népe. És nem tudja befogadni a sok Istent imádó római birodalom sem. Vajon miért nem? Általában nem jósoltak nagy jövendőt ennek az eszmének, ennek a szektának, ahogy ők nevezték. Sajátosan tükröződik ez a magas tanácsban, a Sanhedrinben elhangzott beszélgetésből, amikor Gamáliel, egy köztiszteletben álló magas tanács tagja, amikor az apostolokat bántalmazzák, egy tanácsot ad. Ez a híres Gamáliel tanácsa. És azt mondja a Sanhedrin tagjainak, hagyjatok békét ezeknek az embereknek, mert ha emberektől van ez az egész ügy, akkor hamar megsemmisül. De ha Istentől van, akkor nem tehettek ellene semmit, és nehogy Isten ellen hadakozóknak találtassatok. Ez a híres Gamáliel bölcs tanácsa, amit az életben nagyon sok helyen lehet alkalmazni. Nagyon jó tudni azt, hogy amikor Istentől van valami, az ellen ember semmit nem tehet. És ekkor hallgattak Gamálielre. De nyilván nem azért, mert Istentől vártak ők valamilyen bizonyítékot, hiszen Jézus feltámadása a legnagyobb bizonyíték volt, amit nem tudtak elfogadni. Hiába mentek a római katonák a jelentéssel, hogy feltámadt, lefizették a katonákat, hogy hazudjanak, tagadják le, nem mondják senkinek. Azért el tudjuk képzelni ezt az erkölcsi helyzetet, és el tudjuk képzelni azt, hogy ilyen emberektől mit várhatott az a maroknyi kis tanítványi közösség, akik készek voltak arra, hogy egy csodálatos történelmi tényt, Jézus feltámadását letagadják, és lefizessék azokat az embereket, akik ezt látták, akik szemtanúi voltak. Úgy most sem erről lehetett szó, hanem abban mutatkozott meg az okosságuk, hogy nem akartak konfliktust a néppel. Tudták, hogy a keresztények bántalmazása sokakban ellenkező hatást vált ki. És ezért inkább arra gondoltak, valóban igaza van Gamálielnek, úgyis semmibé válik ez a dolog. Ez volt a közhangulat. Ezt hitték, hogy ebből a tanításból nem lesz semmi.

De nézzük azt a kérdést, hogy miért nem tudta befogadni a kereszténységet a sok Istent hívő római birodalom. Róma meghagyta és befogadta a birodalom által legyőzött népek isteneit és vallásait. Miért nem tűrte meg a kereszténységet? Mert ez különös dolog, hogy a legyőzött népek magukkal hozták a vallásukat, isteneiket, és ezeket mind befogadta a római birodalom. Csak a kereszténységet nem tudta befogadni. Miért? Itt két nagyon lényeges tényről van szó. Az egyik, Rómában a császárok megkövetelték, hogy Istenként dicsőítsék őket. És különösen, múltkor hallottuk, hogy Domitián császár volt az, aki megkövetelte, hogy őt életében is istenítsék, és imádják. Ez teljesen ellenkezett a keresztény felfogással, és ez már halálos bűn volt. És volt még egy másik. A római ember hitte azt, hogy a birodalma soha nem szűnik meg. A római birodalom örök. Ezzel szemben mit hirdettek a keresztények? Ez a világ elmúlik, és egy örök birodalom van, Isten országa. Ez pedig hazárulás volt a római ember szemében. A kereszténységben tehát nem csupán egy új vallást láttak, hanem a haza ellenségét, és az ellenséget meg kell semmisíteni. Ez volt a kereszténység két nagy bűne a római birodalom szemében. Az, hogy nem istenítették a császárt, nem fogadták el, hogy a császár Isten, mert nekik csak egy Istenük volt, és a másik pedig az, hogy ők abban hittek, hogy Isten országa az örök. Itt ezen a földön minden elmúlik. Isten országa az, ami megmarad. De miért tett kivételt mégis, erről is hallottunk az elmúlt alkalommal, Domitián császár János apostollal és Efézussal, ahol János apostol gyülekezeti tisztséget töltött be. Miért tett kivételt? Politikai, taktikai okból, erről hallottunk az elmúlt alkalommal, de nézzük egy másik oldalról. Az embereknek is megvannak a terveik, de nagyon sokszor az ember, amikor tervez, elfeledkezik egy felsőbb hatalommal, aki beleszólhat terveibe. Ők úgy gondolták, hogy János apostolt elszigetelik a társadalomtól. Elszigetelik a gyülekezettől. Csak arra nem gondoltak, hogy ezzel, hogy János apostolt Pátmoszra száműzik, Isten tervét segítik elő. Mert Istennek volt egy üzenete. És ahhoz, hogy ezt az üzenetet nyugodt körülmények között átvehesse az ő szolgája, és megfogalmazhassa, leírhassa, és a gyülekezeteknek átadhassa, ehhez olyan körülményekre volt szükség, aminek legjobban Pátmosz felelt meg. Ott el volt zárva minden idegen befolyástól, és szoros kapcsolatban lehetett Istennel, és Isten ott közölte az ő elgondolását, az ő tervét, az egyháznak a jövőjét. A reménytelenség szigetéről jön a reménység üzenete. Isten nagyon sokszor cselekszik így. Ember tervez, van egy közmondás, és Isten végez.

különös módon próbálta megértetni az Úr Nabukodonozorral, Babilon királyával, amikor Dánielen keresztül közli az elkövetkezendő időket, birodalmak születését és bukását, és amikor Dániel rámutat a babiloni birodalom helyzetére, akkor azt mondja Nabukodonozornak, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Jó van ezt tudni ma is, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Amit látunk a világon, a társadalomban, a nagy politikában, ez az, ami a színpadon történik, játszódik, és nem látjuk a színpad mögött, a kulisszák mögött meghúzódó erőket, amelyek a történelmet befolyásolják. Emberek bábuk, eszközök. Lehet egy ember pozitív eszköz Isten kezében is, lehet egy más hatalom kezében eszköz. Istennek szüksége volt arra, hogy János, az ő szolgája a gyülekezettől távol. Hiszen gondoljunk csak bele gyülekezeti életbe. Sokszor éppen a gyülekezetben a különböző elgondolások, különböző problémák, sorródások miatt nincs lehetőség igazi alkotásra. János apostol is ott volt egy gyülekezetben, szeretett tanítvány volt, nagyon szerették, de valószínű, hogy Efézus nem az a hely volt, ahol Isten közölhette volna vele az eljövendő 2000 év történelmét, az egyház útját. Nem az Úr küldte közvetlenül Pátmoszra, hanem Domitián azt hitte, hogy most ezt az embert elszigeteli, és elvesz a kereszténységtől. Ha valójában az történt, hogy Domitián is Isten kezében volt eszköz, amikor János apostolt Pátmosz szigetére küldte. Ebben a közegben hozza János az üzenetet magától, Krisztustól. És ez az üzenet nem egy haldoklónak szóló vigasztalás, nem utolsó kenet, hanem egy győzelmi himnusz. Az Úr elmondja János apostolnak azt, ami történik ezután, amik lesznek, és amik eljövendők. Azzal kezdi az üzenetét, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Én még emlékszem arra, amikor gyerek voltam, és volt lehetőségem megismerkedni különböző hittan tanításokkal, hogy jelenések könyvét úgy mutatták be, hogy titkos jelenések könyve. Titkos. Holott János apostol úgy kezdő, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Ha valami kijelentés, akkor az nem titkos. És miért írna Isten, miért adna Isten az embereknek titkos, kódolt üzenetet, amit nem tudnak megfejteni, amivel nem szabad foglalkozni. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten. Az a Jézus Krisztus, aki ellen küzdöttek, akiről úgy gondolták, hogy legyőzték, aki feltámadott. Jánosnak megmutatja az Úr előre az egyház történelmét, amelyben vannak elesések, felemelkedések, bukások és győzelmek. Van sok küzdelem és sok öröm újongás. Mennyi ebben a realitás? Vajon mi, akik nézői vagyunk most már egyik 2000 év óta lepergett folyamatnak, vajon mit jelent számunkra, és mit mond számunkra ez a történetírás?

Ratzinger bíboros, a 16. Benedek pápa Glaube und Zukunft, hit és jövő című könyvében írja, hogy történelem szemléletünket át kell gondolni. És azt mondja tovább, azt írja, a történelem beteljesedett profécia, és a profécia megjövendőlt történelem. Mennyire igaz ez? Igazat adunk neki. De az ember nagyon sokszor úgy tesz, mintha maga csinálna a történelmet. Mintha maga kormányozná és irányítaná és változtatná meg a világot. A látvány, amely János elé tárul, ellentéte annak a képzeletnek, amelyet a történelem nézőteréről szemlélnek az emberek. És az idősebb generáció elmondhatja azt, hogy mi már megéltünk néhány történelem átírást, történelem változtatást. Az a történelem, amit Isten ír, változhatatlan. Nagyon jellemző az apostol íratokban, és itt a Jelenések könyvében is, hogy a kor keresztényei előtt nem volt kérdéses ügyük jövője. Ezt a dolgot nekünk nagyon jól be kell vésni a mi gondolatvilágunkba, a mi elképzelésünkbe, hogy Isten gyermekének, aki elfogadja Istentől életének és a történelemnek az irányítását, el kell fogadni azt, amit mond, annak számára nem kérdéses az ügy jövője. A Jelenések könyve 6. fejezetében olvassuk, hogy az egyház kijött győzve, hogy győzzön. Ez az egyszerű, nagyon rövid leírása, lényegében összefoglalása a történelemnek, az egyház történelmének. Az egyház kijött győzve, hogy győzzön. Nem mindig és nem mindenki előtt tűnt győzelemnek. És itt kell igazat adni Ratzinger bíborosnak, győzelem nyer mindent. És milyen lesz ez az örökség? A Jelenések könyve 21. fejezet 4. versében ezt olvassuk. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

Faluvégi Dezső. Várlak. Várlak. Talán nem azért, amiért mások is várnak, mert nőnek az árnyak, s valahol benn lappang a félelem. Várlak. De nem csak azért, mert hinni kell sok minden egyébbe. Azt is, hogy visszajössz. Nem csak azért, hogy fölvásd szegénységem mennyek országával, hiszen tudod, mennyire otthon érzem magam e földön. Hozzátapadtam a földhöz, a földiekhez. Van házam, ruhám, kenyerem, nem az, ami epesztve epeszt, ha mondom, vallom, imádkozom mind sürgetőbben, ahogy az évek szállnak, hogy várlak. Várlak. Nem csak értelemmel, mert a problémákkal súlyos jelen kényszerít belátni ígéd igazát, vagy mert nyilván szólnak jöttödről feltört pecsétű, betelt proféciák. Én téged várlak, Uram, üdvösségem, csodálatos Isten, felettébb való lény. Téged várlak én. Éretted várom nyílni az egeket, és várlak, mert szeretlek.

Ez a cél. Szeretnénk egy célba érkezni. Azzal a néppel, amelyet Krisztus hívott el, azzal a néppel, amelyet úgy mutat be, mint szenvedő, küzdő nép, azzal a néppel, amelyet úgy mutat be, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett. A mindennapi Isten segítsen bennünket, hogy a Jelenések könyvén keresztül megértsük a bibliai történelem filozófiáját. Hogy átértékelődjön a mi történelem szemléletünk. Hogy ezáltal másképpen lássuk azokat a történéseket is, amelyek közvetlenül bennünket érintenek, amelyeket meg kell élnünk. Kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen nékünk úgy látni az eseményeket is, és az isteni kéznek a munkáját, vezetését, ahogy az a valóságban a mennyből látható. És adja mindenható Isten, hogy amikor a célbaérkezés megtörténik, amikor a történelem célba ér, amikor Jézus eljön, amikor az egyház története véget ér, akkor ott lehessünk azok között, akik Isten megváltott gyermekei. Amen.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad. És az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. János első levele, 4. fejezet, 16. verstől a 21-ig.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Mennyei harmat. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 28. verse. Ahol az ég harmatot hint. Gondolatok az igéről. Ami a harmat a növényvilágban, az a Szentlélek áradása a kegyelem világában. Milyen nagy szükségem van erre a mennyei harmatra. Isten lelke nélkül kiárad, összezsugorodik az életem. Elkeseredtem, elbágyadok, meghalok. De milyen édes ennek a harmatnak az üdítése. Ha Isten megáld vele, vidám leszek, életem megelevenedik, megerősödöm, ennél többre nincs szükségem. A Szentlélek életet ad belém, mi többet kívánnék, hiszen minden élettelen számomra a Szentlélek harmata nélkül. Hiába hallgatom az igét, imádkozom, énekelek és járulok az Úr asztalához. Nem találok egyikben sem áldást, míg Isten lelke meg nem látogat. De amikor harmata megöntöz, a kegyelem minden eszköze drága és hasznos lesz számomra. Milyen nagyszerű ígéret ez! Az ég harmatot hint. A kegyelem meglátogat, nem hagy meg, kiszáradt mi voltomban, nem tesz ki a világ perzselő hőségének, sem a sátáni kísértések forró szelének. Bár megérezném már ebben az órában az Úr szelíd, csendes, életető harmatát. Miért is ne érezném meg? Aki úgy éltet engem, mint a mező füvét, miért ne adná nekem is meg azt, amit a fűnek megad? Felülről fog felüdíteni, a fű nem kiált harmat után, mégis megkapja. Az Úr pedig, aki megáldja néma növényét, hogy ne áldaná meg hozzá könyörgő gyermekét is. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt, az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Programozók napja, vagyis a rendszergazdák világnapja. Egy évben kétszer is ünnepeljük a programozókat. Programozók napját tartanak minden évben január 7-én, és 2007-től az év 256. napján, ami szeptember 13-ára, szökő évben szeptember 12-ére esik. Ezért ezen a napon, mert a számítástechnikai 8 bites szabvány azt jelenti, hogy 256 féle számot tárolhat 0 és 256 között. Az ünnep célja felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a technika fejlődésében milyen nagy szerepet töltenek be ezek az emberek. Az időjárásról kezdjük az őszi időt. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső. Északi szél és 17-25 fok várható. Kedden csökken a felhőzet, és napos idő lesz. Kisebb eső nem kizárt. Északi a szél és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk! kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Mio Parada, horvát származású karizmatikus, mostani 3 napos egri lelki gyakorlatán valamennyiünket megszólító biblikus üzenetet adott át. Ez a következő. A mennyországhoz egyetlen kulcs van, a szeretet. Mielőtt ehhez kapcsolódó gondolatokat fűznénk össze, ismerjük meg a misszionáriust. Mio Parada, horvát származású, 1983 óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat a lelki megújulás témájában. A világ sok táján tartott lelki gyakorlatokat. Szolgálatára megkapta a pápai áldást. 2012-ben megalapította az Ágoston renddel karöltve az Isteni Szeretet Misszionáriusainak támogató egyesületét, amely a missziós munkát segíti. 4 gyermekes családapa, magyarul eddig 4 könyve jelent meg, a hit 3 lépése, Jézus a jó pásztor, íme újjáteremtek mindent, és az édesanya szíve alatt.
1: Mio Parada tanításaiban kiemelte, hogy a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Jézus azt szeretné, hogy Isten békéjét érezzék bennünk és általunk. Az öröm, az

0: A lélek lélegzetvétele bennünk, az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karunkkal.
1: Mint ahogy minden folyónak megvan a forrása, a folyama és a torkolata, így minden életnek is megvan a maga fejlődése. Az utam Medjugorjéba vezetett, és akkor hallottam először Isten hangját a szívemben. Nagy melegséget és békét éreztem. Utána pedig az Úr megszólalt, és azt mondta, hogy fiam, most már érted-e, hogy ez az én művem, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy egészséges leszel vagy beteg, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg, hanem a legfontosabb, hogy megtalálj engem a szívedben, és aztán a körülötted lévő világban. Ha szeretnél a mennyországba jutni, menj és tudd, hogyan kell élned. Megértettem azt, amit eddig csak az értelmemmel tudtam, most a szívemmel is, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok.
0: Isten megtanított arra, hogy az életemben meddig tegyem meg minden helyzetben a hit három lépését, hogy fogadjam el az adott helyzetet, adjak hálát érte, és kérjem Istent, hogy dicsőüljön meg abban a helyzetben, mutassa meg irgalmasságát, minden hatóságát és igazságosságát. Sokat imádkozom. Az emberek sajnos keveset imádkoznak és csodákat várnak. Megszoktam kérdezni tőlük, hogy mit és mennyit imádkozol, mert akik rendszeresen és kitartóan imádkoznak, problémáikat Jézus fokozatosan megoldja. Mindig hangsúlyozom, hogy egy életünk van, ez az élet, és egy időnk, ez az idő, hogy elérjük a szentséget.
1: Szent Pálhoz hasonlóan igyekezzünk, hogy Jézus éljen rajtunk keresztül, hogy az ő szemével nézzünk, hogy ő szeressen szívünkkel, és ő öleljen karjainkkal. Ilyen életre hív mindannyiunkat Jézus. Egy csöpp jóság nagyon sokat tehet. Ha pedig sok csöpp összeadódik, akkor gyorsabban terjed a jó. Ezért fogjunk össze, és legyen a halálunk pillanatában ez a föld sokkal áldottabb, mint amilyen volt, amikor megszülettünk. Hiszem, hogy ez a pár szó, amit megosztottam veletek, ez benneteket is sarkalni fog az ima életre, és hogy maradjunk kapcsolatban imán keresztül. És ha máskor és máshol nem, akkor találkozunk a mennyországban. Tudjuk, a mennyországhoz egyetlen kulcs van, a szeretet.

0: Milyen ismereteink vannak a mennyről, a mennyországról? A Bibliában a föld a szemmel látható, a menny pedig a szemmel nem látható világot jelöli. A teremtés történetben külön eseményként van szó a menny és az égbolt teremtéséről, melyet Isten kifeszített hatalmas karjaival, s ráhelyezte a napot, a holdat és a csillagokat. Sok esetben a menny és az ég fogalma összeolvad, különösen itt látható, ez a Mózes első könyve első fejezet 8. versében, amely szerint Isten a boltozatot égnek nevezte el. Az égben van Isten, Jézus Krisztus és mennyei lények lakóhelye. Mind az Ószövetség, mind az Újszövetség gyakran beszél arról, hogy Isten a mennyben vagy a mennyekben lakozik. Az ember imája a mennybe száll föl Istenhez, ő pedig a mennyből tekint alá a földre, s hallgatja meg a könyörgést.
1: A menny Jézus Krisztus lakóhelye is. A mennyből szállt le a földre, s feltámadása után a mennybe vitetett föl tanítványai szeme láttára. A mennyben ül az Atya jobbján, ott van kegyelmének királyi széke, s onnan jön el az ég felhőivel, hatalommal és dicsőséggel. A menny az angyali lények lakóhelye is. Ott dicsőítik és szolgálják Istent, s onnan küldetnek a földre az emberekhez. A nagy és hatalmas események, isteni megnyilvánulások kiindulási helye is a menny. Emellett a boldog, üdvözült lelkek lakóhelye. Isten a forgószélben illést az égbe, azaz a mennybe ragadta el. A menny az a jobb haza, ahová vágyakoztak és vágyakoznak Isten gyermekei. A tanítványok, az üdvözülők neve föl van írva a mennyekben. Azoknak, akik hisznek, a mennyben országuk és otthonuk van.
0: Isten országát is számos helyen említi, tudatosítja a Szentírás. Isten országa és a vele azonos jelentéstartalmú mennyek országa kifejezés Jézus ige hirdetésének központjában álló formula, és Istennek világ és ember fölötti uralma valóságát, jelenlétét, illetve eljövetelének ígéretét jelenti. Az Isten országa kifejezés tehát nem helyi, földrajzi értelmű, hanem Isten uralkodásának, országlásának folyamatát, eseményét jelenti. A kifejezés ószövetségi háttere például a Dániel látomása Isten örökkévaló királyságáról, valamint arról, hogy a világ fölött országló uralom az ember fiának fog átadatni. Az Isten királyi uralmával kapcsolatos képzetek gyökerét minden valószínűség szerint az úgynevezett trónra lépési zsoltárokban találhatjuk meg. Ezekben himnikus módon jut kifejezésre, hogy az Úr kozmikus értelemben vett királya országának.
1: Ugyanakkor, bár Isten kezdettől fogva mindenek fölött való Úr, ez a tény nem általánosan elismert. Végül majd mégis előtte hajol meg minden térd. Ám ez nem azt jelenti, hogy valamikor lesz királyá, hanem már most is, öröktől fogva az. Minden Isten terve és akarata szerint megy végbe, és ha elkövetkezik az idő, a jelen nyomorúságokkal és megpróbáltatásokkal teljes világát föl fogja váltani Isten örök uralkodásának békés korszaka. Az apokaliptikus látomás szerint Isten egy kozmikus katasztrófa nyomán lesz királyá. Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Péter második levele, 3:8. Tehát az a döntő, hogy megfigyeljük és számon tartsuk a végidők jeleit, és türelmesen várjuk annak bekövetkezését. Ennek ideje nem tudható az ember számára, hiszen egy nap az Úrnál olyan, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap.
0: Az Isten országáról szóló kijelentések az Új Szövetségben igen gazdagon követhetők. A kifejezés maga több formában is előfordul. Így Márk és Lukács az Isten országa, míg Máté elsősorban a mennyek országa kifejezést használja. A kutatók egybehangzó álláspontja az, hogy a két kifejezés tartalmilag egymással teljesen megegyezik, és közvetlenül Jézusra megy vissza, ahol ő használja. Ott Jézus kijelentéséről van szó. Jézus a maga szóhasználatában a kortársai által jól ismert fogalomkörhöz kapcsolódik, mondani valója azonban lényeges pontokon eltér az általános felfogástól. Az ő tanítása szerint az Isten országába való bekerülés nem a törvény engedelmes és tökéletes megtartása, illetve Isten uralmának az ember általi elismerése nyomán következik be, hanem egészen más úton.
1: Jézus Isten országának eljöveteléről nem csak mint a jövőben bekövetkezendő eseményről, hanem mint a jelenben fölismerhető valóságról szól. Ehhez kapcsolódóan magyarázó értelemben szerepel az ítélet napja kifejezés. Ez az összefüggés arra utal, hogy Jézus Isten ítéletes megjelenését hirdeti meg, amely ítélet lezárja a történelem jelenkor szakát. Mindezt alátámasztják az ítélettel kapcsolatos példázatok, mint a Máté 7:24-25, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és belőtköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert ő kősziklára építetett.
0: A ma nap eljövetele az ítélet mellett az emberfia eljövetelével is összekapcsolódik, viszont sehol sem találkozunk egy részletezett jövőképpel. Ugyanakkor a jövővel kapcsolatos egyes kifejezések mindig a jelenre vonatkoznak. E kijelentések nem csupán a végzetszerűen elkövetkező jövőt akarják meghirdetni, hanem a jelent ennek a jövendőnek a részévé kívánják tenni. A kettőt össze akarják kapcsolni. Ez a jövendő azonban nem folyamatos átmenettel következik a jelen korszakból, hanem egy jelentős fordulat következtében. Jézus Isten végző megjelenésének idői közelségét hirdette, ami kitűnik a fügefa példázatában szereplő mondatból. Tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Márk 13:29.
1: Más esetben a közeli váradalom mondani valója, mint a tanítványok vigasztalását célzó üzenet jelenik meg. A Lukás 18:8 szerint Isten a rávárakozóknak hamarosan igazságot szolgáltat. Ez az üzenet minden valószínűség szerint azoknak a tanítványoknak szól, akik Isten országa eljöveteléért imádkoznak. 3 további igehely is meghatározottan rövid időszakról beszél. Kimondható, hogy Jézus beszélt arról, hogy Isten uralkodása az egészen közeli jövőben következik be, ezt azonban és ez a döntő szempont nem az apokaliptika értelmében tette. Az időpontok számítgatását Jézus a leghatározottabban elutasítja, miáltal elveszi az időpontok számítgatásából adódó hamis biztonságérzetet, hogy megtérésre hívjon.
0: Isten országa jelenleg idejű megvalósulásával kapcsolatban a kijelentések az evangéliumokban központibb helyet foglalnak el, mint a jövőbennivel kapcsolatosak. Krisztus csodatételeit, mindenek előtt gyógyításait Jézus úgy értelmezi, mint Isten országa jelen valóságának jeleit, hiszen ő Isten ujjával teszi azokat, ahogyan írva áll a Máté 12:27-ben. Jézus rendkívüli szerepe, hogy az üdv időkre megígért univerzális üdv események az ő tevékenysége során a jelenben valósulnak meg. Ugyanakkor univerzális üdvösségre jutásról nincs szó. Ebből a kettőségből átadóan egyes magyarázók ezeket a jeleket csak mint Isten országa eljövetelének jövőbeni előjeleit értelmezik.
1: Mint a Máté 12:28, ha pedig én Istennek lelke által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa, revidált fordításban, Isten országa bennetek van, íge bizonyítja, az Isten országával összeköthető kérdés a Jézus személyével kapcsolatos kérdéssel azonos, vagyis igent vagy nemet mondani, Isten országának megjelenésére annyit jelent, mint igent vagy nemet mondani Jézus személyére, mint Krisztusra. Imádság minden országért. Urunk, Jézus Krisztus, te Isten országát hoztad el közénk, és meghívtál mindnyájunkat országodba. Azt mondtad, Isten országa bennetek van. Add, hogy egyre jobban megértsük, mi vagyunk az Isten országa. Életünk terved megvalósítása legyen, a megváltás és Isten fiai szabadságának bizonysága a hétköznapokban. Kérünk tőled a mai napon is jó gondolatokat és indításokat, reményt és akarást, hogy egyre szebb és nagyszerűbb legyen Isten országa szívünkben. Ámen.
0: Ilyen formában az Isten országa eljövetelének vagy jelen valóságának a kérdése Jézus személyének megítélésén múlik. Jézus Krisztus Isten országának beteljesítője mindenkor, ahogyan ő mondja, ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül érkezett hozzátok az Isten országa. Lukács 17:20-21. Jézus általában felfogása az Isten országával kapcsolatban, ahol az megjelenik, ott nem csak a szívek tisztulnak meg, hanem az éhezők is megelégítetnek. Az Isten országának az uralma az embert teljes egzisztenciájában ragadja meg, de Isten országában az ember nem valamiféle örökösödés folytán részesedhet, végül is egyetlen feltétele a Jézus személye melletti döntés, és maguk a tanítványok is ilyen módon részesei annak.
1: Az Isten országáról szóló jézusi kijelentésben különleges és kiemelt jelentőségük van az azzal kapcsolatos példázatoknak. Máté 7 Isten országával kapcsolatos példázatot foglal egy beszéd keretébe a 13:1-52-ig terjedő versekben. Ezek példázatai éppen arra a kérdésre adnak feleletet, hogy Jézus tevékenységében hogyan van jelen már is Isten országának valósága. Ez az Isten országának titka. Jézus tevékenysége magvetés, amelyet az eredménytelenségek ellenére gyümölcstermés követ, s ennek nagysága mellett a sikertelenség eltörpül. A magvetés ugyanis nem csupán Jézus ige hirdetése, hanem egész tevékenysége. Isten országa nem azért következik be, mert Jézus tanítása egyfajta világot megváltoztatni képes eszmét hordoz magában, hanem azért, mert benne maga Isten munkálkodik.
0: A Máté evangélium a 13. fejezet 24-től 44 versik példázatai egy másik alapkérdésre adnak választ. Mind az ószövetségi váradalmak, mind a Jézus korabeli irányzatok, ideértve keresztelő János szemléletét is, megegyeztek abban, hogy Isten országa egy nagy kettéválasztás után, illetve annak megtörténte révén válik valósággá. Ezzel szemben Jézus szerint Isten országa a magvetés és az összegyűjtés folyamatával kezdődik. A szétválasztás csak követni fogja azt. Az alap mondani való tehát, Jézus hozza az üdvöt, amelyet majd követ az ítélet, nem pedig az üdvösség az ítélet következménye. Hasonló mondani valót hordoz a Máté 13.31 kettős példázata is. Mindkettőben arról van szó, hogy úgy szólván láthatatlan kezdetből hatalmas végeredmény születik, egy összhangban van azzal az ellentmondásos képpel, amelyet a Máté 11.4 is fölmutat.
1: A váradalmak szerint az üdv időben a betegségnek és halálnak egyetemlegesen kell megszűnnie. Ezzel szemben Jézus egyeseket hív és gyógyít, s ezeket is átmeneti időre, a földi élet keretein belül. De a Jézus által meghirdetett Isten országa ezen a módon jut ki teljesedésre. Éppen mert így történik ez, nem lehet emberi eszközökkel kierőszakolni, sem farizeusi törvényeskedéssel, teljesítmény igénnyel, sem az eszénusok rigorózitásával, sem a zélóták erőszakosságával, csak megtalálni, mint a földbe rejtett kincset, vagy nagyértékű gyöngyöt. Ez a kettős példázat Jézus követésének lényegét mutatja föl. Isten országáért minden más értékről le kell mondania az embernek. Összefoglalva, az Isten országa nem látványosan jön el, hanem rejtett módon, nem lehet az emberi teljesítmény eszközeivel elérni.
0: A példázatok nem elméletet állítanak föl, hanem Jézus tevékenységét értelmezik. Ezek lényegét az érti meg, aki őt követi. Márk 4. fejezet 1-től 34-ben 4 ilyen példázatot foglal egybe. Lukács őt követi, de csak 2 példázatot ad, a 8. fejezet 4-től 18-ban. Isten országának tartalmi jellegzetességeit elsősorban a boldog mondásokból és az Úr imádságából olvashatjuk ki. A Máté 5.3-tól 18-ig 8 úgynevezett boldog mondást tartalmaz. Ezekből kitűnik, hogy a Jézusi ígéretek egy átfogó, testi-lelki értelemben vett üdvösségre vonatkoznak. Mindezek egy nyomorúságok és szenvedések nélküli új világot jelentenek, amelynek képe a jelenések 21.1-ben jelenik meg. A passzív szóhasználat a boldog mondásokban azt fejezi ki, hogy e folyamat véghez vivője maga Isten, s ahol ennek jelei történnek, ott már jelen van Isten uralma. Ilyen értelemben beszélhet Jézus Isten országának jelen valóságáról, annak ellenére, hogy az éhezés és a halál még a jelen tényei. Jézus esetében tehát Istennek az emberhez való kegyelmes odafordulása a döntő. nem a törvény iránti engedelmessége.
1: Az Úr imádsága, a Máté 6.9 fölépítése önmagában is kifejezi Isten országának ezt a sajátosságát. Isten országa akkor jön el, ha ő, mint Isten elismertetik, és életünk akarata szerint történik. Az imádság második fele viszont azt mutatja meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyek az embert Isten országától elválasztják. Isten országa egy hozzávaló, újfajta viszonyulásban valósul meg, amelyben a testi és lelki nyomorúságok megszűnnek, vagyis Isten országának megjelenése indítja el a változások folyamatát. Mindezeket összegezve válik érthetővé, hogyan beszélhet Jézus Isten országának jelenbeli és egyszer s mind jövőbeni megjelenéséről.
0: A 332. református ének részlete. Mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn boldog lelkek seregitől láttatik végtelenül, e teljes világ általad teremtetett, áll és marad, fiúi bizodalomban, azért te elődbe mostan járulunk imádságunkkal, szívbéli áldozatunkkal, mi atyánk, fogadj el minket, s eléd hozott kérdéseinket. Szenteltessék meg a te neved, mi velünk azt a jót tegyed, hogy igazán megismerjük, téged féljünk és tiszteljünk, szemlélvén nagy bölcs munkáid, s minden tökéletességeid.
1: Jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod, ó, mi királyunk e földet, szaporítsad seregedet, drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást, legyen a te akaratod, ami jós, rendes, te tudod, azért mi akaratunkat tetszésed szerint hordozzad, hogy amit szeret, szeressük, amit te gyűlölsz, gyűlöljük. Engedjünk néked mindenben, e földön, miként mennyekben, ha velünk keményen bánsz is, szenvedjük békével azt is. Tiéd mind testünk, mind lelkünk, teremtőnk, szabad vagy velünk.

0: Folytassuk, kedves hallgatóink, a mennybe menet elfogalmának értelmezésével. A magyar katolikus lexikon definíciójából kiindulva a mennybe menetel Jézus Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomása, amikor az olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára maga Isten erejével fölment az Atyához a mennybe. A Lukács evangéliuma röviden, az apostolok cselekedetei részletesen Márk egy mondattal mondja el. A mennybe menetel ünnepe a magyar nyelvben áldozó csütörtök. Dogmatikailag ez a Szentlélek elküldetésének és Jézus második eljövetelének alapja. Az apostolok azzal váltak igazán a föltámadás tanúivá, hogy a mennybe menetelnek is tanúi voltak.
1: Már Krisztus föltámadása átmenet volt a megdicsőült életbe, hazatérés az Atyához, de a mennybe menetelben vált véglegessé. János evangéliumában Jézus búcsúbeszédében hivatkozik az Atyához való hazatérésre, ami a mennyből alászállásnak az ellentéte, amint a kereszthalálban csak a hívők, a megjelenésekben csak a kiválasztott tanúk látták meg Krisztus fölmagasztalását, második eljövetelekor azonban mindenki meggyőződik róla. Az ószövetségi előképe a trónfoglalás, a beöltözés a dicsőségbe, az új név kinyilvánítása, a mennybe menetel jelzi, hogy Jézus győzedelmeskedett a démoni erők fölött, betölti a mindenséget, mint az egyháznak és a teremtésnek a feje.
0: Van megválástani jelentése is, hiszen Jézus csak a mennyből áraszthatja ki a Szent Lelket, s az egyház csak így indulhatott el történelmi útjára. Igazolta előttünk is, hogy a földi élet a mennyei dicsőségbe vezet. A zsidókhoz írt levél 7. fejezet 26 és a 9. fejezet 23 arról beszél, hogy a mennyei szentélybe lépett be, mint örök főpap, és ott közben jár értünk, hiszen ő már a mennyei dicsőséghez tartozik. Ugyanakkor ez a megdicsőült Krisztus nem más, mint az, akit keresztre feszítettek, de emberségét már áthatja a fiú dicsősége, és az emberek számára is megszerezte a mennyek országát. Nem úgy nyitotta meg azt, mintha már előbb létezett volna, hanem úgy, hogy az üdvösség ő benne alakult ki, és az emberek az ő fiúi dicsőségében részesednek. A mennybejutás azt jelenti, hogy Krisztus tagjaiként vele elnyerjük az örök életet.
1: A kifejezés bibliai értelme Istennél lenni. A Mózes első könyve 5.24-ben olvashatjuk, hogy Énók, anélkül, hogy meghalt volna, eltűnt, mert magához vette az Isten. A Királyok második könyve 2.11 szerint Illés tüzes szekéren megy föl a mennybe. A mennybe menetel lehetséges voltáról beszél az Ámos 9.2 és a 139. Zsoltár 8. verse. Az Új Szövetség Jézus Krisztus mennybe meneteléről többször tesz említést, például a Márk evangéliuma 16.19, a Lukács evangéliuma 24.51, az apostolok cselekedetei 1.9-11-ig, a zsidókhoz írt levél 1.3. Jézus mennybe menetele földi életének záró eseménye.
0: 225. ének. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyal sereg áld, s magasztal. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Hadd szolgáljon lelkem néked, által jársz te mindenkit, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik. Rá, ha csöndes fényed omlik, hagyj, Uram, vidáman, fenséged látnom, s országod munkálnom. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és igazságban.
1: Szívemmel, lelkemmel szállhassak sasszárnyon, csak te légy világom, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem, mindig közel lévő, jelensd magad nékem. Ne laktasson más e szívben, már itt lenne mindenben, csak is téged lásson, leborulva ágyon.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét. Turci Árpád testvérrel folytatjuk, mert ismét vannak olyan gondolatok, amelyet ő a világ világosságának értelmez, és nekünk ezt terjesztenünk kell. Úgyhogy, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért. Kezdjük el a beszélgetést ezzel a témával, hogy mit jelent valójában Jézus felszólítása, hogy szeressük az ellenségeinket. Kifejtenéd ezt hallgatóink számára?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében. Ez a mondat az evangélium egyik legvilágosabb és legnehezebb kijelentése. Jézus így szól a hegyi beszédben. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ez Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 44 és 45. igeversekben olvasható. Ezek a szavak nem egy nyugodt világból érkeznek. Jézus korának emberei idegen uralom alatt éltek. Ismerték a kiszolgáltatottságot, a megaláztatást, az igazságtalanságot és a megtorlás kísértését. Az ellenség számukra nem elvont fogalom volt. Lehetett katona, besúgó, kizsákmányoló, vallási vádló vagy egy közeli ember, aki sebeket rejtett rajtuk. Jézus ebben a valóságban mondja ki a szeretet parancsát, szava ezért nem érzelmes díszmondat, Isten országának rendjét hirdeti meg egy olyan világban, amely újra meg újra az ellenségeskedés rendjét választja. Az ellenség szó hallatán sokan háborúra, üldözésre vagy látványos gyűlöletre gondolnak. A hétköznapi ellenségeskedés gyakran sokkal közelebb található ehhez. Megjelenhet egy családi mondatban, amelyet éveken át hordoz valaki, jelen lehet örökségi vitákban, munkahelyi méltánytalanságban, gyülekezeti sértődésben, megszégyenítő bejegyzésben, hamis vádban vagy hűtlenségben. Ellenségé válhat a másik ember a szemünkben, amikor már csak az okozott fájdalom felől látjuk mindezt. Arca eltűnik a róla alkotott ítélet mögött. Neve összeforr azzal, amit tett. Ettől kezdve minden szavát gyanú kíséri. Minden sikerét igazságtalannak érezzük, minden kudarcában elégtételt keresünk. Jézus parancsa éppen ezt a belső folyamatot állítja meg. A másik tettének megítélése megmaradhat. Emberi méltóságának eltörlése nem válhat jogosultá. A bibliai szeretet nem puszta rokon szenv. Az érzések változnak, sokszor akaratunkon kívül. A szeretet Jézus tanításában Istenhez igazodó magatartás. A másik javának keresése, az ártó szándék elutasítása, a bosszúról való lemondás és az imádságban vállalt őszinte küzdelem tartozik hozzá. Valaki érezhet fájdalmat, félelmet, undort vagy haragot, és közben elkezdhet engedelmeskedni Krisztusnak. A parancs nem követeli, hogy a seb ne fájjon. Nem nevezi jónak a gonoszságot. Nem teszi közömbössé az igazságot. A szeretet útja ott kezdődik, ahol az ember nem engedi át a szívét a gyűlölet uralmának. Ez a kezdet olykor csak ennyi. Uram, ma még nem tudok jót érezni iránta, de nem akarom táplálni a pusztulását. Őrizd meg a szívemet, és vezess igazságodban. A mondat folytatása különösen fontos. Jézus az atyára irányítja figyelmünket. Isten napja gonoszokra és jókra egyaránt felkel. Esője igazakat és hamisakat egyaránt elér. A teremtett világ ajándékai nem az ember pillanatnyi erkölcsi teljesítménye szerint érkeznek. A levegő, a fény, a termés lehetősége, az élet fenntartása Isten türelmes jóságáról mesél. Ez a jóság nem jelenti a gonoszság jóváhagyását. Ugye érzékeljük, kedves hallgató? Isten ítélete valóságos. Türelme mégis teret ad a megtérésnek. A keresztény ember az atya gyermekeként ennek a türelemnek válik tanújává. Nem ő osztja ki a végső ítéletet. Nem saját indulatát nevezi igazságszolgáltatásnak. Rábízza Istenre azt, ami fölött nincs hatalma, és vállalja azt, amit Isten rábízott. A hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek értelmezése a hasonlóság nyelvén szól. A gyermek életén felismerhető a család vonása. Isten gyermekén Isten irgalmának vonása válik láthatóvá. Ez nem az Isten fiúság kiérdemlésének receptje. A kegyelemből megajándékozott ember életében megjelenik az atya lelkülete. Az ellenség szeretete ezért a hit hitelességének egyik legmélyebb próbája. Könnyű szeretni azt, aki megerősít, dicsér és viszonoz. Jézus maga kérdezi a következő versekben, milyen különös érdem van abban, hogy az ember csak azokat szereti, akik őt szeretik. Az evangéliumi többlet ott mutatkozik meg, ahol a szeretet forrása már nem a viszonzás. Forrása Isten megelőző szeretete. A hitben járó hallgató számára ez a tanítás önvizsgálat. Nem elengedő helyes hitvallást mondani, miközben a szívünkben gondosan ápoljuk valaki pusztulásának vágyát. A kegyes szavak mögé is elrejthető a megvetés. Lehet imádságnak látszó mondatokkal ítéletet kérni a másikra. Lehet az igazság védelmére hivatkozva személyes bosszút gyakorolni. Krisztus világossága ezeket a rejtett indulatokat is feltárja. Az útkereső vagy nem hitben járó hallgató pedig joggal kérdezheti, van-e ennek a parancsnak valóságos emberi ereje? A keresztény válasz nem az ember természetes jóságába vetett bizalom. A válasz Isten átalakító kegyelme. Krisztus olyan életre hív, amelyhez önmagunk ereje kevés. Ugyan ő ad szent lelket az engedelmességhez. Az ellenség szeretete tehát nem gyenge emberek menedéke. Nagy belső erőt kíván. A visszaütés gyakran ösztönös. A sértő szó gyorsan megszületik. A rágalom továbbadása egyetlen mozdulat. A hallgatás, az önuralom, a tiszta beszéd és az imádság sokkal komolyabb lelki munkát követel. Az erőszak logikája egyszerű. A sérelem új sérelmet szül, majd mindkét fél saját igazát ismétli. Jézus megszakítja ezt a láncot. Követőit arra hívja, hogy a rossz ne kapjon bennük új testet, új mondatot és új cselekedetet. Pál apostol így fogalmaz. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Ugye ez a Római Levél 12. fejezetének 21. igeversében olvasható. A jóval való győzelem nem látványos diadal. Sokszor csendes hűség, mégis ez őrzi meg az embert attól, hogy hasonlóvá váljék ahhoz, amit elítél. Érdemes észrevenni azt is, kedves hallgató, hogy Jézus az ellenség szeretetét a hegyi beszéd egészébe ágyazza. Ugyanebben a tanításban boldognak mondja az irgalmasokat, a tiszta szívűeket és a békességre igyekvőket. Beszél a harag romboló erejéről, a kiengesztelőd és sürgető voltáról, az igazmondásról és a képmutatás nélküli imádságról. Az ellenség szeretete tehát nem elszigetelt erkölcsi különlegesség, azt gondolom. Egy új emberi életforma része. És ebben az életformában a szív belső mozdulatai is Isten világosságába kerülnek. Lehet valaki külsőleg békés, miközben belül hosszú vádbeszédet folytat. Lehet udvarias, mégis örömmel hallgat a másik kudarcáról. Jézus nem csak a kéz ütését állítja meg. A szívben készülő ítéletet, a nyelv mögött rejtőző megvetést és a másik ember eltörlésének vágyát is megszólítja. Ezért ennyire mély a parancs, nem csupán társadalmi viselkedést szabályoz. Az ember belső világát kívánja Isten uralma alá vonni. Az Ószövetségben is megtalálható az ellenséggel szembeni irgalom gyakorlata. A bölcsességi hagyomány arra inti az embert, hogy ellensége éhsége vagy szomjúsága látán adjon neki enni és inni. Pál ugyanezt idézi a római levélben. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ez a 12. fejezet 20. igeverse. A bibliai kijelentés folytonossága világos. Jézus mégis páratlan élességgel állítja középpontba ezt a követelményt, és saját személyében meg is valósítja. Tanítása mögött ott áll egész élete. Megérinti a kirekesztettet, asztalhoz ül a megvetettel, türelmes a tanítványok értetlenségéhez, sír a város fölött, amely elutasítja, és a kereszten üldözőért a könyörög. A keresztény erkölcs ezen a ponton nem puszta szabálygyűjtemény, Krisztus követése. A tanítvány arra kap meghívást, hogy mesterének útján járjon, és az ő lelkületét engedje kibontakozni önmagában.
0: Jó, de akkor miként fér össze az ellenség szeretete az igazsággal, a határokkal és a felelősségre vonással?
1: Ez a kérdés megkerülhetetlen. Jézus parancsát súlyosan félre lehet érteni. A szeretet nem ad felhatalmazást a bántalmazónak. Nem követeli a veszélyben maradást, nem tiltja a segítségkérést, a feljelentést, a jogi védelmet vagy a világos határ kijelölését. Aki erőszakot szenved, annak biztonsága elsőrendű. A gyermek, a házastárs, az idős ember, a kiszolgáltatott munkavállaló vagy a lelki vezető által manipulált személy védelme erkölcsi kötelesség, azt gondolom. A keresztény közösségnek nem szabad bibliai mondatokkal visszaküldenie senkit a veszélybe. Ilyen helyzetben a távolság, a külső segítség és az illetékes hatóság bevonása a felelős cselekvés része lehet. A megbocsátás és a bizalom nem ugyanaz. A megbocsátás a bosszú igényének Isten kezébe helyezése. A bizalom kapcsolatban épül, és súlyos vétség nyomán összeomolhat. Újjáépítéséhez igazmondás, felelősségvállalás, jóvátétel és tartósan megváltozott magatartás szükséges. A kiengesztelődés két ember valóságos találkozása. Egyoldalúan nem állítható elő senki és semmi. Az egyik fél lemondhat a gyűlöletről, imádkozhat a másikért, és közben fenntarthatja a szükséges távolságot. Ez nem szeretetlenség, a józanság része. Jézus szeretetre hív, nem hiszékenységre. Az evangélium nem törli el a cselekedetet következményeit. Az igazság nélküli békesség csak látszat. A Szentírás szeretete együtt örül az igazsággal. Pál ezt írja az első korintusi levél 13. fejezetének 6. igeversében. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet képes kimondani, hogy valami bűn, rombolás vagy visszaélés. A szókimondás módja döntő. A cél nem a másik megszégyenítése, hanem a valóság napvilágra hozása, a védelem és lehetőség szerint a helyreállítás. A keresztény embernek nem kell úgy tennie, mintha nem történt volna semmi. A valóság letagadása újabb sebet okozhat. Isten kegyelme az igazság fényében gyógyít. A harag önmagában jelzés. Arról tanúskodhat, hogy határt sértettek, méltóságot tapostak meg, vagy igazságtalanság történt. A haragból azonban könnyen lesz romboló hatalom. Összeszűkíti a figyelmet, állandóan újrajátsza a sérelmet, majd igazol minden kemény szót. A zsoltárok őszintesége sokat tanít. A bibliai imádkozó Isten előtt nevezi meg félelmét és felháborodását. nem szépíti érzéseit. Ugyanakkor Isten elé viszi őket. Ez a mozdulat megóvhat attól, hogy az indulat közvetlenül a másik emberre zúduljon. Az imádságban a seb beszélhet, de nem kap korlátlan uralmat. Pál apostol gyakorlati útmutatása pontos a római levélben. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Ez a 12. fejezet 14. igeverse. Később hozzáteszi a 17. és 18. igeversben, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Az amennyire tőletek telik, józan határt jelez. A békességhez nem mindig áll rendelkezésre mindkét fél akarata. A keresztény ember saját felelősségét vizsgálja, tiszta beszédre, jogszerű eszközökre, arányos válaszra és a bosszú kerülésére törekszik. A másik döntése fölött nincs uralma. A felelősségre vonás is szolgálhatja a szeretetet. A következmények nélküli közegben a romboló ember folytathatja tettét, új áldozatokat sebezhet meg, és egyre távolabb kerülhet az igazságtól. A határ kijelölése üzenet. Azt mondja, hogy az emberi méltóság számít, a tettnek súlya van, és a kapcsolat nem épülhet hazugságra. A keresztény igazságszolgáltatás céljai között ott van a védelem, a rend helyreállítása és a jóvátétel lehetősége. A bosszú ezzel szemben a másik fájdalmából kíván elégtételt szerezni. Külsőleg néha hasonló lépés történik, a belső cél mégis egészen más lehet. Különösen érzékeny ez gyülekezeti közegben. A közösségi béke kedvéért olykor elhallgatják a sérelmet, sürgetik a megbocsátást, vagy a sértettől várják a gyors kibékülést. Ez lelki nyomást gyakorolhat arra, aki még sokban, félelemben vagy gyászban van. A megbocsátás útja nem vezényszóra történik. Isten türelmesen munkálkodik. A gyülekezet feladata a meghallgatás, a védelem, az igazságos eljárás, a szakértelem bevonása és az imádságos kísérés. A vétkes ember iránti szeretet nem jelentheti az áldozat háttérbe szorítását. Az egész közösség gyógyulása a valóság komolyan vételével kezdődik. Jézus saját szenvedése mutatja meg a szeretet és az igazság együttállását. Nem tagadta vádlói hamisságát, Pilátus előtt beszélt királyságáról. Idézzük csak fel, a főpap szolgáját ért erőszak után kérdést tett fel a jogtalanságról. A kereszten mégis így imádkozott üldözőiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Az imádság nem tette ártatlanná keresztre feszítést. Feltárta Krisztus szívét. A világ bűne a legmélyebbre jutott, és Isten szeretete ott sem vált gyűlöletté. A kereszt egyszerre ítélet a bűn fölött, és kegyelem a bűnösnek. Ebből következik egy fontos mondat. Kedves hallgató, önnek nem kell újra közelengednie azt, aki továbbra is veszélyezteti. Nem kell letagadnia a kárt. Nem kell saját erejéből pillanatok alatt megbocsátó érzéseket előállítania. Krisztus elé viheti a teljes igazságot. Kérhet védelmet, támogatást és bölcsességet. A szeretet első lépése lehet az is, hogy nem válaszol ugyanazzal a rombolással. A következő lépés talán az imádság, később megszülethet a bosszúról való mélyebb lemondás. Isten a folyamatban is jelen van. A keresztény hagyományban a bűnbánatnak ezért nélkülözhetetlen helye van. A valódi bűnbánat több a sajnálkozásnál. Nevén nevezi a tettet, nem hárítja át a felelősséget, nem követel gyors feloldozást a sértettől, és kész vállalni a következményeket. A bocsánatkérés, amely rögtön mentegetőzéssel folytatódik, gyakran újabb terhet rak a megsebzett emberre. A szeretet az elkövetőt is az igazmondásra hívja. Számára a kegyelem nem kibúvó, hanem lehetőség a megtérésre. A gyülekezet akkor szolgál helyesen, amikor mindkét irányban hűséges. Megvédi a sértettet, a vétkest nem takarja el a felelősség elől, közben egyik emberről sem mond le véglegesen. A megtérés gyümölcseit türelemmel vizsgálja, a helyreállított bizalmat pedig nem előlegezi meg meggondolatlanul. A határ kijelölése közben a saját indítékainkat is érdemes megvizsgálni. Ugyanaz a távolságtartás születhet félelemből, bölcsességből, büntető szándékból vagy a biztonság felelős védelméből. Külső szemlélő nem mindig látja a különbséget. Isten előtt azonban a belső cél sem közömbös. A határ lehet világos, határozott és tiszteletteljes. Nem szükséges hozzá sértés, fenyegetés vagy nyilvános megszégyenítés. Egy mondat olykor elegendő. Ezt a hangnemet nem fogadom el. Ezért most befejezem a beszélgetést. Máskor hosszabb jogi vagy intézményi eljárásra van szükség, a krisztusi szeretet egyik helyzetben sem követel önfeladást. Arra hív, hogy még jogos önvédelem közben se adjuk át magunkat a gyűlölet formáló erejének.
0: Hát nagyon fontos gondolatokat fogalmaztál meg ismét, Árpi, és szeretettel ajánljuk minden kedves hallgatónak, hogy figyeljen oda ezekre a gondolatokra. És most tartsunk egy zene alkalmat, és utána folytatjuk ezzel a

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel, mert ez egy új helyzet, amit Jézus fogalmazott meg. Mert az előtte lévő, az ószövetségi világban nem volt ez annyira fontos téma. De ő megtette ezt, megmutatta nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket, ez lenne akkor a téma a folytatásban. Miért különösen időszerű ez a tanítás a mai közéletben, az internetes világban és a mindennapi kapcsolatainkban?
1: Korunk egyik erős kísértése az ember teljes azonosítása egyetlen véleményével, döntésével vagy csoporthovatartozásával. Politikai táborok, kulturális viták, nemzedéki ellentétek és vallási különbségek mentén gyorsan elkészülnek a címkék. A címke egyszerűsít. Többé nem kell meghallgatni az embert, elég elhelyezni egy ellenségesnek tekintett csoportban. Innen rövid út vezet a gúnyhoz, a megvetéshez és az embertelen beszédhez.

0: Jézus tanítása visszaadja a másik arcát. A vita partner Isten képmását hordozó ember. Tévedhet súlyosan. Képviselhet káros nézetet, felelőssége lehet. Emberi méltósága mégsem szűnik meg. Hát, a digitális tér felerősíti az indulatot, azt gondolom, kedves hallgató. Egy rövid mondatból ítélet születik, a felháborodás pedig gyorsan jutalmazást kap, figyelem, megosztás is csoportos helyeslés formájában. Az ember olyan szavakat írhat le, amelyeket szemtől szemben talán nem mondanak ki. A képernyő eltakarja a másik megrendülését. A keresztény önfegyelem ezért ma a billentyűzetnél is megmutatkozik. A billentyűzetek mögött is jelen van. Mielőtt valaki továbbad egy vádat, ellenőrizze annak igazságát. Mielőtt gúnyos választ ír, olvas el úgy, mintha Krisztus jelenlétében mondaná. A törlés, a várakozás és a hallgatás olykor lelki győzelem. A nyilvános megszégyenítés ritkán vezet megtéréshez. Az ellenségkép politikai eszközé is válhat. A félelem mozgósít, a harag összezár, a közös ellenfél erős csoport azonosságot ad. A keresztény embernek ezen a ponton különös éberségre van szüksége. Földi közösség, párt, nemzet vagy ügy nem kaphatja meg azt a feltétlen hűséget, amely egyedült Istent illeti. A haza szeretete érték, a közjóért végzett munka kötelesség lehet. Más népek megvetése, emberek kollektív megbélyegzése és a gyűlölet megszentelése nem egyeztethető össze Jézus szavával. Krisztus követője nem mond le erkölcsi ítéletéről, de nem engedi, hogy politikai szenvedélye felülírja az evangéliumot. A háború tapasztalata még nehezebb kérdéseket vet fel. A megtámadott embernek joga van az élet védelméhez, az államnak pedig felelőssége van polgárai biztonságáért. A történelmi és etikai részletek külön vizsgálatot igényelnek. Jézus parancsa közben a háborúban sem veszti érvényét. Tiltja az ellenség embertelenné tételét, a kegyetlenség ünneplését, a foglyok megalázását és a civil szenvedés iránti közönyt. Imádkozni lehet a védelemért, az igazságos békéért, az agresszió megszűnéséért, az áldozatokért és az ellenséges oldalon élő megtévesztett, kényszerített vagy szenvedő emberekért. Az ellenség szeretete nem teszi egyenlővé az agresszort és az áldozatot. Megőrzi annak tudatát, hogy minden ember Isten ítélete és irgalma előtt áll. A családban az ellenségeskedés gyakran nem kiáltással kezdődik, hosszú hallgatás, sértett célzás, összehasonlítás, érzelmi zsarolás vagy régi ügyek állandó elővétele építi. A másik lassan szereppé válik. Ő lesz, aki mindig ilyen, aki soha nem ért meg, aki mindent elrontott. Az általánosító mondatok bezárják a változás lehetőségét. A szeretet pontosabban beszél, megnevezi az adott tettet és annak hatását. Nem teszi a másik egész személyét egyetlen hibával azonossá. Képes ezt mondani. Amit tett, súlyosan megsebzett, és erre a kapcsolatra így most nem tudok tekinteni. Ez igaz mondat lehet. A szeretet ehhez hozzáteszi a belső készséget, hogy Isten munkáját a másik életében sem nyilvánítja lehetetlennek. A munkahelyen az ellenség szeretete tisztességes jelenlétet jelenthet. Nem vesz részt rágalomban, nem örül a vetélytárs kudarcának, nem akadályozza a másik munkáját. A szükséges kritikát tényszerűen és megfelelő fórumon mondja el. Saját hibáját vállalja, a méltánytalansággal szemben él a rendelkezésre álló jogszerű eszközökkel. A vezető sem alázza meg azt, aki vele szemben áll. A munkatárs sem nevezi keresztény türelemnek a folyamatos kizsákmányolás elfogadását. A szeretet itt is egyszerre emberséges és világos. A gyülekezetben különösen fájdalmas az ellenségeskedés, hiszen ott az emberek Krisztus nevében találkoznak. Véleménykülönbség alakulhat ki szolgálati irányról, pénzügyi döntésről, hagyományról, vezetésről vagy személyes stílusról. A vita önmagában nem a közösség kudarca. A megvetés, a háttérben szervezett lejáratás, a féligasság és a lelki fölény már rombolja Krisztus testét. Pál felszólítása itt különös hangsúllyal hangzik a Római Levél 12. fejezetéből. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A képmutatás nélküli szeretet nem simít el mindent. Ragaszkodik a jóhoz, és közben testvérként szól a másikhoz. A keresztény közbeszéd hitelessége azon is mérhető, miként beszélünk azokról, akik nem osztják hitünket. Az útkereső, a hitben nem járó, a más vallású ember vagy az egyházban csalódott ember nem missziós célpont, hanem fele barát. Kérdéseit komolyan kell venni, tapasztalatait meg kell hallgatni. A hitet nem lehet sértéssel megvédeni. Péter apostol a reménységről való számadás mellé szelídséget és tiszteletet rendel. A tiszteletteljes párbeszéd nem a meggyőződés gyengesége, a krisztusi lelkület jele. Ma is aktualitása van az imádságnak. Jézus nem általános jó indulatot kér csupán. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, mondja. Az imádságban kimondjuk a másik nevét Isten előtt. Ez kezdetben nehéz lehet. Nem szükséges hamis érzelmeket mondani. Kérhetjük, hogy Isten állítsa meg a rosszat, hozza napvilágra az igazságot, védje meg a veszélyeztetetteket, és vezesse megtérésre azt, aki árt. Kérhetjük saját szívünk szabadítását is. Az ilyen imádság lassan megbontja a gyűlölet zárt körét. A másik ember sorsa többé nem kizárólag a mi sértettségünk tárgya. Isten elé kerül. Nagyon fontos. A társadalomnak szüksége van olyan emberekre, akik nem továbbítják automatikusan a gyűlöletet. Olyanokra, akik képesek egyszerre igazat mondani és emberségesen beszélni. Olyanokra, akik megvédik a gyengét, mégsem élvezik az elkövető megalázását. Olyanokra is, akik vitában is meghallják a másik félelmét. Ez a magatartás nem old meg azonnal minden konfliktust. Megváltoztatja a konfliktus erkölcsi terét. A keresztény ember jelenléte így válhat békességszerző jelenlétté. Jézus boldognak mondja a békességre igyekvőket, és Isten fiainak nevezi őket. Ez rokonságban áll a mai alapigénk üzenetével. Az atyához való hasonlóság a békesség munkálásában válik láthatóvá. Az emlékezet közösségi szinten is erkölcsi kérdés. Népek, felekezetek és családok generációkon át továbbadhatják sérelmeiket. És hányszor teszik? Az emlékezés fontos, hiszen az áldozatok története nem törölhető ki, és a múlt tanulságai védhetik a következő nemzedéket. Az emlékezet mégis válhat a gyűlölet raktárává, amikor minden új nemzedék örökli a bosszú kötelességét. A keresztény emlékezés a valóságot őrzi, de a jövőt nem szolgáltatja ki a múltnak. Gyászol, nevén nevezi a bűnt, tiszteli az áldozatokat, és keresi a kiengesztelődés igaz útját. A megbékélés nem történelmi felejtés, olyan jövő építése, amelyben a tegnapi bűn nem kap automatikusan új elkövetőket és új áldozatokat. A nyelv ebben döntő szerepet játszik. A gyűlölet ritkán a legsúlyosabb cselekedettel kezdődik. Előbb megváltozik a beszéd. Az emberekből tömeg, teher, kártevő, áruló vagy ellenség kategória lesz. A személyes név eltűnik, a szenvedésük jelentéktelenné válik, a keresztény embernek már ezen a korai ponton ellen kell állnia. Nem ismétel meg embertelenítő kifejezéseket. Nem teszi vicc tárgyává mások nyomorúságát. Nem használja a szószéket, a családi asztalt vagy az internetet gyűlölet terjesztésére. A beszéd tisztasága nem mellékes illemtan. Lelki őrszolgálat. Jakab levele különös erővel figyelmeztet a nyelv hatalmára. Ugyanazzal a nyelvvel nem illik Istent áldani, és az ő képmására teremtett embert átkozni.
1: Akkor az kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet ezt a szeretetet a gyakorlatban elkezdeni, és milyen reménységet ad hozzá Krisztus? Hiszen csak az ő segítségével tudjuk, illetve a Szentlélek erejével tudjuk ezt megtartani.
0: Az első lépés az őszinteség Isten előtt. Nevezze meg azt az embert, akivel kapcsolatban a szíve megkeményedett. Ne szépítse a történteket, és ne szépítse saját indulatát sem. Mondja el, mit veszített, mitől fél, mire vágyik, milyen bosszúképet hordoz. A kegyelem nem a valóságtól való elfordulás helyén munkálkodik. Isten ismeri a kimondatlan mondatokat is. Az őszinte imádság nem tiszteletlenség. A Zsoltár arról tanúskodik, hogy a fájdalom és a felháborodás Isten elé vihető. Több Zsoltárban is olvashatunk mindenről. A döntő kérdés az, hogy ott marad-e előtte, és engedi-e, hogy az Úr formálja. A következő lépés a saját felelősség körének elválasztása attól, ami a másiké. Mindenki felel a saját szavaiért, döntéseiért, határaiért, és azért, milyen történetet ismétel magában. Nem felel a másik megtéréséért. Senki. Nem tudja kikényszeríteni senki a bocsánatkérést, a belátást vagy a jóvátételt. Ez a különbségtétel felszabadító lehet. A szeretet nem jelent mindenható felelősséget a kapcsolat megjavításáért. Hűséget jelent abban, amit Isten ma ránk bíz. Lehet ez egy sértő üzenet el nem küldése, egy pletyka megszakítása, egy jogszerű lépés megtétele vagy a megbízható ember felkeresése. Az imádságot érdemes kicsiben kezdeni. Aki még nem tud áldást kérni a másik egész életére, kérheti ezt. Uram, állítsd meg benne a rosszat, és állítsd meg bennem is. Hozd világosságra az igazságot, óvd meg azokat, akik veszélyben vannak. Adj nekik lehetőséget a megtérésre. Ne engedd, hogy az irántam elkövetett bűn bennem újabb bűnt szüljön. Ez az imádság nem érzelmi teljesítmény. Istenre bízza az ítéletet és a változás lehetőségét. Idővel a szavak mélyülhetnek, a szív gyógyulása sokszor lassabb, mint az akarat első engedelmes mozdulata. Fontos a történet újramondása is. A sérülés hajlamos az egész élet értelmező középpontjává válni. Az ember önmagát áldozatként, a másikat elkövetőként, a jövőt pedig a múlt ismétlődéseként látja. A történeteket nem kell elfelejteni. A keresztény reménység mégis tágabb történetet hirdet. Mindenki több annál, amit veletettek. Mindenki élete Isten kezében van. A másik ember is több annál, amit elkövetett. Bár felelőssége megmarad. A jövő sem a sérelem tulajdona. Krisztus feltámadása azt hirdeti, hogy a bűn és a halál nem mondhatja ki az utolsó szót. A közösség támogatása sokszor nélkülözhetetlen. Egy érett lelkigondozó, megbízható lelkipásztor, pszichológus vagy támogató közösség segíthet rendet tenni az érzések, a felelősségek és a szükséges határok között. Súlyos trauma, bántalmazás vagy tartós fenyegetés esetén szakmai segítség indokolt. Ez nem a hit hiánya, Isten embereken, intézményeken és szaktudáson keresztül is gondviselő módon cselekedik. A magányban hordozott szégyen és félelem gyakran erősödik. A biztonságos kapcsolatban kimondott igazság gyógyító kezdet lehet. A szeretet konkrét cselekedete mindig a helyzethez igazodik. Lehet udvarias köszönés, lehet tárgyilagos levél, lehet a másik jogos szükségének figyelembevétele. Lehet hallgatás egy indulatos pillanatban. Lehet közben járó imádság, lehet a rágalom visszautasítása, akkor is, amikor az a minket bántó ember ellen irányul. Lehet segítségnyújtás veszélyhelyzetben. Lehet egyértelmű mondat arról, hogy a kapcsolat csak bizonyos feltételekkel folytatható. A szeretetnek nincs minden helyzetre egyetlen külső formája. Belső iránya állandó, a másik romlását nem teszi céllá. A megbocsátás gyakran ismétlődő döntés. Egy emlék, évforduló, új találkozás vagy hasonló helyzet felszakíthatja a sebet. Ez nem bizonyítja, hogy minden korábbi lelki munka hiába való volt, az ember újra Isten elé viheti ugyanazt a fájdalmat. Újra leteheti a bosszú igényét, újra kérheti a szív szabadságát. Jézus Péter kérdésére a megbocsátás nagylelkű, újra meg újra megnyíló útjáról beszél. Ezt nem szabad számtani feladattá tenni. A kegyelem tartós lelkületét mutatja. Mindez csak Krisztus felől érthető igazán. A keresztény ember nem erkölcsi magaslatról nézi ellenségét. Arra emlékezik, hogy maga is kegyelemből él. Pál azt írja a Római Levél 5. fejezetének 8. igeversében, Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten szeretete megelőzte rendeződésünket. Krisztus nem a szeretet reméltóságunk jutalmaként adta önmagát. Ez alázatra vezet. Aki bocsánatból él, nem beszélhet könnyed fölénnyel a másik bűnéről. Az igazságot továbbra is kimondja, de saját életét is Isten irgalmának fényében látja. A kereszt megmutatja a bűn komolyságát, a megbocsátásnak ára van. A sérelem nem tűnik el attól, hogy valaki lemond a bosszúról, valaki hordozza a veszteséget. A keresztény hit szerint Krisztus magára vette a bűn ítéletét, és utat nyitott a kiengesztelődéshez Istennel. Ezért a keresztény megbocsátás nem olcsó felejtés, kapcsolódás Krisztus önátadó szeretetéhez. A sértett ember fájdalma nem jelentéktelen Isten előtt. A keresztre feszített Úr ismeri az elárultatás, a hamis vád, a gúny és az erőszak valóságát. A feltámadás pedig reménységet ad ahhoz, hogy az ellenség többé ne határozza meg teljesen életünket. A gyűlölet különös kötés. Az ember gondolatai újra meg újra ahhoz térnek vissza, akitől szabadulni szeretne. Krisztus szabadsága ezt a kötést oldhatja. A múlt emléke megmaradhat, de már nem uralkodik ugyanúgy. Az igazság igénye megmaradhat, de nem mérgezheti át az egész személyiséget. A távolság megmaradhat, de a másik pusztulásának kívánsága lassan elcsendesedhet. És el is kell, hogy csendesedjen. Ez gyakran hosszú út, minden apró lépése, kegyelmi esemény. Az útkereső hallgató számára Jézus szava meghívás is. Talán valakik még nem tudják, kicsoda Krisztus. Talán az egyház képviselőitől is kaptak sokan sebeket. Nem kérem, hogy tegyük félre a kérdéseket. Mindenki vegye komolyan ezt a különös helyzetet. Mindenki vegye komolyan Jézust, aki nem táplálja az ellenségképzést, és a kereszten is irgalomért imádkozik. Olvassuk el a hegyi beszédet. Figyeljük meg, milyen embert formálna ez a tanítás. Mondhat egy egyszerű imádságot is mindenki. Istenem, amennyiben valóban megszólítható vagy, mutasd meg nekem Krisztust. és vezess ki abból a gyűlöletből, amelyet egyedül nem tudok legyőzni. Az őszinte keresés nem idegen Istentől. A hitben járó hallgató pedig ne elégedjen meg azzal, kérem, hogy ezt az igét ismeri. Kérje a Szent Lelket, mutassa meg az arcot, amely a szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, ige olvasásakor eszébe jut. Vizsgálja meg beszédét, közösségi jelenlétét, politikai indulatait, családi hallgatásait és gyülekezeti konfliktusait. Tegyen egy konkrét lépést, kérjen bocsánatot a maga részéért. Állítsa le a rágalmat, keressen segítséget a határ kijelöléséhez. Kezdjen imádkozni. Krisztus parancsa nem elméleti csodálatra adatott. Megélhető engedelmességre hív. Végül térjünk vissza a naphoz és az esőhöz. Minden reggel, amikor felkel a nap, Isten türelmes jóságának jele érkezik a világra. Nem kérdezi meg a fény, ki érdemli meg. Az eső sem válogat emberi táborok szerint. A Teremtő Isten bőkezűsége körülveszi azokat is, akik nem gondolnak rá, és azokat is, akik szembefordulnak vele. Jézus arra hívja követőit, hogy ebben a világban az atya családi vonásait hordozzák. Legyen jelen bennük igazság, amely nem kegyetlen. Legyen jelen irgalom, amely nem hazug. Legyen jelen bátorság, amely nem gyűlöl. Legyen jelen szeretet, amely imádkozni tud az üldözőért is. Az ellenségedet is szeresd, felszólítás, nem könnyű gondolatsor. Inkább ajtó, amelyen mindannyiunknak személyesen kell belépnünk. A küszöbön ott marad a sértett büszkeség, a gondosan őrzött vád és a megtorlás édesnek tűnő ígérete. Odabent Krisztus vár, sebb helyes kezében. Nincs közöny az igazságtalanság iránt. Van bocsánat, igazság, gyógyulás és új kezdet. Az ő szeretete nem távoli eszmény. Keres bennünket, hordoz bennünket, és képessé tesz arra, ami önmagunktól lehetetlennek látszik. Ezért lehet az ellenség szeretetének parancsa egyszerre ítélet fölöttünk, és reménység számunkra. Leleplezi gyűlöletünket, majd utat nyit a szabadság felé. Amikor úrvacsorai közösséget tartunk, Krisztus asztalához megyünk, ott senki sem saját erkölcsi érdemle alapján érkezik. Mindannyian üres kézzel állunk, és ugyanabból a kegyelemből részesedünk. Ez az asztal nem teszi semmisé a rendezetlen ügyeket, éppen ellenkezőleg önvizsgálatra, bűnbánatra és a békesség keresésére indult. Aki Krisztus megtört testének és kiontott vérének jegyeit veszi, annak nehéz változatlanul őriznie a másik megsemmisítésének vágyát. Az úrasztalánál kiderül, hogy az egyház nem a hibátlanok társasága, megbocsátásra szoruló emberek közössége. A közösség hitelessége abban is áll, hogy tagjai komolyan veszik a kiengesztelődés munkáját, közben pedig nem rejtik el az igazságtalanságot kegyes szólamok mögé.
1: Ismét nagyon köszönöm, Turci Árpád testvér, ezeket a gondolatokat, mert ismét alkalmasak arra, hogy továbbítsuk nem csak hallgatóinknak, hanem kérjük, hogy ők is továbbítsák, mert találtunk egy lelkészi prédikációban azt a tanítást, hogy a mennybe jutás kulcsa a szeretet, vagyis a lélek gyümölcsével lehet majd a mennybe jutnunk, hiszen a lélek gyümölcse a szeretet, ezért nagyon fontos ez a téma most kedves hallgatóinknak is. Köszönjük szépen ismét Turci Árpád testvérnek a gondolatokat,
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink. Isten áldjon meg mindenkit.
1: Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat. De jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja az, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél. Mert erre nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1781. kérdés. Mit jelent, amit Jánosról mondott Jézus? Ő a legnagyobb, akit anya szült, mégis, aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. A válasz. Hát nem egyszerűnek tűnik. Bizony sok olyan kijelentés van a Szentírásban, amit nagyon alaposan át kell gondolnunk, mert elsőre nem igazán érthető. Akkor most János nagy vagy kicsi? Ugye ez nem volt egy könnyű kijelentés, mert a zsidó hagyomány és az Ószövetség szerint is Mózes volt a legnagyobb proféta, mert ő volt az egyetlen, aki közvetlenül szemtől szembe beszélt Istennel, nem látomásokban vagy álmokban. Nevéhez fűződik a törvény közvetítése, a nép kiszabadítása Egyiptomból és a szövetség megkötése is. Kell ennél több? Akkor ismét itt van a kérdés. János, ha nagy, mihez képest? Ha kicsi, akkor mihez képest? Hogy is hangzott ez pontosan a Máté 11-ben? Bizony mondom nektek, szólt Jézus, asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb önála. Na, és akkor tényleg Mózes? Na, gondolkodjunk. Ki volt keresztelő János? Ő az, akiről megvan írva. Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Ki előtt? A Messiás előtt, aki már nem a törvény betűje szerint ítél. Gondolj Mózesre, Tórára, hanem az elhozott kegyelem alapján. Nos, ezt a jelenlévők akkor még egyáltalán nem értették, hiszen számukra még mindig a törvény volt a minden. A kegyelem fogalma ismeretlen volt előttük. Tehát Jézus, mondhatjuk úgy, Mózesről átirányította a figyelmet keresztelő Jánosra, aki a kegyelem előhírnöke volt. Jézus előtt járt és hirdette a megtérés üzenetét. Ezt olvassuk a Lukács 3-ban. Ő pedig bejárta Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás prófétának a könyvében. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet meg halmot, hordjatok el, legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös símává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Vagyis a jövőben már nem a törvény betűjének betöltése nyomán dől el, hogy valaki a mennyekbe jut-e, hanem az szerint, hogy magát a törvényt, mert az nem változott, tiszta szívvel követi-e vagy sem? Megbánja-e a bűneit, megutálja-e azokat, vágyik egy olyan szív után, mely a jóra hajlik, és ezt kéri is a Messiástól. Az atya pedig nem nézve a törvény szerinti betűkre, a bűnökre, hanem szívbéli törekvéseinkre. Megadja a kegyelmet, és ezzel új szívet, új életet is ajándékoz. Itt két dologra kell nagyon figyelnünk. Akit asszony szült. Miért? Hát ki szülhet még? A Szentlélek, mert ő ad új életet. Tehát ezt már értjük. Aztán János nagyobb minden földi embernél, de az, aki legkisebb, a mennyek országában az mégis nagyobb önála. Vagyis, aki sikeresen befejezte földi küldetését, futását elvégezte, ahogy Pál mondja, mert azzal Istennek adta a dicsőséget, az már
Nagyobb Jánosnál, vagyis akit a Szentlélek szül újjá. Aki, mint Pál apostol mondja, már megfutotta élete pályáját. Aki úgy, mint Mózes, szemtől szembe láthatta a Teremtőt, de nem csak egyszer-egyszer, hanem örök időkre. Vele él, szárnyai alatt pihen. Remélem, hogy így már értjük a kijelentést, és ezen minnyájan elgondolkodhatunk. Szabályok vagy szív? Melyik a fontosabb? Hogy futottak el a tanítványok a Gecsemáné kertben? Ki volt az első és az utolsó? Válasz. Nos, sok olyan részletre rávilágít a Biblia, amit nem látunk filmszerűen. Vagy mint egy videófelvételt. De miért? Mert nem az a fontos a számunkra. De azért mégis mi történt? Az utolsó vacsora után Jézus a tanítványokkal, már csak a 11 apostollal, és egy ifjú titánnal, János Márkkal kiment az olajfák hegyére, hogy ott töltse az éjszakát. De ő tudta, hogy ez az utolsó kimenetel és utolsó éjszaka velük, mert már is jönnek a főpap katonái, és hamis vádak alapján elhurcolják őt, viszik is a kereszt előtti megaláztatások sorára, hiszen gyilkos indulat feszítette őket a Mesiás ellen. És jön Júdás, érkezik, megcsokolja Jézust, mellyel elárulja, jelzi, hogy a férfiak közül ki a mester, ha valaki nem tudta volna. Végül elfogták őt, és némi csetapaté után a tanítványok mind elmenekültek. Nagyon féltek. De hogy is olvassuk a János 18-ban? Jézus pedig tudva mindazt, ami rá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok így feleltek. A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték. A názáreti Jézust. Jézus így szólt. Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, atyám, nem hagytam elveszni senkit sem. Hogy aztán ki volt az első, aki ott hagyott mindent és mindenkit, azt nem tudjuk. A másodikat sem, de az utolsót talán. Ez a Siheder fiú, János Márk volt a fia, annak a gazdag asszonynak, akinek a házában megülték a páska vacsorát, és az ő tulajdona volt a Gecsemáné kert is. Tehát János Márk mindig ott volt Jézus és a többiek körében, most is velük ment. És azt olvassuk, hogy majdnem elkapták őt is. De mikor megmarkolták, hirtelen kibújt a ruhájából, és elmenekült. Nos, bizonyára ő maradt ott legtovább, talán megbújva valamelyik fa mögött, aztán észrevették. De még mindig azt mondom, hogy nem ez a lényeg. Az a fontos fölismerés ebben a történetben, hogy a szívük még nem volt egészen Jézusé. Így aztán a keresztfa alatt is csak János volt jelen a korábbi 12-ből. Nos, mi is tudunk ilyenek lenni olykor-olykor, de adja az Úr, hogy belőlünk olykor gyáva szolgákból is oroszlán szívű Péterek legyenek, akik megerősödnek az Úrban, Jézus szolgálatára és saját maguk örömére. Adja az Úr, hogy így legyen. Legyen példa előttünk ez a történet is. Amikor azt gondolnánk, hogy erőnk véges, ebből a gödörből már sose jövünk ki, mégis van út.
1783. kérdés. A keresztnél megtért százados azonos volt a kapernaumi századossal? A válasz nem. Bizony sokan összekeverik, mert csak a beosztásuk van megjelölve. De ha figyelmesen elolvassuk a történteket, már is tiszta képet kapunk. Az első századosunk Kapernaumban élt. A Máté 8 így tudósít. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és így kérte őt. Uram, a szolgám bénám fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá. Elmegyek, meggyógyítom. De a százados ezt felelte. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, hogy gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg,